0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

kedves, drága, a csókom várja.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művész nevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Bugi. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

It's cheaper to keep her.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.
3: Én azt hiszem, a világból nagyjából semmit, semmit sem értek, soha nincs igazam, de annyit azért látok, hogy hat egy gonosz átok, a dolgok menetében nagy adag hiba van. Én is látom, hogy beteg a világ, de hátha, csak nátha,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás a 94.2-n.
1: Már messzire hordja a szél a talat, és két hete zúg az eső. Bár

0: research, I had to keep going. Just going on, keep going on. Somebody said you had to keep going. Just going on, just going on.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimby-ben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei és 2007 óta a Budapest Bárban is hallhatjuk őt.
2: Trend Night.
3: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtáv címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Korea fényei.

0: Jinju sejem lámpásai címmel nyílt meg a dél-koreai Jinju város kulturális örökségét bemutató tárlat a budapesti koreai kulturális központban. A tárlat Jinjuba kalauzol, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások költői világa. A szeptember 4-éig látogatható kiállításon több mint 1400 sejem lámpás kelti életre ezt az egyedülálló világot, különleges fény és tér élményé alakítva a kiállító teret. Jinju sejemlámpásainak története az 1592-es Imjin háborúig nyúlik vissza, a Nam folyón úszó fények egyszerre szolgáltak kommunikációs eszközként és reményhordozó üzenetként. Mára a közösség, az emlékezés és a béke szimbólumaivá váltak, amelyhez kapcsolódóan évente megrendezik a világhírű Jinjui Lebegő Lámpások Fesztiválját.
1: Kiállítás. A balatoni nyarak hangulatát, a kempingezések emlékeit és a rendszerváltás előtti üdülések világát idézi fel a Balatoni Retro című új időszaki kiállítás. A Keszthelyi Balatoni Múzeum tárlata a látogatók által kölcsönadott vagy ajándékba felajánlott tárgyak segítségével mutatja be a Balaton egykori hétköznapjait. A kiállításon a kempingezéshez kapcsolódó felszerelések, strandeszközök, emléktárgyak, szórakoztató elektronika berendezések, sőt, még egy korabeli mozigép is helyet kapott. A bemutatott tárgyak a balatoni életérzés különböző szeleteit elevenítik fel, a kertmozik világától a családi nyaralások hangulatáig. A kiállítás egyik különlegessége egy korhű szállodai enteriőr, amelyet a Hotel Helikon közreműködésével alakítottak ki. A látogatók megismerhetik, milyen volt egy balatoni hotelszoba évtizedekkel ezelőtt, a korabeli bútorok, a minibár, a kisméretű televízió és a zsolnai étkészletek egyaránt a múlt hangulatát idézik. A tárlat azt is bemutatja, hogyan érkeztek a nyaralók a Balatonhoz vonattal, autóbusszal vagy kocsival, valamint felidézi azt az időszakot is, amikor a magyar tenger a kelet és nyugat-német turisták egyik legfontosabb találkozó helyének számított. A szervezők szerint a kiállítás az idősebb látogatóknak nosztalgikus emlékeket kínál, a fiatalabb generációknak pedig betekintést nyújt egy olyan korszakba, amikor az emberek még internet nélkül foglaltak szállást, vezetékes telefonon vagy képeslapokon tartották a kapcsolatot szeretteikkel. A Balatoni Retro című kiállítás 2027 áprilisának végéig látogatható Keszthelyen.
2: Esemény.
1: Idén is változatos programokat kínál a nagyerdei szabadtéri színpad. A musicalektől a koncerteken át a vígjátékokig, a néptánctól az operettig minden korosztály találhat magának kulturális élményt a Békás-tó partján, közölték a szervezők. Június 24-én a Neoton slágerekkel átszőtt Szép nyári nap című musicalt, július közepén Presser Gábor és Stevanovic Dusán ikonikus darabját, a Padlást, a Veresegy Színház mutatja. Már a debreceni Virág Karnevárra is készülve augusztus 14-én operett gálával, augusztus 15-én Forever Broadway címmel gálakoncerttel várják a látogatókat. A nyár végén a debreceni Csokonai Színház saját produkcióval érkezik a szabadtéri színpadra. Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián közös műve, a Pál utcai fiúk című zenés játék, Keszég László rendezésében lesz látható. Június 28-án filmzenekoncert várja a közönséget, a legismertebb mozifilmek dallamai idézik meg Hollywood világát a nagy erdőfái alatt. Július 10-én Charlie lép színpadra Mindenen túl című koncertjével. A humor és a zenei paródia kedvelőit július 17-én az Irigy Hónai Mirigy 35. jubileumi koncertje várja. A nyári színházi kínálatból a prózai előadások sem hiányoznak. Július 13-án a Szeretőből egy is sok érkezik a Nagyerdőbe Beleznai Endre rendezésében és a Hangjegy Színház előadásában. Július 29-én az Erkel Színház mutatja be az Ankonai szerelmeseket. Augusztus 30-án az Orlai produkciós iroda Agatha Christie nyomán készült krimie, az Éjfél tájt borzongatja majd a közönséget Simon Kornél rendezésében. A szezon szeptember 6-án a Nagyváradi Szigligeti Színház operett előadása, a Csárdás királynő zárja Novák Eszter rendezésében.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Aludj a szabad ég alatt. Szuper bivakszállások. Börzsönyi klasszikus. Bár a kámor bércének oldalában megbújó üreget az emberi kéz is alakította, összességében mégis egy természetes sziklapárkányról van szó, amely kiváló, szélvédett menedéket nyújt a szabadban alvó túrázó számára. Ez a jelzetlen úton megközelíthető bivakszállás napjainkban is kiváló választás azok számára, akik egy eldugott, csöndes helyen akarnak elvonulni. A hely vonzerejét a csodálatos panoráma is fokozza, amely keleti irányban a Cserhát szelíden hullámzó dombjait és tiszta időben a Mátra távoli csúcsait tárja elénk. Túratippünk, túra a Kámor elvarázsolt erdejében. Gerecsei komfort. A hírektől alig másfél kilométerre fekvő Királykúti rétet a piros turistaúton érhetjük el, ahol nem csupán bővízű forrást, de kiváló táborhelyet is találunk. Az erdő közepén megbúvó lankás és virágos rét alsó részén fakad a forrás, fentebb pedig padokkal, asztalokkal és tűzrakóval ellátott pihenőhely vár ránk, amely mellett egy hatalmas, háromszög alakú esőház áll. Túratippünk a vörös márvány és az ős krokodil nyomában. Doboskút. A Cserhát legnagyobb összefüggő erdőtömbjének mélyén egy hűsvízű, csobogó forrás mellett két érdekes épületet találunk. Az erdei körülmények között rendkívüli kényelmet biztosító táborhely hazai viszonylatban több szempontból is egyedinek mondható. A kiépített forrás és tűzrakóhely, padok és asztalok várják az ide látogatókat. Az egyik építmény egy esővédőtető, a másik épület egy még jobban felszerelt bivakhely. Palával fedett nyereg teteje alatt egy hosszú asztalt és fapadokat találunk, de ennél jóval több dolgot is rejt. Túratippünk, Hollókói körtúra a dobogótetőre. A legmagasabb bivakszállás. 2015. szeptemberében adták át hazánk legmagasabban fekvő kilátóját, a Péterhegyesén álló, felújított Gaja kilátót, amelynek tetején három bivakszállást is kialakítottak. A Gaja tető turista centrum által működtetett, mintegy 30 méter magas kilátó egész évben várja a vendégeket. Egy fülkében maximum 5-en alhatnak. Túratippünk, körtúra a Gaják vidékén, a Mátra gerinc peremén.
2: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Irán csak az Egyesült Államokkal megkötendő végleges megállapodás keretében foglalkozna a nukleáris létesítményeihez és anyagaihoz való hozzáféréssel. Erről az iráni külügyminiszter helyettes írta az X közösségi oldalon. Kazim Garibabadi ezzel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójának bejelentésére reagált. Rafael Grossi ugyanis korábban azt erősítette meg, hogy a közeli jövőben bizonyosan újraindulhat az iráni nukleáris létesítmények ellenőrzése, hiszen ezek időpontjáról és helyszínéről tárgyalások folynak a teheráni kormánnyal. Arra kötelezte a kormányt a cseh alkotmánybíróság, hogy tegye lehetővé Petr Pavel államfő részvételét a júliusi törökországi NATO csúcs találkozón. Andrej Babis miniszterelnök kormánya még hétfőn döntött úgy, nem engedi meg az elnöknek, hogy a hivatalos cseh küldöttséggel tartson Ankarába. További vitás kérdésként merül fel, hogy mire terjed ki az államfő hatásköre a cseh állam külföldi képviselete ügyében. Az alkotmánybíróság elnöke most azt közölte, elvárja a kormánytól, hogy tartsa tiszteletben ezt az egyszeri döntést Pavel ankarai részvételével kapcsolatban. Andrej Babis miniszterelnök korábban azzal érvelt, hogy kormánya aktívan kívánja irányítani a külpolitikát, ezért nem vette fel az elnököt a NATO csúcs találkozóra utazó delegációba. Másfél százalékkal nőhet idén a magyar GDP, és 2,3%-os éves átlagos inflációval lehet számolni az ING Bank legfrissebb előrejelzése szerint. Virovácz Péter vezető elemző hangsúlyozta, idén a fogyasztás jövőre már minden terület segíti a bővülést, így a 2027-es GDP növekedés 2,6%-os lehet. Az inflációs helyzetet a szakember kedvezőnek nevezte, a forint árfolyama 350-360-as sávban stabilizálódhat év végéig, az elindult MNB kamatvágási ciklus mellett is. Az alapkamat idén év végére 5,25%-ra, jövőre 5%-ra csökkenhet. 2028-ban akár 4%-os mutatóval is lehet számolni az ING Bank szerint.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 138.854 ponton zárta, a forgalom csaknem 30 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,1%-kal 3670 forintra csökkent, az OTP 45.300 forinton stagnált a nap végén, a Magyar Telekom 0,8%-kal esett 2732 forintra, a Richter 0,6%-kal 12.000 forintra nőtt. És vegyesen zártak a vezető európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE 3,1%-kal erősödött, a frankfurti DAX 0,8%-kal csökkent, a párizsi CAC-on 0,6%-kal került feljebb, Milánó 0,1%, Madrid 0,5%-kal esett. És vegyesen zártak a New York-i tőzsde fő mutatói is, a 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 0,4%-kal nőtt, az S&P 500 0,1%-kal lett kevesebb, a technológiai Nasdaq 0,4%-kal csökkent. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye alapján Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. Az egy főre jutó éves fogyasztás görögdinnyéből 10-12, sárga dinnyéből másfél kilogramm. A közlemény szerint a dinnye számára eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén csak nem 4000 hektáron termesztenek görögdinnyét idehaza, ami 3-4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, késő este 18 és 29 fok közötti érték várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

gazdaság és kultúra a 94.2-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7:30 jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kolléganőm Somodi Evelin.

0: Most adást hallom. Hallom az adást.
1: És engem hallasz? Jó, szuper.

szinte alapvetően európai szankciók miatt van egy mesterséges diszkont az orosz olajon, és gyakorlatilag azért vásárolhatja a MOL még az orosz olajat, mert alapvetően ezt ugye

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perc elmúlt 8:30. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Elnézést az elmúlt 2 óráért, technikai hibánk volt, de igyekszünk mindent bepótolni, híreket, adásrészeket, amiket megterveztünk. Kezdünk is a hírszerkesztőnk Somodi Eveli.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Az ügynök akták nyilvánosságra hozatala teljes feltárás irányába mutat, de ezt irat felülvizsgálatnak kell megelőznie.
5: A megkérdezett biztonságpolitikai szakértő szerint elsősorban azt kell

0: Elkészülni, hogy van-e még olyan adat az aktákban, amely titokvédelmi vagy személyiségi jogi okokból nem hozható nyilvánosságra. Gyarmati István szerint társadalmi értelemben ez egy hosszú ideje húzódó korszak lezárását jelentheti.
1: Nem, azt gondolom, hogy lezár egy korszakot végre, ugye azt a korszakot, amit nagyon sok szempontból már magunk mögött hagytunk, még vannak lezáratlan ők, ez az egyik legnagyobb lezáratlan ügy, és ha ez lezáródik, akkor az egész korszak tulajdonképpen történelmi, politikailag is akár lezáródik, persze még sokat fogunk vitatkozni sok minden, ami akkor történt, vagy nem történt, de ezt a kérdést, amelyik ha már 30 éve legalább ezt lezárjuk, és az embereknek meg lesz az érzése, hogy már nincsen feladatunk.
2: Türelemre és az ultimátum típusú megszólalások kerülésére intett Karácsony Gergely a Tisza kormánnyal szemben az önkormányzati szféra hatalmas elvárásai ellenére.
0: A Klasszis podcastban a főpolgármester azt mondta, hogy az érdemi egyeztetések az új önkormányzatokért felelős államtitkár kinevezése után indulhatnak meg. Jól lehet, június 3-án már lezajlott az első egyeztetés Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége között. Ekkor egy 23 pontból álló reformcsomagot mutattak be. Karácsony kiemelte, hogy a települések autonómiájának visszaállítása mellett szükség van egy Budapest törvényre is, amely szerepel a Tisza programjában, és ennek norma szövegéről már egyeztet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.
2: Felfüggesztette a Szemkorp tevékenységét a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal környezetszennyezés miatt.
0: A hatóság akkreditált mintavételre kötelezte a lítium-ion akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalatot. Az erről szóló döntést bíróságon támadta meg a Szemkorp. Pap László polgármester bejelentése szerint a debreceni önkormányzat feljelentést tesz az ügyben.
2: A vízminőség jelentős romlását okozta a miskolci Színvapatakba került szennyeződés.
0: A város polgármesterének tájékoztatása szerint a víz egy karbantartás alatt történt műszaki hiba vagy emberi mulasztás miatt színeződött el. A városi hőszolgáltató egyik gőzfejlesztő kazánjának karbantartásakor a kazánból leengedett vasoxidot tartalmazó víz került a patakba. A színvad tegnap előtt változott narancssárga színűvé a Miskolcon áthaladó szakaszán.
2: Kisebb költségvetési tétel, de politikailag látványos üzenet a MOL extra profitadójának módosítása.
0: A változtatás lényege, hogy az orosz urál és a Brent olaj közötti árkülönbségre épülő adó megmarad, sőt a kormány alacsonyabb szintre is kiterjeszti a terhelést, mindez idén 6,25 milliárd, jövőre 15 milliárd forint többletbevételt hozhat, ami a Concord részvényelemzője szerint sem költségvetési, sem vállalati szinten nem számít jelentős összegnek. Gajda Mihályt hallják.
3: Itt alapvetően európai szankciók miatt van egy mesterséges diszkont az orosz olajon, és ugye gyakorlatilag azért vásárolhatja a MOL még az orosz olajat, mert alapvetően ezt ugye az eddigi meg a mostani magyar kormány ugye ezt kiharcolta. Tehát az, hogy itt most mennyire igazságos, hogy ez így megkeletkezett predet, ami a MOL-nak az ölébe hullott volna beszedi adóként, én ezt annyira nem vitatnám, vagy nem mondanám, hogy ez úgy nagyon igazságtalan dolog. Szerintem ez költségvetési szinten nem olyan nagy tétel, de nyilvánvalóan ugye ott igyekszenek csökkenteni ezt a 16-7%-os hiányt, ahol csak tudják. Tehát a MOL-nak sem olyan nagy tétel, ez körülbelül olyan részvényenként mondjuk 30 forint.
4: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 138.854 ponton zárt. A forgalom 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
0: A MOL 2,1%-kal 3670 forintra csökkent, az OTP 45.300 forinton stagnált a nap végén, a Magyar Telekom 8,1%-kal esett 2732 forintra, a Richter 6,1%-kal nőtt 12.000 forintra.
2: 385 forint 30 filléren a svájci frank, míg az eurót 355 forint 30 fillére jegyzik. Vegyesen zártak a vezető európai tőzsdeindexek.
0: A londoni FTSE 3,1%-kal erősödött, a frankfurti DAX 8,1%-kal csökkent, a párizsi CAC-on 6,1%-kal került feljebb, Milánó 8,1, Madrid 0,5%-kal esett.
2: Vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
0: A Dow Jones 4,1%-kal nőtt, az S&P 500 1,1%-kal visszalépett, a technológiai Nasdaq pedig 4,1%-ot csökkent.
2: Friss információ, a KSH tette közé nemrég a hazai foglalkoztatási és munkaerőpiaci, egészen pontosan munkanélküliségi adatokat. A munkanélküliségi ráta 4,3% volt, és kismértékben de emelkedett a foglalkoztatottak száma, ami 4.654.000 főt tett ki.
4: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem várható. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Késő este 18 és 29 fok közötti értékek várhatók.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Tőzsdevilág, világtőzsde. Nemzetközi tőzsdei hírek, trendek, aktualitások. Tőzsdevilág.
1: Az ügynök akták nyilvánosságra hozatala teljes feltárás irányába mutathat, erről is lesz szó majd pár perc múlva, de mindenekelőtt az extra profit adóról, amely a MOL-t érinti, kisebb költségvetési tétel, de politikailag látványos üzenet a MOL extra profit adójának módosítása. A változtatás lényege, hogy az Ural és a Brent típusú kőolaj közötti árkülönbségre épülő adó megmarad, sőt a kormány alacsonyabb szintre is kiterjeszti a terhelést. Mindez idén 6 milliárd 250 millió, jövőre 15 milliárd forint többletbevételt hozhat a költségvetés számára, ami a Concord részvényelemzője szerint sem a büdzsé, sem pedig vállalati szinten nem számít jelentős összegnek. A MOL várhatóan nem tudja érdemben áthárítani a terheket az üzemanyag árakba, mert a kutak árazását inkább a regionális verseny és az alternatív beszerzési lehetőségek határozzák meg. Gajda Mihályt Kecső Rihárd kérdezte.
2: A kormány kiterjeszti az extra profit adót a MOL felé is, de mit jelent ez pontosan, ez az egész módosítás? Mire kell itt figyelni, mire kell itt számítani?
3: Ugye ez talán, nem tudom, hogy szivárogtatás volt, vagy egyéb, de ugye ez még múlt héten 16-án jelent meg, hogy a MOL a már meglévő Ural Brands felén lévő extra profit adót szeretné kiterjeszteni. Ugye 2024, azt hiszem augusztusa óta, amikor a Brent Ural spread meghaladta az 5 USA dollár per hordót, akkor az a fölötti részen egy 95%-os adókulcs volt rajta. Idén évelején ez valószínűleg egyik, amiatt lecsökkent, ugye már egy darabig ugye nem importáltunk ugye az oroszoktól olajat, azért mert megállt a szállítás a drúzsbán, valamint utána mondjuk az Irán körüli háborúnak köszönhetően ugye nagyban lecsökkent a Brent Ural spread, vagy bizonyos esetekben, még ha minden igaz, akár pozitív is volt ez a dolog, emiatt valószínűleg lecsökkent az adó, az így beszedett adó, és a kormány most lement ugye még alacsonyabb szintre, tehát megtartotta 95%-os adókulcsot az 5 USA dollár per hordó feletti spreaden, valamint a 2 USA dollár per hordós közötti spreadre egy további 50%-os adót vezet be, és ugye ettől a kormány nagyjából 2020 augusztustól, és ettől ebben az évben 6,25 milliárd forintot, valamint 2025-ben 15 milliárd forintot vár. Ez, hogyha ennek az összegét MOL részvényekre vetítjük, akkor az nagyjából 30 forint, ami kevesebb, mint a részvényárnak az 1%-a.
2: Ugye itt korábban a különadók fokozatos kivezetése volt a cél, most viszont ezt hát ugye nem hogy megtartják, hanem inkább magasabb terheléssel viszik tovább. Ez az egész milyen üzenetet közvetíthet?
3: Nézze, itt alapvetően európai szankciók miatt van egy mesterséges diszkont az orosz olajon, és ugye gyakorlatilag azért vásárolhatja a MOL még az orosz olajat, mert alapvetően ezt ugye az eddigi meg a mostani magyar kormány ugye ezt kiharcolta, tehát az, hogy itt most mennyire igazságos, hogy az így megkeletkezett spreadet, ami a MOL-nak az ülébe hullott volna beszedi adóként, én ezt annyira nem vitatnám, vagy nem mondanám, hogy ez úgy de nagyon igazságtalan dolog.
2: Itt a kormány előzetes hatásvizsgálata szerint idén 6,25 milliárd, jövőre pedig 15 milliárd forint többletbevételt jelenthet ez az intézkedés. Ez költségvetési szinten érdemi tétel, vagy inkább valami más üzenete van ennek?
3: Szerintem ez költségvetési szinten nem olyan nagy tétel, de nyilvánvalóan ugye ott igyekszenek csökkenteni ezt a 16-7%-os hiányt, ahol csak tudják. Tehát a MOL-nak sem olyan nagy tétel, tehát hogy említettem, ez körülbelül olyan részvényenként mondjuk 30 forint.
2: Akkor ez mennyire lesz hatással így a MOL beruházási döntéseire például?
3: Túl sokban nem. Ugye az a kérdés, ugye, hogy esetlegesen mi lesz hosszabb időtávon, mert most nálunk a alapszenárió az, hogy ez a Brent Ural spread, amiből amúgy nagyon komoly profitja volt a MOL-nak az elmúlt években, ez mondjuk egy 2028 után megmarad-e, vagy nem, és nálunk az alapfeltételezés az, hogy vagy az Európai Unió rákényszeríti Magyarországot 2028-tól, hogy váljon le az orosz olajról, vagy pedig normalizálódni fog ez a spread. Ugye régebben ez egy olyan 1-2 dollár között mozgott, tehát jóval kisebb profit volt rajta, mint most.
2: Át tudja hárítani a MOL ezt a többletterhet az üzemanyagárakba, vagy ezt a közeget más szabály korlátozza?
3: nem igazán, tehát egy adott benzinkútnál ugye valamilyen szinten azt határozza meg az árat, hogy esetlegesen egy környéken lévő, vagy más finomítóból milyen alternatíváról lehetne oda üzemanyagot vinni. Tehát ezért van az, hogy Isten igazából, amikor ugye mi sokkal olcsóbban vettük az olajat, mint egy-két regionális finomító, a valós benzinkúton tapasztalt árak nem mentek ettől lejjebb, hanem ugyanez a versenyhelyzet határozta meg végső soron az árat.
2: Bármilyen piaci hatása lehet egyébként ennek?
3: Nézd, ez egy tényleg egy nagyon kicsi tétel. Összesen kevesebb, mint 20 milliárd forint. Ha nagyjából így hasonlítésszerűen a GDP arányos 1%-os hiány az egy olyan 1000 milliárd forint összehasonlításképpen. Tehát, hogy ez relatíve igen kicsi tétel. Nem is nagyon foglalkozott vele a piac szerintem.
2: Akkor viszont összességében nézve ezt az egészet, hogyha tényleg ilyen kicsi tételről van szó, vagy tényleg ilyen kevés jelentősége van ennek az egésznek, akkor igazából nagy lett a vízhangja gyakorlatilag, tehát itt különböző médiumok is lehozták azzal a címmel, hogy ugye nem csak kivezeti, hanem inkább pont, hogy felcsavarja az extra profit adót a kormányzat, és ugye itt a MOL-ra lett kihegyezve ez az egész, tehát ez igazából csak egy nagy kiemelés, és egyébként úgy nagy jelentőség nincs is ennek az egésznek?
3: Ennek nem mondanám, hogy olyan túl nagy jelentősége van. Hát most, nem is tudom, ez most 20 milliárd forint, hát ez mondjuk lehet egy olyan 70 millió USA dollár, mondjuk 2022-ben meg 23-ban egy olyan 1000 milliárd USA dolláros extra adót vett a MOL-ra a kormány, tehát hogy ez relatíve kismérték. És mondom, hogy nyilvánvalóan, hogyha dolgok normalizálódnak így, vagy úgy az orosz olaj kapcsán, akkor ez eleve megszűnik ennek az extra profitnek a forrása.
2: Mi a helyzet itt a védett árak kivezetésével? Ugye most az is előtérbe került, és elfogadásra is került, hogy kivezetik a védett árakat. Azért a Brent jegyzésára is most 75 dollár körül mozog, illetőleg, ha jól tudom, a hazai piacon is volt most csökkenés az üzemanyagárak beszerzési árát illetően.
3: Félszerű megjegyezni, hogy előbb-utóbb így is ki kellett volna vezetni, tehát hogy relatíve limitált ideje volt a kormánynak, hogy ugye ezt befejezze, és most adódott egy jó pillanat, ugye, hogy itt a béketárgyalásokba igyekszik a piac nagyon gyors normalizációt beleinni, így leesett az olajhatáridős ára, valamint leestek az üzemanyagárak is a régebbi sapka alá, így gyakorlatilag adódott egy ideális időpillanat, hogy ettől megváljon a kormány, tehát nem kell úgy kivezetnie, hogy még a piaci ár magasabb, mint az ársapka.
1: Az elmúlt percekben Gajda Mihályt hallották, a Concord részvény elemzőjét. Csökken egyébként a kőolajára, a Brent 72 dollár 64 centem, az amerikai könnyűolaj 69 dollár 56 centen jár, a MOL pedig tegnap 3670 forinton zárt. És akkor az ügynök aktákról. A megkérdezett biztonságpolitikai szakértő szerint elsősorban azt kell majd kiszűrni, hogy van-e még olyan adat az aktákban, amely titokvédelmi vagy személyiségi jogi okból nem hozható nyilvánosságra. A folyamat egy régi rendszerváltás óta húzódó politikai és társadalmi ügyet zárhat le, bár az iratok feldolgozása még hónapokig vagy akár évekig is eltarthat. Komoly politikai földrengésre a szakértő szerint már nem érdemes számítani, mert az érintett nemzedék nagy része kikerült az aktív közéletből. A nyilvánosságra hozatal inkább történelmi és társadalmi igazságtétel lehet, amely után várhatóan viták, személyes csalódások és hosszabb értelmezési folyamat következik. Gyarmati Istvánnak Kecső Richárd beszélgetette mindezekről.
2: Nyilvánosságra kerülnek az ügynökakták, megnyitják ezeket, de ez pontosan mit jelent a gyakorlatban? Előkerül minden, ami volt a korábban, egy teljes nyilvánosság lesz, vagy csak egy fokozatos iratfelülvizsgálatról lesz itt szó?
4: Hát a törvényt nem láttam még, de amit elmondott a miniszterelnök, abból arra következtetek, hogy a teljes nyilvánosságra kerülés feltervezik. Ezt persze meg kell előzni egy felülvizsgálatnak, fölül kell vizsgálni ezeket az aktákat, hogy tartalmaznak olyan adatokat, amelyeket valamilyen okból nem lehet nyilvánosságra hozni. De ez is az oka, a szimbolikus dátumon kívül, ez is az oka annak, hogy csak néhány hónap múlva kerül sor ezeknek az aktáknak a nyilvánosságra hozatlanra, hiszen át kell nézni őket, és az időt vesz igénybe.
2: Miért maradt egyébként ez kérdés még így több mint három évtizeddel a rendszerváltás után is?
4: mert most kezd kimenni a politikából az a nemzedék, amelyik még érintett volt, vagy érintett lehetett. Ugye a Tisza ebből a szempontból szerencsés, mert nincsenek benne nagyon egyáltalán talán olyan politikusok, akiknek a múltjában lehetett valami érintettség, tehát ők nyugodtan nyilvánosságra hozhatják, nekik nem lesz ebből káruk, és egyébként is időszerű már régen, hogy befejezzük ezt a végtelené nyúlt történetet.
2: Ugye ez a mostani javaslat egy tanácsadó bizottságot is létrehozna. Ez lehet akár egy garancia is az iratok feltárására, vagy csak egy újabb szűrő a nyilvánosság előtt?
4: Nem hiszem, hogy az lenne a cél lenne a kormányzatnak jelenleg, hogy politikailag megszűrjek. Nyilván, hogy mondtam, a titoktartás miatt kell egy szűrő, hogy azt megszűrjék, hogy van-e ezekben a raktákban még olyan dolog, amit még most sem szabad nyilvánosságra hozni. Azt gondolom, hogy ezen túlmenően nem fogják szűrni.
2: Kiknek kellene helyet kapniuk egy ilyen bizottságban ahhoz, hogy hát annak a munkáját a történészek, vagy az áldozatok és a közvélemény is hitelesnek fogadja el? Kik lehetnek azok a személyek? Nem is név szerint, hanem inkább ilyen titulus szerint.
4: Alapvetően azt gondolom olyan szakemberek, akik értenek ahhoz, hogy mit jelent a titoktartás, hogyan alkalmazható, hogyan mire kell alkalmazni, és olyan szakemberek, akik ismerik azt a korszakot, amelyikről szó van, tehát a 90 előtti időszakot, ez ilyen vegyes bizottság kell, hogy legyen, tehát történészek, titkosszolgálati szakemberek. Azt gondolom, hogy ez a két kategória, akinek igazán benne kell lennie.
2: Mennyire lehetnek itt személyiségi jogi problémák az akták nyilvánosságra hozatalakor, különösen például azoknak, akik csak mondjuk megfigyeltek voltak, nem pedig együttműködők?
4: Igen, hát ez a kérdés, hogy ezért kell szűrni előtte, hogy mi az, amit nyilvánosságra lehet és nyilvánosságra kell hozni, ezért hozzák létre ezt a bizottságot, amelyik ezt meg fogja szűrni, és nyilvánvalóan az érvényes törvények előírásainak megfelelően fogja nyilvánosságra hozni, engedni, hogy mit hoznak és mit nem hoznak nyilvánosságra. Ebből persze majd jó sok vita lesz, de hát az természetes.
2: Társadalmilag milyen hatása lesz ennek az egésznek?
4: Én azt gondolom, hogy lezár egy korszakot végre, ugye azt a korszakot, amit nagyon sok szempontból már magunk mögött hagytunk. Vannak még lezáratlan ügyek, ez az egyik legnagyobb lezáratlan ügy, és ha ez lezáródik, akkor az egész korszak tulajdonképpen történelmileg, politikailag is akár lezáródik. Persze még sokat fogunk vitatkozni sok mindenen, ami akkor történt, vagy nem történt, de ezt a kérdést, amelyik ha már 30 éve legalább ezt lezárjuk, és az embereknek meg lesz az érzése, hogy itt már nincsen feladatunk.
2: Mennyire lehet itt egy kialakult torz kép abban az esetben, amikor mondjuk egy aktáknak egy része hiányos, megsemmisült, vagy eleve mondjuk az állambiztonság logikája szerint készült el?
4: Hát ez majd a feldolgozáshoz kell, nyilván a szakértők, akik feldolgoznak, majd biztos vagyok benne, hogy politikusok, újságírók, laikus emberek is időként csámcsogni fognak rajta, és megpróbálják a saját valós, hogy lét érdekeiknek megfelelően interpretálni. Aztán egy idő múlva, amikor a történelem elvégzi ezt a felülvizsgálatot, akkor ez meg fog nyugodni, csak hát először nyilvánosságra kell hozni, akkor utána lesz egy kis vihar, és csak utána kerülhet arra sorra, hogy rendesen feldolgozzák és megnyugodjon az egész. Ez egy folyamat, ezt nem lehet ennek a lépcsőit elkerülni.
2: Politikai szempontból milyen következményei lehetnek azoknak, akik mondjuk ma is ugye aktív közéleti szereplők, és mondjuk róluk derülnek ki ilyesfajta információk?
4: Hát nem nagyon vannak már olyan szereplők, akikről információk fognak kiderülni, ugye ez a 60-as, meg inkább a 70-es korosztályra érvényes, tehát ne gondoljunk arra, ne várjanak olyan szenzációkat, hogy itt még aktív politikai szereplőkről mindenféle dolog kiderül. Nyilván kellemetlen ez, hogyha valamelyik pártnak, vagy akár feloszlott pártnak egy prominens politikusáról bizonyíthatóan kiderül, hogy ügynök volt, de nem hiszem, hogy ez földrengésszerű változást idézhetne elő.
2: Hogyha ez a folyamat ugye majd el fog indulni, akkor mikor tudjuk azt mondani, hogy a teljes körű információs úgymond kárpótlás megtörtént?
4: Hát azt gondolom, hogy 20. október 22-én teljes körülbelül nyilvánosságra fogják hozni ezeket az adatokat. Hát igazából az megtörténik, a feldolgozás fog soká tartani. Nyilvánvalóan az hónapokig, évekig is el fog tartani, hát különösen majd a történelmi értékelést is hozzáveszünk, ugye hát az biztos, hogy kell egy bizonyos perspektíva ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni.
2: Ugye itt egy önmagában egy igazságtételről tudunk beszélni, de tényleg azt jelenti, hogy ez egy igazságtétel lesz, vagy még itt azért lesz itt szükség egyéb magyarázatokra is ebből a szempontból?
4: igazságtételre csak abban az értelemben kerül sor, hogy nyilvánosságra kerülnek az adatok, ugye ebből senki sem fog semmiféle publikálásra kerül adatok alapján, senki nem fog automatikusan valami fajta felelősséget vállalni, vagy tulajdonítani bárkinek is, tehát ez egy egyszeri aktus, és még ahogy mondtam, aztán a feldolgozás az majd később következik. Időhorizontra való tekintete nem tartom valószínűnek, hogy különösebb, komolyabb jogi eljárások induljanak utána, nem is ez a fél szerintem, nem az igazság és a múltnak a feltárása, és hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle, biztos lesznek olyanok is, akik elgondolkoznak, hogy mit csináljanak, egyrészt a saját maguk a saját csúgyán, sokan lesznek valószínűleg, ők rá is mennek, hogy a családjuk, a barátjuk mondjuk jelentett róluk, de hát ez sajnos elkerülhetetlen.
2: És ilyen esetben mi tud történni azért egy társadalomban? Most kiderül, hogy mit tudom én, nekem a ők nagyapám, a dédnagyapám, nem tudom, kicsodám éppen egy ügynök volt, és akkor ki tudja, melyik családtagomról jelentett. Azért ennek akár családon belül is milyen jelentősége lehet? Milyen jelentőséggel bír ez az egész?
4: A családja válogatja, attól függ, hogy kit érdekel. Én például sose kértem ki az aktámat, engem nem érdekel a dolog. Van, aki meg első adatban alkalommal ráugrott és kikérte és megnézte, és ebből levonnak bizonyos következtetéseket. Ez egy a családon belüli következmények, ha lesznek, azok egyéni elbírálás, egyéni döntésnek a tárgya lesznek, és nem tudjuk, nem is igazán kell ezt a közösségnek tudni, hogy melyik család hogyan fog erre reagálni, az biztos, hogy lesznek olyanok, akik nagyon csalódnak, és a következtetéseket vonnak le, lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy hát, hogy már régen volt. Ez a része a dolognak, azért gondolom, hogy egyéni megítélés kérdése lesz.
1: Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt hallották, 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
5: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
6: www.citytaxi.hu.
7: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
8: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: Jó napot kívánok! Budapesten egyirányosították befelé a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcától a Székelyhíd utcáig felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Székelyhíd utca megállót, valamint a Szent Lőrinc úti lakótelep felé a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállókat. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Rákóczi úton a Barostér közelében a Huszár utcánál, egyik irányban sem járható a belső sáv, torlódásra kell készülni a Rákóczi úton befelé. Nehéz az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál. Torlódásra kell készülni a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budakeszi úton befelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól és az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál. Kovács Batont, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 2026. június 25-e reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, kiemelten a venezuelai földrengéssel, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Két nagy erejű földrengés sújtotta Venezuelát, rendkívüli állapotot hirdettek.
10: Az ország északnyugati részét tegnap este kevesebb, mint egy perc különbséggel egy 7,2-es, majd egy 7,5-es magnitudójú földrengés rázta meg. A második rengés ráadásul mindössze 10 kilométeres mélységben történt, ami jelentősen növeli a pusztítás mértékét. A mentő alakulatok egész éjjel a romok alatt rekedt túlélők után kutattak. Legkevesebb 32 halálos áldozatot követeltek a rengések a friss adatok szerint, és mintegy 700 ember sérült meg.
1: Caracasban több épület összeomlott, vagy súlyosan megrongálódott. Egyetlen romos épületből 18 embert sikerült kimenteni.
10: Az ügyvezető kormány rendkívüli állapotot hirdetett, felfüggesztették az oktatást, leállították a vasúti közlekedést, a caracasi nemzetközi repülőteret pedig bezárták a keletkezett károk miatt. A hatóságok további utórengésekre figyelmeztetnek, több térségben megelőző jelleggel a gázszolgáltatást is lekapcsolták. A földmozgásokat Kolumbiában is érezni lehetett, az Egyesült Államok cunami riadó rendszere pedig átmenetileg figyelmeztetést adott ki a Karib térség több szigetére, amelyet később visszavontak. A helyzet kezelésére a következő órákban külföldi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába, és Donald Trump amerikai elnök is segítséget ajánlott fel az országnak.
1: 7,2-es magnitúdójú földrengés rázta meg észak-keleti Japánt a reggeli órákban.
10: A földmozgást a legintenzívebben az Aomori prefektúrában lehetett érezni, ahol a japán szeizmikus skála szerinti 6-os fokozatot mértek. Sérülésekről vagy komolyabb anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés, és cunamitól sem kell tartani. A japán kormány azonnal válságstábot állított fel, miközben a hatóságok megerősítették, a térségben található atomerőművekben nem észleltek rendellenességet. A biztonsági ellenőrzések idejére a vasúttársaság felfüggesztette a szupergyorsvonat és több más vonat közlekedését, valamint egyes autópálya szakaszokat is lezártak.
1: Az extrém hőség és az aszály már most érezhető jövedelmi veszteséget okoz az európai háztartásoknak, a Climate Analytics kutatása szerint.
10: A Klimapolitikai Intézet szakértője szerint ez a gyakorlatban magasabb villanyszámlában, nagyobb hűtési igényben, egészségügyi kockázatokban és dráguló élelmiszerekben jelenik meg. Magyarország energiaszegénységi szempontból kevésbé érintett országok között van, de az egészségügyi kockázatok és az alkalmazkodási lemaradás itt is komoly problémát jelentenek. Somosi Zoltánt hallják.
11: Beszédnek annyiban mondanám, hogy az egészségügyi kockázat mindenképpen jelen van, és sajnos most jönnek a legmelegebb időszakok, erre mindenképpen figyeljünk. Szerencsére ez az energiaszegénységi szempontból Magyarország részben a rögzített energiafelhasználási árak miatt kevésbé kitárt, azt látjuk az elmúlt években a statisztikákból, hogy a magyar lakosságot körülbelül Európának az a rétege inkább, és az a része, amely a kevésbé érintett első százalék, vagy országok közé tartozik, körülbelül egy kategóriában vagyunk Németországgal vagy Franciaországgal, ez körülbelül 7-8% a lakosságnak, még ez például Görögország esetében 17-8%, Bulgária esetében pedig egy jelentős javulás után most már 13-14%.
1: Ötre emelkedett a rendkívüli hőség halálos áldozatainak száma Olaszországban, miközben az előrejelzések szerint a hétvégén tovább fokozódik a hőhullám.
10: Az áldozatok többsége a szabadban dolgozott vagy tartózkodott, mezőgazdasági munkások, egy vízvezeték szerelő, valamint egy hajléktalan is a nagy meleg következtében vesztette életét. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze, mivel több városban a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben. A tetőzést vasárnapra és hétfőre várják, amikor egyes térségekben 40 Celsius fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Rómában közben a forróságot heves jégeső szakította meg, helyenként golflabda méretű jégdarabok hullottak.
1: Sziklóomlás történt a franciaországi Biarritz egyik népszerű partszakaszán. Egy ember meghalt, egy másikat még keresnek.
10: A mintegy 2000 négyzetméternyi sziklafal tegnap este omlott a tengerbe a Miramar strand közelében, a világítótorony térségében. A hatóságok szerint 3 búvár tartózkodott a sziklafal alatt a baleset idején. Egyikük sértetlenül, de sokkos állapotban megmenekült, 2 társát azonban maga alá temette a kőzett tömeg. Az éjszakai mentés során egy nő holttestét megtalálták, a másik eltűnt személy után tovább kutatnak. A baleset okát egyelőre vizsgálják a hatóságok.
1: Szlovénia csatlakozott a román kezdeményezéshez, amely a barna medvék Európai Uniós védettségi szintjének csökkentését sürgeti a növekvő állományokoztak károk és az ember-állatkonfliktusok miatt.
10: A mintegy 954 medvének otthont adó Szlovénia és a súlyos károkkal küzdő Románia a szabályozás lazítását és az állomány aktívabb kezelését kéri az Európai Bizottságtól, hasonlóan a farkasok esetében már bevezetett könnyítésekhez. Bár a szlovén hatóságok eddig is engedélyeztek korlátozott kilövéseket, a döntéseket a természetvédők rendszeresen bíróságon támadják meg, így a tartós változáshoz a tagállamok többségének támogatása és uniós jogszabálymódosítás szükséges.
1: Javult a foglalkoztatottság havi alapon, éves szinten viszont enyhén romlott az adat. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint májusban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 fő volt, míg a munkanélküliek 209.000-en voltak regisztráltan, ez 4,3%-os munkanélküliségi rátát jelent.
10: A március-májusi 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatottak létszáma 71.000, a külföldön dolgozóké 121.000 fő volt, miközben a foglalkoztatási ráta az előző év azonos időszakához hasonlóan 75%-on alakult.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Nagyjából 8 percen zajlik a kereskedés a hazai tőzsdén, szinte egy helyben topog a BUX, 24 ponttal emelkedik, 138.878 ponton, a forgalom ideig 843 millió forint. 3%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.680 forinttól jegyzik őket, az OTP 3%-kal csökkent, 45.160, a Richter 8%-os pluszban 12.100 forint, a Magyar Telekom 2%-kal gyengül, 2726 forinttal jár. Emelkednek a 4iG részvényei 9%-kal, 1800 forinttal jegyzik őket. Drágul 2%-kal a Dunahouse, 1280 forint, 2,5%-os pluszban az Alteo, 3350. Az A1 biztonsági nyomda 1%-os pluszban 7890 forinttal jár. Leginkább a Waberers-t és az Opus-t adják, a Waberers 2%-kal gyengül, 4850 forinton, az Opus 1,7%-os mínuszban 352 forinton. Az euróért jelenleg 355 forint fölött kell adni, egészen pontosan 355 forint 20 fillére. Európában enyhe erősödéssel nyitnak. A kőolaj tovább gyengül, 1,5% közötti mínuszban a két fő típus, a Brent 72 dollár 68 cent, az amerikai könnyolaj 69 dollár 63 cent, és 4000 dollár alá süllyedt az aranyára, amely jelenleg 3994 dollár 60 centen jár. 13%-kal olcsóbb az étkezési búza, mint egy éve.
10: Az Agrárkörgazdasági Intézet adatai szerint június közepén a termelői ár tonnánként kevesebb, mint 70.000 forint volt, és még a 2024-es szintnél is valamivel alacsonyabb. A takarmány búza ára szintén csökkent, míg a takarmány árpa enyhén drágult, a takarmány kukorica ára pedig gyakorlatilag változatlan maradt. A lisztek fogyasztói beszerzési ára viszont terméktől függően kisebb emelkedést vagy csökkenést mutatott. Az olajmagok piacán vegyes kép rajzolódik ki, a napraforgó mag 11%-kal drágább, a repcemag viszont 10%-kal olcsóbb lett egy év alatt.
0: Időjárás jelentés.
10: Nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem várható. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Késő este 18 és 29 fok közötti értékek lesznek.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A labdarúgó világbajnokság B csoportjában Svájc 2-1-re győzte le Kanadát, míg Bosznia-Hercegovina 3-1-re múlta felül Katar együttesét. A svájciak és a társházigazda kanadaiak mindenképpen tovább jutottak a legjobb 32 közé. A csoport harmadikja, a bosnyákok még reménykedhetnek ebben, 4 pontot szereztek ugyanis. A C csoport mérkőzésein Marokkó 4-2-re múlta felül a Haiti együttesét, míg Brazília 3-0-ra győzte le Skóciát. A brazil és a marokkói válogatott mindenképpen ott van a legjobb 32 között, a harmadik skótok pedig még reménykedhetnek ebben, a haitiek kiestek. A csoport a társházigazda mexikói válogatott 3-0-ra múlta felül Csehországot, míg a dél-afrikai köztársaság talán némi meglepetése 1-0-ra győzött Dél-Korea ellen. Az A csoport végeredménye, első Mexikó 9 ponttal veretlenül kapott gól nélkül, a második a dél-afrikai köztársaság 4 ponttal, ők is tovább jutottak, a harmadik 3 pontos kóraiak még reménykedhetnek ebben, Csehország viszont 1 pontjával kiesett. Végül pedig hazai labdarúgás. A belga Sander van Praat lett a labdarúgó NB1-ben magyar bajnok Eto'o FC új sportigazgatója. A korábban az európai és a közel-keleti futballban is dolgozó 40 éves szakember UEFA A-licenszes képesítéssel rendelkezik, szakmai háttere pedig erősen kötődik az edzőképzéshez, az akadémiai futballhoz és a tehetségfejlesztéshez. Ideig a KV Mehelen utánpótlásában dolgozott, majd Szaúd-Arábiában az Al-Ahli Akadémiáján vállalt szakmai vezetői feladatokat, később sportkoordinátor volt, és dolgozott egyébként a Bershot belga klubnál is. Az Eto'o szerint Van Praat nemzetközi tapasztalata, akadémiai szemlélete és klubfejlesztési háttere új impulzust adhat a győri futballnak. Elsődleges feladata az lesz, hogy egyszerre eredményes, fenntartható és fejlődésorientált klubot építsen.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: 13 percen zajlik a tőzsdei kereskedés, de milyen a nyitás, mennyire komoly a forgalom, és hogy állnak a főbb részvényeink? Kérdezem Rigó Gábort, a Granit alapkezelő portfólió menedzserét. Szervusz, jó reggelt!
12: Jó reggelt, üdvözlöm én is a hallgatókat. Itt a magyar tőzsde az nagyjából a tegnapi záróár környékén alakul. A Bux Index az jelenleg 138.736 ponton van kereskedve, ez egy ilyen mínusz 0,1%-os, tehát mondhatni azt, hogy a tegnapi záró árfolyam környéki lett a jelenlegi várakozás. Az OTP az egy ugyanekkor a mínuszban, ez a 0,1%-os mínuszban van jelenleg 45.240 forinton, a MOL az 0,2%-os mínuszban van jelenleg 3664 forinton, a Richter az egy közel fél százalékos pluszban 12060 forinton van, és a Telekom is az a 0,2%-os mínuszban 2726 forinton van jelenleg. És az európai tőzsdéken is, ugyebár itt tegnapi nap az amerikai zárás után voltak talán érdekesebb fejlemények, erre reagáltak egyébként az európai tőzsdék, úgyhogy ott inkább egy kicsit pozitívabb a hangulat, ugyebár tegnap egy kicsi negatívba zárt, az 50 legnagyobb amerikai részvényindexet tömörítő Eurostox 50-es tőzsdeindex az 0,4%-os pluszban van, a DAX a német tőzsdeindex is 0,4%-os pluszban van, a francia tőzsde egy minimális mínuszban van, az angol tőzsde is egy minimális pluszban nyitott, tehát összességében azt lehet mondani, hogy normál kereskedett mennyiséggel, vagy nem magában a nyitásban nem volt nagyobb mértékű mozgolódás, az átlagostól eltérő, úgyhogy ilyen nagyjából átlagos szinten vannak a tőzsdei kereskedő árak.
1: Folytatódik a dollár erősödése, és ez hat a forintra?
12: Igen, ugye a dollár itt az elmúlt időszakban, miután az előző héten az amerikai kamatdöntés után az új fedelnök Kevin Walsh inkább a kamatemelés irányába tolódott el. Most már ugyebár itt a piaci szereplők ezek 80%-os valószínűséggel gondolják azt, hogy már szeptemberben a kamatemelés lehet, ugyebár ez hatott igazán itt a dollár erősödésre az elmúlt időszakban. Hogyha efelől következő hírek még érkeznek, és ez azt fogja mutatni, hogy itt az a Fednek esetlegesen kamatot kell emelnie, vagy kamatot fog emelni, akkor valószínűsíthető, hogy további dollár erősödés lesz az euróval szemben, ez valószínűleg a forintra se fog olyan jó hatást gyakorolni. Erre például egy nagyon érdekes adat lesz, a mai napon pont a Fed által kiemelten figyelt PCE árindex jön majd magyar idő szerint 14 óra 30 perckor. Itt ugyebár az előzetes az év per év alapon 3,8%-ról egy 4,1%-os inflációs drágulás a piaci várakozás, és a hó per hó változáson is egy 1%-kal magasabb 0,5%-ot várnak hó per hó változásra is. Itt a legnagyobb problémát azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban sokszor látszott, hogy a piaci várakozásnál egyébként egy magasabb inflációs adat jött ki, hogyha ez az inflációs adat megint magas lesz, és itt a sávból nagyon kikerül, az inflációs sávból nagyon kikerül az amerikai infláció, vagy a várt infláció sávjából, akkor az ténylegesen implikálhatja a kamatemelési várakozásokat, akár már rövid távon is.
1: Rigó Gábort, a Granit alapkezelő portfólió menedzserét hallották. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
12: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a vendégünk pedig Szeged György, az MBH Bank ESG és fenntarthatósági vezetője. Jó reggelt kívánok.
14: Jó reggelt, köszöntelek és köszöntöm a hallgatókat.
1: Fenntartható jövő, ez nagyon-nagyon sokszor elhangzik ilyen hívó szóként, és az ember, amikor ezt hallja, akkor nyilván egy nagyon picit szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy egy banknak ebben mi dolga, de mi dolga egy banknak, amikor fenntartható jövőről van szó? Környezetvédelmi szempontok kerülnek itt elő, vagy akár nem csak maga a zöld dolgok, hanem más is, mint fenntartható jövő?
14: Igen, sokan teszik fel ezt a kérdést egyébként, és sokan csodálkoznak valóban, hogy egy banknak mi dolga van ezzel a témával. Az az érdekes, hogy meglepődnek azért sokan, hogyha mikor elmondjuk, hogy igenis nagyon sok dolgunk van vele. Nem akarom nagyon messziről kezdeni, de úgy kell ezt az egész fenntarthatósági témát egy picit a bank szemszögéből értelmezni, hogy mi a hitelezésünkön keresztül, tehát nem feltétlenül a mi saját tevékenységünk, az is fontos, az, hogy milyen irodaépületekben ülünk, milyen vállalati autóink vannak, és így tovább, de az sokkal-sokkal fontosabb, hogy akiket mi hitelezünk, akikkel mi kapcsolatban állunk, ők milyen kibocsátással rendelkeznek, őket hogyan próbáljuk rávenni arra, hogy foglalkozzanak ilyen fenntarthatósági témákkal, mert ha nagyon-nagyon sarkítani szeretném, akkor az általunk kihelyezett hitelekkel tudjuk őket teljes mértékben befolyásolni. Hogyha egy nagyon ideális világban élnénk, akkor mondhatnánk azt is, hogy nem adunk hitelt egy olyan beruházásra, egy olyan ingatlan vásárlásra, vagy bármilyen egyéb célra, hogyha mond ennek az egész folyamatnak a végén, vagy a vállalat, vagy az a beruházás nem tekinthető a hazai nemzetközi jogszabályok szerint zöldnek. Értelemszerűen ez nem megy egyik pillanatra a másikra, tehát nem kell ezt ilyen drasztikusan felfogni, de a bankoknak kötelessége most már Egyébként a Magyar Nemzeti Banknak erre nagyon szigorú szabályai vannak, illetve az EU is ebbe az irányba tereli a nagyvállalatokat, a felelős vállalatokat, hogy segítsék az ügyfeleiket, a bankok esetében értelemszerűen a hitelezés bevonásával, hogy egyre inkább átálljanak egy zöldebb és fenntarthatóbb működésre.
1: Mit jelent ez a zöldebb, fenntarthatóbb működés? Tehát mondjuk épületek energetikai korszerűsítését, arra akár szívesebben adnak hitelt, napelem létesítésre, szélenergia hasznosításra, vagy akár a fenntarthatóság jelenti azt is, hogy tényleg úgymond a környezeti lábnyoma kisebb egy cégnek, tehát nem tudom, hogy kevesebb papírt használ fel, felhasználja, vagy legalább intézkedik arról, hogy a hulladékát, amit termel, felhasználják, és újra beforgassák, egyfajta ilyen körforgásos igen, gazdaságban igen, vesz igen. részt, tehát ilyenekre kell gondolni?
14: Teljes mértékben. Hogyha külön kellene választani így a zöld, meg a fenntartható működést, finanszírozást, a fenntartható működésre, ha fókuszálunk, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy mi egy olyan üzleti stratégiát alkotunk meg a vállalatunkat, tehát most nem a banki szempontból nézem, hanem mint mondjuk ügyfélként, hogy szélsőséges példa, de például, hogyha villamosenergia termeléssel foglalkozok, akkor az egy fenntartható gondolkodás és viselkedés, hogyha nem szénből állítok elő villamosenergiát, mert bár a világon még azért nagyon sok, vagy nagy mennyiségben állítanak elő villamosenergiát szénből, de a trend az nem ez. És az egy fenntartható vállalati működést eredményez, hogyha én ezeket a trendeket, ezt a jövőbe látok, nagyon képletesen fogalmazva jövőbe látok, mert tudnom kell, hogy valószínűleg az én vállalatom nem lesz életképes mondjuk egy 10 év múlva, vagy 15 év múlva. Nekünk finanszírozóként ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. De mondhatnék olyan egyszerű példát is, hogyha én mondjuk egy mezőgazdasági, vagy az agráriumban tevékenykedő vállalat vagyok, aki mondjuk egyszerű növénytermesztéssel, búza, kukorica termesztéssel foglalkozok, és hogyha mondjuk én úgy végzem a tevékenységemet, hogy az öntözéssel nem foglalkozok, és azért nagyon fontos, hogy az öntözést azt nem úgy kell elképzelni, hogy kutakat fúrok, és vizet hozok fel a föld mélyéről, mert azért ez annyira nem fenntartható, annyira nem zöld, hanem valamilyen egyéb más módon. Most az egyéb más módon nagyon sokszor vitatkoznak, mennyire költséges, nehéz, megvalósítható, és így tovább, de ez a cél, hogy én egy olyan a tevékenységemet, amit folytatok, azt úgy végezzem, hogy az 10 év múlva, 20 év múlva is tudjon működni, alkalmazkodnom kell az új környezeti kihívásokhoz. Ami pedig a zöld finanszírozást, vagy az igazán zöld működést jelenti, az pont azok, amiket megemlítésre került, akár a körforgásos gazdaság, az, hogy napelemeket helyezek el mondjuk a területem, tehát a vállalati telephelyének az épületeim, vagy egyszerűen olyan épületeket építek, vagy úgy korszerűsítem az épületeimet, hogy nap végén azok nagyon kevés energiát használnak fel. Ez nekem is jó, mert pénzt takarítok meg nap végén, azáltal, hogy kevesebb energiát használok, illetve hát az, aki előállítja azt az energiát, annak is van egy kibocsátása. Ha én kevesebbet használok, ő kevesebbet fog előállítani, nap végén mindannyian jól járunk. Most mondszerűen lehet azt mondani, hogy aki a villamos energiát előállítja, annak kevesebb bevétele keletkezik, őnek is át kell állnia majd egy olyan tevékenységre, ahol mondjuk egy napelem kevesebb bekerülés, vagy működési költséggel jár, ezáltal arányaiban nézve az a profit, amit ő megtermel, az ugyanúgy megmarad, de a lényeg az, hogy nekem vállalatként, illetve ügyfélként is ezekre a kérdésekre kell odafigyelnem.
1: Mezőgazdasági vállalkozók, én nem tudom, hogy mondjuk egyébként az öntözést hogy lehet kiváltani, talán záportározók építésével az itt például, az embereszébe, tehát hogyha az a kevés csapadék, vagy az a nagyon rossz eloszlásban érkező csapadék, hogy jobban tudja felhasználni egy vállalkozás.
14: Ez így van, és azért azt hozzá kell tenni, hogy természetesen ezeket a gondolatokat, vagy irányokat abban az értelemben lehet kritizálni, hogy lehet, hogy költséges, lehet, hogy nehezen valósítható meg, lehet, hogy ez valamilyen áldozattal jár. Csak azt kell belátni, hogy az, ami mondjuk egy 30 évvel ezelőtt, de akár még 10 évvel ezelőtt is, abban az értelemben elképzelhetetlen volt, hogy nem gondoltuk azt, vagy nem hittük el, hogy ilyen aszályos évekkel találkozhatunk, akkor nem is gondolt arra senki, hogy adott esetben egy valami nagyon nagy áldozattal, vagy mondjuk inkább az, hogy áldozattal járó beruházást kell annak érdekében megvalósítani, hogy az én működésem, az én tevékenységem az életképes maradjon. Ez sajnos, ha még ma nem is azonnal, de gyakorlatilag évről évre azt látjuk, hogy az, ami mondjuk 10 vagy 30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen beruházás volt, annak a költsége, bekerülési költsége miatt, azt ma már meg kell valósítani, mert nagyon egyszerű gondolati sík mentén, hogyha nem teszem meg ezeket a dolgokat, akkor lehet, hogy az én vállalkozásom pár év múlva fejre áll, nem fog tudni termelni. És sajnos tapasztaljuk most már a bőrünkön ezeket a kockázatokat, azért naponta lehet a hírekben is hallani, hogy több kilométerről szivattyúznak át vizet Dunából, Tiszából annak érdekében, hogy öntözni tudjanak. Ezek azok a kockázatok, amikkel kell foglalkozni, és ez sokszor ugyebár magáról az, hogy valami zöld, ezt a hangzatos kifejezést, ezt az egyszerű kis fogalmat használjuk, és tényleg azt gondoljuk, hogy leszigeteltük a házunkat, és innentől kezdve ez az egész éghajlatváltozási, fenntarthatósági problémák megszűnnek, nem ennél sokkal több, mert ilyen kockázatokkal is szembe kell néznünk.
1: Hát egyébként, ha jól felszerelek egy klímát, és minden rendben lesz, nyilván az sem teljesen a legjobb megoldások legjobbika, mert hogy mi van, ha nincs áram, tehát ilyen egyszerű dolog is előfordulhat, akár egy hőség eredőjeként, mint igen, ahogy egyébként volt erre például, főleg dél-európai országokban.
14: Igen. És egyébként, hogyha fenntartható működést nézünk, abba a gondolati síkba ez is beletartozik, hogy másképp magyarázom, nekünk, mint banknak, visszatérve erre az agrár példára, látnunk kell, ismernünk kell annyira a portfóliónkat, hogy mondjuk vegyük észre azt benne, hogy adott esetben olyan növénytermesztéssel foglalkozó vállalatokat finanszírozunk, akinél a öntözés, jelentsen az bármilyen fajta öntözést is most már, az biztosított vagy nem biztosított, mert ha nem biztosított, és homokba dugjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy

0: vezetőivel.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
3: Június 29 és július 3-a között rendezik meg a 17. Győri Reneszánsz és Barokk hetet, amely a régi zene kedvelőinek és művelőinek kínál koncerteket, mesterkurzusokat és közös muzsikálási lehetőségeket. A szervező Harmónia Művészeti Iskola tájékoztatása szerint idén barokkének, furuja, cselló, csembaló, fortepiano és gitármesterkurzusok indulnak. A résztvevők nem csak hangszeres képzésben részesülhetnek, hanem a régi zene előadásmód sajátosságaival is megismerkedhetnek a reneszánsztól a későbbi korszakok zenéjéig. A program kiemelt hangsúlyt fektette a kamaramuzsikára és a pengetős hangszerek sokszínű zenei világára. A fesztivál nyitó koncertét június 29-én tartják a Harmónia teremben, ahol a kurzusvezető tanárok lépnek fel Európai zene a 16-18. Századból címmel. A győri reneszánsz és barokk héti már 17. alkalommal kínál lehetőséget arra, hogy a közönség és a fiatal muzsikusok közelebbről is megismerjék a reneszánsz és a barokkor zenei örökségét.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
5: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
6: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
2: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: Egy perc elmúlt 9:30. Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb híreit a hírszerkesztő Somodi Evelin.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Türelemre és az ultimátum típusú megszólalások kerülésére intett Karácsony Gergely a Tisza kormánnyal szemben az önkormányzati szféra hatalmas elvárásai ellenére.
8: A Klasszis podcastban a főpolgármester azt mondta, hogy az érdemi egyeztetések az új önkormányzatokért felelős államtitkár kinevezése után indulhatnak meg. Jól lehet, június 3-án már lezajlott egy első egyeztetés Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége között. Ekkor egy 23 pontból álló reformcsomagot mutattak be. Karácsony kiemelte, hogy a települések autonómiájának visszaállítása mellett szükség van egy Budapest törvényre is, amely szerepel a Tisza programjában, és ennek normaszövegéről már egyeztet Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.
7: Javult a foglalkoztatottság havi alapon, éves szinten viszont enyhén romlott az adat. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint

0: Májusban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 főt tett ki, míg a munkanélküliek száma 209.000 volt, ez 4,3%-os regisztrált munkanélküliségi rátát jelent.
1: A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatottak létszáma 71.000, a külföldön dolgozóké 121.000 fő volt, miközben a foglalkoztatottsági ráta az előző év azonos időszakához hasonlóan 75%-on alakult.
0: 13%-kal olcsóbb az étkezési búza, mint egy éve.
1: Az Agrárközgazdasági Intézet szerint június közepén a termelői ár tonnánként kevesebb, mint 70.000 forint volt, és még a 2024-es szintnél is valamivel alacsonyabb. A takarmány búza ára szintén csökkent, míg a takarmány árpa enyhén drágult, a takarmány kukorica ára pedig gyakorlatilag változatlan maradt. A lisztek fogyasztói beszerzési ára viszont terméktől függően kisebb emelkedést vagy csökkenést mutatott. Az olajmagok piacán vegyes kép rajzolódik ki, a napraforgó mag 11%-kal drágább, a repcemag viszont 10%-kal olcsóbb lett egy év alatt.
0: Friss információ a hazai belpolitikai életből, lemondott a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról is Őri László, fideszes KDNP-s politikus, az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter, fidesz KDNP-s alelnök olvasta fel a megyei közgyűlésen. Az üléstől távol maradó Őri László a nyilatkozatában nem indokolta a döntését. A Pécs Aktuál hírmagazinnak a napokban megjelent cikkében úgy nyilatkozott, hogy pártja strukturális és szervezeti átalakulása miatt kész lemondani tisztségeiről. Jelezte, hogy visszavonul a közélettől, erről maga döntött, előzetesen nem egyeztetett sem a Fidesszel, sem pedig Orbán Viktor pártelnökkel. Donald Trump már is egyeztetett a vezető hazai hadipari vállalatok vezetőivel, hogy az iráni hadműveletek és egyéb konfliktusok miatt megcsapant katonai készletek feltöltésére gyorsítsák fel a fegyver- és lőszergyártást.
1: A Pentagon már előzetes megállapodásokat kötött a termelés drasztikus növeléséről, például a Patriot és Tomahawk rakétarendszerek esetében, miközben a Trump kormányzat fokozott nyomást gyakorol a cégekre, hogy a részvényesi kifizetések helyett a gyártás bővítésére fókuszáljanak. A hadipari kapacitások növelését a Szenátus Fegyveres Erők Bizottsága is támogatja, amely egy 1150 milliárd dolláros törvénytervezettel ágyazna meg a több éves fegyverbeszerzéseknek.
0: Mágneses drónnal szerelték le a rendőrök egy késsel fenyegetőző férfit Kaliforniában.
1: A Sacramento megyei hatóságok egy garázsba elbarikádozott, feltételesen szabadlávon lévő férfit próbáltak rávenni a megadásra, de sikertelenül. A rendőrök ezért egy erős mágnessel felszerelt drónt küldtek a helyiségbe, amely kirántotta a kést a férfi kezéből. A 30 éves Austin Cartert ezután őrizetbe vették.
0: Tüzet okoztak egy ukrán drón lezuhant roncsai a dél-oroszországi Krasznodári régió poltavai olajbázisán, ezt közölte a helyi járás vezetője, hozzátéve, hogy személyi sérülés nem történt.
1: Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka folyamán rekordszámú 269 ukrán drónt semmisített meg 13 régió és a Fekete-tenger felett, ami miatt több repülőtéren is fel kellett függeszteni a forgalmat.
0: Két nagy erejű földrengés sújtotta a Venezuelát, rendkívüli állapotot hirdettek.
1: Az ország északnyugati részét tegnap este kevesebb, mint egy perc különbséggel egy 7,2-es, majd egy 7,5-es magnitudójú földrengés rázta meg. A második rengés ráadásul mindössze 10 kilométeres mélységben történt, ami jelentősen növeli a pusztítás mértékét. A mentő alakulatok egész éjjel a romok alatt rekedt túlélők után kutattak. Az első információk szerint legkevesebb 32 halálos áldozatot követeltek a rengések, és 700 ember sérült meg.
0: Caracasban több épület összeomlott, vagy súlyosan megrongálódott, egyetlen romos épületből 18 embert sikerült kimenteni.
1: Az ügyvezető kormány rendkívüli állapotot hirdetett, felfüggesztették az oktatást, leállították a vasúti közlekedést, a caracasi nemzetközi repülőteret pedig bezárták a keletkezett károk miatt. A hatóságok további utórengésekre figyelmeztetnek, több térségben megelőző jelleggel a gázszolgáltatást is lekapcsolták. A földmozgásokat Kolumbiában is érezni lehetett, az Egyesült Államok cunamiriadó rendszere pedig átmenetileg figyelmeztetést adott ki a Karib-térség több szigetére, amelyet később visszavontak. A helyzet kezelésére a következő órákban külföldi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába, és Donald Trump amerikai elnök is segítséget ajánlott fel az országnak.
0: Tőzsde hírek. A hazai értéktőzsde stagnál gyakorlatilag, ez most 55 pontos mínuszt jelent mindössze, 138.838 pontos BUX értékkel, 1.828.000.000 forint a forgalom idáig. 3%-a gyengülnek a MOL részvények, 3.658 forinttal jegyzik őket, az OTP 1%-a drágult, 45.360 forinton, a Richter 0,5%-os pluszban 12.060, a Magyar Telekom 7%-a gyengül 2.712 forinton, 355 forint 10 fillére az euró. Európában a londoni tőzsde 3%-os emelkedésben jár, a német DAX úgy tűnt, hogy mínuszban kezdi a napot, most pluszban 3%-kal megy felfelé, a francia CAC-en 1/10, az olasz tőzsde fél, a spanyol 2%-os pluszban jár, 1,1355 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Csökken a kőolaj, $72.73 a Brent, az amerikai könnyolaj $69.70, az arany pedig $4,004.
2: Időjárás jelentés.
1: Nagy rész derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Folytatjuk Szege Györggyel, az MBH Bank ESG-s fenntarthatósági vezetőivel. Ott tartottunk, hogy zöld dolgokról beszéltünk, fenntarthatóságról, és hát a bank, gondolom én, maga működését is próbálja egy kicsit ebbe az irányba terelni, de mivel próbálja ösztönözni túl esetlegesen a jobb hitelkamatokon ezt a fajta hozzáállást? Van-e esetleg fenntarthatósági programja, nem csak saját maga érdekében, hanem mondjuk az üzleti partnerei érdekében, és mondjuk díjaznak-e esetlegesen cégeket így?
4: Így van, ez teljesen igaz. Ez azért fontos, mert igen, nagyon sokszor hangzatos téma ez a zöld, meg a fenntarthatóság, de sokan nem tudják, hogy mit kell ezzel kezdeni. Sokan nem tudják azt, hogy nekünk bankként, hitelintézetként nagyon szigorú előírásokat kell már betartani, és nagyon sok adatra van szükségünk annak érdekében, hogy egy ügyletről, egy ügyfélről megállapítsuk, hogy mennyire zöld. Ezért a szemléletformálás az, mi már igyekeztünk évekkel ezelőtt ezzel a témával foglalkozni, mi magunk is elindultunk ezen az úton, a saját tevékenységünket is, amennyire tudjuk, felmérjük, csökkentjük ebből eredő kibocsátásokat, de értelemszerűen az ügyfelek azok egy sokkal nagyobb kihívást jelent számunkra, mert az ügyfeleknél nagyon sok olyan, úgy is mondhatnám, hogy mondjuk az ügyfeleinknek talán egy 90%-ánál nincsenek jogszabályi előírások, kötelezettségek, hogy számunkra valamilyen adatot szolgáltassanak, valamilyen módon zölden működjenek. Ezért ennek érdekében mi 2023 végén indítottunk el egy úgynevezett fenntartható jövőbankja programot. Ez a program sok mindenre fókuszál. Egyrészt fókuszál arra is, hogy a saját zöld hitelezésünket növeljük, az úgynevezett zöld hitelek arányát növeljük portfólión belül. Ezen túlmenően pedig a biodiverzitás védelmét jelöltük ki, mint egy nagyon-nagyon fontos téma. Erről is nagyon sokat lehetne beszélni, de nemzeti parkokkal állunk egy kapcsolatban, erdészetekkel, ahol lehet, hogy fát ültetünk, lehet, hogy valamilyen fajvédelmi tevékenységet hajtunk végre. A lényeg, hogy mi anyagi forrást biztosítunk például nemzeti park igazgatásságoknak, akik projekteket adnak meg nekünk, és kiválasztunk közösen X projektet, amit abból a támogatásból finanszírozunk, és hozzájárulunk a természet valamilyen formában történő fejlődéséhez. Ennek folyamányaként tavaly kezdtük el a fenntartható jövő útja díját megalkotni, ami én azt tudom mondani, hogy egy végtelenül egyszerű díj, zöld díj, ami semmi másról nem szól, mint arról, hogy a saját ügyfeleinket szólítottuk meg, hogy ebben a bizonyos ESG témában, külön az E, külön az S, külön a G témában adják be pályázataikat, hogy ők mit tettek ezeken a területeken. És ez a fenntartható jövő bankja díja most egy pár hete volt az eredményhirdetés, ahol mindhárom kategóriában, E, S, G kategóriában mutattuk be a díjazottakat, volt egy külön díjasunk, és ezek a vállalatok gyakorlatilag bemutatták azt, hogy ők hogy foglalkoznak ezzel a témával, mit tettek ennek érdekében. Nagyon sok pályázat érkezett be, nagyon érdekes pályázatok, és nagyon jó volt látni azt, hogy azért az ügyfeleknek egy jelentős része foglalkozik ezekkel a témákkal, és ez miért jó? Nyilván a jóbornak is kell cégér, ez mindannyiunk számára egy mondjuk így, hogy win-win szituáció, mert nagyon sok vállalatnak egyébként szeretné elmondani, szeretné megmutatni valamennyire a nagyvilágnak, hogy ők mivel foglalkoznak. Mi ezeket legalább olyan formában próbáljuk felkapni, hogy bemutatjuk, hogy igenis a mi ügyfeleink hogy foglalkoznak, és hát ha összönözzünk ezzel más ügyfeleket is, hogy foglalkozzanak a témával.
5: Említette, hogy van E, van S, van G, ugye ez a mozaik szó az E, angolul environment, tehát hogy az a környezeti, a social, az a társadalmi, a G, meg talán az a legnehezebben megfogalmazható governance.
4: Ez a vállalatirányítás szokták ki.
5: Inkább vállalatirányítás?
4: Így van, irányítás, így van.
5: Tehát ez nem a kormányzati munkával. Vagy állami igazgatással összefüggésben
4: nem
5: van.
4: Nem, mint vállalatirányítás.
5: Milyen nem annyira tipikus projektek vannak, amelyek esetleg díjat kaptak. Tehát persze a környezetvédelmet nagyjából gondolom én mindenki érti, tehát hogy kisebb kibocsátás, picit zöldebb működés, jobban odafigyelve a napi működésre, hogy ne legyen annyira környezetszennyező, de hogy lehet például társadalmi szempontból jobbat cselekedni egy vállalatnak, vagy éppen vállalatirányítási szempontból?
4: Igen, a vállalatirányítás az valóban egy nehéz téma, vagy sokan nem tudják, hogy például itt mit lehet kezdeni. Az egyik díjazottunk, nem mondom ki a nevét, szerintem azt nem mondhatom ki, de nyilván a mindenféle sajtóközleményben ez visszakereshető. Ők így első hallásra egy viszonylag egyszerű ESG adatgyűjtési rendszert alakítottak ki. És ez azért érdekes, mert maga az ESG adatoknak, az ESG tevékenységnek a kimutatása az egy nagyon olyan tekintetben nehéz, hogy nagyon sok adatot, amit arról kell megjeleníteni, hogy a mi vállalatunk a jelenlegi szabályozás szerint valóban jól végzi a tevékenységét, és ez a jól végzi a tevékenységét, az, hogy zölden végzi, olyan beruházásokat valósít meg, adott esetben körülötte lévő társadalomra is odafigyel, ezeknek az adatoknak a gyűjtése, rendelkezésre állása, ez nagyon-nagyon hiányos. Én szoktam említeni azt is, hogy a mi bankunk is úgynevezett ilyen ESG rétingeket kér, ilyen réting ügynökségektől, ahol 500-600 adatot is néha össze kell gyűjteni, olyan adatot, amit nem gyűjtöttünk. És egy vállalat, aki képes kidolgozni egy olyan adatgyűjtési rendszert, amit rendszeresen, és ezen van a hangsúly, hogy rendszeres, akár negyedéves, de már fél éves rendszerességgel meg tud jeleníteni, és a háttérben olyan folyamatok zajlanak, amelyek ezt az adatgyűjtést automatizáltá teszik, értem ez alatt az, hogy lehet, hogy egy nagyvállalatnak van mondjuk 20 divíziója, alosztálya, teljesen mindegy, hogy hogy mond, és onnan automatikusan kap egy értesítést, az adott kollega begyűjti az adatokat, feltölti valahova, és utána pedig egy ilyen, hát nem tudom mi a magyar neve, ilyen dashboardok, tehát ilyen mondjuk azt, hogy színes, szagos ábrákon keresztül a felső vezető és részére bemutatásra kerülnek ezek a úgynevezett ESG adatok, meg KPI-ok, akkor a felső vezetés tud arról dönteni, vagy látja, hogy ő neki jelente valamilyen kockázatot önmagában a maga ez az ESG tevékenység. Akit mi díjaztunk, ők egy olyan iparágban tevékenykednek, ahol igenis az időjárás befolyásolni tudja bármilyen ilyen környezeti téma, és ez fontos, hogy lássuk, mert ezeket lehet, hogy nem, sőt biztos, hogy nem látták sokan előre, nem kapnak róla információt, és mivel, hogy ahogy haladunk előre az időben, egyre több olyan éghajlati kockázattal kell szembenézni, ami mérhető, kimutatható, fontos, hogy a vállalatvezetők ezeket azonnal lássák, ne legyen elrejtve a háttérben. Például governance témában ez ezt is jelentheti.
5: Csak nagyon röviden még social témában, mi az, ami ilyenkor, mert adott esetben inkább a jótékonykodás jut az ember eszébe, de nem biztos, hogy ez ennyire egyszerű, hogy csak jótékonykodni lehet, vagy
4: igen, kell. A social-t azt legtöbbször, most nem rossz értelemben mondom, hogy összekeverik a jótékonykodással, az egy picit ilyen CSR tevékenységbe sorolható be. A mi esetünkben egy olyan, a díjazottak között egy olyan profitorientált vállalkozásról van szó, aki egy, tehát egy tábort, tehát egy olyan tábort, megint csak nem akarom nevet mondani, bár szerintem ez nem az a kategória, ami problémát jelentene, de gyakorlatilag egy olyan tábornak az a fűtési rendszerének a korszerűsítésével kezdett el foglalkozni, ahol súlyos és krónikusan beteg gyerekek táboroznak rendszeresen. Ez miért érdekes? Mert gyakorlatilag egyszerűen arról volt szó, hogy ez a profitorientált vállalkozás kiment oda hozzájuk, megnézte az összes épületüket, és megnézték, hogy hol kell, hol lehet ezeket korszerűsíteni. És ez is egy olyan tevékenység a vállalat részéről, egy olyan social jellegű tevékenység, ahol lehet, hogy nem közvetetten ad nekik valamilyen pluszt, mert sokszor lehet azt is talán mondani, hogy attól, hogy adunk valakinek pénzt, attól ő még nem fog jól működni. Akár egy ilyen tábornál, egy olyan helyen, ahol fontos, hogy az a tábor az életképes, fenntartható legyen, oda kell figyelni akár ezekre az energia témákra is, és átvizsgálni, korszerűsíteni, tanácsot adni nekik, stb., mert hosszú távon fog ez nekik segítséget jelenteni.
5: Szege Györgyel beszélgettünk, az MBH Bank ESG és fenntarthatósági vezetőivel. Köszönjük, hogy itt volt.
4: Köszönöm szépen én is.
3: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Az extrém hőség és az asszály már most érezhető jövedelmi vesztességet okoz az európai háztartásoknak, ezzel a Global Analytics kutatásában. A Klímapolitikai Intézet szakértője szerint ez a gyakorlatban magasabb villanyszámlában, nagyobb fűtési igényben, egészségügyi kockázatokban és dráguló élelmiszerek képében jelenik meg. A hőhullámok a munkavégzés hatékonyságát is rontják, nem csak a fizikai munkát végzőknél, hanem az irodai dolgozóknál is. A leggyorsabban a mezőgazdaságban, az egészségügyben és az energiafelhasználásban látszik a hatás, miközben a legszegényebb rétegek sérülékenyebbek, mert nehezebben tudják kifizetni a hűtés többletköltségeit. Magyarország energiaszegénységi szempontból kevésbé érintett országok közé tartozik, de az egészségügyi kockázatok és az alkalmazkodási lemaradás itt is komoly problémát jelent. Somosi Zoltánnal Kecső Rihárd beszélgetett.
6: Megjelent egy tanulmány, amely szerint az extrém hőség és az asszály együtt már most közel 3%-kal csökkenti az európai háztartások átlagos jövedelmét. Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Hol jelenik meg ez a veszteség egy családnak az életében?
7: Ezt a veszteséget több szempontból tudjuk látni. Egyrészt nyilvánvalóan maga a háztartásoknak az energiafogyasztása. Itt a hőmérséklet növekedésével, és főleg az rendkívül magas hőmérsékletű napokkal, amikor 35-40 fokkal elhúzik a hőmérséklet, 35-40 fokra, akkor a háztartásnak az átlagos áramfogyasztása akár 140-180%-kal is megnőhet. Ugye minél melegebb van, annál nehezebb lehűteni a lakást légkondicionálással. Ráadásul ilyenkor a háztartások extra módszerekhez is folyannak, több folyadékot kell bevinnünk, jobban megy a hűtő, ezért máshogy is vásárolunk be, és hát bizony az asszály pedig hosszú távon fol bele a háztartásoknak az életébe, ugyanis ez jelentős károkat okoz az európai mezőgazdaságba, eurómilliárdokról beszélünk, és sajnos ez az elveszett termés és a kevesebb kínálat az a boltok polcain lévő termékek árába később meg fog jelenni.
6: Milyen csatornákon keresztül csökkenti a hőség a jövedelmet? Gondolok itt akár munkaóra, vagy esetleg egészség, mit kell itt lehetni?
7: több tanulmányban arról, hogy alapvetően maga az effektivitása a munkának is lecsökken. Ez nyilvánvalóan egy fizikai munkánál jóval megterhelőbb kint dolgozni a meleg környezetben, de bizony az irodai munka tekintetében is, amíg beérünk az ingázás során, az a hőterhelés, ami miért minket lecsökkenti a koncentrációt, és ezáltal az effektivitását is a munkánknak, illetve az értékét, egyfajta értékteremtési csökkenést látunk az európai munkaerőpiacon. A másik szempont pedig az, hogy jóval több esetben most már évek óta láthatjuk a tendenciát sajnos hazánkban is. Ezek a hőhullámok rendkívül sok esetben kell riasztani a mentőket, főleg az idősebb korosztályt terjeszti meg rendkívüliképpen a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket. Ezzel is számolnunk kell sajnos.
6: Mely ágazatokban lehet a leggyorsabban érezni ezt a hatást?
7: Én mindenképpen azt mondanám, hogy a mezőgazdaság egy olyan ágazat, ahol rendkívül gyorsan tudjuk érezni az eltűnő termések, a kiszáradó földek súlyos problémákat okoznak. Amit az előbb említettünk, maga az egészségügy egy rendkívül közvetlen és gyors lefolyású, akárcsak a kórházak letelhetsége is, illetve adott esetben a hőtermelés miatt a többbe kerülő beteg egy közvetlen hatást gyakorol a lakosságra.
6: Ebben a tanulmányban szó volt arról is, hogy a klímaváltozás tovább szélesíti az európai jövedelmi különbségeket. Arról is van szó, hogy itt a legszegényebb 20%-ot érinti ez az egész, de miért pontosan őket?
7: Van egy költsége a hűtésnek, ez viszonylag általános, nyilván lakásfüggő, de maga a hőmérséklet elosztás egyenletes, mindenki ugyanúgy sújt a 40 fok. Ez nyilván lakásméret függő, hogy mennyit kell költenünk energiára, de aki egy nagyobb lakást meg tud engedni magának, az jóval nagyobb valószínűséggel meg is tudja engedni a gazdagabb jövedelmi osztály, hogy ezt az energia plusz felhasználást ki tudja fizetni. Most azt lehet mondani, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez alacsonyabb esetben egy kevésbé meleg nyár esetén 30 kWh, egy melegebb nyár esetén akár felmehet ez 70-80, akár 100 kWh-ra is az, amit pluszba elfogyasztunk. Ez maga ez a mennyiség, ennek a kifizetése a szegényebb rétegekre jóval nagyobb terhet ró, hogy le tudják hűteni a lakásukat, és főleg ugye itt látnunk kell, hogy a szegényebb jövedelmű rétegek Európában elsősorban délre esnek. Itt gondolhatnunk Görögországra, Bulgáriára, mai napig ők az egyik leginkább energia szegénységgel sújtott országok. Ez annak köszönhető, hogy szegényebbek az országok, és jóval melegebb, brutálisabb nyarakat is kell túlélniük, amiket viszont nehezen tudnak finanszírozni a helyiek.
6: Magyarországon mi a helyzet ezzel az egésszel? Hogy kell itt elképzelni? Itt mennyire vagyunk veszélyben ezáltal?
7: Beszédnek annyiban mondanám, hogy az egészségügyi kockázat mindenképpen jelen van, és figyeljünk egymásra, hogyha valakit látjuk, hogy rosszul van az utcán, kérdezzük meg. Sajnos most jönnek a legmelegebb időszakok, erre mindenképpen figyeljünk. Szerencsére ez az energiaszegénységi szempontból Magyarország részben a rögzített energiafelhasználási árak miatt kevésbé kitelt. Azt látjuk az elmúlt években a statisztikákból, hogy a magyar lakosságot körülbelül Európának az a rétege inkább, és az a része, amely a kevésbé érintett felső százalék, vagy országok közé tartozik, körülbelül egy kategóriában vagyunk Németországgal, vagy Franciaországgal, ez körülbelül 7-8% a lakosságnak, még ez például Görögország esetében 17-8%, Bulgária esetében pedig egy jelentős javulás után most már 13-14%.
6: Mennyire van felkészülve Európa, vagy éppen akár Magyarország is arra, hogy a hőség ne csak az egészségügyi kockázatokat, hanem akár jövedelmi, akár szociális válságokat is okozzon?
7: Én azt mondanám, hogy le vagyunk maradva. Picit ugyanolyannak érzem ezt a helyzetet, mint akár csak a vízkezelés és az aszály helyzetet. Nem csak Magyarország, hanem teljes Európa későn ébredt. Picit úgy kezeltük ezt a klímaváltozást, hogy időszakos és majd elmúlik, de a probléma egyre növekszik. Elkezdődtek ezek az aklimatizációs intézkedések, elkezdődtek most már egyre több országban a támogatások erre az energia és szociális politikában. Erre például Nagy-Britannia is, ahol egyre több ilyen javaslat kerül az asztalra. Németország, elsősorban Franciaországban is előkerültek ezek. Viszont van egy lemaradás, van egy jogszabályalkotói lemaradás, van egy aklimatizációs lemaradás, akár a lakásfelújításokban 2016-ban kitűztük azt, hogy 3%-kal fel fogjuk újítani a lakásoknak évente energetikai szempontból, ami elsősorban a szegényebb jövedelmi osztályokat segíteni, eltelt 10 év, és mai napig 1%-on tart az éves lakásfelújítások száma Európában.
6: Ugye a hőség elleni védekezést nagyon sokszor így egyéni szintre toljuk, gondolok itt akár a klímára, akár a több folyadékpótlásra, vagy éppen az otthonmaradásra, de mi az, amit ezek közül rendszer szinten kellene kezelni?
7: rendszer szinten mindenképpen olyan energetikai programokat kell elindítani, amelyek tudják ezeket orvosolni. A lakosság nyilván megteszi a maga részét, de itt gondolni kell arra, hogy hiába fűtünk egy rosszul szigetelten házat, hogy mondtam, a felújítások. Maga az ára már elkezdő szerencsére egy zöld energetikai fordulat Európában, ami a napközbeni például hűtést, klíma energiaigényt most már egyre több helyen ki tudja elégíteni, azonban egyelőre még nincsenek meg azok a tárolási módszerek, amelyek megfelelőek lennének a napenergiának például az eltárlására éjszaka, hogy akkor is gazdaságosan tudjuk ezt felhasználni. Másik szempontból pedig, amit rendszer szinten mindenképp folytatni kell, és egyre jobban belevágni, azok az energetikai hálózatok fejlesztése, ugyanis rendkívül megterheli az energetikai hálózatokat, és ebbe a melegbe az energiafelhasználás, rengetegen kapcsolják be a klímát akkor, amikor már 30-40 fok van, nincs felkészülve erre az európai energetikai hálózat, emiatt tudnak áramszünetek lenni, áramkimaradások, illetve meg a terheltség miatt akár egyfajta feszültségnövekedés is van, ellenállás növekedés emiatt csökken is a hatékonyság az áramszállítás.
6: Milyen szerepe van ebben a vállalatoknak? Mit tudnak ők tenni ez ellen?
7: A vállalatoknak a szerepe egyfajta a saját energetikai programjaiknak a lefolytatása, minél jobb minősítési épületek, akár a zöld környezeteknek a kialakítása. Sokáig elterjedt volt a teljesen beton alapú építkezés, minél jobban inkább csökkenteni kell a városokban a hőkupola effektust. Ezáltal az önkormányzattal közösen, amit megalkotnak szabályzatban, olyan épületeket kell építeni a vállalatoknak, új irodaházakat felújítani, kialakítani, ami emberségesebb körülményeket biztosít ebbe a nagy melegbe, van árnyék, illetve bizonyos szintű támogatásokat, akár munkába járás során olyan tömegközlekedési eszköz biztosítása, amivel hűtött módon el lehet élni. Illetve még egy példa, ami sajnos nem pozitív, hogy a vállalatok néha túlzásba viszik magát ezeket a fűtési folyamatokat. Erre jó példa nem Európa, de Szingapúr, ahol 20 fokra hűtik az irodákat. Ez egy jelentős energiapazarlás. Minden egyes fok, amit pluszba hűtünk, nyilván a külső hőmérséklet függénye, de egy 5-10%-kal növeli a energiafelhasználást, ezért tudatosan be kell célozni egy arányos hőmérsékletet.
0: Somosi Zoltánt hallották, a Klímapolitikai Intézet szakértőjét. Azonnal jövünk a legfrissebb hírekkel.
2: Reggeli Monitor.
6: Ma kezdődik Magyarország legrangosabb díjugrató versenye a Nemzeti Lovardában. 24 ország 150 lovasa és mintegy 350 ló nevezett a megmérettetésre, amelyen a versenyzők 4 napon át összesen 186.500 euró összdíjazásért küzdenek. A pénteki program csúcspontja 15 órakor kezdődő nemzetek díja lesz, amelyet 150 cm-es akadályokon rendeznek meg. A 65.000 euró összdíjazású csapatversenyben 12 ország indul. Magyarország mellett Ausztria, Brazília, Csehország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Svájc és Szlovákia is rajthoz áll. A magyar csapat jó formában várja a hazai szereplést, hiszen június elején 3. helyen végzett a görögországi Szalonikiben rendezett nemzetek díján. A viadal legrangosabb egyéni számát, a 60.000 euró összdíjazású világkupa nagydíjat vasárnap 3:30-tól rendezik meg, ahol a lovasoknak 155 cm magas akadályokat kell teljesíteniük. A szervezők tájékoztatása szerint a verseny valamennyi programja ingyenesen látogatható.
2: Ez a Reggeli Monitor.
8: 94.2
2: Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
9: Jó napot kívánok! Budapesten a 3-as villamos az Ősz utca és a Nagykörösi út határút között, az 52-es villamos pedig a Jókai-Mór utca határút és a határút között nem közlekedik járműhiba miatt, pótlóbusz jár a határút és a Kubacsi út határút között. Baleset történt az Alkotás utcában, a Királyhágó utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. A 17-es és a 61-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Móri Zsigmond körtér közötti megállókat, az Alkotás utcában és a Villányi úton pótlóbusz jár. Baleset miatt a Pesti alsó rakparton az Erzsébet hídnál a forgalom egy sávon váltakozva halad. Nehéz az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánchídig, a Balcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Kovács Botond, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
0: 3 perc elmúlt 10 óra. Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Jövünk a legfrissebbekkel, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Az ügynök akták nyilvánosságra hozatala teljes feltárás irányába mutat, de ezt iratfelővizsgálatnak kell megelőznie.
1: A megkérdezett biztonságpolitikai szakértő szerint elsősorban azt kell kiszűrni, hogy van-e még olyan adat az aktákban, amely titokvédelmi vagy személyiségi jogi okokból nem hozható nyilvánosságra. Gyarmati István szerint társadalmi értelemben ez egy hosszú ideje húzódó korszak lezárását jelentheti.
8: Nem, azt gondolom, hogy lezár egy korszakot végre, ugye azt a korszakot, amit nagyon sok szempontból már magunk mögött hagytunk, még vannak lezáratlan ügyek, ez az egyik legnagyobb lezáratlan ügy, és ha ez lezáródik, akkor az egész korszak tulajdonképpen történelmileg, politikailag is akár lezáródik. Persze még sokat fogunk vitatkozni sok mindenen, ami akkor történt, vagy nem történt, de ezt a kérdést, amelyik ha már 30 éve úgy jelentően legalább ezt lezárjuk, és az embereknek meg lesz az érzése, hogy itt már nincsen feladatunk.
0: Türelemre és az ultimátum típusú megszólalások kerülésére intett Karácsony Gergely a Tisza kormánnyal szemben az önkormányzati szféra hatalmas elvárásai ellenére.
1: A Klasszis podcastban a főpolgármester azt mondta, hogy az érdemi egyeztetések az új önkormányzatokért felelős államtitkár kinevezése után indulhatnak meg. Jó lehet, június 3-án már lezajlott egy első egyeztetés Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége között. Ekkor egy 23 pontból álló reformcsomagot mutattak be. Karácsony kiemelte, hogy a települések autonómiájának visszaállítása mellett szükség van egy Budapest törvényre is, amely szerepel a Tisza programjában, és ennek norma szövegéről már egyeztet Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.
0: Kisebb költségvetési tétel, de politikailag látványos üzenet a MOL extra profit adójának módosítása.
1: A változtatás lényege, hogy az orosz urál és a Brent olaj közötti árkülönbségre épülő adó megmarad, sőt a kormány alacsonyabb szintre is kiterjeszti a terhelést. Mindez idén 6,25 milliárd, jövőre 15 milliárd forint többletbevételt hozhat, ami a Concord részvényelemzője szerint sem költségvetési, sem vállalati szinten nem számít jelentős összegnek. Gajda Mihályt hallják.
10: Itt alapvetően európai szankciók miatt van egy mesterséges diszkont az orosz olajon, és ugye gyakorlatilag azért vásárolhatja a MOL még az orosz olajat, mert alapvetően ezt ugye az eddigi meg a mostani magyar kormány ugye ezt kiharcolta. Tehát az, hogy itt most mennyire igazságos, hogy ez így megkeletkezett predet, ami a MOL-nak az ülébe hullott volna beszedi adóként, én ezt annyira nem vitatnám, vagy nem mondanám, hogy ez úgy de nagyon igazságtalan dolog. Szerintem ez költségvetés szinten nem olyan nagy tétel, de nyilvánvalóan ugye ott igyekszenek csökkenteni ezt a 16-7%-os hiányt, ahol csak tudják. Tehát a MOL-nak sem olyan nagy tétel, ez körülbelül olyan részvényenként mondjuk 30 forint.
2: Tőzsde hírek.
0: A hazai értéktőzsdén 1%-os plusznál jelenleg 139.004 pontos értékkel, a forgalom 3 milliárd 83 millió forint. 4%-kal gyengült a MOL, most 1%-os mínuszba jött fel, 3.668 forinton, az OTP 3%-kal drágul 45.440, a Richter 6%-os emelkedésben 12.070 forint, a Magyar Telekom 7%-os mínuszban jár 2700. 112. Némileg erősödik a forint, 354 forint 40 filléren az euró. Európában csak a londoni tőzsde volt egy nagyon enyhe mínuszban, most már itt is 7 pontos plusz van. A német DAX 0,4%-kal erősödik, a francia CAC-en 0,1%-del, az olasz tőzsde 0,4%, a spanyol 0,1%-os pluszban jár, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1357. Idehaza javult a foglalkoztatottság havi alapon, éves szinten viszont enyhén romlott az adat. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint májusban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 főt tett ki, míg a munkanélküliek 209.000-en voltak, ami 4,3%-os munkanélküliségi rátát jelent.
1: A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatottak létszáma 71.000, a külföldön dolgozóké 121.000 fő volt, miközben a foglalkoztatási ráta az előző év azonos időszakához hasonlóan 75%-os volt.
0: Két nagy erejű földrengés sújtotta a Venezuelát, rendkívüli állapotot hirdettek emiatt.
1: Az ország északnyugati részét tegnap este kevesebb, mint egy perc különbséggel egy 7,2-es, majd egy 7,5-es magnitudójú földrengés rázta meg. A második rengés ráadásul mindössze 10 kilométeres mélységben történt, ami jelentősen növeli a pusztítás mértékét. A mentő alakulatok egész éjjel a romok alatt rekedt túlélők után kutattak. Legkevesebb 32 halálos áldozatot követeltek a rengések a friss adatok szerint, és mintegy 700 ember sérült meg.
0: Caracasban több épület összeomlott, vagy súlyosan megrongálódott. Egyetlen romos épületből 18 embert sikerült kimenteni.
1: Az ügyvezető kormány rendkívüli állapotot hirdetett, felfüggesztették az oktatást, leállították a vasúti közlekedést, a caracasi nemzetközi repülőteret pedig bezárták a keletkezett károk miatt. A hatóságok további utórengésekre figyelmeztetnek, több térségben megelőző jelleggel a gázszolgáltatást is lekapcsolták. A földmozgásokat Kolumbiában is érezni lehetett. A helyzet kezelésére a következő órákban külföldi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába, és Donald Trump amerikai elnök is segítséget ajánlott fel az országnak.
2: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
11: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
12: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
11: CBDC vagy stablecoin van aktualitás a témában, ugyanis az Egyesült Államok le akarja gyakorlatilag állítani a digitális dollár bevezetésének folyamatát, mert hogy azért már évek óta szó van erről. Ugye a CBDC-ről beszélünk, vagyis a digitális jegybank pénzről, és ugye van a másik véglet, az Európai Unió, aki meg éppen hogy dolgozik rajta, és egyre konkrétabb tervek vannak, hogy hogy vezetik be. Ami az aktualitás, az egyértelműen az Egyesült Államokból jövő hírek. Egyértelműen kimondták, hogy akkor nincs CBDC?
12: A kongresszus illetékes bizottságának vezetői azok egyértelműen kimondták, tehát ez a folyamat elindult. Egyébként nem most kezdődött, tehát már 25-ben egy elnöki rendelet elindította ezt a folyamatot. Most még a szenátusnak el kell fogadnia. Minden jel arra mutat, hogy ez akadálytalanul végig fog menni, viszont egyelőre még csak arról szól, hogy 2030 van leállítva, és addig nem is foglalkozhatnak vele. Viszont egyre erősebbek a hangok, és itt az egyik fő szószóló Tom Immer képviselő aki a tömeges megfigyelés eszközének nevezte a központi jegybankpénzt, és ugye ő volt a szorgalmazója már a 2025-ös elnöki rendeletnek is. Hát itt azért egy nagyon fontos dolog történt, ugyanis eddig, hogy a digitális jegybankpénz az megfigyelési kockázat, azt eddig a kriptoanarchisták paranoiájának nevezték, most viszont törvénybe ki van mondva és le van írva nagy vezetők által, hogy az, úgyhogy ezt én mindenképpen egy komoly fordulatnak tartom.
11: Hogy nézhet ki az a gyakorlatban, hogy a tömeges megfigyelés eszköze mire ad lehetőséget a digitális jegybankpénz?
12: Ugye a digitális jegybankpénz az két szintűnek tűnik, de valójában az elszámolás az a központi banknál történik, tehát ő minden tranzakciót lát, és minden tranzakció felett teljes hatalma van, tehát hogyha ő nem akarja, akkor nem megy végbe. Ez ugye már tovább megy a megfigyelésen is, mert amikor beavatkozik, akkor itt egy magasabb szintű kontrollról van szó, de hogyha ez nem történik meg, akkor is egy helyen mindent lát, a bankok azok meg valójában a pénztárcákat osztják ki, amik kezelik ezeket a tranzakciókat, de nem ők hajtják végre az elszámolást, tehát itt teljesen egy kézbe összpontosul a hatalom ezek felett.
11: Mi a különbség a között, hogy ma bankkártyával vásárolnak, hát szerintem most már jóval többen, mint készpénzzel, a bankom minden tranzakciómat látja, a fizetésemet látja, tehát mindenféle pénzmozgásomat látja, és adott esetben, ha az állam kéri, a rendelkezésére is bocsátaná. Mi a különbség a kettő között?
12: Itt ugye akkor látja az állam a jelenlegi kérdésed példájában, hogyha kéri, hogy betekintést kapjon ezekbe a tranzakciókba, akkor tudja befagyasztani, leállítani, hogyha ez több lépcsőn keresztül megy, több résztvevő bevonásával. Ez jelent egy olyan féket, hogy meg kell rendesen indokolni egy ilyen esetet. Ez megtörténhet egyébként a stablecoinoknál is, ugye azok a stablecoinok, amiket ma a világ használ, hasonlóan működnek. Volt is rá példa, hogy befagyasztottak számlát, leállítottak tranzakciókat, de ilyenkor mindenképpen egy több lépcsős döntési folyamat, hogyha a jegybankpénzről beszélünk, akkor senki nem kell hozzá, hanem saját hatáskörbe eldönthetik.
11: Pont ez jutott eszembe, hogy az emberiség történelmében azért rengeteg olyan példa van, hogy amikor egy találmány, egy fejlesztés, akár technológiai fejlesztést valaki létrehozott békés, jótékony céllal, de megvolt a lehetősége ennek a fejlesztésnek arra, hogy negatív irányba is használja, azt előbb-utóbb használták. Ez most a félelem?
12: Pontosan ez a félelem, és hogyha a történelemből nem tanulunk, akkor rá fogunk fázni, és amit elmondtál, annál szebben nem is lehetne felvázolni.
11: Mennyiben lehet az más, hogy itt ugye államokról van szó, tehát nem az van, hogy egy technológia rossz kezekbe kerül, olyan emberekhez kerül, akikhez nem kéne, nem kellene, azért állami szintű dolgokról van szó.
12: Atombombát is államok dobtak le. A másik meg, hogy mindig lehet találni indokot valamilyen szigorításra, valamilyen megszorításra, legyen ez terrorveszély, legyen ez egy járvány, legyen ez bármi, meg lehet magyarázni, és szép lassan, fokozatosan hozzászoktatják az emberiséget. Ahhoz, hogy teljesen be van szabályozva az életünknek már minden része, amit csak be lehet szabályozni, ettől csak úgy lehet megmenekülni, hogyha ezzel ellen harcolunk.
11: Mire adhat konkrétan lehetőséget a digitális jegybankpénz és a mögötte lévő technológia? Látják minden pénzmozgás, látja az állam minden pénzmozgásunkat? Szabályozni, korlátozni is tudja? Mi az,
12: szabályozni, korlátozni tudja, tehát ugye erről most nincsen szó, viszont a képességet a kezükbe adjuk ezzel, hogy eldöntítik, hogy mit vásárolhatunk, mennyit vásárolhatunk, hogyan élhetünk, ha megfelelően viselkedünk, akkor többet megengedhetünk magunknak, hogyha pedig renitensek vagyunk az ő szemükbe, akkor kevesebbet engedhetünk meg magunknak. Szóval egy hatalmas kaput nyit ki, amit utána nagyon nehéz bezárni.
11: Kicsit úgy tűnik itt a CBDC-k és a stablecoin-okkal kapcsolatos híreket látva, hogy minthogyha ez a két irány alakulna ki. Vagy a CBDC-ben gondolkodunk, vagy a stablecoin-okban gondolkodunk. Minthogyha egymás versenytársai lennének, és akkor el kell dönteni, hogy melyik irányban indulunk el. Az USA most elindult a stablecoin-ok felé, az EU pedig úgy tűnik, hogy a CBDC-k felé. Ez tényleg így van, ez a kettős?
12: Hiszen lehet árnyalni, hogy Európa az hasít a CBDC felé, de nem korlátozza Európa sem, vagy az Európai Unió sem a stablecoinokat. Ezzel együtt nem túl hatékonyan próbálja az Európai Unió és Európa bevezetni az euróhoz kötött stablecoinokat, tehát eltörpül a mérete a dollárhoz kötött stablecoinokhoz képest. Igaziból ez egy fontos kérdés, hogy mekkora a különbség a kettő között. Ugye azt említettük, hogy a CBDC-nél egyedül a jegybank tud dönteni mindenről. A stablecoinok esetében ez egy több lépcsős folyamat, de ugyanaz meg tud történni, ugyanúgy meg lehet figyelni a felhasználásokat, és hát kevés szó esik. Ott egy vállalat, akinek nyilván üzleti és piaci érdekei vannak elsősorban, ráadásul több közül lehet választani. Hogyha az egyik nem szimpatikus, akkor mehetünk a másikhoz. Valamivel nagyobb a szabadság, de a köztudatban ezt gyakran összemossák, mert hogy digitális pénz, és a legfontosabb részről kevés szó esik, hogy a technológia az tökéletesen működik, tehát semmilyen technológiai akadálya nincsen annak, hogy úgy hozzunk létre stablecoinokat, hogy nem kell felfedni minden részletét a tranzakciónak. Tehát én úgy tudok igazolni bármilyen adatot vagy információt, hogy csak egy igazolást mutatok be arról, hogy az megtörtént, az igaz, de a részleteket nem tartalmazza. És hát ezek a megoldások, ezek nincsenek a látómezőbe, pedig vannak ilyen működő megoldások, és a hírekben sem nagyon hallani ezekről.
11: Igen, csak mindig a másik oldalon ott az ellenérv, ami megint egy nagyon erős ellenérv, hogy ugye a bűnözés elősegítése. Minél jobban anonímabb, minél kevesebbet látunk, annál jobban fel lehet használni ezt a szegmenst is a bűnözésre.
12: A világhelyzet olyan, a piac megköveteli, akkor ezt bármilyen információra rá lehet húzni, hogyha megnézzük, hogy mi a feltételei azoknak, hogy én azt igazoljam, hogy nem vagyok terrorista, akkor én arról is tudok egy olyan igazolást mutatni, mint ahogy be lehet bizonyítani, hogy én elmúltam 18 éves, anélkül, hogy megmutatnám, hogy mikor születtem. Ezt bármilyen információra, adatra meg lehet oldani. Egy ilyen igazolást kaphatok, hogy én tisztességesen, becsületesen kerestem a pénzt akár a bankomtól. Ez az igazolás nem fog leírni semmilyen részletet, csak azt, hogy ő megvizsgálta, és igazolja, hogy én ezt becsületesen kerestem meg. Tehát ezeket a megoldásokat, ezeket ameddig a köztudat nem ismeri meg, nem érti meg, hogy működik, addig nagyon nehéz elvárni, hogy a társadalom ezért harcoljon, hogy ez így működjön. Pedig ezt a technológia ma már tudja, olcsón és egyszerűen lehet működtetni, egyszerűen hétköznapivá kéne tenni ezeknek az ismeretét és a használatát.
11: Hát nyilván ez is egy folyamat, egy tanulási folyamat, nem egyik napról a másik napra megy.
12: Így van, tehát ezt, hogyha tömegesen nagy számba használják, akkor csak hogy érzékeltessük, hogy milyen költségei vannak, nagyjából $1 olyan 1000 igazolást lehet bemutatni.
11: Szóval CBDC vagy stablecoin, az USA most inkább a stablecoinok, az EU viszont a CBDC felé mozdul el. Erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
12: Köszönöm szépen, sziasztok!
11: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on. Köszönjük a figyelmet, további szép napot!
2: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: reggeli monitor.
1: Ma kezdődik Magyarország legrangosabb díjugrató versenye a Nemzeti Lovardában. 24 ország 150 lovasa és mintegy 350 ló nevezett a megmérettetésre, amelyen a versenyzők 4 napon át összesen 186.500 euró összdíjazásért küzdenek. A pénteki program csúcspontja 15 órakor kezdődő nemzetek díja lesz, amelyet 150 cm-es rakadályokon rendeznek meg. A 65.000 euró összdíjazású csapatversenyben 12 ország indul. Magyarország mellett Ausztria, Brazília, Csehország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Svájc és Szlovákia is rajthoz áll. A magyar csapat jó formában várja a hazai szereplést, hiszen június elején harmadik helyen végzett a görögországi Szalonikiben rendezett nemzetek díján. A viadal legrangosabb egyéni számát, a 60.000 euró összdíjazású világkupa nagydíjat vasárnap 3:30-tól rendezik meg, ahol a lovasoknak 155 cm magas akadályokat kell teljesíteniük. A szervezők tájékoztatása szerint a verseny valamennyi programja ingyenesen látogatható.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén, a híreket Somodi Evelin állította össze. Javult a foglalkoztatottság havi alapon, éves szinten viszont enyhén romlott az adat. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint májusban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 fő volt, míg a munkanélküliek száma regisztráltan 209.000, ez 4,3%-os munkanélküliségi rátát jelent. A március-májusi 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 33.000-re maradt el az egy évvel korábbitól, ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatottak 71.000, a külföldön dolgozók 121.000 volt, miközben a foglalkoztatási ráta az előző év azonos időszakához hasonlóan 75%-on alakult. 13%-kal olcsóbb az étkezési búza, mint egy éve. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint június közepén a termelői ár tonnánként kevesebb, mint 70.000 forint volt, és még a 2024-es szintén is valamivel alacsonyabb. A takarmánybúza ára szintén csökkent, míg a takarmányárpa enyhén drágult. A takarmány kukorica gyakorlatilag változatlan maradt. A fogyasztói beszerzési ára viszont terméktől függően kisebb emelkedést mutatott a liszteknél, vagy éppen csökkenést. Az olajmagok piacán vegyes kép rajzolódik ki, a napraforgó mag 11%-kal drágább, a repcemag viszont 10%-kal olcsóbb lett egy év alatt. Donald Trump már is egyeztetett a vezető hazai hadipari vállalatok vezetőivel, hogy az iráni hadműveletek és egyéb konfliktusok miatt megcsappant katonai készletek feltöltésére felgyorsítsák a fegyver- és lőszergyártást. A Pentagon már előzetes megállapodásokat kötött a termelés drasztikus növeléséről, például a Patriot és Tomahawk rakétarendszerek esetében, miközben a Trump kormányzat fokozott nyomást gyakorol a cégekre, hogy a részvényesi kifizetések helyett a gyártás bővítésére koncentráljanak. A hadipari kapacitások növelését a Szenátus Fegyveres Erők Bizottsága is támogatja, amely egy 1150 milliárd dolláros törvénytervezettel ágyazna meg a több éves fegyverbeszerzéseknek. Mágneses drónnal szerelték le a rendőrök egy késsel fenyegetőző férfit Kaliforniában. A Sacramento megyei hatóságok egy garázsba elbarikádozott, feltételesen szabadlábon lévő férfit próbáltak meg rávenni a megadásra, de sikertelenül. A rendőrök ezért egy erős, mágnessel felszerelt drónt küldtek a helyiségbe, amely kirántotta a kést a férfi kezéből. A 30 éves Austin Cartert ezután vették őrizetbe.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde jelenleg egy enyhe 6%-os pluszban 139.636 ponton, a forgalom 4.425 millió forint. 1,1%-kal drágulnak a MOL

0: részvények 3712 forinttól jegyzik őket, az OTP 7%-kal megy felfelé 45.600, a Richter 1,2%-os emelkedésben 12.140, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2698 forinton, erősödik a forint 354 forint 40 filléren az euró. Londonban a tőzsde emelkedik pár ponttal, a német DAX 3%-os erősödésben jár, a francia CAC-en 1%, az olasz tőzsde 2%-os pluszban, a spanyol mutató 2%-os mínuszban, 1,1370 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolajnál a Brent 72 dollár 83 cent, az amerikai könnyolaj 69 dollár 65 cent, az arany 4014 dollár 40 centen. Tüzet okoztak egy ukrán drón lezuhant roncsai a dél-oroszországi Krasznodári régió poltavai olajbázisán, között a helyi járás vezetője, hozzátéve, hogy személyi sérülés nem történt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka folyamán rekordszámú 269 ukrán drónt semmisített meg 13 régió és a Fekete-tenger felett, ami miatt több repülőtéren is fel kellett függeszteni a forgalmat.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült, napos idő várható. A középső és a déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, késő este 18-29 fok várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Ez volt a reggeli monitor, az adást és a híreket és Somodi Evelin állította össze. A zenész szerkesztőnk Bukowski József volt, a technikusunk pedig tandemben Balai Tamás és Urbán Szabolcs. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, akkor már M. Szűcs Péter számít a figyelmükre, további jó rádiózást.
1: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Két nagy erejű földrengés sújtotta Venezuelát, rendkívüli állapotot hirdettek. Az ország északnyugati részét tegnap este kevesebb, mint egy perc különbséggel egy 7,2-es, majd egy 7,5-es magnitudójú földrengés rázta meg. 1900 óta nem volt ilyen erős földrengés az országban. A második rengés ráadásul mindössze 10 kilométeres mélységben történt, ami jelentősen növeli a pusztítás mértékét. Az amerikai Földtani Intézet becslése szerint a várható halálos áldozatok száma 10 és 100 ezer fő közé tehető. A mentő alakulatok egész éjjel a romok alatt rekedt túlélők után kutattak. Az első adatok szerint legkevesebb 32 halálos áldozatot követeltek a rengések, és mintegy 700 ember sérült meg. Caracasban több épület összeomlott vagy súlyosan megrongálódott, az ügyvezető kormány felfüggesztette az oktatást, leállította a vasúti közlekedést, a caracasi nemzetközi repülőteret pedig bezárták a keletkezett károk miatt. A földmozgásokat Kolumbiában is érezni lehetett. Sziklaomlás történt a franciaországi Biarritz egyik népszerű partszakaszán, egy ember életét vesztette, egy másikat még keresnek. A mintegy 2000 négyzetméternyi sziklafal tegnap este omlott a tengerbe, a Miramar strand közelében, a világító torony térségében. A hatóságok szerint három buvár tartózkodott a sziklafal alatt a baleset idején. Egyikük sértetlenül, de sokkos állapotban megmenekült, két társát azonban maga alá temette a kőzett tömeg. Az éjszakai mentés során egy nő holttestét megtalálták, a másik eltűnt személy után tovább kutatnak. A baleset okát egyelőre vizsgálják a hatóságok. Mágneses drónnal szerelték le a rendőrök egy késsel fenyegetőző férfi támadását Kaliforniában. A Sacramento megyei hatóságok egy garázsba elbarikátozott, feltételes szabadlábon lévő férfit próbáltak rávenni a megadásra, de sikertelenül. A rendőrök ezért egy erős mágnessel felszerelt drónt küldtek a helyiségbe, ami kirántotta a kést a férfi kezéből. A 30 éves Austin Cartert ezután őrizetbe vették. Tüzet okoztak egy ukrán drón lezuhant roncsai a dél-oroszországi Krasznodari régió poltavai olajbázisán, közölte a helyi járásvezetője, hozzátéve, hogy személyi sérülés nem történt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka folyamán rekordszámú 269 ukrán drónt semmisített meg 13 régió és a Fekete-tenger felett, ami miatt több repülőtéren is fel kellett függeszteni a forgalmat.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 6,1%-os pluszban 139.671 ponton, a részvénypiac forgalma 5,5 milliárd forinthoz közelít. A vezető papírok többnyire emelkedésben, csak a Magyar Telekom gyengül, viszont az egyre jelentősebb mínusznak számít. A Magyar Telekom már 1,7%-kal esik vissza 2686 forintra. A Richter 1,4%-ot emelkedik 12.170 forintra, 0,6%-os pluszban az OTP 45.590 forinton, a MOL 1,3%-os pluszban 3.718 forinton. Európában összességében enyhén, de pozitív a hangulat. A londoni FTSE 0,3%-kal megy feljebb, a német DAX Index 0,6%-kal, a párizsi CAC-on 0,1%-os pluszban, az olasz börze 0,3-del emelkedik, a spanyol index 0,1%-os emelkedésben. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint 49 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 87 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Késő este 18 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk. A fővárosban most napos az időjárás és 29 fokot mérnek. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 11:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Szép napot kívánok! Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. június 25-én 11 óra 6 perckor. A mai adásban a megelőzésről és az egészségügy jövőjéről beszélgetünk. Hogyan készülhetünk fel egészségügyi szempontból egy külföldi utazásra? Milyen fertőző betegségekre érdemes odafigyelni, és mikor lehet szükség védőoltásra? És vajon hogyan látja a gyógyítás jövőjét egy olyan neurológus professzor, aki a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát, majd az Egyesült Államokban futott be nemzetközi karriert, és akit ezen a héten ugyanaz az egyetem díszdoktori címmel ismer el. Miben különbözik az amerikai és a magyar egészségügy szemlélete, milyen változásokat hozhat a technológia és a mesterséges intelligencia, valamint hogyan alakulhat át a betegellátás a következő években. Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk mai szakértő vendégeimmel itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
0: Egészségkód. Magazinműsor azoknak, akik figyelnek a test és a lélek jelzéseire.
3: Szép napot kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban arról beszélgetünk, hogy elég egy útlevél és egy repülőjegy egy biztonságos nyaraláshoz, vagy érdemes bizonyos esetekben oltásokban is gondolkodni egy külföldi utazás előtt, és vajon mennyire változtatták meg a fertőző betegségek, a klímaváltozás, vagy éppen a világjárványok azt, hogy ma egy utazásra hogyan kell készülnünk. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológus szakorvos, a csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos. Köszönöm, hogy velünk tart ma.
4: Jó napot, üdvözlök én és mindenkit.
3: Nagyon aktuális a mai beszélgetés olyan szempontból, hogy a nyári hónapokban sokan indulnak útra, akár Európán belül, akár távolabbi egzotikus országokba. Az utazásra azonban nem csak élményeket, hanem egészségügyi kockázatokat is jelenthet, amelyekre érdemes ugye időben felkészülni, de mennyire tudatosak ön szerint ma a magyarok egészségügyi szempontból? Tervezik az utat, a szállást, a programokat, de vajon mennyire készülnek fel egészségügyi szempontból?
4: Hát ebben biztos, hogy van még hova fejlődnünk, összehasonlítva a többi fejlett ország turistáival, a magyar turistákat. Az biztos, hogy nagyon jól megtervezik az utazást egészen odáig, hogy repülő, autó, esetleg busz, és hogy hol szállnak meg, de az, hogy ők előtte felkeressenek egy nemzetközi utazási tanácsadást, egy utazásorvostani szakembert, azért az nagyon-nagyon ritka mostanában.
3: Nyilván egy csomó információ rendelkezésünkre áll online is, de mennyire bízhatunk ezekben az információkban, vagy ahogy említette, inkább szakemberhez kell fordulni?
4: Hát ez attól függ, hogy mit olvas az ember az interneten. Vannak olyan oldalok, amik teljesen megbízhatóak, és vannak azok a saját tapasztalaton esetbemutatások, vagy különböző történetek, amiket azért mindig kétségekkel kell fogadni.
3: És akkor szakember segítségét kérni. Menjünk is bele a részletekbe, mennyivel az indulás előtt érdemes elkezdeni a felkészülést, ha például valaki egy távolabbi országba készül?
4: Igen, ez nagyon fontos, mert ugye a felvezetőben is hangzott, nagyon fontos, hogy hova megy az utazó. A fejlett országokban gyakorlatilag elég továbbra is a útlevél, bankkártya, azokban az országokban a közegészségügyi nyelvegyi helyzet az olyan, mint Magyarországon. Vannak azonban az egzotikus országok, ahol nagyon sok olyan betegség van, ami Magyarországon már nincsen, és ott próbáljon, hogy az ember minél több mindennel szemben próbáljon védekezni. Egy igazán átgondolt esetben legalább 6-8 héttel érdemes felkeresni a nemzetközi oltópontot az utazás előtt.
3: Sokakban felmerül a kérdés, hogy valóban szükség van-e ezekre az oltásokra, vagy ezek inkább csak ajánlások. Mi alapján dől el, hogy egy oltás kötelező vagy ajánlott?
4: Igazából utazónak egyetlen egy kötelező oltása lehet, az a sárgaláz elleni oltást, mert bizonyos országok megtagadhatják a belépést azoktól az emberektől, akik nincsenek beoltva. Az összes többi oltás az már a mi ajánlásunk, illetve az utazó attitűdjén fog alapulni, hogy ők igénybe veszik-e vagy nem. Vannak olyan szembenvesz egyetemen is működő nemzetközi oltópontban, mi ezt úgy szoktok a gyakorlatban csinálni, hogy végigveszik azokat a betegségeket, amik a különböző országokban előfordulhatnak, minden esetben elmondjuk az utazónak, hogy mi a kockázat, ami alapján ő ezt elkaphatja, aztán elmondjuk azt, hogy mi a betegségnek a kockázata, mekkora a gyakorisága ennek a betegségnek, és utána együtt, illetve az utazó dönti el, hogy él-e a specifikus prevenció lehetőségével.
3: Egy picit akkor vissza is kérdeznék, hogy melyek lehetnek azok a betegségek, amelyekkel ma egy utazó, egy magyar utazó reálisan találkozhat külföldön, és amelyekre érdemes külön odafigyelni.
4: Hát, hogyha valaki egy fejlődő országba megy, akkor gyakorlatilag a hepatitis A-t azt mindenképpen figyelembe kell venni. De egy kicsit árnyalja a képet az, hogy Közép-Európában, Európában a legtöbb hepatitis A eset az elmúlt két évben Magyarországon van volt, tehát ahhoz igazából már el se kell hagyni az országot, hogy ezzel találkozzunk, de messze menőkkel gyakoribb, mondjuk, hogyha az ember Ázsiába, vagy Afrikába, vagy Dél-Amerikába megy, ez lenne talán az egyik, ami nagyon fontos. A másik az, hogy mit fog csinálni az utazó az adott célterületen, mert hogyha ő eljár kell a piacra és kóstolja az ott lévő helyi ételeket, akkor a hastípusz, ami Magyarországon már nagyon régen nincsen, azért a világ számos részén még előfordul, úgyhogy az is egy olyan betegség, ami ellen van védőoltás, és hogyha valaki egy kicsit ilyen kalandosabbnak képzeli az útját, hogy bevállal mindent, akkor a hastípuszt is szoktuk javasolni, illetve hát fontos még az, hogy ha túrázik az ember és megsérül, akkor a tetanusz elleni oltásnak a aktualitása az mindenképpen fel kell, hogy merüljön. Ha valaki 5-10 éven belül nem kapott tetanusz oltást, akkor azt azért szoktuk javasolni, mert ha esetleg éppen egy szaparin lép egy szögbe, akkor elég nehéz lesz neki egy jó egészségügyi ellátóhelyet találni.
3: Most az elmúlt években sokat hallunk, ahogyan is említette például a különböző hepatitis fertőzésekről, de beszélhetünk maláriáról, dengilázról. Melyek jelentenek ma valódi kockázatot?
4: A malária az mindig kockázatot jelent, az még továbbra is a világ leghalálosabb fertőző betegsége, abban hal meg a legtöbb ember minden évben. Megvannak jó körül határolva azok az országok, ahol van malária veszély, ahol reális a maláriának a terjedése. Ezekben az országokban utazás esetén minden esetben javasolta valamelyik profilaktikus szedése.
3: Ugye említette, ha jól emlékszem, Ázsiát, Afrikát, Dél-Amerikát. Melyek azok az országok vagy régiók, amelyeknek az esetében a leggyakrabban valamilyen speciális oltás szükségessége felmerül? Itt meg is állhatunk ebben a felsorolásban?
4: Szerintem igen, és ezek között nem nagyon tudnék különbséget tenni, tehát én ugyanolyan kockázatosnak tartanám az indiai csatornán menő turistát, mint aki Afrika szívébe megy, vagy akár Brazília, vagy Kolumbia őserdőibe menő embert. És nagyon sok függ attól, hogy mi az embernek a célja, mi a célhelyen végzett aktivitása, mert hogyha kimegy az erdőbe futni, akkor a veszettség elleni oltás is egyébként sokkal jobban javasolt egy utazónak, mintha azt mondja, hogy ő csak a buszos szervezett utazásokkal fogja járni a különböző múzeumokat a nagyvárosokban. Ha valaki kimegy a dzsungelbe, akkor sokkal több beszélheti, mintha csak egy 4 csillagos szállodába tölti a napjait.
3: Hát akkor ilyen szempontból is fontos a tervezés. A klímaváltozás és a nemzetközi utazások felgyorsulása mennyiben változtatta meg a fertőző betegségek térképét?
4: Hát eléggé, mert korábban Európában nem lévő kórokozók is felütötték már a fejüket, akár a West Nile vírus okozta agyhártyagyulladásra gondolunk, akár a dengue is most már nagyon ott van a dél-európai részen, úgyhogy ezek egyre inkább fognak jönni, ugyanúgy át tud telelni, ugyanúgy éli életét azok a szúnyogok, amik ezeket a betegséget terjesztik, bekerülnek az országba, nem fognak már élen meghalni, és akkor a lehetőség adott, hogy itt is kialakuljanak ezek a betegségek.
3: Hát igen, említette ön is, hogy olyan betegségek jelennek meg Európában is, amelyek korábban inkább trópusi területekhez kötődtek. Egyébként mennyire gyakoriak ezek?
4: Hát az, hogy mennyire gyakori, az egy relatív dolog, mert hogyha egy évben mondjuk 30-40-50 dengis van az országban, akkor azt mondhatjuk, hogy nem annyira gyakori, hiszen vagyunk 10 millióan, vagy megnézhetjük a másik oldalon, akkor az azt jelenti, hogy hetente egy dengis előfordul, akkor már viszonylag gyakori. Ugye a dengi az, ami az egyik leggyakoribb távol-keleten most betegséget okozó. Egyébként jellemzően az emberek nagy része tünetmentesen esik át rajta, tehát az a ritkább, hogy valakinek klasszikus tünetei lesznek, úgyhogy ha egy évben diagnosztizálunk 30-40 dengit, akkor valószínűleg, hogy 100-200 dengisről nem tudjuk, mert éppen nem mutatott tünetet.
3: Ugye említette, hogy a malária az még mindig egy komoly kockázatot jelent. Mit érdemes tudni a szúnyogok által terjesztett betegségekről? Mire figyeljünk a gyakorlatban?
4: Erre külön vannak specifikus szúnyogriasztók, amiket különböző helyeken be lehet szerezni, amik kifejezetten ezekkel a vérszívókkal szemben aktivitást mutatnak. Egyébként a malária szúnyogokról azt érdemes tudni, hogy azok éjszaka aktívak elsősorban, tehát hogyha ott ér minket az éjszaka egy nem 4 csillagos hotelba, akkor a hálózsák meg szúnyogháló különböző szúnyogriasztó repellensekkel próbáljuk magunkat védeni. A többi szúnyog, mint a dengint is terjesztő szúnyogok, azok meg főleg inkább nappal aktívak. A maláriára visszatérve, azon kívül, hogy az ember az a specifikus védekezést használja, még ugye tudja szedni a gyógyszert, amit bizonyosokat minden nap kell, valamit hetente kell, de ezeket szintén át lehet beszélni egy utazási felkészítő beszélgetés során.
3: Eddig elsősorban ugye az oltásokról beszéltünk, de talán érdemes a másik legfontosabb kérdésre is kitérnünk, ami az étel és az ivóvíz kérdése, milyen alapszabályokat javasol itt betartani?
4: Hát azt, hogy ne fogyasszunk.
3: Lehetőleg, igen.
4: Amennyiben erre lehetőség van, igen, és hogy ásványvizet igyunk, ásványvízzel mossunk fogat, ásványvízzel próbáljuk mosni a kezünket is, és hogyha egy koktélt iszik valaki, akkor ne kérjen bele jégkockát, mert gyakran az szokott lenni, hogy az alkohol bár az teljesen üvegből kitöltött, de gyakorlatilag a vizet azt a csapvízből fogják odaengedni, megfogyasztani, mert azért az hepatitis A vírusa jó sokáig túl tud élni.
3: Ami még bennem felmerül, ugye sokat hallani róla, és az utazókat talán kifejezetten érdekelheti, az utazók hasmenése, ami egy kifejezetten gyakori probléma. Mennyiben előzhető ez meg?
4: Így van, ahogy mondja, gyakorlatilag minden második ember beszámol legalább egy-két napig tartó hasmenéses hosszú létről, akik ezekben a fejlődő országokba mennek. Gyakorlatilag ugye azt szoktuk mondani, hogy a hasmenést visszafogni nem javasolt, hanem hagyni kell, hogy kizüljön a szervezetből. Természetesen, hogyha az ember éppen akkor megy egy repülőre, vagy ül fel a repülőre, vagy utazik busszal, akkor szóba jöhet, hogy arra az idő intervallumra egy kis hasfogót beszedjen, de itt a legfontosabb a folyadék és ionpótlás, erre úgy lehet felkészülni, hogy a gyógyszertárban számtalan gyártó által forgalmazott orális rehidrációs folyadékok élhet kell, ezt ásványvízbe kell feloldani, és meginni, és ez gyakorlatilag úgy működik, mint az infúzió. Szájon keresztül próbálja az ember az elvesztett folyadékot bevinni, és hát ezeknek a kórokozóknak a túlnyomó többsége vírus, amire nincsen igazából antibiotikum.
3: Tehát, hogy azzal nem megyünk sokra, hogyha különböző antibiotikumokat viszünk magunkkal?
4: Ez is egy érdekes kérdés, és ez is nagyon sok mindentől függ, azon kívül, hogy a beteg az éppen egészséges, mert egyre több immunkárosodott, vagy immungyenge, immunszuprimált állapotú beteg utazik, illetve hogy hány éves gyerek vagy felnőtt, hogyha van annak kockázata, hogy esetleg mondjuk a foga valakinek ott begyullad, akkor persze szóba jött az, hogy mi rendelünk számára antibiotikumot, és akkor ez egy ilyen zsebben lévő antibiotikum, amit a tünete van, akkor elkezdi szedni, illetve hogyha olyan helyre megy, ahol nagyon sok a bizonyos fajta bakteriális hasmenés, akkor arra is volt már példa, hogy felírtunk antibiotikumot, és mondtuk, hogy vegye be, nem biztos, hogy ettől jobban lesz, de akár ha egy kis esély is van rá, hogy ez lerövidíti a korlefolyást, akkor ennek van néha helye. De általánosságban nem az antibiotikum fogja meggyógyítani az utazók hasmenését.
5: Említette a gyermekeket, és akkor ebből jön a kérdés, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni, hogyha családosan, ha kisgyermekekkel utazunk?
4: Hát itt, hogyha a védőoltásokkal kezdjük, akkor a legfontosabb az, hogy a korhoz kötött kötelező védőoltásokkal legyen a gyermek, hogyha elmaradása van felzárkóztatva. Ugye, amit felnőttekben nem nagyon szoktunk mondani, az, hogy a világ nagy részén a kanyaró azért még most is endémiás, tehát gyakorlatilag aki Afrikába vagy Ázsiába utazik, és még nem esett át a kanyarón, akkor jó eséllyel meg tud fertőződni. Úgyhogy bizonyos esetekben a kötelező védőoltási rendbe is egy kicsit bele kell, vagy bele lehet nyúlni azzal, hogy előrébb hozzuk a bizonyos oltásokat a gyermekeknél. Illetve hát ugye a gyermekeknél még nagyon fontos, hogy Magyarországon egyébként, ha nem utazik el sehova senki, akkor is a meningokokusz elleni védettséget próbáljuk preferálni, mi megjavasolni. Ez különösen igaz, hogyha valaki külföldre megy, ezt 25 éves kor felett már nem szoktuk tétlenül.
5: Mire kell figyelni az idősebb utazóknál, vagy a krónikus betegséggel élőknél?
4: Hát igen, ezért is mondják azt, hogy az utazás orvostani felkészítés az egy külön szakma, mert nem csak az a célunk, ahogy mondja, hogy megelőzzük a fertőző betegségeket, hanem hogy a krónikus betegségeket próbáljuk egyensúlyba tartani, plusz még a akut sürgősségi eseteket is valamennyire próbáljuk felkészíteni rá az utazókat. Ez nagyon fontos, hogy az utazás előtt a krónikus betegséget gondozó orvosát keresse fel az adott beteg, és akkor ott beszéljék át, hogy milyen gyógyszerekre lehet szükség, mennyi ideig megy el, hogy legyen nála az a gyógyszer, ami számára szükséges. Természetesen az idős emberek legalább olyan fokozott kockázatnak vannak kitéve, mint a gyermekek, akár az utazók hasmenését nézzük, akár a többi lázas betegséget, egy egészséges felnőttet, ez lehet, hogy nem brit le a lábáról, de egy csecsemőt, vagy egy 65 évvel itt, az sokkal jobban megvisel minden fertőzés.
5: Infektológus szakorvosként hogyan látja, a COVID-járvány után, a pandémia után változott-e az emberek hozzáállása az utazással kapcsolatos egészségügyi kockázatokhoz?
4: Hát a Magyarországon szerintem nem. Szerintem a Covid előtt sem volt ennek túl nagy reklámja, és a Covid óta sem keresik fel túl sokszor az oltópontokat. Ugye azt látja az ember, hogy az utazások azok visszatértek a Covid előtti számra, tehát gyakorlatilag rengetegen utaznak, ezeknek a töredéke az, aki tényleg ilyen tudatosan teszi ezt meg.
5: Mi az a tévhit, amelyel egyébként leggyakrabban találkoznak szakemberként az utazók körében? Vagy ha több van, akkor nézzük, hogy melyek ezek.
4: Hát szerintem a betegségekkel való megfertőződés kockázata az, amit rendszeresen alulbecsülnek az emberek. Nem tudják, hogy terjednek különböző kórokozók. Itt ez szokott lenni, ahogy ezeket szoktuk elmagyarázni, hogy már néha önmagában az is elég, hogy az ember belemegy a vízbe, vagy kimegy tényleg a szabad levegőre, és akkor az már egy nagyobb kockázat, illetve ha zsúfolt társaságban, akkor az is egy fokozott kockázat szokott lenni.
5: Sok tanács elhangzott itt az elmúlt negyed órában, viszont foglaljuk össze ezt, hogy mi lehet az a rendező elv, ami alapján érdemes felkészülni, mert hogy onnan indultunk, hogy idén nyáron is sokan készülnek most külföldre, mi az, amire odafigyeljenek?
4: Hát az utazástél állomása az már egyértelműen ugye befolyásolja a következő lépéseket, hogyha valaki nem egy fejlett ország, vagy egy fejlődő ország négy csillagos hotelébe megy, akkor mindenképpen érdemes annak utána járni, hogy azon a helyen kell-e valamilyen speciális betegséggel szembeni védettséget szerezni, ehhez tudjuk javasolni az ország valamennyi nemzetközi oltópontját. Az szokott még a kérdés lenni, hogy ezek azért drága oltóanyagok, általában nem is az ellátás kerül nagyon sokba, hanem hogyha beoltja magát az ember az lelkiismeretes utazás orvostani szakember által javasolt valamennyi oltással, akkor azért az sokszor 100-150 ezer forint között fog megállni, ami lehet, hogy elsőre soknak tűnik, de gyakorlatilag egy repülőjegy is nagyjából ennyibe szokott kerülni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy maga az egyhetes távol-keleti utazás azért az ritkán jön ki 1 millió forint alatti összegből, ahhoz képest azért ez pedig nem annyira nagyon sok.
5: És hogyha jól tudom, ezek az oltások sokszor nem csak egy utazás ideig védenek, hanem hogy egy sokkal hosszabb távú védettséget nyújtanak.
4: Így van, így van. Például, hogyha a hepatitis A ellen a teljes oltási sorban részesül az ember, ami 2 oltásból áll, akkor a jelenlegi tudásunk szerint az egy élethosszígtartó védettséget okoz. Ugye a tetanuszt az több 10 évente kell ismételni, a hastív 20. 3 évig véd az oltást követően.
5: Ami még hirtelen eszembe jutott, hogyha valaki külföldön megbetegszik, hazaérkezik, és még mindig vannak tünetei, mennyire érdemes várni, hogy majd ezek maguktól elmúlnak, vagy azért érdemes szakembert felkeresni?
4: Hát külföldön is a fertőző betegségeknek a zöme ezek a banális felső légúti maguktól gyógyuló fertőzések. Ha valaki, én azt gondolom, ha valaki egy olyan területre megy, ahol malária reálisan előfordul, és szed malária ellenes gyógyszer, tehát odáig eljut, hogy valamennyire tudatos, akkor ő tudni fogja azt, hogy mik a malária tünetei, ő valószínűleg korábban felkeresik az ellátót. Ugye egy malária endémiás vidék után való hazaérkezés után elvileg 12 hónapon belül kialakulhat malária, addig valamennyi ismeretlen eredetű lázas állapot esetén ezt ki kellene zárni. Noha sokkal kisebb az esélye, hogy nem egy influenza szörű megbetegedése lesz, hanem maláriája az adott illetőnek.
5: Tehát akkor érdemes ezekre is odafigyelni, felkészülni az utazásra, és akkor így neki indulni. Záró kérdésként az merült még fel bennem, hogy beszéltünk arról, hogy érdemes előre tervezni, de van-e olyan oltás, amit akár az utolsó pillanatban indulás előtt is érdemes beadatni?
4: Igen, például a hepatitis A elleni oltás az pont egy olyan oltás, mivel magának a vírusnak a lappangási ideje viszonylag hosszú, hogy azt érdemes még az utolsó pillanatban is beadni, sőt, ugye ugyanezt az oltást szoktuk alkalmazni, amikor a környezetben van hepatitis A-s beteg, tehát az ember már esetleg ki van téve a fertőzésnek, de még hogyha egy időablakon belül beadjuk, akkor az a betegség egyengítheti, úgyhogy azt még a későn ébredőknek is tudjuk javasolni. Továbbá azok, akiknek a tetanusz oltás az csak egy emlékeztetés, oltást, azt is gyakorlatilag bármikor be lehet adni az utolsó pillanatban is.
5: Doktor úr, köszönöm szépen a tanácsokat, illetve hogy velünk tartott.
4: Én is köszönöm.
5: Dr. Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológus szakorvos, a csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos volt ma az Egészségkód vendége.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 7,2-es magnitudójú földrengés rázta meg az észak-kelet-japáni régiót a reggeli órákban. A földmozgást a legintenzívebben az Aomori prefektúrában lehetett érezni, ahol a japán szeizmikus skála szerinti 6-os fokozatot mértek. Sérülésekről vagy komolyabb anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés, és cunamitól sem kell tartani. A japán kormány azonnal válságstábot állított fel, miközben a hatóságok megerősítették, hogy a térségben található atomerőművekben nem észteltek rendellenességet. A biztonsági ellenőrzések idejére a vasúttársaság felfüggesztette a szupergyors vonat és több más vonat közlekedését, valamint egyes autópálya szakaszokat is lezártak. Javult a foglalkoztatottság havi alapon idehaza, éves szinten viszont enyhén romlott az adat. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb számai szerint májusban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 főt tett ki, míg a munkanélküliek száma 209.000 fő volt, ami 4,3%-os munkanélküliségi rátát jelent. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 33.000-rel elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatottak létszáma 71.000, a külföldön dolgozóké 121.000 fő volt, miközben a foglalkoztatási ráta az előző év azonos időszakához hasonlóan 75%-on alakult. Szlovénia csatlakozott a román kezdeményezéshez, amely a barna medvék Európai Uniós védettségi szintjének csökkentését sürgeti a növekvő állomány okozta károk és az ember-állat konfliktusok miatt. A mintegy 954 medvének otthont adó Szlovénia és a súlyos károkkal küzdő Románia a szabályozás lazítását és az állomány aktívabb kezelését kéri az Európai Bizottságtól, hasonlóan a farkasok esetében már bevezetett könnyítésekhez. Bár a szlovén hatóságok eddig is engedélyeztek korlátozott kilövéseket, a döntéseket a természetvédők rendszeresen bíróságon támadják meg, így a tartós változáshoz a tagállamok többségének támogatása és uniós jogszabálymódosítás szükséges.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,7%-ot emelkedik 139.811 pontra, a részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint. A vezető papírok többsége pluszos, a Magyar Telekom 0,5%-ot süllyed viszont 2692 forintra. A Richter 1,6%-os pluszban 12.190 forint, 8 tizeddel emelkedik az OTP 45.650 forintra, a MOL 1,1%-os pluszban 3710 forinton. Európában pozitív az összkép, a londoni FTSE 0,4%-ot emelkedik, a német DAX Index 0,7%-ot, a francia CAC-on 0,4%-os pluszban, az olasz mutató 0,3%-del emelkedik, a spanyol börze mindössze 0,1%-kal. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 354 forint 52 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 74 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, késő este 18 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak

0: velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. Mitől válik egy magyar egyetemen végzett orvos nemzetközileg elismert kutatóvá és intézetvezetővé az Egyesült Államokban? Milyen tudás, szemlélet és kitartás szükséges ahhoz, hogy valaki évtizedeken át a világ élvonalában dolgozzon, miközben megőrzi a szakmai és személyes kötődését Magyarországhoz, és vajon hogyan alakíthatja át a neurológiát, az egészségügyet és az orvos-beteg kapcsolatot a mesterséges intelligencia? Ez is egy nagyon izgalmas kérdés. Vendégem a stúdióban dr. Mechtler László, neurológus, professzor, kutató, a Dent Neurológiai Intézet orvosigazgatója, valamint a Roswell Park neuroonkológiai vezetője, emellett a Buffalo-i New York-i Állami Egyetem neurológia és neuroonkológiai professzora, Magyarországon pedig a Mind Klinika alapítója. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen.
1: A mai beszélgetésünk apropója, hogy a Semmelweis Egyetem professzor honoris causa, azaz díszdoktori címmel tüntette ki. Professzor úr, először is gratulálok, másrészt egyből adódik a kérdés, hogy 4 évtizeddel ezelőtt ugye a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát, most pedig ugyanazon az intézményen díszdoktori címet szerzett. Amikor megtudta a hírt, mi volt az első gondolata, mit jelentett az ön számára ez az elismerés?
2: Hát elsősorban csodálkoztam, de hát nagyon-nagyon tisztelt, hogy a Semmelweis, ahol 1978 és 84 között voltam itt, hogy elismernek, hogy nem csak a tudományos munkám miatt, hanem 30 éve a magyarokon próbálok segíteni. Van ez a exchange program, ami lassacskán 700 magyar 6. éves medikust hozok ki Buffalo-ba az egyetemre, és nálam dolgoznak, mint ideggyógyász egy 3 hónapig, és azt már 30 évet csinálom, és azóta nagyon sok barátok vannak itt Magyarországon, sőt, nagyon sok tanítványom elég komoly pozícióban vannak itt, akik itt maradtak. Szóval ez nekem egy komoly dolog, és hát hónap lesz a díj kiosztás, és hát remélem, hogy hozhatok két vendéget, a feleségem, aki szintén csoporttársam volt, és a lányom, aki szintén itt Budapesten végezte az egyetemet, a Semmelweist, és hát most ő Svédországban dolgozik.
1: Viszont nem Budapesten, nem Magyarországon született, mégis nagyon fontos szerepet tölt be az életében Magyarország. Honnan jött az az ötlet, az a gondolat, hogy itt végezzen, és utána egyébként ugye 3 gyermeke van, őket is Magyarországra küldte tanulni?
2: Hát ez a válasz kicsit összetett és bonyolult, mert az igazság, hogy édesapám azt akarta, hogy magyar feleséget hozzak haza. És hát sikerült is
1: Ausztráliában
2: neki.
1: Született,
2: Ausztráliában születtem, Sydneybe, és utána Kanadába értem, Montrealba, és utána Buffalo, New Yorkba, és akkor ott jártam iskolába, és a középiskol után apám azt mondta, hogy menjek Magyarországra a Semmelweisra tanulni. Hát én nem tudtam, hogy milyen nehéz volt az, mert egy komoly egyetem, és hát én akkoriban édesapámmal és a bátyámmal együtt autószerelőként dolgoztunk. Hát édesapám autószerelő is volt, egy műhely, és ott dolgoztam, és fiatalon visszajöttem Magyarországra 6 évig, és hála Isten jól sikerült. Az is fontos volt, hogy én egy nagy foci rajongó voltam, fociztam is sokat Amerikában, és hazajöttem focizni is OSC-be, Orvosi Sportklubba, szóval az is sikerült. De hát végül nagyon jó egyetem a Semmelweis, és komoly alapot adott nekem, hogy mikor visszamentem Amerikába, akkor hál' Isten nagyon sikeres lettem. De egyébként azok a magyarok, akik kijöttek azok a években, azok majdnem mind sikeresek voltak. Szóval érezni lehet azért, ez az egyetem, ez egy komoly egyetem, és nagyon komoly alapot adott nekem.
1: Mikor kezdte el érdekelni az idegrendszer működése, mikor döntött úgy, hogy a neurológiát választja főirányként?
2: Hát szerintem ez nekem egy, mert tudtam, hogy én autószerelőként kezdtem, szóval nem volt nekem egy komoly hátterem Amerikában. Nem a legjobb iskolákban jártam, hanem sokat dolgoztam a műhelyben.
1: Szóval az édesapja mégis látott önben valamit.
2: Igen, látott egy magyar feleséget szerintem, de látott valamit benne. A bátyám is egyébként jött ki, visszajött, és ő nőgyógyász lett, és én a ideggyógyász. Mi az ideggyógyászat? Mert szerintem az akkoriban a legnehezebb volt, és mindig próbáltam a legnehezebbet csinálni, mert ideggyógyászat után az onkológiát is megcsináltam. MD Anderson, Houston, Texas, ott végeztem a onkológiát. Szóval mindig próbáltam a legnehezebbet, mert azt hiszem kicsit kompenzáltam azért, mert a hátterem nem volt a Harvard vagy a Yale, hanem de hál' Isten, jó sikerült ez egész.
1: Mi fogta meg ebben a területben igazán?
2: Hát minden családban van valaki, akinek volt egy betegsége, és a édesanyámnak a unokatestvére addaganata volt, és én egy addaganat kutató és szakértő vagyok, én a idegonkológiával foglalkozom főleg, és mindig van valakinek a családja, és mint gyerek mindig emlékeztem, hogy volt ez a édesanyámnak unokatestvére, akinek addaganata volt, és emiatt mentem az ideggyógyászaton és a idegonkológiával.
1: Nyilván nagyon fontos akkor az, hogy az ember segíteni tudjon. Mikor volt az a pont, amikor először megérezte ennek a súlyát, a felelősségét?
2: Hát nagyon korán, mert mindig a legnehezebb betegek jutottak hozzám. Azok a betegek, sajnos mikor elkezdtem az idegonkológiát, hát átlagban 11-12 hónapig éltek a betegek. És már rögtön tudtam, hogy mit kell csinálni, hogy nem csak a medicinával foglalkozik, hanem a betegnek a lelkével. Hogy hogy lehet beszélni vele, és hogy lehet kezelni egy ilyen beteget, aki halálos. De hála Isten a kezelés javult a 30 év alatt, most is nagyon nehéz az a rákkal foglalkozni, de azért van az, hogy nem csak klinikus vagyok, hanem kutatok is. És most jelenleg érdekes kutatásom van, ami szerintem lehet, hogy a jövőt jelenti az addaganat kezelésbe.
1: Egyébként, hogyha nézzük, hogy melyik terület az, amivel többet foglalkozott, ez mindig egymás mellett futottak, tehát a gyakorlati gyógyítás és a kutatás, vagy voltak időszakok, amikor az egyik vagy a másik előtérbe került?
2: Én nagyon korán kezdtem a kutatásra, ami mindig azt mondtam, hogy ha a betegek halálosak, és nem tudom kezelni őket, akkor kell valami jobbat keresni. És mindig az én betegeimnek akartam valami többet adni. És ezért volt fontos nekem a kutatás, és a ideggyógyászat után, a onkológia után, utána idegradiológus lettem. És ez a három terület nagyon fontos ahhoz, hogy a beteget tudok kezelni, mert fontos megnézni az addaganatot, a MRI vagy CT-n, és nem csak a kezelés, a kutatás, hanem a tanítás, sok tanítványom van, és az utolsó, sok cikket írok. Könyveket, 5 könyvet írtam, és fejezeteket, szerintem ez nagyon fontos egy orvosnak.
1: Itt Budapesten végzett, viszont mégis visszament az Egyesült Államokba. Miért?
2: Persze azért, mert egész családomban, Buffalóba, bátyám is visszament, édesapám, édesanyám ott volt Buffalóba. Azért is mentem vissza, de én akkoriban nem voltam magyar állampolgár, hanem amerikai, asztrál állampolgár voltam is, és gondoltam, hogy a továbbképzése ott kell lennem. Volt egy időszak, mikor gondolkoztam, hogy visszajövök Magyarországra, csak alapvetően a diagnosztika, a kutatás Amerikában eléggé komolyan csinálják, és ott elkezdtem a munkát is. Hál' Isten sikeres voltam, és egy intézetnek elkezdtem egy komoly intézetbe, ez a Dendrologic Institute, és most az ország legnagyobb intézete, ahol naponta 1500 beteget látunk el, csak az ideggyógyászaton belül.
1: Fiatal orvosként milyen kihívásokkal szembesült, ha így visszagondol?
2: Túl sokat dolgoztam. Hetente ilyen közel 105 órát dolgoztam. Ez évekig tartott. Hát a feleségem szintén csoporttársam volt, és akkor gyorsan rájött, hogy ha ő is annyit dolgozik, én is, akkor abból egy család nem lesz. És végül 3 lányom lett, és a feleségem Kati otthon maradt a gyerekekkel, és megengedte, hogy én éjjel-nappal dolgozok. Nagyon sokat kellett dolgoznom, hát megmondom őszintén, most is sokat dolgozom, de élvezem, és mindig mondom az amerikai orvosoknak, hogy a magyar nyelv annyira szép, hogy angolban nincs az, hogy hivatás, mert angolban egy profession,
1: igen.
2: Magyar szóban egy hivatás.
1: Igen, mert nem egy, hogy szakma vagy hivatás.
2: Igen, ezért vagyok hívva, azért, hogy orvos legyek. Angolban nincs ilyen, és mindig mondom az amerikai orvosoknak, hogy ha nincs meg az a hívás, akkor ne menjenek a medicinába.
1: Mi segítette leginkább az érvényesülését? Amellett, hogy volt egy támogató társa?
2: Maximálisan támogattam, hogy tudtam ilyen dolgozni. Hát szerintem belül jön valamilyen angol szó passion.
1: Szenvedély.
2: Szenvedés. Uh-huh. Ez nekem az. És sok fiatal olvas jön ki hozzám, és mindig megjegyzem nekik, ha nem látom azt a szenvedést, nem látom az hogy OCD, hogy állandóan figyel a betegre, és a laborra, és a MRI-ra, hogy nem figyelj oda, akkor ne legyen orvos. Mert ha valaki ennyi időt befektetett szakmába, és nem úgy kezeli, mint egy hivatás, az nekem, ez feszültséget okoz nekem, mikor tanítok fiatal orvosoknak.
1: Most azt mondta, hogy ugye nehéz területet választott, a legnehezebb helyzetben lévő betegekkel foglalkozott, hogyha ma találkozna a pályakezdő önmagával, akkor mit mondana neki? Így csinálna? Így kéne
2: így,
1: csinálni?
2: Pontosan. Így. Máshogyan nem lehet. Nem lehet. Ha nem maximálisan dolgozik, és átérzem a szenvedét a betegeimtől. Látom, mi megy nekik, és miért. Vannak ilyen furcsa szokásaim, ami, aki ismer engem, mikor az én betegeim nem éli túl a daganatot, akkor el szoktam menni a temetésükre. És ez egy szokatlan dolog, nem vagyok biztos, hogy egészséges, de ha már megvan az a kapcsolat a betegeddel, és olyan közeli kapcsolat, és bíznak benne, akkor a család miatt szoktam elmenni, és szóval ez a szenvedély biztos, de...
1: Ez egyébként nem gyakori? Az orvosok nem feltétlenül állnak így ehhez?
2: Nem, Amerikában se. De sajnos az én betegeim a betegségük miatt, a agyalák, úgy mondjuk glioblastoma, az általában halálos, de ha már megvan az a kapcsolat, és az sokszor 5-10 évig a betegeim, és minden 2-3 hónapban látom őket. Szóval megvan az a kapcsolat, emberi kapcsolat, akkor én el szoktam menni.
1: Meg ez az emberi kapcsolat szükséges, gondolom, ahhoz az együttműködéshez, hogy közösen dolgozzanak a sikerért.
2: Közösen dolgoznak, és...
1: Még ha az néha csak pici siker is.
2: Igen, és mindig, mikor meglátom betegem, amíg átöleljük egymást, amíg megvan az emberi kapcsolat, és szerintem az fontos a betegnek, de nekem is.
1: A magyar származás, a Magyarországon szerzett tapasztalatok inkább előnyösek vagy hátrányosak voltak bizonyos helyzetekben?
2: Én mindig mondom a magyar diákok, akik jönnek ki hozzám, hogy van óriási előnyük, mert nem szeretik Magyarországon, de a szóbeli vizsga az nagyon nehéz itt. Szubjektív. De az élet mindig szubjektív. Mikor jön egy beteg hozzám, az egy szubjektív kapcsolat. Vagy megszeret, mert bízik bennem, vagy nem vagyok szimpatikus neki. Amerikában minden vizsga az írásbeli. Szóval a szóbeli vizsga szerintem nagyon előnyös a magyar diákoknak. Azon kívül nagyon, nagyon nehéz az egyetem itt, az alaptudományokat nagyon megtanítják. És szerintem a végeredményben az is előnyös. Szóval, ahogy mondtam előbb, azok a magyar fiatalok, akik jönnek hozzám, majdnem mindegyik vezető pozícióban vannak.
1: Tehát azt mondja, hogy akkor ez a szakmai szint, ez az elmúlt 40 évben nem változott.
2: Nem változott. Abba változott, hogy azok a magyar diákok, akik hozzám jönnek, az angoluk tökéletes. Régebben nem beszéltek úgy angolul. Szóval megtanultak angolul, hát gondolom itt Magyarországon, és nagyon, én, ha benne van az akarat, akkor szakmának jók. Nagyon jók. És ezért van az, hogy az én intézettem egy csomó magyar dolgozik, magyar fiatal orvos, aki kijött valamikor, és nálam vannak. És büszke is vagyok rájuk, hogy milyen jó orvosok.
1: És azt mondta, hogy nagyon nehéz területeket választott, nagyon nehéz élethelyzetekkel találkozik. Mit jelenthet ezekben a helyzetekben szakmailag sikert?
2: Hát nekem a siker az, hogy amikor a beteg jön hozzám, és azt mondja a sebész, hogy egy éve van, és 10 év után még nálam van, az nekem egy siker. Úgy van velem tovább ér 10 évig, 15 évig, minőséggel, nem minőség nélkül. Szóval az nekem egy siker, hogy életbe tartom a betegemet minőséggel. Mert az nem jelent semmi, ha valaki minőségtelen élet szintje van. Szóval az nekem siker, az is siker, hogy tudok adni valamilyen kutatást, valami új dolog, és beteg nagyon szeretik, hogy van valamilyen újabb kezelés. És szóval ez nekem a siker, az is nekem siker, hogy szeretek tanítani fiatal orvosokat, hogy kijönnek, és hazamennek, és azt mondják, hogy ez igen, bezeg, ez egy igazi intézet. Ezért, ami az én intézetem Buffalo-ba, mondhatjuk, szakmailag, minőségileg szerintem egyik legjobb, ha nem a legjobb az országba.
1: Beszéljünk arról a dinamikus fejlődésről, ami a legutóbbi pár évünket jellemzi, ugye a mesterséges intelligencia megjelenése az orvostudományban egy nagy mérföldkő, de nem tudom, hogy ön inkább eszközként vagy paradigmaváltásként tekint rá.
2: Hát szerintem a kutatásba, a tanításba biztos, hogy nagy fejlődés. Én annak a hívője vagyok, hogy nem, orvosok nem fognak eltűnni. Mert a medicina nem egy abszolút tudomány. Van benne a művészet. Én ránézek egy Monet képre, elmondom a véleményet. Ilyen a medicina. Nem lehet egy komputer kitalálni mindent, ad egy listát, hogy ez lehet, de mindig az orvosnak ott kell legyen. Szóval én bízok benne, hogy a medicina nem fog eltűnni, és a computer AI nem fog eltűnni.
1: Tehát nem fogja helyettesíteni az orvost, a mesterséges intelligencia, viszont megkönnyítheti mind az oktatást, az utánpótlás képzést, a kutatást.
2: Az biztos, igen.
1: A gyakorlati kutatást.
2: Kutatás, például.
1: Illetve az adatelemzést.
2: Igen. Az biztos, hogy óriási előny lesz. Az is érdekes, hogy amikor írok most már, most írtam 3 fejezetet, ami több hónapig tartott volna, és kb. 2 hét alatt megírtam, mert használom a AI-t.
1: Szóval tehát hatékonyabbá tud tenni bennünket.
2: De vigyázni kell, hogy nem ember elolvas, és azt mondja, ez egy AI cikk.
1: Egyébként hogyan változott az orvos-beteg kapcsolat akár a mesterséges intelligencia hatására? Képzettebb, edukáltabb betegek érkeznek önhöz?
2: Nagyon is. Hát mindenki ChatGPT vagy Google, Amerikában főleg. Amerikában, amikor bejön a beteg, hoz egy listát, ők már...
1: Tehát tudatosan érkezik a
2: nagyon
1: beteg.
2: Nagyon. És nem lehet nekik azt mondani, hogy bezzeg, ezt akarom. Sokszor ilyen vitatkozás, megbeszélgetés, hogy miért kell csinálni, miért nem csináljuk úgy, és stb. És vannak olyan betegségek, akik a médiában van, például Lyme disease, vagy a chronic fatigue szindrómát, és a fibromyalgia, ezek állandóan vannak a Google-on, és betegek bejönnek, és már megvan a diagnózis.
1: Hát a diagnózis az csak az első lépés, ha jól értem. Utána a kezelési terv, az viszont az orvos kompetenciája.
2: Igen, de beleszólnak. Beleszólnak. De hál' Isten, mert annyi éve dolgozom, és van egy, ismernek a könnyéken, nem nagyon vitatkoznak velem. De egy fiatal orvosnak nem könnyű dolga manapság.
1: Említette, hogy ugye mind a hazai egészségügy, mind az amerikai egészségügy terén nagy tapasztalatai vannak. Mi az, ami ott jól működik, itt még nem, és fordítva? Vannak ilyenek, amiket így
2: hát
1: lát?
2: A technika Amerikában nagyon fejlett. Tudományos munka, a kutatás nagyon fejlett. Vannak ott is problémák. Az egészségügyben például az, hogy drága az a kezelés, és vannak olyan, sok olyan orvos, aki mondjuk szakmailag nem annyira jók, de megfelelnek. Én azt mondom, hogy ott is jó van, itt is jó van. Itt azért látom, hogy szerintem itt kell egy kis idő, de én pozitív értelemben látom itt a egészségügyet. Remélem, hogy összeszedik magukat, mert a magyar nép érdemel egy jó egészségügyet.
1: Egyébként a jövő orvosainak milyen készségekre lesz szükségük?
2: Hát az, hogy keményen dolgozni a szakmába. Ez annyira hivatás, hogy át kell érezni, hogy nem azért csinálják, hogy szép kocsikkal legyenek, és, hanem tényleg egy népet ellátni. Mert az a fontos, hogy a népnek a egészsége, és ehhez kell olyan orvosok, akik feláldozzák magukat, ezért 100%. Az a orvos, aki eljön hozzám, mert Amerikában sok ilyen van egyébként, aki azt mondja, hát ő 9-4-ig akar dolgozni, és utána lekapcsolja a telefont. Mondom, jó van, de ne dolgozz nálam. Most vannak olyan orvosok, akik nyugodtan tudnak ilyen csinálni. Például az én lányomnak van egy 10 hónapos kislánya, és megértem, hogy ő most nem dolgozik, hanem otthon van a gyereke, Svédországban. És ezt megértem. Szóval nem kell valaki annyira bolond, mint én, aki csak a szakmára dolgozott, de kell ilyen orvos vezető pozíciókba, hogy feláldoz mindent azért, hogy a intézet vagy a szakmájában a legjobb legyen.
1: Mire a legbüszkébb? Itt beszélhetünk a tudományos eredményekről, az intézetekről, a mentoráltakról.
2: Hát milyen legbüszkébb? Az, hogy fel tudtam építeni olyan intézetet két országba, amire büszke vagyok. Persze sok diplomám van, sok szakvizsgám van. Arra büszke vagyok, amit hónap kapok, a Professor Honoris Causa.
1: A Semmelweis Egyetemen.
2: Semmelweis, arra is büszke vagyok. Arra is büszke vagyok, hogy 6 évvel ezelőtt megkaptam a lovak keresztet, szintén a szakmai munkám miatt. Szóval ilyenekre büszke vagyok, de hát én nem a pályafutás elején vagyok, én már lassacsán végén, mindenki kérdezi, mikor megyek nyugdíjba, és akkor ránézek, és azt mondom, miért? Ezt élvezem, ebben jó vagyok, még kell nyugdíjba menni egy orvosnak.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, mi motiválja még?
2: Hát...
1: Milyen tervei, céljai vannak?
2: Magyarországi intézetet bővítem, komolyan nagyobbnak szeretném lenni, az nekem fontos. Amerikai intézetet tovább fogom bővíteni úgy, hogy más államba is fogom vinni, azt is. Az ember, aki autószerelőként most sikeres orvos, miért hagynám abba? Nem megyek le Floridába napozni, hanem inkább dolgozok, és ellátom a betegeimet.
1: Ez adja az örömet.
2: Ez, ja. És a család.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, megtisztelt bennünket köszönöm ezzel szépen a beszélgetéssel, és még egyszer gratulálok a díjhoz,
2: köszönöm
1: az elismeréshez. Dr. Mechtler László, neurológus professzor, kutató, a DEN Neurológia Intézet orvosigazgatója, valamint a Roosevelt Park neuroonkológia vezetője volt ma a vendégem. Én megköszönöm a figyelmet, Egészségkód legközelebb egy hét múlva, Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kis Pál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Elfogadta a rövidtávú szálláshelyek szabályozási koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat képviselőtestülete. Ennek értelmében Józsefvárosban 3 szinten, kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten korlátozzák majd az Airbnb szállások maximális arányát. A kerületi korlátot 3,5%-ban határozzák meg, megakadályozva a jelenlegi állomány bővülését, míg a leginkább érintett Palota negyedben és Korvin negyedben szigorúbb 5%-os kvótát vezetnek be. A társasházak esetében pedig a lakások alapterületének maximum 20%-án engedélyezik az ilyen típusú tevékenységet. A jövőben új szálláshelyek csak a társasház hozzájárulásával nyílhatnak meg, a lakóközösséget zavaró, már működő egységek engedélyét pedig a lakó közgyűlési döntése alapján az önkormányzat bevonhatja. A decemberben lejáró Airbnb moratórium miatt szükségessé vált rendeletet a tervek szerint októberben fogadják el, és 2027-től léphet hatályba. 5-re emelkedett a rendkívüli hőség halálos áldozatainak száma Olaszországban, miközben az előrejelzések szerint a hétvégén tovább fokozódik a hőhullám. Az áldozatok többsége a szabadban dolgozott vagy tartózkodott, a mezőgazdasági munkások, illetve egy vízvezeték szerelő is köztük van, valamint egy hajléktalan is a nagy meleg következtében vesztette életét. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze, mivel több városban a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben. A tetőzést vasárnapra és hétfőre várják, amikor egyes térségekben 40 Celsius fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Rómában közben a forróságot heves jeges eső szakította meg, helyenként golflabda méretű jégdarabok hullottak. Tüzet okoztak egy ukrán drón lezuhant roncsai a dél-oroszországi Krasznodari régió poltavai olajbázisán, közölte a helyi járás vezetője, hozzátéve, hogy személyi sérülés nem történt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka folyamán rekordszámú 269 ukrán drónt semmisített meg, 13 régió és a Fekete-tenger felett, ami miatt több repülőtéren is fel kellett függeszteni a forgalmat.
0: Tőzsde hírek.
3: 6%-kal emelkedik a BUX Index 139.740 pontra, a részvénypiac forgalma 9,3 milliárd forint. A vezetőpapírok vegyesen teljesítenek, ezt a képet a Magyar Telekom húzza lefelé, ami 1,7%-os mínuszban 2686 forint, 1,7%-del emelkedik a Richter 12.200 forintra, 1%-a plusz az OTP-ben, ami 45.730 forint, és 4%-kal emelkedik a MOL 3.684 forintra. Európában maradnak az enyhe pluszok, a londoni FTSE 2/10, a német DAX 6/10, a párizsi CAC-on 4%-kal emelkedik, 2/10 a plusz az olasz mutatóban, és Madrid éppen hogy 1%-kal jön feljebb. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint 62 fillér, az amerikai dollárért 312 forintot és 19 fillért kell fizetni. 13%-kal olcsóbb az étkezési búza, mint egy éve. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint június közepén a termelői ár tonnánként kevesebb, mint 70 ezer forint volt, és még a 2024-es szintnél is valamivel alacsonyabb. A takarmánybúza ára szintén csökkent, míg a takarmány árpa enyhén drágult, a takarmány kukorica ára pedig gyakorlatilag változatlan maradt. A lisztek fogyasztói beszerzési ára viszont terméktől függően kisebb emelkedést vagy csökkenést mutatott. Az olajmagok piacán vegyes kép rajzolódik ki. A napraforgó mag 11%-kal drágább, a repcemag viszont 10%-kal olcsóbb lett egy év alatt.
0: Időjárás jelentés.
3: Nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, késő este 18 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
4: Az ötletednek nem kell nagynak lennie, csupán a világot kell megváltoztatnia. Én Olá Andrea vagyok, könyvben utazom most is, és nem véletlenül indítom ezzel a remek idézettel a mai műsort, ugyanis a kezemben lévő könyv jelentős része az elhivatottságról, kiváló üzleti érzékről és valódi kreativitásról szól. Mielőtt ebbe belemegyünk, következzen néhány mondat egy növényről, ami mintha mindig is a magyarok élet volna. A paprika Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékeiről érkezett, ahol a helyi őslakosok gyógyításra használták. Egy Kolumbuszt második expedícióján elkísérő orvos szakmai érdeklődésből számos olyan növényt begyűjtött, amelyeket a helyiek gyógyhatásúnak tartottak, úgyhogy így került Európába 1494-re a paprika, ahol nem csupán lázas betegségek ellen használták, hanem dísznövényként is terjedni kezdett. De hogyan honosodott meg Magyarországon az egyébként vörös törökbors néven ismert fűszer? Az első, ahol feljegyezték, Széchy Margit növényritkaságokat gyűjtő kertje volt 1570-ben, aztán fölmerült még Batthyány Boldizsár törökverő hadvezér legendás botanikus kertje, ami a mai Ausztria területén található, ugyanis ide is érkezett egy flamand botanikustól paprika mag, de még mindig nem tudjuk, hogyan terjedt el nálunk ilyen mennyiségben. Nem csak a paprika sztoriát, hanem számos más fűszernövény útját, hatását megismerhetjük abból a könyvből, amiről ma beszélünk, mégpedig egy olyan család történetét végigkövetve, amelyhez a minőségi fűszereket köthetjük, majdnem másfél évszázada. A Kotányi dinasztia, utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Ez a kötet címe, szerzője Zirig Árpád, beszélgető társam pedig Szűcs Ágnes, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzsere. Derüljön ki akkor, miért született meg most ez a különleges könyv?
5: Igazából az apropóját azt idén tudunk neki találni, mert idén 145 éves a cég, de valójában ez egy szerencsés egybeesés, mert ezen a könyvben már nagyon-nagyon régóta dolgoztunk. Ennek az alapját egy családtörténeti kutatás adta, amit Csiki Sándor végzett el a számunkra, mert ugye a Kotányiról, a Kotányi alapítójáról nagyon sok információ föllelhető, de nem volt igazán konzisztens az az információ, ezért bíztuk meg őt, hogy legyen egy teljesen hiteles forrásokkal alátámasztott családtörténetünk, viszont ez egy olyan szerteágazó és részletes íromány lett, amit azért próbáltunk inkább a nagy közönség számára is érthető és emészthető formába tenni. És itt kötök át arra, hogy a maga a felépítés pedig szintén egy nagyon hosszú gondolkodási folyamatnak volt az eredménye, hogy hogyan is tudjuk tálalni azokat a családtörténeti dolgokat, amik nekünk a Kotányitól érdekesek, de nem biztos, hogy az egyszerű fogyasztó számára annyira részletesen érdekes lenne, és ezért találtuk ki ezt a felépítést, hogy különböző fűszercsoportok köré csoportosítottuk a családtörténetet, és akkor így indul egy paprikás fejezettel, ami tulajdonképpen a cég alapításának is tényleg a legfőbb terméke volt, majd utána a bors, zöld fűszerek, keleti nyitás, ilyen különböző fűszerkeverékek, így zárul a könyv, és minden fejezet köré tettünk egy kicsi családtörténetet is, tettünk egy kicsi fűszertörténetet, amit az alap fejezetnek a névadója ihletett, és minden fejezet receptekkel zárul, mert hát hiszen mit is várnának egy fűszergyártótól leginkább a fogyasztók, mint nagyon klassz recepteket, úgyhogy így áll össze a könyv, és pont emiatt nem is muszáj egyszerre leülni és végigolvasni, hanem fejezetenként is lehet benne tallózni, akár lehet csak a recepteket megnézni belőle, vagy lehet akár fűszerismeretet kicsit inspirálódni.
4: Fontos, hogy a hagyományos receptek mellett a trendi receptek ugyanúgy ott vannak. Ez is mutatja a korszerűségét? Tehát, hogy a Kotányi állandóan meghallja az idők szavát, sőt, mint ami a családtörténetből kiderül, meg is előzi a korát sok esetben?
5: Szerettünk volna igen egy olyan keresztmetszetet mutatni, ami az egészen tradicionális, tehát, hogy van olyan recept a könyvben, amit még maga Kotányi János alkotott. Ő egy ilyen ösztönös marketing zseni volt, és alkalmazta korának a szakácsnőit, akár mai szóval élve influencernek is nevezhetnénk, akiket betanította a saját paprikájának a használatára, és gyakorlatilag elküldte szerte az országba ezeket a szakácsnőket, hogy tanítsák meg az embereknek, hogy hogyan kell a Kotányi-féle paprikát használni. És emeltünk át ezekből a nagyon régi receptes könyvekből, ami egyébként ugye a magyar konyha, vagy a magyaros konyha ételeit tekintve ezek mind a mai napig a lehető legnépszerűbb termékek, különböző paprikások, gulyás, ilyesmi receptek lehetők föl abban a szokácskönyvben, de szerettük volna azt is megmutatni, hogy igen, a Kotányi mindig megpróbál rezonálni az adott kornak a kihívásaira, és ezért több korból származó, modern, akár vegán, akár bármilyen újkori kihívásnak megfelelő recepteket is beleválogattunk, mindig az adott fejezetnek megfelelő módon, úgyhogy ezzel is egy ilyen színes palettát próbáltunk mutatni, hogy mi mindenre jók a fűszereink.
4: Az egész családtörténeten át húzódik az, hogy hogyan reagált a piaci változásokra Hans Kotányi, hogy amikor háború volt, a háború után az újjáépítés volt, ezért sokszor föl kellett állni ennek a családnak. Miközben hihetetlen sikeresek voltak, mégis azért a történelem viharai megtépázták némiképpen az ő üzletüket.
5: Igen, ez kétségtelen, hogy az újrakezdésről és mindig a korhoz való adaptálásról, adaptációról is szól ez az egész, de mivel mégiscsak az emberek napi életéhez kapcsolódó termékről beszélünk, a fűszerekről, ezért én azt gondolom, hogy az a név, amit megismertek, és aminek az ismerete megvolt az emberek fejében, talán egyszerűbbé tette az újrakezdést, mert mindig egyet jelentett a Kotányi név a jó minőséggel, és hogyha valaki jót akart főzni, akkor ez a márka ismeret, ez a ragaszkodás a jó minőséghez, aminek a garanciája volt a Kotányi márka név, ez mindig is megmaradt a évek viharain keresztül is.
4: Már a századforduló idején szó van arról, hogy a márka ereje a láthatóságban rejlik, hogy ezt vallja ugye a családfő, és aztán pedig, hogy a történetek milyen fontosak. És ugye ma beszélünk arról, hogy a marketing szempontjából a sztori, a történet mennyire fontos, és akkor itt látjuk az 1900-as évek elején a Kotányi családot, ahol erre építenek.
5: Kotányi János, amit említettem, hogy ő tényleg egy ösztönös zseni volt, tehát ő mindig nagyon jól föl tudott ülni az adott, akár politikai hullámokra is, és például ilyen viclapokban, mint a Borsszem Jankó jelentek meg neki az adott napi történésekre, vagy adott heti történésekre rezonáló hirdetései is, ugye háború kapcsán ő háborús beszállító is volt, és ez nagyon érdekes, hogy tényleg a mai világban, amikor azt gondoljuk, hogy most már milyen modern kommunikációs technikákat alkalmazunk, ő ezt mind csinálta Facebook és egyebek nélkül, de az akkori adottságoknak megfelelően ő mindig próbált rezonálni akár a napi aktualitásokra is.
4: Beszélhetünk arról, hogy hogyan módosult az üzletpolitikája? Tehát a paprika, kávé, tea és rum szállítója volt a monarchiának még az 1900-es évek elején, és aztán volt például egy japán kultúra felé nyitás, és ez is nagyon érdekes, és hogy ez mi befolyásolta? Miért gondolta, hogy kell a profilbővítés?
5: Rózai oka volt, hogy ő miért kezdte el szélesíteni a kínálatát, ugye a rózsapaprikával, a szegedi paprikával indult a karrier, de gyorsan ráérzett arra, hogy szélesebb körben is szeretné kiszolgálni a császári és királyi udvart, aki egyébként értékelte is az ő jó minőségű termékét, és a másik, hogy szeretett utazni. És hogyha belegondolunk, hogy honnan jönnek ezek a termékek, akár csak a fűszerek is, azok mind lehetővé tették azt, hogy ő akár a világ összes táját bebarangolja, és személyesen kössön akár üzletet ezeknek a termékeknek a beszállítását illetően, és én azt gondolom, hogy az ő személyes kíváncsisága és a kifogyhatatlan érdeklődése az új tájak, új világok felfedezése iránt volt az, ami oda vezette, hogy akár ilyen egzotikus a gyarmatárukon túl, akár ilyen egzotikus lakberendezési termékekkel is bővítse a kínálatát. Ezek szerintem egy ilyen izgalmas, és akkoriban egyébként különösen érdeklődtek is a orientális kultúra iránt az emberek, és ő pedig lehetővé tette azt, hogy tőle vásárolják meg ezeket a kiegészítőket is.
4: Voltak-e riválisai? Azt gondolná az ember, hogy ez egy diadalmenet a Kotányi cég tevékenysége, és hát látjuk a költözéseket, látjuk, hogy a székhely időnként nem Magyarországon van, 92-ben jött vissza a cég Magyarországra, ugye Ausztriában volt, és ott a terjeszkedés az is nagyon érdekes, hogy üzletileg milyen lépéseket tett meg a dinasztia feje.
5: Riválisok mindig is akadtak, hiszen a sikert azért többen elirigyelték, családon belül is akadtak konfliktusok ebből, szerintem érdekes elolvasni, mert tényleg több szálon futnak az események, és tényleg nem csak egy családtörténetet, hanem akár ilyen regénybe illő fordulatokat is olvashatunk a könyvlapjain.
4: Fűszerkeverékek is ott vannak a kötetben. Úgy indul ez a szöveg, hogy a fűszerkeverék nem csalás, hanem gasztrokulturális eszencia. Évszázadok ízvilágát és tapasztalatát teszi megismerhetővé.
5: Egyrészt vannak olyan fűszerkeverékek, amelyeknek nagyon hosszú története van, és nemzetekhez kötődnek. Gondolok itt ilyen indiai, különböző garam masala, rengeteg olyan fűszer van, ami jól működik egymással szimbiózisban. És ez maga a mixológia, hogy mit mivel keverünk össze, milyen arányokat, ebben igazi tudás van, és igazából ez volt az, ami a monofűszerek, tehát az egyzacskon belüli egyfajta fűszernek az értékesítésen túl egy olyasfajta szakértelmet kíván, ahol tényleg patika mérlegen mérik ki a Kotányi vegykonyhájában azt, hogy hogyan álljon össze egy olyan fűszerkeverék, amit utána széles körben kedvelnek az emberek, és amihez ragaszkodnak is, és itt jön különösen a mixek esetében jelentősége annak, hogy milyen márkanév alatt áruljuk, mert tudják a fogyasztók, hogy tőlünk biztosan, stabilan ugyanazt az ízt tudják megvásárolni, és ezt a tudást áruljuk tulajdonképpen, hiszen otthon mindenki össze tudná tenni ugyanazokból az összetevőkből, de ezeknek a mikro mértéke és az a fajta tényleg hosszas kísérletezés, ami ezek mögött van, ezt igazolja be az, hogy az emberek szívesen nyúlnak akár a fűszerkeverékekhez is, ami abszolút szerintem a csúcsa a fűszerkereskedelemnek.
4: Az ember elgondolkodik ezt a kötetet olvasva, hogy mennyi szerepe van abban a Kotányinak, hogy lényegében a paprika uralkodóvá vált egy idő után a magyar gasztronómiában. Ezt van, aki pozitív kontextusban mondja, van, aki negatívban, mert ugye elvesztette azt a, itt is benne van a könyvben, ezt a savanykásabb, más jellegű ízvilágot, ami a magyar konyhára érvényes volt, és a paprika mindent vitt.
5: Nyilván az, hogy könnyen elérhetővé tették, és magas minőségben szállították folyamatosan a terméket, az biztos, és már ez a modern időszak, hiszen korábban mindenki nyilván magának termelte azt, amit beletett az ételébe, ő viszont már szélesebb körben azok számára is elérhetővé tette, akik nem feltétlenül voltak szoros kötelékben a földdel. Én azt gondolom, hogy a paprikát a magyarok nagyon megkedvelték, és ezáltal egy olyan kellemes és jó ízt emeltek be a konyhába, ami azóta szerintem, hogyha úgy gondoljuk, akkor egy ikonikus és meghatározója annak, amit ma a magyar konyháról egyébként gondolnak az emberek. Nem csak mi, hanem a külföldiek is leginkább.
4: Úgy veszem ki a kötetből, hogy nem nagyon lehet tudni, hogy pontosan hogyan hódította meg Magyarországot a paprika. Az 1700-as évektől van Szegeden. Kalandos út vezetett idáig.
5: Ez biztos, hogy egy külön könyvet is megérne szerintem, hogy hogy hódította meg a paprika a magyar konyhát, és hogy miért vonzódunk mi annyira a paprikához, meg úgy egyáltalán a csípős ízhez is, mert az egyértelmű tény, hogy például a kotányi országokon belül mi esszük a legtöbb csípőset itt Magyarországon.
4: Melyek azok a legfontosabb fűszerek, amelyekről az olvasó olyasmit megtudhat, amit esetleg máshonnan nem? Mert nagyon koncentráltan, nagyon szépen a gyógyereje bizonyos fűszereknek, a származási helye, ahogyan elkészítik, ahogyan földolgozzák, szóval nagyon-nagyon sok információ.
5: Igazából, ha a fűszerekről szerettünk volna írni, ő magában megtöltötte volna a könyvet. Úgy igyekeztünk kiválogatni a megszólaltatott fűszereket, hogy a legnépszerűbbek, illetve akár a saját értékesítési számaink alapján is a Magyarországon legtöbbet fogyasztott fűszereket válogattuk be az egyes fejezetek alá, és igen, fontosnak gondoltuk azt is elmondani, hogy a borsoknál is beszéljünk mindenféléről, hogy mi a különbség egy zöld, egy fehér, vagy akár egy rózsabors között, ami utóbbi nem is bors igazából, hogy tanuljanak az emberek, és a könyvben található receptek mögé, hogyha van kedvük, akkor olvassák el azt a hátteret, amivel még akár ezeknek a fűszereknek akár a gyógy hatásával is megismerkedhetnek, mert hogy kínai vagy indiai konyha gyakran akár gyógy növényként is alkalmazza a fűszereket, nem csak az ízesítésre. Nagyon sokat dolgoztunk együtt a kiadóval, hogy egy olyan struktúrát tudjunk kialakítani, és Szirig Árpád nem csupán megírta, hanem a saját tudásával kiegészítette, és egy ilyen kis malterként összefogta azt a nagyon, nagyon szerteágazó tematikát, amit összeállítottunk, és nem volt könnyű, tehát azt mondom, nem volt könnyű, de a végén tényleg egy olyan könyvet tudunk az asztalra tenni, amiből tényleg nagyon sokféle módon lehet inspirálódni. Illetve a keleti nyitás alá rendeztük be azokat a fűszereket, amik mondjuk Európában nem feltétlenül teremnek meg, és itt ugye a szerecsendiótól a vanilián keresztül mindenféle olyan, most már nem egzotikus, de minden esetre különleges helyről érkező és különleges fűszert tettünk bele, meg akár a fokhagyma is, amit már szintén nem veszünk egzotikusnak, de azért a kínai eredetéből fakadóan ez egyáltalán nem volt evidens, hogy mindig van fokhagyma például egy európai asztalon.
4: Szerintem a fokhagymával kapcsolatban van az embernek leginkább ambivalens érzésem, hogy miért nem friss hagymát használok, de mennyire praktikus a fokhagyma granulátum, az acskóból mennyivel könnyebb elővenni, és azért megnyugtató, ami itt a könyvben van, hogy ez a minőségén nem változtat.
5: A fűszerek egyébként másképp viselkednek friss, illetve szárított állapotban. Van, amikor egy szárított fűszer sokkal intenzívebb, van, amikor ez nem is preferált. Úgyhogy mindenkire rábízzuk, hogy mikor melyiket használja, ez nem egy minőségi kategória, hanem inkább egy választás, hogy milyen végeredményt szeretnénk kihozni az ételből. És például pont, hogyha a fokhagyma granulátumról beszélünk, az egy nagyon olyan szempontból is praktikus termék, hogy kevésbé erős az illata, ezáltal mondjuk, hogyha olyan ételt készítünk, amit nem szeretnénk, hogyha túl fokhagymás lenne, de mégis hozza azt a jelleget, akkor nagyon tudom ajánlani a granulátum használatát, sőt olyanról is beszámoltak tapasztalatból, hogy kevésbé irritálja például az arra érzékenyeknek a gyomrát, úgyhogy érdemes kísérletezni, és tényleg azt mondom, hogy nem minőségi kategóriát jelent, hanem inkább egy választást, hogy szárított vagy friss fűszerhez nyúlunk éppen.
4: Vajon a Kotányi alapítója mennyire lenne elégedett ezzel a marketing eszközzel, hogy egy könyvben olvasható végül is a cég filozófiájáról minden érdekes információ a fűszerekről, mindarról, amire ő annak idején föltette az életét. Ezen gondolkodtam, mert egy könyv valószínűleg az ő korában nem jelent meg erről.
5: Biztos, hogy nagyon örülne annak, hogy látja, hogy egy olyan dinasztiát alapított, és gyakorlatilag ez is a neve, vagy ez is a címe a könyvnek, amely érdemesnek bizonyult 145 év után arra, hogy egy könyv formájában jelenjen meg az ő családtörténetük, és mindaz, amit az asztalra letett, és szerintem biztos nagyon büszke lenne arra, hogy 145 év után is az emberek ismerik a nevét, mind Magyarországon, mind szélesebb körben, jellemzően a Kotányi egyébként itt a közép-kelet-európai régióban a legismertebb, ahol megvannak azok a történelmi hagyományai, hogy ismerjék az ő nevét, de igyekszünk és ezen dolgozunk, hogy akár szélesebb körben is ismerté tegyük a jó minőségű fűszereket, ami az osztrák gyárból érkezik jelen pillanatban.
6: Még egy apróság a történelemmel kapcsolatban eszembe jutott, amin szintén nem biztos, hogy gondolkodik az ember, amikor használja a paprikát, vagy egyáltalán, amikor a paprika történetéről olvas, az őrlése, a feldolgozás, az, hogy amikor áttértek a vízimalmokról a gőzmalomra, tehát a gépesítés megjelent, hogy ez micsoda ellenérzést váltott ki, tehát, hogy tulajdonképpen kortörténet is ez a kötet, és még nem beszéltünk a korabeli kis cikkekről, fotókról, mert újságcikkekből látunk nagyon-nagyon sok kivágást.
5: Igen, akik adott korban újítanak, azok nem csak feltétlenül szimpátiával tudnak szembesülni, hanem azzal is, hogy az emberekben sokszor ellenállás van az újítások irányában. Viszont hosszú távon meg őket igazolja az, hogy nagyon sok olyan újítás már úgy beépül később, hogy ezt teljesen evidenciának vesszük, és valóban igen, a Kotányinak az őrlése és az a nagyon-nagyon finomra őrölt paprika is adta azt a pluszt, ami az egyébként abban az időben fellelhető egyéb őrleményekhez képest kiemelte a Kotányi paprikáját. A megjelenést illetőleg pedig igyekeztünk a teljes olyan képtárunkat rendelkezésre bocsátani, ami házon belül akár lelkes gyűjtő kollégáktól származó, akár tárgyaknak a fotói, képek és egyebek, és mindezt rendezte és kiegészítette a maga fantáziájával. Solymosi Ágnes volt egyébként a kötetnek a tervezője, akinek szintén sokat köszönhetünk, hogy egy ilyen nagyon elegáns megjelenésű könyvbe rendezte össze azt a képileg is nagyon, nagyon széles skálán mozgó tartalmat, amit mi rendelkezésére tudtunk bocsátani a historikus anyagainkból. És mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy bár a történelem viharai után már osztrák központtal indult újra a cégnek a gyártása, de mi továbbra is a magyar gyökereket, a szegedi gyökereket, és azt a magyar indulást, és azt, hogy Kotányi János egy magyar ember volt, ezt mi mindenképpen nagyon nagyra tartjuk, és szeretnénk megfelelni annak, hogy méltón vigyük tovább az ő hírnevét Magyarországon.
4: A Kotányi dinasztia. Utazás a fűszerek világában, ízek, receptek, történetek. Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária Kft. Marketing menedzserével beszélgettünk erről a rendkívül színes és inspiráló könyvről, amely tehát a Kotányi család és a brand születésétől kíséri végig az olvasót egészen napjainkig, de emellett feltárja a fűszerek lenyűgöző világát, a paprika karakteres erejét, a bors és a zöld fűszerek meglepő sokszínűségét, a keleti fűszerek gazdag aromáit és közel 30 könnyen elkészíthető receptet is tartalmaz, megmutatja a fűszerek helyes használatát, és arra is ösztönöz, hogy bátran kísérletezzünk új ízekkel.
6: A könyv a Booklab kiadó gondozásában jelent meg. Most egy kis szünet, azután a nyári vakációra egy kétnyelvű, német és magyar könyvet ajánlok majd a gyerekeknek. Rövidesen visszajövünk.
0: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Majd a tavasz lesz,

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más

0: Édesen mit tevés vagy vízisport? Gyerekstrand vagy nappali parti? Hűsítő italok és a világ összes strandkajája? A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 12:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az Európai Unió átutalta Ukrajnának az új makroszintű pénzügyi támogatási hitelkeret első 3,2 milliárd eurós részletét. A teljes 90 milliárd eurós hitelcsomagból mintegy 45-45 milliárd euró áll majd Kijev rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben, amelyet költségvetési támogatásra, valamint a védelmi szükségletek fedezésére fordíthatnak. Brüsszel emellett közölte, hogy a drónbeszerzéseket finanszírozó különálló 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét is folyósítják a következő napokban. Az Európai Unió tanácsa ideiglenesen korlátozza a szomáliai állampolgárok számára a rövidtávú vízumok kiadását, mivel Mogadisú nem működik együtt megfelelően az EU-ban jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszafogadásában. A határozat értelmében a tagállamok a jövőben nem adhatnak ki többszöri belépésre jogosító vízumot a szomáliaiaknak. Szigorítják az igazoló dokumentumok ellenőrzését, eltörlik a diplomata és szolgálati útlevelek díjmentességét, valamint a kérelmek elbírálási idejét 15-ről 45 napra emelik. Az uniós vízumszabályokon alapuló meghatározott lejárati idő nélküli szigorítás célja, hogy Szomáliát a migrációs együttműködés javítására késztesse, amelynek előrehaladását az Európai Bizottság folyamatosan értékelni fogja. Készenlétben áll a Baptista Szeretett Szolgálat speciális mentőcsapata, hogy szükség esetén segítséget nyújtson a Venezuelát sújtó kettős földrengés után, amely miatt a latin-amerikai országban rendkívüli állapotot hirdettek ki. 8 mentővel és 3 kereső kutyával kezdenék meg a segítségnyújtást. A Szeretett Szolgálata a mentőcsapat felajánlása mellett azonnali szolidaritási akciót és pénzadománygyűjtést is indított a rászorulók megsegítésére. 3,6-es erősségű földrengés rázta meg a dél-olaszországi Nápoly térségét ma hajnalban, ezt közölte az Olaszországos Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. A helyi idő szerint 4 óra 17 perckor bekövetkező földmozgást, amelyet az előző napokban már több kisebb rengés is megelőzött, Nápolyban és a nyugati városnegyetekben is jól lehetett érezni, különösen a magasabb emeleteken. Sérültekről vagy jelentősebb anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés a mintegy 3 millió ember által lakott régióból, amely az Európa legnagyobb aktív szupervulkánjának számító Phlegrei mező gyakori szeizmikus tevékenysége miatt fokozottan veszélyeztetett környéknek számít.
1: Tőzsde hírek.
2: 6,1%-kal emelkedik a budapesti értéktőzsde részvényindexe 139.703 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma 10,3 milliárd forint. A vezető papírok közül csak a Magyar Telekom gyengül, viszont már majdnem 2%-kal esik vissza 2680 forintra. A Richter 1,8%-kal emelkedik 12.210 forintra. Az OTP 9%-os pluszban 45.720 forint. A MOL 0,3%-ot emelkedik 3680 forintra. Európában marad az enyhe emelkedés, a londoni FTSE 1,1%-os pluszban, a német DAX 4,1%-kal emelkedik, a párizsi CAC-on 1,1%-ot emelkedik, az olasz bőrze 0,3%-ot, a spanyol index 0,2%-ot. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 354 forint 65 fillér, az amerikai dollárért 312 forintot és 31 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
2: Nagyrészt derült napos idő vár.

0: A középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Késő este 18 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Könyvben utazom tehát, Olá Andrea vagyok, és folytatom a műsort. Most a gyerekeknek ajánlok egy könyvet nyárra. Olyan könyv ez egyébként, ami a felnőtteket is elgondolkodtathatja.
3: Könyvben utazom.
2: A Varázslatos Barackmag című kétnyelvű mesekönyv szereplői nem különböznek a mai gyerekektől. Fára másznak, ujjongva ugrálnak az első hóban, nyáron mezítláb futkároznak, várják az ünnepeket és örök barátságot fogadnak. Ez a fogadalom azonban akkor válik igazzá, amikor szétválasztják őket. A második világháború után a magyarországi németeket nemzetiségük miatt büntetésképp üzték el, de ebből az akkori gyerekek vajon mit értettek? Hogyan élték át azokat a perceket, amikor dörömböltek az ajtón a katonák, és egy óra alatt kellett menetkészre csomagolni az addigi életüket. A traumát elvitatni nem lehet, romantizálni nem szabad, de megpróbálhatjuk a történetet az ő nyelvükön elmesélni. Ezt olvashatjuk a schwabmese.hu című oldalon, ahol erről a kötetről minden további információt is megtalálhatunk. A Varázslatos Barackmag szerzői Vörös L. Andrea, Hák Csilla és Lunc Klaudia, de a következő beszélgetésből kiderül majd, hogy ez a szép rajzokkal teli, nagyon színes és szeretnivaló könyv óvónők és gyerekek közös munkájának is eredménye. Vendégem Vörös L. Andrea, aki magyarul és németül is ír, és újságíró, vele beszélgetünk most a könyv céljáról és születéséről.
4: Ez egy nagyon sajátságos történet, mert két szál indult el nagyjából egyszerre. Az egyik szerzőtársam Lunc Klaudia, akinek elhunyt a nagymamája, ő Ringler Magdolna, akinek a története szerepel ebben a könyvben, és ő úgy gondolta, hogy fel szeretné dolgozni a nagymamája történetét, méghozzá egy olyan élményből kifolyólag, hogy a Klaudia kisfia akkor volt 7 éves, és az iskolában megemlékezésen vett részt a kitelepítésről. És hát gondoljunk bele egy 7 éves gyerek ezt, hogy fogja föl, teljesen megrökönyödve, hogy ott mi történt, hogy ez egy tragédia volt. És akkor kezdett el gondolkodni a Klaudia azon, hogy ez nincs jól így, hogy így próbáljuk összekapcsolni a történelmünket a mostani gyerekekkel. És ez volt az egyik szál, a másik pedig a budaörsi Cippel-Cappel óvoda, ahova már az én összes gyerekem is, szinte az összes gyerekem járt, és ott is elkezdtek egy mesekönyven gondolkodni, és érdekes módon mindkettő történetben két kislány szerepelt. Csak Klaudia történetében ezek élő szereplők, valós szereplők, és az óvodában is elkezdtek gondolkodni rajta, hogyan mutassák be a hagyományokat, németül, magyarul, a kitelepítést is, belevonják az évszakokat, a szokásokat, és akkor mindkét szál összefutott nálam, mert hogy tudták, hogy írok, újságíró is vagyok, hogy segítsek. És akkor én megmondtam, hát akkor csináljunk ebből valamit közösen, és Hák Csilla óvónő volt az, akivel összekapcsolódtunk, és ő hozta be az óvodai történetet, ami az alapja volt, és közben pedig Klaudiával pedig a nagymama történetét, illetve még fel tudtuk hívni a Lizi nénit, aki Németországban él, és őtől is tudtunk kérdezni, tehát konkrétan a kitelepítés története, ami benne van a könyvben, az így történt, mert ő elmondta. Ugye az a lényege a történetnek, és egy ilyen valahol egy nagyon fájdalmas történet, hogy Ringler Magdolna, aki léni, ő itt maradhatott, amikor volt ez a kitelepítés, egy betegség miatt az apukája vagy a nagypapája olyan beteg volt, hogy nem lehetett szállítani, és ezért leszállították őket konkrétan a vonatról, már fönn voltak a vonaton. És Liziék pedig, nekik ott kellett maradni. és akkor elszakították egymástól a barátnőket, és hát Lizzie ott él még mindig, ahova vitték őket Bratzfeldnél, Léni pedig itt maradt, és Budaörsön élte végig az életét.
2: Milyen korú gyerekeknek készült a könyv? Arról, hogy ez milyen korszakban van, arról annyit tudunk, hogy a háború után ennyi jelzés van, de hogy mi előzte ezt meg, hogy miért kellett pont annak a két családnak is elmenni, arról nincs szó a könyvben. Ezen hogyan gondolkodtatok?
4: Ez eleve úgy is készült, hogy közben a Heimat Múzeumot megkerestük Budaörsön, mert ugye most volt a 80 éves évfordulója, a kitelepítés kezdetének, ami Budaörsről indult. Tehát 1946. január 19-én, akkor kezdődött a kitelepítés Budaörsön, akkor indult el az első vonat, és ennek a 80. évfordulója volt január 19-én, és ez is volt az apropója, hogy meg tudott jelenni a könyv, mert onnan kaptunk támogatást. És pontosan nekik is nagyon fontos céljuk, hogy a fiatalokat bekapcsolják ebbe. Ez egy új mottójuk is, hogy a fiatalok felé nyisson a múzeum is, meg ez egyáltalán a sváb közösségek, mert ez egy picit így idősödő korosztálynak talán még azért, mert ők megélték, meg beszélik a nyelvet, ők többet tudnak erről, de ezért jó, hogy be tudjuk kapcsolni a gyerekeket, tehát nagyon örültek ennek a projektnek, és az 5-10 éves korosztálynak szántuk azért is, mert hogy a mese formája talán ennek a korosztálynak így befogadható. Már olvasni is tudják, tehát az 5 éves nyilván még az óvodában nem nekik olvassák, vagy a szülők olvassák, de már az alsós korosztály az abszolút tudja olvasni ezt a könyvet, sőt azt vettük észre, vagy azt a visszajelzést kaptuk, hogy van olyan iskola Budaörsön, ahol már tanítják ezt a könyvet a német osztályokban, és akkor a felsőbb osztályokban is lehet belőle tanulni a német verziót összehasonlítva akár a magyarral. Mi gondolkodtunk rajta, hogy kis színezőt lehetne hozzá, vagy feladatlapokat akár. Ez is még egy következő lépés lehet, hogy különböző feladatlapokat, szótárt csinálni hozzá. Ez mind benne van, nem tudom pontosan, hogy most a német órákon ezt hogy dolgozzák föl, de akár ugye, mivel hogy egy könyvben van a kettő, ezért könnyen össze lehet hasonlítani akár, hogy most ez a mondat, ez hogy van magyarul, hogy van németül, tehát ezzel lehet dolgozni.
2: Ugye egy ilyen igazi nagymama van ebben a történetben, akihez jó menni vidékre, Budaörsre, a városból érkező kislánynak, ahol kert van, ahol gyümölcsös van, szőlő van, barack van. Ez miért volt központi kérdés? Mert úgy látszik, hogy ez nagyon fontos, említetted az évszakok változását, és nyilván a gyerekek számára ez tananyag is, de nagyon érdekesen van ez így komplexen megmutatva.
4: Ez a Hák Csilla munkáját dicséri abszolút, ő ugye óvónő, nagyon jól ért a gyerekek nyelvén, és hát pontosan tudja, hogy mi az, amivel fel lehet kelteni a gyerekek érdeklődését, és közben pedig tanít is, bemutatja az évszakokat, ami amúgy ilyen tananyag is az óvodában, tehát ugye ott különböző évszakokhoz hozzákapcsolják, hogy akkor éppen akkor milyen gyümölcs érik, milyen szokások vannak, és akkor ezt ilyen nagyon szépen végig lehetett vezetni, és ehhez kellett hozzákapcsolni nekünk az igaz történetet. Szóval ez az ő tudása, ami benne van a történetben.
2: Mesélsz még erről a sztoriról, hogy hogyan is bomlik ki ez a barátság történet ebben a fülhős kislány számára?
4: A barátság maga ugye az egy adott központi eleme, amit bemutat a nagymama az unokájának, az unokát Dórinak hívják a történetben, és a nagymama erről a barátságról beszél, és úgy vezeti át a különböző évszakokon, szokásokon, tájakon, és igazából egy olyan útravalót ad az unokának, és szerintem ez még egy nagyon fontos akár missziója könyvnek, ez az unoka, nagymama, nagyszülő kapcsolat, tanítás, hogy egy ilyen nagyon, nagyon kedves módon, nagyon szeretetteljesen viszi át őt ezeken a történeteken, és mutatja be, hogy azok a dolgok, amik történtek akkor, azok ma is ugyanúgy megvannak. Ez a barátság az ugyanúgy ma is kialakul, és ugye elmeséli a barátságát a Lizivel, elmennek a hegyre, eszik ezt a csiricsuri szőlőt, amit én is most először hallottam, hogy ez a budaörsi szőlőt így hívják, és akkor ahhoz is egy ilyen titkos szokását elmeséli, de mindazt erősíti, hogy az emberi kötelék, a barátság, a mesélés milyen fontos. és akkor minden szünetben, vagy hétvégén, vagy egy ilyen alkalommal jön az unoka, akinek mesél, visszaviszi őt a történelembe és az emberi kapcsolatokhoz. És akkor egyszer csak ugye kiderül, hogy ez a barátság ez még mindig él, hiszen Lizivel ők levelezésben vannak azóta is, és a végére meg is érkezik Lizi az ő unokájával, aki egy kisfiú, és ez nagyon fontos volt nekünk, hogy ne legyen túl lányos. Ezt most lehet, hogy mostanában ezt így nem szabad már mondani, hogy lányos vagy fiús, de hát most csak lányok szerepeltek benne, és a Klaudiának két fia van, és akkor nekik olvasta fel közben, és nekik hiányzott belőle az, hogy legyenek vasutak benne, vagy autók benne, ezért kivittük a kelenföldi vasútállomásra a történetet, bemutattuk, hogy a hév járt Budaörsön. Úgyhogy egy fiktív szál az, hogy Lizi a fiú unokájával látogatja meg Lénit, és akkor a két gyermek is találkozik, és ők is ugyanazokon a kalandokon mennek keresztül, mint a nagymamák, és akkor ők is egy ilyen barátságot szőnek. Tehát, hogy ez így kerek egészé alakul a végére.
2: A könyv címéről, a Barackmagról beszéljünk egy picit, mert hogy ez lehet szimbolikus is, meg direkt is.
4: Igen, a barack fontos tényező volt ebben a könyvben, ott az Ovis mese csoportban eleve a mariska lett volna például a cím, mert a budaörsi barack fajtát mariskának hívják. Ezt mi le is írtuk, de végül is nem ezt a címet kapta, mert a barack mag lett a szimbóluma ugye a barátságnak, és varázslatos barack mag, ami igazából nincs benne semmilyen különleges varázs, az ember a varázsa, hogy megtartja ezt a barátságot, és ott van a nyakában a barack mag a barátoknak, és azt, hogyha bármilyen nehézség ér őket, akkor mondjuk megfogják, és akkor az erőt ad nekik. És ezért
2: mert hogy ketté vette ugye a Léni apukája, ketté vágott egy barackmagot.
4: Igen, ez az alaptörténet, hogy leszették az első barackot a fáról, megették, és hát abból a barackmagból kéne valamit készíteni, és akkor így készül a két feléből egy-egy nyaklánc, és a végére a két unoka is kap egy ilyen barackmag nyakláncot.
2: Kis medált. Hogyan kellett adagolni a sztorinak azt a részét, úgy értem, hogy a gyerekek is megértsék, vagy érezzék ennek a súlyát, de mondjuk ne retencsel őket, azt, ahogyan a Németországba a költöző kislány megélte ezt az új helyzetet. Tehát, hogy azért ez mégiscsak egy trauma egyrészt elszakadni itthonról, beköltöztetik őket valahova, ami azért tényleg szörnyű körülmény, aztán végre lesz egy ház. Tehát, hogy ugye erről az ő leveleiből tájékozódik az itthon maradt barátnő is, meg aztán ez a kisunoka is, de hogy óvatosan írtatok erről.
4: Igen, ezen én nagyon sokat gondolkodom azóta is, meg úgy mindig, szerintem egész életemben gondolkodtam ezen, hogy ami volt így történelmünkben, akár az én szüleimmel, nagyszüleimmel, nekem nagyapámat Málenki Robotra vitték, és sosem úgy mesélt róla, hogy nekünk az megrendítő lett volna, hanem elmesélte, hogy mi volt. Uh-huh. Hogy ő azért szereti a cukrot, és azért van ilyen állapotban, mert azért élte túl a Málenki Robotot, mert ő a dohányt becserélte cukorra. És neki így volt esélye túlélni, volt élelme. Tehát, hogy ez egy teljesen hétköznapi történet volt. Tehát ezek a történetek idővel, én nem gondolom, hogy a fájdalom mondjuk elmúlik belőle annak, aki átélte, de ahogy átadja mesélve, az szerintem neki is segít, talán. És ami fontos, és amit nagyon fontosnak tartunk, hogy beszélni kell róla. Mert hogy amiről nem beszélünk, vagy amitől így elzárkózunk, és ez volt a nagy megélése a Klaudiának, hogy amikor a kisfia hazajött, és meg volt rökönyödve, és ilyenkor nem lesz nyitott erre a történetre, amikor elzárkózik. De szerintem felnőttként is ugyanezt csináljuk, hogyha olyan dolog ér, akkor nem akarok róla tudni, ne is beszéljenek róla. De ilyen formában viszont kedvesen, de nem elbagatelizálva tudunk róla beszélni.
2: Mesélsz róla, hogy mi történt velük, amikor kimentek?
4: Ezt tudjuk, amit elmesélt, tehát egy idős néniről van szó, ő is így mondta el, hogy ebben a Schulhausban, az egy iskolában éltek hónapokon keresztül. Anyukája dolgozott, és utána kezdtek el ott építkezni, tehát mi sem tudunk sokkal többet, tehát hogy ez így volt, amit leírtunk a könyvbe, hogy egyszer csak akkor ott kapott munkát, iskolába járatták őket, és akkor egyszer csak bele tudtak ott abba az életbe. szokni. Uh-huh. Nekem nagyanyámat ugyancsak kitelepítették, és ők viszont nem tudtak beleszokni, ők hazaszöktek.
3: Igen.
4: Hat határon keresztül inkább hazaszöktek. Pedig ott is volt munkájuk, iskolába is jártak, de nem, ők inkább hazajöttek. És ugye sokat halljuk ezt, hogy aki kint maradt, az se tudja feledni soha a szülőföldjét, nyilvánvalóan.
3: Uh-huh. Hogyan alakult az illusztráció? Mert itt ugye gyerekrajzokat látunk, szép kis gyerekrajzokat, olyan, mint a mindegyiket más készítette volna.
4: Igen. Ez is az egész munkafolyamatnak egy fontos része volt, hogy ahogy elkészült egy-egy fejezet, az OVI-ból Rauzer Ágnes, az akkori fejlesztő pedagógus, ő már elment nyugdíjba, de elkészült egy-egy fejezet, és ő kivitte az OVI-s csoportokból 4-5 gyerkőcöt, és felolvasta nekik, és rajzoltak arról, amit hallottak. És utána mi pedig kiválogattuk, hogy melyik rajz, melyik fejezethez kapcsolódhat, illetve a borítórajzot Vörös Dóra készítette, ő az én lányom. Hát ő tehetséges rajzban nagyon, ő már iskolás, 9 éves. De ez nagyon fontos volt, hogy a gyerekek rajzain keresztül mutassuk be, mert hogy ez összefügg akkor, hogy tényleg, hogyha őket ez így inspirálja a rajzra, meg akár ez is egy feldolgozási folyamat lehet, hogy amit olvasnak, akkor ők mit gondolnak róla, és annyira szép illusztrációk készültek, nekem például a Schulhausról készült az egyik kedvencem, vagy van egy kelenföldi állomásról, amit egy kisfiú rajzott, fantasztikus szerintem, hogy ők ez ennyire lelkesen ezt elkészítették, és hát egy vándorkiállítás is most lett csak a rajzokból.
3: Tényleg.
4: Úgyhogy ott meg is ajándékoztuk őket, nagyon büszkék rá, hogy ebben részt vettek, úgyhogy ez egy jó érzés volt.
3: Hát meg láthatják könyvben a rajzaikat, azért ez még kivételes érzés lehet. Nekem a szüretes tetszik, amikor tapossák a szőlőt, az is nagyon aranyos.
4: Hát az biztos például egy nagyon különleges történet lehet, mert ilyennel már nem nagyon találkozik az ember. Én koromban még tapostuk a szőlőt viccből, meg a káposztát is, de én nem tudom, hogy manapság csinálnak egyet például.
3: Nagyon sok a szín, nagyon érzékletes az egész, tehát hogy szinte érezzük az illatokat, vagy amikor leszedik az egyik ünnephez a virágokat, a rózsákat, hogy majd a szirmokat kell a templom körül szétszórni, és a kisfiú azt mondja, hogy olyan, mintha a szivárvány lenne itt a pincében. Szerintem a gyerekeket biztos, hogy megfogja ez a szöveg ilyen szempontból is.
4: Csilla is nagyon sokat rakott ebből hozzá, ő nagyon jó történetmesélő, nagyon ért a gyerekek nyelvén, nagyon tudja, hogy mivel lehet megfogni őket. Remélem, nekem is voltak olyan ötleteim és írásaim benne, ami ugyanígy érzékletes lehet. Próbáltuk azért a gyerekeken, tehát Klaudia is folyamatosan olvasta, miközben írtuk. Tehát, hogy azért is mondom, hogy ez egy közös, tehát a gyerekekkel is közös. Ahogy reagáltak, próbáltuk úgy alakítani, hogy tényleg minél inkább közel legyen a gyerekek szívéhez ez. Iskolák rendelik, könyvtárak rendelik. Egy nyelviskola is jelentkezett, hogy ők is szívesen használják. Tehát szerencsére nagyon jó a fogadtatása. Azt hiszem azért már, hogy sok mindenki tud hozzá kapcsolódni. Tehát budaörsi tájak vannak benne, de nem korlátozódik mondjuk egy városi történetre, hanem úgy globális tud lenni.
3: Vörös L. Andreával beszélgettünk a Varázslatos Barackmag című kétnyelvű német és magyar kötetről, amelynek további szerzői Hák Csilla és Lunc Klaudia. A könyvről minden információt megtalálnak a schwabmese.hu oldalon az érdeklődők. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.
1: Ez volt a Könyvben Utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
6: Jó napot kívánok, 13 óra van pontosan. Az elkövetkezendő 30 percben a labdarúgó világbajnokságnak szenteljük ezt az időt, mert hogy elkezdődött a harmadik kör többek között, és hát van miről beszélgetni. Azért jönnek az UFO-k, jönnek a sámánok és társai, úgyhogy erről beszélgetünk majd ketten Kovács Gergő kollégámmal. Első körben jönnek a hírek, az elmúlt órák legfrissebbjei, melyeket Somodi Evelin állított össze.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 164-re emelkedett a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, miután két nagy erejű földrengés sújtotta az országot az esti órákban. Az ország északnyugati részét kevesebb, mint egy perc különbséggel egy 7,2-es, majd egy 7,5-ös magnitúdú földrengés rázta meg. 1900 óta nem volt ilyen erős a földrengés Venezuelában. A második rengés ráadásul mindössze 10 kilométeres mélységben történt, ami jelentősen növeli a pusztítás mértékét. Az amerikai földtani intézet becslése szerint a várható halálos áldozatok száma 10 és 100 ezer fő közé tehető. Caracasban több épület összeomlott, vagy súlyosan megrongálódott. Az ügyvezető kormány felfüggesztette az oktatást, leállította a vasúti közlekedést, és a Caracas-i nemzetközi repülőteret pedig bezárták a keletkezett károk miatt. A földmozgásokat Kolumbiában is érezni lehetett. 7,2-es magnitúdú földrengés rázta meg északkelet Japánt is a reggeli órákban. A földmozgást a legintenzívebben az Aomori prefektúrában lehetett érezni, ahol a japán szeizmikus skála szerint 6-os fokozatot mértek. Sérülésekről vagy komolyabb anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés, és cunamitól sem kell tartani. A japán kormány azonnal válságstábot állított fel, miközben a hatóságok megerősítették, hogy a térségben található atomerőművekben nem észleltek rendellenességet. A biztonsági ellenőrzések idejére a vasúttársaság felfüggesztette a szupergyors vonat és több más vonal közlekedését, valamint egyes autópálya szakaszokat is bezártak.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödéssel 139.588 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. A vezető részvények közül a Magyar Telekom csökken 1,9%-kal 2680 forintig. Stagnál a MOL 3670 forinton, erősödik az OTP 9%-kal 45690 forintra, a Richter pedig 1,8%-os pluszban 12220 forinton. Európában jó a hangulat, 3%-ot erősödik London, 7%-ot Frankfurt és 0,5%-ot Párizs. A milánói tőzsdén és a madridi Ibexen is egyaránt 3%-a plusz. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 20 fillért kell adni. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1343. Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére, miután megdőlt a valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja. Ma délben az agárdi vízmérce 51 cm-t mutatott. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tanvi kirendeltségének vezetője szerint naponta fél és egy centiméter között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon, míg a legalacsonyabb szintet őszre érheti el. A vízminősége egyelőre rendben van, a halakat többféle módszerrel igyekeznek megmenteni. Pánikás Imrét hallják.
7: Itt levegőztető berendezéseket helyeztünk ki a tó legmélyebb pontjaira, itt az evezős pálya területe és itt a dinnyési kotrás területe az, ami az átlagosnál nagyobb vízmélységgel rendelkezik, és ide ilyen almenedékként szolgáló helyszínekre helyeztük ki ezeket a levegőztetőket. Emellett mentőhalászatra is esetlegesen szükség lehet, elsősorban azokon a területeken, amik mondjuk elzáródnak a tó többi részéről, és ott egy olyan visszarekett halállomány marad a folyamatosan csökkenő vízmélység mellett, amire a biztos halál várna, hát őket próbáljuk elsősorban megmenteni abban az esetben, hogyha erre sor kerül.
6: Elfogadta a rövid távú szálláshelyek szabályozási koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat képviselőtestülete. Ennek értelmében Józsefvárosban három szinten, kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten korlátozzák majd az Airbnb szállások maximális arányát. A kerületi korlátot 3,5%-ban határozták meg, megakadályozva a jelenlegi állomány bővülését, míg a leginkább érintett Palota negyedben és a Corvin negyedben szigorúbb 5%-os kvótát vezetnek be. A társasházak esetében pedig a lakások alapterületének maximum 20%-án engedélyezik az ilyen típusú tevékenységet. A jövőben új szálláshelyek csak a társasház hozzájárulásával nyílhatnak meg. A lakóközösséget zavaró, már működő egységek engedélyét pedig a lakók közgyűlési döntése alapján az önkormányzat bevonhatja. A decemberben lejáró Airbnb moratórium miatt szükségessé vált a rendeletet, a tervek szerint októberben fogadják el, és majd a jövő évtől léphet hatályba. A Magyar Nemzeti Bank jelentősen javította az inflációs előrejelzését. A jegybank idén 2% alatti, jövőre 2,3, 2028-ban pedig 3%-os inflációval számol. A GDP növekedési várakozást közben felfelé módosította a jegybank, idén 2%-os bővülést várnak, amit az ipari export és az uniós forrásokból élénkülő beruházások is támogathatnak. A költségvetési hiány ugyanakkor magas maradhat, idén 6,5% lehet, majd a következő években fokozatosan mérséklődhet. Balatoni Andrást, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatóját hallják.
8: Alacsonyabb élelmiszerárak, visszafogottabb üzemanyagár és az ár- és korlátozásoknak a fennmaradása az mérsékli az árindexet, csak úgy, mint az árfolyamnak az erősödése is. Összességében az idei évben 1,8%-os inflációra számítunk. 2027 negyedik negyedévéig alapvetően alacsonyabb lesz az infláció, mint az inflációs célunk, tehát a toleranciasávnak az alsó felében lesz a fogyasztói árak növekedése, és ez ugye azt eredményezi az endogén monetáris politika, amivel természetesen mindig számolunk, hogy a monetáris politikai horizontnak a végén fogjuk majd elérni az inflációs célt, ezúttal azonban alulról. Tehát ez minőségileg egy más inflációs célelérés, mint amit az előző negyedében bemutattunk.
6: Javult a foglalkoztatottság havi alapon, éves szinten viszont enyhén romlott az adat. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint májusban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.654.000 főt tett ki, míg a munkanélküliek száma 209.000 volt, ami 4,3%-os munkanélküliségi rátát jelent. A március-májusi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 33.000-re elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatottak létszáma 71.000, a külföldön dolgozóké 121.000 fő volt, miközben a foglalkoztatási ráta az előző év azonos időszakához hasonlóan 75%-on alakult. Donald Trump már is egyeztetett a vezető hazai hadipari vállalatok vezetőivel, hogy az iráni hadműveletek és egyéb konfliktusok miatt megcsappant katonai készletek feltöltésére felgyorsítsák a fegyver- és lőszergyártást. A Pentagon már előzetes megállapodásokat kötött a termelés drasztikus növeléséről, például a Patriot és Tomahawk rakétarendszerek esetében. Miközben a Trump kormányzat fokozott nyomást gyakorol a cégekre, hogy a részvényesi fizetések helyett a gyártás bővítésére fókuszáljanak. A hadipari kapacitások növelését a Szenátus Fegyveres Erők Bizottsága is támogatja, amely egy 1150 milliárd dolláros törvénytervezettel ágyazna meg a több éves fegyverbeszerzéseknek.
0: Időjárás jelentés.
6: Nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul, késő estére 18 és 29 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most 31 fok van.
0: Sporthírek a 94.2.
6: Eszenvette első vereségét a zágrábi világbajnokságon a magyar férfi strandkézilabda válogatott. Hajdú Tamás együttese a középdöntő első fordulójában 2-1-re kapott ki Portugáliától szétlövés után. A magyarok az első játszmát hirtelen halálban veszítették el, majd Nahaj László vétéseire és Gyene Norbert góljaira építve 23-18-al egyenlítettek. A szétlövésben azonban a portugál kapus három magyar lövést is hánított, így Portugália nyerte a mérkőzést. A magyar válogatott ma este Irán, holnap pedig Spanyolország ellen folytathatja a szereplést. A negyed döntőbe az első négy helyezett jut tovább. Hőségriadót rendelt el a Nemzetközi Automobil Szövetség, vagyis az FIA a hétvégi Forma 1-es osztrák nagydíjra. Az idei szezonban először lép életbe ilyen intézkedés, miután a meteorológiai előrejelzések szerint 31 fok feletti hőmérséklet lehet majd. A szabály alapján a pilóták hűtőmellényt viselhetnek, az ehhez szükséges berendezés pedig el kell helyezni az autóban. Aki nem használ hűtőmellényt, annak plusz ballaszt súlyt kell viselnie. Emiatt az edzéseken és a versenyeken is megemelik az autók minimum tömegét. Végül pedig arról, hogy 5 magyar versenyző indul a budapesti öttusa világkupa döntőben. A sorozat záró viadalán a nőknél Guzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma, a férfiaknál Tárkányi Zsombor és Szép Balázs képviselheti a hazai színeket. Guzi Blanka 2 arannyal és 1 ezüsttel vezeti a világkupa rangsort, míg a férfiaknál Koleszár Mihály ugyan előkelő helyen zárt, de már az Európa-bajnokságra készül. A holnaptól vasárnapig tartó versenyen nem rendeznek selejtezőket, elődöntők és döntők lesznek a bokcsarnokban és a környékén. A világkupa döntőre 21 ország versenyzői érkeznek, a belépés díjtalan.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
6: 13 óra 11 perc van, egy picit zenélünk, utána pedig jön az, amire mindenki vár, mert hogy zajlik javában a majdnem magyar labdarúgó bajnokságot mondtam, de igazából a világbajnokságra gondoltam. Szóval az zajlik, ennek van egy nagyon jó dala, amit már itt hallgatunk is, úgyhogy ezzel megyünk tovább, és pillanatokon belül pedig beszélgetünk a

0: Gurul a labda, jönnek a hírek. Eredmények, meglepetések, reakciók. VB hírek a Trend FM-en. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: 13 óra 15 perc van, a túloldalt pedig Kovács Gergő ül, akinek egy nagyon jó megállapítása volt, hogy miért nem vagyunk ott a világbajnokságon. Na miért nem vagyunk ott?
2: Meséljem el,
1: meséld el, kérlek.
2: Ja, Istenem, annyira borzalmas. Hát azért, mert hogy Shakirának a VB zenéjében azért felsorol egy jó pár országnevet rímekben. És én meg azt mondtam itt adás előtt, hogy hát azért nem vagyunk itt, mert a Hungary-re nem lett volna jó rím Shakirának.
1: Hát mert most gondolj bele, Szoboszlait kimondani, milyen nehéz lett volna.
2: Hát igen. Az a kedves a kommentátoroknak, de még mindig nem olyan szörnyű, mint a egyes jordániai meg üzbegisztán nevek.
1: Amik... Nekem a kedvencem se bele-bele.
2: Se bele-bele, de itt legalább nagyjából ugyanazok a betűk vannak, csak
1: jó, hát igen, csak többször. Olyan, többször kimondod egymás után, nem lesz olyan könnyű eset. Na, tehát azért vagyunk itt, mert hogy hát javában zajlik a labdarúgó világbajnokság, mi pedig nagyon szeretjük a labdarúgást és a világbajnokságot is nézni, és hát szigorúan nem szakmai módon, de meg szakértjük itt a történéseket. Elindult a harmadik kör, már vannak biztos továbbjutók a legjobb 32 között, mert az első három csoportban már lezajlottak a mérkőzések. Most csak így sorban nézve így az eredményeket, amik voltak. Bosznia-Hercegovina, Katar 3-1, Svájc-Kanada 2-1, Marokkó-Haiti 4-2, erről lesz mit beszélni. Skócia-Brazília 0-3, Csehország-Mexikó 0-3, Dél-Afrikai Köztársaság Dél-Korea 1-0. Ezek voltak az eredmények. Hát szerintem itt azért olyan nagy meglepetés szerintem most nem született az utolsó.
2: Úgy gondolod?
1: Melyikre gondolsz? A Marokkó-Haiti meccs, azt beszéljünk arról külön.
2: Jó, akkor azt vegyük külön kalapba.
1: Nagy átlagban azért szerintem az eredmények ültek, én azt gondolom.
2: Nem mindennel értek egyet.
1: Na melyikkel nem értesz egyet?
2: Hát az eredmények szempontjából ültek, tehát például az, hogy a bosnyákok megverték Katart tegnap este, az valamennyire borítékolható volt, mert hogy valamennyire látszik, hogy azért Bosznia magasabb kvalitásokat képvisel.
1: De nem 3-1 azért.
2: De nem 3-1-re, azért így ezt hozzátenném. És inkább ott az a meglepő, hogy a bosnyákoknak milyen sztoria van ezen a VB-n, tehát tényleg, hogy mennyire lelkesek, és hogy gyakorlatilag 4 ponttal révbe fognak érni, és tovább fognak jutni. Én a meglepetés
1: egyébként alatt... már, bocsánat, azt láttam most az M4-nek volt egy posztja, hogy a bosnyákok már biztos továbbjutóknak
2: igen,
1: számítanak.
2: Igen, tehát biztosan, hogy ott lesznek a legjobb 32 között. Na most engem, ami inkább meglepett, az Dél-Afrika volt. Én a Dél-Koreától egyébként többet vártam, tehát megmondom őszintén.
1: Én ott egy X-re számítottam, hogy őszinte legyek.
2: Hát az is több, mint hogyha kikapsz. Tehát,
1: persze.
2: Igen, tehát... Nekem ez meglepő, főleg úgy, hogy itt beszélgettünk ugye kollégákkal is, én például nem tudtam, hogy Dél-Afrika még sosem jutott tovább csoportból a VB-ken, és most második helyen áll 4 ponttal az A csoportban. Dél-Korea pedig a harmadik helyen 3 ponttal, ami azért lehet, hogy még akár kevés is lehet a legjobb harmadikok rendszerében. Úgyhogy én például azt mindenképp, meg az, hogy abban a csoportban a csehek 1 ponttal utolsók lettek, hát
1: ezt nem gondoltam volna.
2: Úgyhogy ugye tudod, hogy a csehek hogy jutottak ki a VB-re? Hát ugye azokat az íreket verték meg pótselejtezőn, akik
1: igen,
2: szépen elgyepáltak, hogy ilyen szépen
1: hát ilyen szépen fogalmazzunk, igen, és hát mi ezért nem vagyunk ott a világban. Tehát amúgy az íreknek köszönjük, de hát megbosszulták a csehek.
2: Így van. Úgyhogy
1: a jó magyar logika.
2: A jó mindig elnyeri a vétójutat.
1: Így van.
2: Károm, nem szép dolog.
1: Nem, persze. Mi a helyzet Haitival?
2: Na,
1: két
2: Haiti.
1: Olyan gólt rúgott, hogy csak így besírsz, néztem.
2: Hát én csak azt a két gólt láttam azon a mérkőzésen.
1: Hát más nem is kellett nézni.
2: Nem azt mondom, hogy nem érdekel a többi, majd nyilván, ha lesz időm, visszanézem a gólokat. De ugye a legfontosabb...
1: Zárójel, azért most ez a 4-2, oké, Marokkó valamennyivel jobb csapat, mint Haiti, de azért az a két gól...
2: Az a két gól nem volt semmi, kétszer vezettek.
1: Így, az meg a másik fele.
2: És ami magyar szempontból fontos, hogy ugye a Ferencváros játékosa Lenny Joseph rúgta az első
1: Józsi.
2: Gólt. Józsi, ahogy így hívjuk itt Magyarországon. De hát igen, szóval az a sarkozós történet azért az nem gyenge.
1: Hát a másik gól is. Hát, másik... hát az távolról az be.
2: Az
1: nagyon, hát az nagyon-nagyon beakadt, az nagyon szép
2: eddig
1: volt.
2: Eddig az volt a kedvenc szabadrugásom, amit Uruguay kapott. Ki ellen játszottak? Most hirtelen nem jut eszembe.
1: Most legutóbb?
2: Legutóbb, igen. Tudod, hogy elrugta a szabadrugást.
1: Zöldfoki
2: szigetek. Bocsánat. Igen, Zöldfoki szigetek, igen. Ott ugye meg a sorfal volt egy kicsit, nem a helyzet magaslatán, egy gyakorlatilag így szétszélettek, mint a birkák, így a szépen összerakott sorfa, aztán a között elment a labda. Ez az is egy nagyon szép szabadrugás igen. volt. De szerintem most ez a Haiti, ez nekem azt felülírja.
1: Azért ez a kis csapatoknak a világbajnoksága abszolút.
2: Abszolút. És megmondom, hogy én ezt nem gondoltam volna így előre. Én is azok közé tartoztam, aki mindenkit így kicsit azért így lesajnálva, lebecsülve, hogy jól van.
1: Na meg a kuraszó.
2: Na meg a kuraszó, hogy még hátra vannak majd ma este.
1: Hát így van.
2: De tényleg egyelőre azért nem szégyenkeznek.
1: Nem, abszolút nem. És mi a helyzet az UFO-kkal meg a sámánokkal?
2: Hát hogyan ide? Világbajnokság.
1: Na, mert hogy van egy gánai sámán, aki rontást rakott az összes létező játékosra, hogy Gána jól szerepeljen, többek között Harry Kane-re is, aki legutóbb nem is tudott betalálni, volt összesen 19 labda érintése.
2: Jó, Harry Kane egyébként sokáig a maga rontása alatt, tehát szerintem egy trófák tekintetében is, de hát ez egész elképesztő, hogy mik vannak, tehát és kivel játszanak legközelebb Gána, meg sem merem nézni, mert szegényeket sajnálom, horvátokkal, és ráadásul annak a meccsnek van tétje.
1: Annak van.
2: Úgyhogy sámánokat ízítani, de...
1: Hát azt a sámánt azt ízítják rendesen, hogy őszinte legyek, mert ott azért ott a horvátok ugye most harmadikak 3 ponttal, Gána 4 pontos, meglepő módon 4 pontos, és Anglia is szintén 4 pontos, tehát azért itt ez egy érdekes kör lesz. Hát ez a sámán, ez... be kell azért ott erősen ízítani a kis embereket ott.
2: A dobokat,
1: a vudubabákat, meg a mindent.
2: Jó, ne sértsük meg, ez egy biztos valami kulturális alapja
1: persze,
2: is van.
1: Ez persze, ez kultúrájuk egyébként, nyilván.
2: Csak
1: ez fura nekünk európai.
2: Inkább fura az, hogy ennyire nagyra vannak igen. ezzel is. Nem tudom.
1: Tehát... A másik meg az UFO-k.
2: Az UFO-k, hát az...
1: De nem jöttek.
2: Elképesztő, nem jöttek sajnos.
1: Mert ugye a Skócia-Brazília mérkőzésre jósolta egy jósnő az UFO-kat. Márpedig most így keresem, hogy miért pont ide egyébként, de hogy hát UFO-k.
2: Mert miért ne? Mert Brazília meg Skócia olyan távol áll egymástól, és akkor biztos ez ilyen, nem tudom, UFO megfigyelésekre ez alkalmas terep lett volna, de hát...
1: És egyébként ez a nő egy brazil spiritualista, aki 2-szer is álmodozott erről az információról, vagy invázióról, és azt jósolta, hogy a földön kívülek egy a Miami Hard Rock stadion felett lebegő űrhajóból fognak előbukkanni, és a stadion várhatóan zsúfoltságig megtelik a 65 ezer szurkolóval a VB csoportkörének egyik legjobban várt mérkőzésére.
2: És elkérném, amit szed.
1: Sírva mesélt erről a nő.
2: Sírt emiatt?
1: Igen, hát ugye Brazil, és hát a Brazília meccsre jósolta ezeket a lényeket.
2: Egyébként ebbe az a szomorú valahol, és kicsit hát mulatságos is, de nem tudom mennyire, mert vagy 23 millió követője van, és nem tudom, biztos van, aki ebbe
1: szentű
2: hisz, igen. Tehát ahelyett, hogy mondjuk itt szurkolna a csapatnak, akkor ő most... megálmodja ezeket a dolgokat, amiből, ha jól tudom, nem sok,
1: de
2: vagy semmi
1: nézem,
2: nem jött
1: kis,
2: eddig be.
1: Eddig semmi nem jött be, de egy kis fiatal csajszika, egy ilyen 20, max 30, de az nagyon az eleje, de inkább 20 közepe vége, és itt nézem, sírva mondjam. Jó van.
2: Figyelj, a világbajnokság egy népszerű dolog, lehet növelni a nézettségeket, valaki ezt a módszert választotta, valaki a sámán dolgokat, és nekem a kedvencem a kongói szurkoló, aki végállja a csapata meccsét, aki kabala, az kemény.
1: De hát valahol sámán kell, valahol egy kabala van.
2: De hogy végállja, mint a cövek a meccset. De hogy ezt én nem tudom elképzelni, hogy
1: hát van fizikum, a rendben van azért.
2: Egyszerűen nagyon, nem tudom, valami, ezek kívül még mire lehet számítani a VB-n, tehát hogy mi lesz a következő?
1: Megnézzük, hogy mi lesz a következő. Előbb megnézzük, hogy milyen helyzet fél időben a tőzsdén.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-ot erősödik 139.552 pontra. A részvénypiac forgalma 11,3 milliárd forint. A vezető részvények közül egyedül a Telekom esik 1,8%-kal 2684 forintra. Erősödik a MOL 1%-kal 3674 forintra, az OTP 8%-os pluszban 45650 forinton, a Richter pedig 1,8%-kal van följebb 12210 forinton. A Forage ilyesik 1,3%-kal, gyengül még az Alteo 1,6%-kal, az Akko pedig 1,6%-kal, mínuszban az Appenin 7%-del, és az Opus 1,8%-del, meg a Rába 1,4%-del. A többi prémium kategóriás részvény nagyrészt pluszban, a Dunahoz például stagnál, a Masterplast 1,4%, az MBH jelzálogban 2,1%-kal erősödik. Európában is jó hangulatú kereskedés zajlik most, a londoni FTSE 4%, a frankfurti DAX 7%, a párizsi Kakaron 6%-os pluszban. Milánó 3%, Madrid pedig 4%-kal erősödik. Ázsiában túlnyomó részt pluszos volt a hangulat, a hongkongi Hang Seng 1,4%-ot gyengült. A tokiói Nikkei 4,6%-os ralliban zárt, ennél magasabban csak a dél-koreai Kospi fejezte be a kereskedést 5,4%-os pluszban. A Shanghai Composite 2%, az indiai Sensex 1%, és a szingapúri tőzsde is 1%-ot erősödött. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 40 fillért kérnek. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként $72.80, szóval az észak-amerikai könnyűolaj a WTI az $69.50, és a Brent $72.80, mindig a Murban crude olaj megvészce, mert most az került így előtérbe, az $66.40 áll hordonként. Nézzük a gázárakat, a holland tőzsdén jegyzett gáz ára majd 1%-os mínuszban. Egy megawattóránkénti gázért 40 eurót és 50 eurócentet kérnek. A hazai benzinkutak esetében most sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik. A mai napi átlagárak alapján a 95-ös benzin 580, a gázolaj pedig 594 forintba kerül.
0: Futballra figyel a világ! Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról.
1: Folytatjuk itt a maradék kis 3 percünkben nagyjából a beszélgetésünket Komás Gergő kollégámmal, mert hogy ugye mondtam, hogy zajlik a 3. kör, és azért itt vannak mérkőzések már a mai nap folyamán is, amiről érdemes beszélni. Például Curaçao, Elefántcsontpart, Ecuador, Németország, Japán, Svédország, Tunézia, Hollandia, Paraguay, Ausztrália és Törökország, Egyesült Államok. Ez a mai játéknap kínálata. Hajrá, Curaçao!
2: Hajrá, Curaçao! Egyébként engem érdekel az a meccs és az a csoport, mert hogy végül is Curaçao akár nyerhet is, mármint esélyeket tekintve nyilván nem neki áll a zászló, de nagyon szép történet lenne, hogy egy újabb kis csapat mondjuk elérni a továbbjutást valahogy, de hát valószínűleg gyanítom, hogy Elefántcsontpart ezt nem engedik ki a kezéből, de mindegy, meglátjuk. Ami a japán csoportot illeti, ott gyakorlatilag még bármi lehet.
1: Ott nincs erre.
2: Mert hogy 4 ponttal állnak a hollandok, 4 ponttal a japánok, 3 ponttal a svédek, és hát mondjuk a Tunézia elég rendesen lebőgött, megmondom őszintén.
1: Igen.
2: Nem nagyon jött be az edzőváltás.
1: Hát ugye nem.
2: Valakinek hamarabb véget ért az amerikai hálom, aztán most...
1: Igen. Ez az amerikai hálom,
2: aki váltotta, akinek odatta a kilincset.
1: Igen.
2: Lehet, hogy ő sem húzza sokáig ott Amerikában.
1: Az USA csoportnál is érdekes lesz, hogy ugye USA már tovább jutott, de a törökökkel játszanak.
2: Törökök a becsületükért küzdenek.
1: Igen.
2: Tehát Ausztrália... legalább egy gólt rúganak ezen. Igen. A VB-n, mert na mondjuk, ha nem rúgnak, szerintem az valami elképesztő szégyen lenne.
1: Hát
2: és most minden jó indulattal mondva, én sokkal többet vártam a törököktől.
1: Persze,
2: ezen a világban, és nem mindenki így van ezzel.
1: Ehhez képest mi is ott lehetnénk.
2: Ezt a teljesítményt hoznánk.
1: Persze.
2: Mármint nem mi ketten, hanem válogatott. De még lehet mi ketten is, figyelj.
1: Én viszont, amit jobban várok, egyébként az a francia csoport, főleg a francia-norvég meccset, mert az amúgy izgi lesz.
2: Az biztos.
1: Eldölt már, by the way, eldölt ott, hogy mind a ketten tovább jutottak, de most nyilván az első hely kérdése ott a fontos.
2: Hát nem mindegy, igen, hogy kivel akarsz, igen, játszani, hova kerül.

0: legalábbis remélem, illetve a norvég francia, ugye itt nyilván a sztárok miatt is.
1: Hát itt bármi lehet még igazából, meg ugye annak az ellentetje is szokták volt mondani. Az a helyzet, hogy letelt az időnk, és Németh László kollégánk itt már epedezve szeretném mondani a híreket, úgyhogy átadjuk neki a terepet. Este jönnek a meccsek, mi pedig dolgozunk tovább, és majd beszélgetünk jókat itt a világbajnokságról. Ez volt a 13 órai monitor, összefoglalunk itt a Trend FM-en. A híreket Somodi Evelin állította össze, a mikrofonnál pedig Kovács Gergőt és Kecső Riárdot hallották. Egy rövid reklámszünet, és érkezik Németh László ide a hírekkel.
2: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
3: 94.2 Trend FM.
2: Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Készenlétben áll a Baptista Szeretetszolgálat speciális mentőcsapata, hogy szükség esetén segítséget nyújtson a Venezuelát sújtó kettős földrengés után, ami miatt a latin-amerikai országban rendkívüli állapot van érvényben. 8 mentővel és 3 keresőkutyával kezdenék meg a segítségnyújtást. A Szeretetszolgálat a mentőcsapat felajánlása mellett azonnali szolidaritási akciót és pénzadománygyűjtést is indított a rászorulók megsegítésére. 3,6-es erősségű földrengés rázta meg a dél-olaszországi Nápoly térségét ma hajnalban. Ezt közölte az Olasz Országos Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. A helyi idő szerint 4:45 után 2 perccel bekövetkező földmozgást, amelyet az előző napokban már több kisebb rengés megelőzött, Nápolyban, elnézést, és a nyugati városnegyedekben is jól lehetett érezni, különösen a magasabb emeleteken. Sérültekről vagy jelentősebb anyagi károkról egyelőre nem érkezett jelentés, amint egy 3 millió ember által lakott régióból. Az Európai Unió átutalta Ukrajnának az új makroszintű pénzügyi támogatási hitelkeret első 3,2 milliárd eurós részletét. A teljes 90 milliárd eurós hitelcsomagból mintegy 45-45 milliárd euró áll majd Kijev rendelkezésére jövőre és 2027-ben, amelyet költségvetési támogatásra, valamint a védelmi szükségletek fedezésére fordíthatnak. Brüsszel emellett közölte, hogy a drónbeszerzéseket finanszírozó különálló 6 milliárd eurós védelmi csomag első részletét is folyósítják a következő napokban. Idehaza elfogadta a rövidtávú szálláshelyek szabályozási koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat képviselő testülete. Ennek értelmében Józsefvárosban 3 szinten, kerületi lakónegyed és társasházi szinten is korlátozzák majd az Airbnb szállások maximális arányát. A kerületi korlátot 3,5%-ban határozzák meg, akadályozva a jelenlegi állomány bővülését, míg a leginkább érintett Palota negyedben és Korvin negyedben szigorúbb 5%-os kvótát vezetnek be. A társasházak esetében pedig a lakások alapterületének maximum 20%-án engedélyezik az ilyen típusú tevékenységet. A jövőben új szálláshelyek csak a társasház hozzájárulásával nyílhatnak meg, a lakóközösséget zavaró már működő egységek engedélyét pedig a közgyűlési döntés alapján az önkormányzat bevonhatja.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,4%-os erősödés mellett 139.475 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 11,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,2%-kal csökkent 3.662 forintra, az OTP 0,8%-os erősödésben 45.650 forinton áll. A Richter 1,8%-kal jött feljebb 12.210 forintra, a Magyar Telekom 1,1%-kal csökken és 2.686 forinton jegyzik. A Bitcoin 0,3%-kal erősödik 61.164 dollárnál és 36 centnél jár, az Ethereumot 1629 dolláron és 52 centen lehet vásárolni 0,6%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 48 fillér, 1 amerikai dollár 313 forint 61 fillér, 1 svájci frank 385 forint.

0: és 71 fillér.
1: Időjárás jelentés.
0: Nagyrészt derült napos idő várható, a középső és déli megyékben képződhet kevés gomoly felhő, de csapadék ott sem lesz. A légmozgás mérsékelt marad, a hőmérséklet estig 31 és 37, éjszaka 18 és 29 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Kiállítás.
1: Korea fényei, Sinju sejem lámpásai címmel nyílt meg a dél-koreai Sinju város kulturális örökségét bemutató tárlat a budapesti Koreai Kulturális Központban. A tárlat Sinjuba kalauzol, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások költői világa. A szeptember 4-éig látogatható kiállításon több mint 1400 sejem lámpás kelti életre ezt az egyedülálló világot, különleges fény és tér élményé alakítva a kiállító teret. Sinju sejemlámpásainak története az 1592-es Imjin háborúig nyúlik vissza, a Nam folyón úszó fények egyszerre szolgáltak kommunikációs eszközként és remény hordozó üzenetként. Mára a közösség, az emlékezés és a béke szimbólumáivá váltak, amelyhez kapcsolódóan évente megrendezik a világhírű Sinjui Lebegő Lámpások Fesztiválját.
0: Kiállítás.
2: A balatoni nyarak hangulatát, a kempingezések emlékeit és a rendszerváltás előtti üdülések világát idézi fel a Balatoni Retro című új időszaki kiállítás. A Keszthelyi Balatoni Múzeum tárlata a látogatók által kölcsönadott, vagy ajándékba felajánlott tárgyak segítségével mutatja be a Balaton egykori hétköznapjait. A kiállításon a kempingezéshez kapcsolódó felszerelések, strandeszközök, emléktárgyak, szórakoztató elektronikai berendezések, sőt, még egy korabeli mozigép is helyet kapott. A bemutatott tárgyak a balatoni életérzés különböző szeleteit elevenítik fel, a kertmozik világától a családi nyaralások hangulatáig. A kiállítás egyik különlegessége egy korhű szállodai enteriőr, amelyet a Hotel Helikon közreműködésével alakítottak ki. A látogatók megismerhetik, milyen volt egy balatoni hotelszoba évtizedekkel ezelőtt, a korabeli bútorok, a minibár, a kisméretű televízió és a zsolnai étkészletek egyaránt a múlt hangulatát idézik. A tárlat azt is bemutatja, hogyan érkeztek a nyaralók a Balatonhoz vonattal, autóbusszal vagy kocsival, valamint felidézi azt az időszakot is, amikor a magyar tenger a kelet és nyugat-német turisták egyik legfontosabb találkozóhelyének számított. A szervezők szerint a kiállítás az idősebb látogatóknak nosztalgikus emlékeket kínál, a fiatalabb generációknak pedig betekintést nyújt egy olyan korszakba, amikor az emberek még internet nélkül foglaltak szállást, vezetékes telefonon vagy képeslapokon tartották a kapcsolatot szeretteikkel. A Balatoni Retro című kiállítás 2027 áprilisának végéig látogatható Keszthelyen.
0: Esemény.
2: Idén is változatos programokat kínál a nagyerdei szabadtéri színpad. A musicalektől a koncerteken át a vígjátékokig, a néptánctól az operettig minden korosztály találhat magának kulturális élményt a Békás-tó partján, közölték a szervezők. Június 24-én a Neoton slágerekkel átszőtt Szép nyári nap című musicalt, július közepén Presser Gábor és Stevanovic Dusán ikonikus darabját, a Padlást, a Veresegy Színház mutatja. Be. Már a debreceni Virág Karnevárra is készülve augusztus 14-én operett gálával, augusztus 15-én Forever Broadway címmel gálakoncerttel várják a látogatókat. A nyár végén a debreceni Csokonai Színház saját produkcióval érkezik a szabadtéri színpadra. Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián közös műve, a Pál utcai fiúk című zenés játék, Keszég László rendezésében lesz látható. Június 28-án filmzenekoncert várja a közönséget, a legismertebb mozifilmek dallamai idézik meg Hollywood világát a nagy erdőfái alatt. Július 10-én Charlie lép színpadra Mindenen túl című koncertjével. A humor és a zenei paródia kedvelőit július 17-én az Irigy Hónaj Mirigy 35. jubileumi koncertje várja. A nyári színházi kínálatból a prózai előadások sem hiányoznak. Július 13-án a Szeretőből egy is sok érkezik a Nagy Erdőbe Beleznai Endre rendezésében és a Hangjegy Színház előadásában. Július 29-én az Erkel Színház mutatja be az Ankonai szerelmeseket. Augusztus 30-án az Orlai produkciós iroda Agatha Christie nyomán készült krimije, az Év Éjfél tájt borzongatja majd a közönséget Simon Kornél rendezésében. A szezon szeptember 6-án a Nagyváradi Szigligeti Színház operett előadása, a Csárdás királynő zárja Novák Eszter rendezésében.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Aludj a szabad ég alatt. Szuper bivakszállások. Börzsönyi klasszikus. Bár a kámor bércének oldalában megbújó üreget az emberi kéz is alakította, összességében mégis egy természetes sziklapárkányról van szó, amely kiváló, szélvédett menedéket nyújt a szabadban alvó túrázó számára. Ez a jelzetlen úton megközelíthető bivakszállás napjainkban is kiváló választás azok számára, akik egy eldugott, csöndes helyen akarnak elvonulni. A hely vonzerejét a csodálatos panoráma is fokozza, amely keleti irányban a Cserhát szeliden hullámzó dombjait és tiszta időben a Mátra távoli csúcsait tárja elénk. Túratippünk, túra a Kámor elvarázsolt erdejében. Gerecsei komfort. A hírektől alig másfél kilométerre fekvő Királykúti rétet a piros turistaúton érhetjük el, ahol nem csupán bővízű forrást, de kiváló táborhelyet is találunk. Az erdő közepén megbúvó lankás és virágos rét alsó részén fakad a forrás, fentebb pedig padokkal, asztalokkal és tűzrakóval ellátott pihenőhely vár ránk, amely mellett egy hatalmas, háromszög alakú esőház áll. Túratippünk a Vörös Márvány és az Ős Krokodil nyomában. Doboskút. A Cserhát legnagyobb összefüggő erdőtömbjének mélyén egy hűsvízű, csobogó forrás mellett két érdekes épületet találunk. Az erdei körülmények között rendkívüli kényelmet biztosító táborhely hazai viszonylatban több szempontból is egyedinek mondható. A kiépített forrás és tűzrakóhely, padok és asztalok várják az ide látogatókat. Az egyik építmény egy esővédőtető, a másik épület egy még jobban felszerelt bivakhely. Palával fedett nyereg teteje alatt egy hosszú asztalt és fapadokat találunk, de ennél jóval több dolgot is rejt. Túratippünk, Hollókai körtúra a Dobogó tetőre. A legmagasabb bivakszállás. 2015. szeptemberében adták át hazánk legmagasabban fekvő kilátóját, a Péterhegyesén álló, felújított Gaja kilátót, amelynek tetején három bivakszállást is kialakítottak. A Gaja tető turista centrum által működtetett, mintegy 30 méter magas kilátó egész évben várja a vendégeket. Egy fülkében maximum 5-en alhatnak. Túratippünk, körtúra a Gaják vidékén, a Mátra gerinc peremén.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
6: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az appot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Erősíteni fogják katonai és védelmi ipari együttműködésüket a V4 tagállamai. A négy ország védelmi miniszterei megállapodtak abban, hogy a jövőben meghívják a szervezet tagállamainak képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyet országuk területén tartanak. A NATO következő ankarai csúcs találkozóján pedig közösen fogják szorgalmazni az észak-déli logisztikai üzemanyagellátási rendszerek kiépítését a NATO keleti szárnyának megerősítése érdekében. Egyetértettek abban is, hogy az erős visegrádi együttműködés egyben biztonságos Európát is jelent. A lengyel védelmi miniszter egyenesen úgy fogalmazott, hogy a V4 világító torony egész Európa számára. Az Európai Parlament illetékes szakbizottságai szavaztak az Európai Védelmi Innováció felgyorsítását célzó programról. Ennek célja a védelmi területen áttörő technológiákat fejlesztő innovatív kis és közepes vállalatok támogatása. A Tisza párt európai parlamenti delegáció vezetője Lakos Eszter közölte, azok az országok is részt vehetnek a programban, amelyek Magyarországhoz hasonlóan nem rendelkeznek nagyipari vállalatokból álló védelmi ipari bázissal. A program megkönnyíti az új európai ellátási láncok kialakítását a kisebb és a nagyobb iparági szereplők között, annak érdekében, hogy a megerősített együttműködés gazdasági előnyei az egész kontinensen érezhetőek legyenek. Idehaza kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten a parlament. A hétfőn várhatóan ismét felszólal napirend előtt a miniszterelnök, kedden a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállító különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Utóbbi alapján a jövőben az egészségbiztosító venné át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Spanyolországban több mint 200-an haltak meg a nyár első hőhulláma miatt. A helyi szakemberek által idézett adatok azt mutatják, hogy a halálesetek túlnyomó többsége az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén történt, ahol a legmagasabb vörösszintű hőségriasztás volt érvényben, és hirtelen több egymást követő napon helyenként 40 fok felett volt a nappali hőség. Az északi régióban fekvő Asztúria és Galícia tartományban is megfigyelték a halálesetek számának növekedését ezekben a napokban. Az elmúlt 4 napban a hőséggel összefüggésbe hozható halálesetek fele 85 év felettieket érintett.
0: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 139.494 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 12 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,1%-kal csökkent 3.668 forintra. Az OTP 0,8%-kal erősödött 45.680 forintig. A Richter 1,7%-os pluszban 12.200 forinton, a Magyar Telekom 1,8%-kal csökkent 2.682 forintra. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 355 forintba és 52 fillérbe kerül. Egy amerikai dollár 313 forint 58 fillér, egy svájci frank 385 forint és 59 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 93 fillér, a cseh koronáé 14 forint 66 fillér, egy angol fontért 412 forintot és 61 fillért kérnek idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában optimistának tűnik a hangulat, a londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX 7-tized, Párizs 6-tized százalékkal erősödik, a milánói börze 3-tized, a madridi IBEX 2-tized százalékkal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 9%-kal csökkent 69,73 $-re. A Brent jegyzési ára szintén 9%-os mínuszban 73,09 $-en. 3%-kal csökkent az arany, 3998 dollárnál és 90 centnél tart a jegyzési ár unciánként. A holland gáztőzsdén a július végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozóért 40 eurót és 59 euró centet kérnek.
0: Időjárás jelentés.
7: Derült napos idő várható, csapadék egyáltalán nem lesz, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjjel 14 és 21, holnap napközben 33 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Digiturismo hallgatóit, illetve nézőit. A jövő elkezdődött, ez alkalommal már a 24. műsort tesszük össze önöknek Marsal Szévia kolléganőmmel.
2: Bizony, és mi is nagy szeretettel üdvözöljük, illetve én is nagy szeretettel üdvözlöm műsorvezető társamat, Prinzinger Pétert. Én most csak helyettesítő vagyok, mert Mihálovics András, ugye...
1: Aki igazoltan távol van.
2: Így van. Üdvözöljük innen is, de várjuk vissza nagy szeretettel.
1: És köszöntjük vendégünket, Csapódi Bencét.
2: Szia, Bence!
3: Sziasztok, köszönöm Corvinus, szépen a meghívást.
1: Aki a Corvinus Egyetem oktatója, egyébként pedig a Balatonszemesi Kistücsök Food and Room szálloda vezetője. Örülünk, hogy itt vagy velünk. Mondanám, hogy ismét, de az a másik műsorunk, a másik beszélgetésünk volt, amiben egyszer már találkoztunk. Mi tartjuk azt a szokásunkat, hogy megkérdezzük a vendégeinket, hogy milyen témát, illetve kit javasolnak beszélgető partnernek, és a korábbi alkalmakkor többször előjött az az ötlet, hogy a nagyszállodák, a nagyszállodaláncok marketingvezetői, digitális és innovációs vezetői mellett után kérdezzünk meg közepes, illetve kisebb üzemméretű turisztikai vállalkozásokat is, hogy az ő életükben mit jelent a digitalizáció, mit jelent a mesterséges intelligencia, és azt gondoltuk, hogy a Balatonszemesi Kistücsök Food and Room, ami étterem is, szálloda is, időnként kulturális rendezvényhelyszín is, ugye a Tész Balatonokán például, az pont egy ilyen alkalmas üzemméretű beszélgető alany lenne ennek az egységnek a vezetője, úgyhogy most erről fogunk téged, Bence, faggatni. Hogy jelent meg a digitalizáció a Kistücsök életében? Emlékszel-e esetleg az első digitális fejlesztésre?
3: Ez nagyon nehéz kérdés. Igazából nekem, ami így elsőként beugrik, nálunk már hosszú évtizedek óta viszonylag fejlett éttermi szoftver volt, és ezt a szoftvert, sőt, igazából még a 2-vel ezelőttire emlékszem, hogy az miket tudott, milyen lehetőségek voltak vele, és aztán hogyan haladtunk ezzel, hogyan jöttek a különböző frissítések, és aztán az egyéb megoldások, amik ehhez kapcsolódtak. De emellett, ami még így nekem eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy hogyan változott a vendégélményt befolyásoló különböző tényezők, akár mondjuk a foglalás rendszereknek, a vendégértékelési rendszereknek a megjelenése és azoknak igazából a felülete, mennyivel változott a kezelhetősége, és ez milyen hatással volt a mi munkánkra
2: én
3: is.
2: Én még visszamennék egy picit, ha nem haragszatok az időbe, mert majd kicsit nagyon előre mentünk. Igen, nekem az a kérdésem, hogy mi volt az az első pont, amikor úgy éreztétek, hogy váltani kell valamit, és el kell indulni mindenképpen az új világ felé.
3: Erre igazából nem tudok egy olyan pontot mondani, mert hogy ezt a pontot ezt minden nap érezzük a működésben, a mai napig, tehát hogy folyamatosan érezzük azt, hogy vannak olyan megoldások, amit lehet digitalizálni, és amit még tovább lehet fejleszteni.
1: Hogy kérdezem már meg, amit említettél azzal kapcsolatban, arra visszautalva, az éttermi szoftver a kevésbé vágyfülőknek, mondjuk már el, hogy az körülbelül mit tud, hogy kell elképzelni? Mi az az éttermi szoftver, vagy vendéglátási szoftver?
3: Ez is attól függően, hogy milyen szoftverrel dolgozunk együtt, rengeteg funkció lehet, tehát az egészen integrált, kiterjedt rendszereken mellett ott vannak azok a szoftverek, amik a kisebb éttermeket, akár büféket, cukrászdákat ki tudják szolgálni. Ezek most már ugye mint törvényi előírás is, tehát az ENTAK adatszolgáltatási kötelezettség miatt ezeket különböző típusú vendéglátóhelyeken használni is kell. Egészen egyszerű funkciója, amit mondjuk nálunk 20 néhány évvel ezelőtt az első szoftver tudott, az az, hogy a rendeléseket felveszik a kollégák, rögzítik, és az továbbítja nyomtatóra mondjuk a pult felé, vagy a konyha felé.
1: Oké, tehát akkor ezek a szoftverek, ezek elsősorban a belső munkaszervezést, az étterem működtetését segítő megoldások voltak, nem a nem a vendégek, nem a nagy közönség számára szolgáltatásokat nyújtó alkalmazások.
3: Igen, tehát ez igazából a háttérműködést segítette. Akár mondjuk a készletgazdálkodás az, ami már a kezdetleges rendszerekben is megjelent, és most már nyilván vannak olyan rendszerek, amihez kapcsolódik, tehát akár a foglalási rendszert és egy éttermi szoftvert össze lehet kapcsolni, vagy akár az éttermi szoftver és a szállodai szoftvernek a működése összekapcsolható.
2: Tehát egy komplex szolgáltatást tud nyújtani ezek szerint, ahhoz képest onnan indultak.
1: Mindig fel akartam tenni valakinek azt a kérdést, és most a Bencének föl is teszem, hogy adott esetben ezek a szoftverek mondjuk azt a folyamatot is támogatják, hogy a vendégek által leadott rendelés, amit a felszolgáló kollégák fölvesznek, ez valamilyen formában a konyhában, a konyhafőnöknél, a séfnél, valakinél megjelenik, adott esetben már be is ütemezi, hogy melyik ételt kell elkezdeni készíteni, vagy ez még mindig az emberi tényező.
3: Vannak olyan szoftverek, amik ezt tudják, úgyhogy igazából itt az, hogy mennyi egy fogásnak az elkészítés ideje, és akkor erre már vannak olyan megoldások, amik jelzik, hogy mikor kell elkezdeni, vagy mikor érdemes elkezdeni foglalkozni vele.
2: Ez mennyire az idő, tehát az idővel kapcsolatosan, vagy az idővel versengünk, vagy pedig magával a szolgáltatás minőségével, jellegével, több színűségével?
3: Hát igazából én szerintem itt fontos azt megkülönböztetni, hogy mik azok a megoldások, ami a vendégélményt befolyásolja közvetlenül, és mi az, ami a háttérmunkát úgy segíti, hogy igazából az a hatékonyság, az általános működés sen keresztül befolyásolja a vendégélményt. Én úgy látom, hogy ma még azok a digitális megoldások, amik nagyon erősen vannak jelen a vendégtérben, azok kevésbé elfogadottak, és azzal óvatosabban kell bánni. A másik oldalon viszont van egy nyilván egyfajta jogszabályi kötelezettség is, hogy digitális megoldásokat használjunk, másik oldalról pedig az, hogy az adatvezérelt döntéshozatal most már nem nem a jövő, hanem igazából ez az, amire építkezünk, és akár mondjuk az árképzésnél, akár a következő menünek a megalkotásánál, azokra az adatokra támaszkodunk, ami az előző időszakból rendelkezésünkre áll.
2: Mi az, amit a vendégek nem fogadnak el, amiről beszéltél itt az előbb, hogy annyira nem szerencsés használni.
3: Most ezt kicsit kilépve a Szauda vezetői pozícióból, inkább a kutatói oldalról tudom mondani, hogy foglalkoztunk vele, hogy akár a Z generáció is, de igazából pont ők voltak az első, akiket vizsgáltunk azért, mert az volt a feltevésünk, hogy ők a leginkább nyitottak a digitális megoldásokra, és ezt megcáfolta a kutatás, tehát az látszik, hogy az, hogy a különböző akár tablet vagy okostelefont kell nyomkodniuk azért, hogy mondjuk egy rendelést felvegyenek, vagy megtekintsék az étlapot, vagy az, hogy hogyan néz ki egy étel, ez visszataszító számukra, és nem fogadják el olyan szinten, mert hogyha el szeretnének menni egy étterembe, akkor inkább azt az időt a barátaikkal, családdal szeretnék tölteni, és nem az okos kütyükkel.
1: Nézzünk jó példát is, vagy pozitív példát is. Tudsz-e olyat mondani, akár az üzleti gyakorlatotokból, akár a kutatási hátteredből, amit viszont tudod, hogy díjaznak, kifejezetten értékelnek a vendégek?
3: Olyat tudok mondani, ami most már is megint csak mondjuk az E-generációra vetítve nem veszik fel a telefont, hogy asztalt foglaljanak, vagy szobát foglaljanak. Ez most már nem az, hogy versenyelőny, hanem igazából hátrány azok számára, akiknek nincsen online foglalási felülete, mert a fiatalabb fogyasztók, ők már ezt annyira alapelvárásnak tekintik, és ők lehet, hogy éppen hajnal kettőkor döntenek úgy, hogy szeretnének foglalni asztalt, akkor nem fognak arra várni másnap reggel mondjuk 11-ig, amíg kinyit az étterem, hogy foglaljanak, hanem azon a helyen foglalnak, ami elérhető akár mondjuk egy ilyen online felületen.
1: Tehát visszajutottunk a gyors élményszerzéshez, a gyors karnyújtásnyira van tőlem, most azonnal elfoglalom, megszerzem élményhez.
2: De ez nem csak generációs kérdés szerintem, mert én gyakorlatilag én is így működöm, hogy azon szeretem meg lerendezni azokat a dolgokat, amik a fejemben vannak. Tehát nem tudom, hogy a kutatás csak az E-generációra vonatkozott, vagy úgy globálisan.
3: Az első része az az E-generációra, és most zárul a X és Y generációra vonatkozó, és majd ezt a három generációt fogjuk még összehasonlítani.
2: Na és akkor vissza a KKV szektorhoz, mert ugye onnan indultunk. Mik azok az adatok, amiket ti használtok a kis tücsök működtetéséhez és a digitalizációs világba való bevezetéséhez, vagy annó, amikor bevezettétek? Tehát melyek azok az adatok, amik kulcsfontosságúak a ti működésetekben?
1: Hadd csavarjak már még egyet, mielőtt elkezdesz válaszolni. Ugye gyakran éri az a kritika az ENTAK rendszert, hogy biztos rengeteg értékes adat van benne, de ezeket nem kapják vissza, nem férnek hozzá a szolgáltatók, nehezen vagy nehézkesen tudják ezeket használni, hasznosítani. Ebbe egy picit igazíts már el minket, légy szíves, hogy ti a napi valóságban milyen adatokhoz, hogyan tudtok hozzájutni, mi az, amit értékeltek, mi az, ami fontos a számotokra?
3: Szállodai oldalról az ENTAK adatokat nagyon értékeljük, mert hogy település szinten, desztináció szinten látjuk azt, hogy így a főbb mutató számokat, hogy igazából legalább egy hasonlítási alapunk van.
1: Éttermi oldalról... Látjátok azt, hogy honnan jönnek hozzátok? Látjátok azt, hogy kik jönnek hozzá? Így érted, hogy
3: nem a versenytársakat, tehát hogy illetve nem versenytársakat, rosszul fogalmazom, tehát a adott területen, az adott szegmensben elért eredményeket, átlagos szintjét látjuk.
1: És akkor ahhoz képest meg tudod ítélni, hogy tiétek jó vagy rossz.
3: Igen, tehát ilyen szempontból ez jó. Az éttermi oldalról még hiányzik ez a visszamutatás, tehát ez az, ami még igazából hasznos lenne, hogy ezt az éttermi működés is lássuk, és a szállodai szoftver pedig, ahonnan látjuk a saját adatainkat, tehát a küldőpiacokat, az, hogy hogyan változik. Most mondjuk pont egy átállás miatt így az összehasonlítás kicsit más, hogy valósul meg, viszont egy olyan rendszerre váltottunk, ami nagyon, nagyon fejlett vezetői dashboardot mutat nekünk, és igazából tényleg folyamatosan látjuk azt, hogy hogyan állunk adott hónapban, és ez nagyon sokat segít a döntéshozatalban.
1: Ami a vendéglátási részt illeti, ott ez nem épült még ki fejlesztés alatt, vagy ott nem ennyire fontos, vagy ott mi az eltérés a szálláshely? Ha jól értem, a szálláshelyi adatok azok széleskörűek és jók, és jól használhatók, de mintha azt említetted volna az előbb, hogy a vendéglátásban ez még nincs teljesen így.
3: Én úgy tudom, hogy az eredeti akarat szerint ez megvalósult volna, illetve ez a visszamutatás az iránytű oldaláról tervben volt. Bízom benne, hogy meg is valósul ez nem sokára.
1: Oké. Nézzük az egészet most egy picit a Fonák oldaláról. Mi az, ami mondjuk ma már elképzelhetetlen digitális megoldások, vagy esetleg mesterséges intelligencia használata nélkül? Mi az, ami nem működne egy olyan méretű szállodában, étteremben, mint amilyen a tiéd? Tudsz-e ilyet mondani?
3: Ez nagyon sokrétű. Az első, én úgy gondolom, hogy mindenképpen az online marketing, tehát akár a social media, a weboldal, vagy hogyha a foglalási rendszereket nézzük, enélkül ma már nem igazán tudnánk működni. A másik, tehát hogyha mondjuk a szállodai működésben a szállodai szoftvert nézzük, illetve az ahhoz kapcsolódó különböző megoldásokat, tehát az, hogy egy olyan integrált rendszerrel dolgozunk most, ami nem csak egy PMS, nem szállodai szoftver, hanem integrálva van a Channel Manager, tehát már az árképzés, dinamikus árazás, ez mind ebben a rendszerben valósul igazából meg, és ez közvetíti az árakat a foglalási felületek, oták felé, booking.com, szállás.hu.
2: Ezek alap szoftverek? Tehát az a kérdésem, hogy enélkül gyakorlatilag egy turisztikai vállalkozás nem működik?
3: Én úgy gondolom, hogy most már egy bizonyos üzemméret felett ez alapelvárás.
1: Hát ahogyan a műsorunknak a mottoja is írja, a jövő elkezdődött, tehát ez nem a távoli science fiction sztori, hanem ezek szerint mindennapi valóság. Még mindig ebben a körben matatva egy picit, ebben már az AI-t is használjátok, vagy AI alapú megoldásokat is használtok, vagy az inkább a vendég oldalán jelenik meg a tájékozódásban, a foglalás előkészítésében?
3: Az AI megoldásokat egyelőre még integráltan nem, tehát ebben a rendszerben nem úgy használjuk, hanem azokat a kinyert adatokat, tehát különböző, akár mondjuk havi, korábbi időszakokra vonatkozó kimutatásokat, azokat AI alapon szoktuk elemezni, akár például a vendég visszajelzéseket, tehát a százával, ezrével érkeznek a vendég visszajelzések, szöveges formátumban. Erre nincsen olyan kapacitás, hogy egyesével elemezzük azt, hogy mik voltak a kiemelt pontok, mik azok a negatívumok, amiket kiemelnek, viszont erre egy nagyon jó prompttal tudunk olyan elemzéseket készíteni, ami megmutatja, hogy mik azok a visszatérő mintázatok, ami akár pozitív, akár negatív oldalról
2: megmutatkozik. Ezek milyen hatásfokkal működnek?
1: Bocs, hogy beleszólok, csak a kérdésedhez kapcsolódik. Volt már ebben a műsorban mesterséges intelligencia segítségével készített borreceptről szó. Volt már ebben a műsorban az AI segítségével fölépített kampányokról szó. Mondj már, légy szíves nekünk olyan példát, amikor a Szilvi kérdéséhez kapcsolódik, amikor láttátok azt, hogy igen, itt most valamit az AI segítségével elemeztünk, értékeltünk, valamilyen következtetést levontunk, erre hoztunk egy döntést. Engem ez érdekel, hogy milyen súlyú, milyen szintű döntések azok, amiket már mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal hoz meg egy vállalkozás, ami esetleg helyzeti előnyt jelent egy másikhoz képest, aki meg nem így dolgozik. Volt már olyan, hogy étlapot változtattatok azért, mert az AI alapú az értékelések, a visszajelzések feldolgozása azt mondta, hogy valami nagyon hiányzik, valami nagyon népszerű, valami nagyon klassz, hogy ott van az étlapon, vagy azért ennyire nem?
3: Étlapot nem, viszont a szállodai működésben ott volt már ilyen, tehát és inkább a belső működést fejlesztettük ezáltal. Tehát, hogy volt olyan visszatérő komment, amit azonosítottunk így segítségével, és utána mondjuk egy olyan standardot alakítottunk ki a housekeeping működésbe, ami ezt a hibát ki tudja küszöbölni.
1: Oké, akkor itt, ha jól értem, az AI-nak az a képessége volt a számotokra nagyon hasznos, hogy nagy mennyiségű információt rövid idő alatt földolgoz, összegez és kiértékel.
3: Igen, igen.
1: Innen menjünk tovább a szünet után, senki ne menjen sehová, kérjük a kedves hallgatókat és a nézőket, hogy szünet, hírek, reklám után folytassák velünk és Csapody Bencével.
0: Most megszakítjuk a túrát, de a Digiturizmo folytatódik a szünet után. Gazdaságról érthetően. Minden hétköznap 6:30-tól a reggeli monitorban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor?

0: Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Erősíteni fogják katonai és védelmi ipari együttműködésüket a V4 tagállamai. A négy ország védelmi miniszterei megállapodtak abban, hogy a jövőben meghívják a szervezet képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyiket bármely tagállam területén tartanak. A NATO következő ankarai csúcs találkozóján közösen fogják javasolni az észak-déli logisztikai üzemanyagellátási rendszerek kiépítését a NATO keleti szárnyának megerősítése érdekében. Egyetértettek abban is, hogy az erős visegrádi együttműködés biztonságos Európát is jelent. A lengyel védelmi miniszter egyenesen úgy fogalmazott, hogy a V4 világító torony lehet egész Európa számára. Elindult a 1,5 milliárd eurós fejlesztési program európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia hálózat korszerűsítésére és megerősítésére. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. A tárcavezető elmondta, a beruházások révén csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat. A program részeként a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomon követését segítő okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik. A 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztésekkel jelentős lépést tesznek a magyar energiarendszer korszerűsítése, a hazai energiatermelés további diverzifikációja, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé. Korlátozták az áramellátást a Krím-félszigeten. A kényszerintézkedést a helyi elektromos szolgáltató azzal indokolta, hogy el akarja kerülni a hálózat túlterhelését. A tájékoztatás értelmében óránkénti áramszüneti terv nincs, áramszünetek csak szükség esetén lesznek egy-egy helyen. Szevasztopolban ugyanakkor áramszüneti tervet vezettek be, az itt található az orosz Fekete-tengeri hadiflotta központja is. Kiléphet a kőolaj exportáló országok szervezetéből Irak, ha a csoport nem engedélyezi Bagdadnak az olajtermelés jelentős növelését. A Reuters hírügynökség iraki kormányzati forrásai szerint Irak távozása komoly csapás lenne az OPEC-nek, amelyből az Egyesült Arab Emírségek alig 2 hónapja lépett ki. Bagdad bevételeinek mintegy 90%-át az olaj biztosítja.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 139.472 ponton áll 4%-os erősödés mellett. A részvénypiac forgalma közelíti a 13 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal erősödött 3.672 forintra, az OTP 9%-os pluszban 45.730 forinton áll, a Richter 12.200 forinton 1,7%-os pluszban, a Magyar Telekom pedig 2%-kal csökkent 2.678 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 29 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 14 fillér, egy svájci frank 385 forint és 22 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 8/10, a frankfurti DAX szintén 8/10%-os erősödésben, a párizsi CAC 40 6/10, a milánói börze 3/10%-kal került följebb, Madrid szintén 3/10%-kal áll a pozitív tartományban.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült napos idő várható, csapadék nélkül, a szél viszont majd megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 14 és 21, holnap napközben 33 és 38 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: Folytatódik a Digiturizmo 24. adása, vendégünk benne pedig Csapodi Bence, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója és szálloda vezető a Kistücsök Food & Roomba, és hát tulajdonképpen ugye továbbra is az a kérdéskör, ami minket foglalkoztat, vagy amiről beszélgettünk itt az elmúlt nagyjából 20 percben, hogy milyen szerepe van egy kis és közepes méretű vállalkozásban a mesterséges intelligenciának és a digitalizációnak. Nagyon fontos kérdés, és úgy gondolom, nem csak az én fejembe fordult már meg, hogy mennyire tudja a mesterséges intelligencia kiváltani, vagy felváltani az emberi munkaerőt.
2: Igazából a vendéglátás területén én úgy látom, hogy pontosan azokat a hiány szakmákat nem fogja tudni kiváltani, amiről sokszor szó esik.
1: Például egy szakács?
2: Tehát igen. Az ő munkájukat nagyon meg tudja könnyíteni. Erre már vannak is példák, van olyan, ahol AI alapú séf dolgozik, van egy ilyen dubai étterem, de igazából ott sem a kétkezi munkát váltja ki, hanem a kreatív vonalat, tehát az, hogy különböző adatbázisok alapján megalkot új recepteket, de az ételt azt nem fogja elkészíteni. Ugyanúgy vannak olyan részei mondjuk a szállodai működésnek, amit nem fog tudni a közeljövőben még kiváltani. Robotizációs megoldások vannak, de azért még azok is kevésbé fejlettek, nem tudják azt a minőséget megvalósítani, ami mondjuk sokszor szükséges. Amit viszont nagyon jól, hát mondhatni, hogy már ki is tud váltani, azok az irodai pozíciók, akár mondjuk a marketing területén, most már látszik, hogy ez egyre inkább segíti a munkát.
3: Egy nemrég elkészült kutatás szerint a Balatonnál működő vállalkozók, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, attrakciók üzemeltetői körében a három legégető probléma a munkaerő, és nyilvánvalóan a szezonalitás, meg a növekvő működési költségek. Miben tud az AI alapú megoldás, vagy miben tudnak a szoftverek, a digitalizációs megoldások munkaerőt kiváltani? Munkaszervezési folyamatokat megváltoztatni? Tehát, hogy valójában hol van a szerepe a digitalizációnak a munkaerőgazdálkodás témakörében?
2: Hogyha elég adat áll rendelkezésünkre, úgy gondolom, hogy akár a digitális munkaerő vagy munkaidő nyilvántartásokra, hogyha ezeket AI alapon tudjuk elemezni, illetve forgalmi adatokat, tehát itt a különböző előrejelzések szempontjából, hogy látjuk azt, hogy erre már vannak olyan megoldások, ami tehát akár mondjuk a szállodai árazás esetében tudja segíteni a dinamikus árazást, hogy olyan mintázatokat keres, ami miatt a forgalom akár magasabb, akár alacsonyabb forgalom várható, és ehhez alakítja már az árakat, és nyilván ehhez kapcsolhatjuk már akár mondjuk egy munkaidő beosztást is, tehát hogy...
3: Okay, tehát amikor... HR kapacitás tervezés, munkaerő beosztása,
2: igen. Azok.
1: Tehát akkor nincs még abban a stádiumban ez a dolog, hogy embereket vált ki egy ilyen jellegű szolgáltatás.
3: Végsősorban, de lehet, mert ha jól értettem, akkor a munkaerő működésének a hatékonyságát is tudja elemezni, amiből adott esetben kipottyanhat olyan következtetés, hogy bizonyos számú munkakört kevesebb kollégával is el lehet látni, mint amennyivel korábbiakban ellátták. Vagy ezt rosszul gondolom?
2: Abszolút, ez is működik. Tehát egyrészt úgy látom, hogy az egyéni teljesítményre való visszajelzéseket nagyon jól tudja kimutatni a különböző AI alapú megoldások. A másik oldalon pedig ez, hogy tehát az időbeosztást azt lehet vele még hatékonyabbá tenni.
1: Hol van mindenféleképpen szükség az emberi kontrollra?
2: Kontrollra én úgy gondolom, hogy mindenhol. Tehát akár a vezetői döntéseket egy magában nem váltják ki ezek a megoldások, hanem a döntés előkészítést tudják segíteni, de végső soron a vezetőknek kell meghozni egy-egy döntést. Én így gondolom egyelőre, és nyilván, hogyha most a kisebb méretű szálláshelyekről, vagy kisebb méretű éttermekről beszélünk, akkor azt a személyességet, ezt nem tudjuk kiváltani AI-jal, akár ezeket a háttérfolyamatokat, vagy a foglalási tájékozódási folyamatokat, ezeket jól lehet vele kezelni, akár egy jó chatbot, hogyha AI alapon működik. Én úgy gondolom, hogy az attól még nem lesz kevésbé személytelen, vagy kevésbé személyes a szolgáltatás nyújtásunk, inkább segíti a vendégek tájékozódását, de ott a vendégtérben, amikor eljön hozzánk elfogyasztani egy ebédet, vagy mondjuk foglal egy szobát, akkor viszonylag, illetve azt mondom, hogy ott az AI-nak egyelőre korlátozott szerepe van.
1: Te hogy látod, túlbecsülik, vagy alulbecsülik az AI jelentőségét ezek a kis vállalkozások?
2: Úgy gondolom, hogy egyelőre sokszor túlságosan alul értékelik, tehát én nagyon sokszor kaptam olyan megjegyzéseket, amikor akár így a kutatásokról, vagy különböző AI alapú megoldásokról beszéltünk, vagy a cikkeket írtunk, hogy utálják ezt, és nem értik, hogy miért kell ezzel foglalkozni a vendéglátásban. Na most ez kicsit olyan, mint az ipari forradalom idején, amikor a gépeket rombolták, igen, hogy ezzel, tehát most már ezt nem fogjuk tudni megakadályozni, és szerintem nem is szabad, tehát ezek olyan lehetőségek, amiket ki kell használnunk, és erre volt egy kutatás, ami nagyon jól összefoglalta azt, hogy nem azokat a nem fogja elvenni az átlag munkavállalónak a munkáját az AI egészen addig, ameddig ő megtanulja azt jól használni. Tehát, hogy igazából azokért fogja elvenni, akik nem haladnak a korral, és nem tanulják meg használni, és azok lesznek lépéserőnyben, akik viszont ezt már olyan fejletten tudják alkalmazni a mindennapi munkavégzés után, ami összességében a saját hatékonyságukat sokkal, de sokkal megemel.
3: Ha most kilépünk a vállalkozásnak a szűkebb belső világából, és ránézzünk a településen, a mikrotérségben, a desztinációban működő többi turisztikai szolgáltatóra, akkor el lehet azt már mondani? Egyetlen cél az, hogy ezt elmondhassuk, ezt nem is tudom, hogy a vállalkozók egyre inkább a digitális térben találkoznak, működnek együtt, olyasmiket csinálnak, amit egyébként korábban hagyományos analóg módon vagy személyesen tettek, vagy ez nem jellemző annyira?
2: Én ezt úgy látom, hogy részben igaz, tehát hogy mondjuk az együttműködéseket az online megoldások nagyon segítik, az biztos, tehát nagyon nagy szerepe van annak, hogy akár mondjuk amikor egy Tészbalaton fesztivált szervezünk, akkor nem kell minden egyes alkalommal egy helyen összeülni az egész csapatnak, nehezen is megvalósítható, viszont az online térben nagyon gördülékenyen megy az együttműködés. Másik oldalon viszont azt látom, hogy akár egy első találkozásnál nem váltja fel azt, hogy tehát a személyes nem tudom, készfogásnak vagy bemutatkozásnak a jelentősége az még mindig sokkal nagyobb, mint az, hogy mondjuk az online térben ismerkedjünk meg.
3: Lehet, hogy nem volt tökéletesen pontos a kérdés, és pont a Tészbalatonos példát juttatta eszembe, hogy még egyszer neki futok. Például a Tészbalaton az egyúttal egy médiaprojekt is. Van weboldal, van közösségi média, vannak fotók, vannak videók, lehet online foglalni, stb. Tehát ebben az értelemben akkor mégiscsak az van, hogy valami az online térben zajlik a projekt körül, egy csomó tevékenység az online térben valósul meg, de akkor ez a marketing. Ez a kommunikáció és a marketing, és nem maga az üzleti együttműködés, ha jól értem a dolgot.
2: Igen, abszolút. Tehát itt inkább a szervezés oldala okay. Az, ami a...
1: De ez cél lenne egyébként az online térben zajló összefogás, tapasztalatcsere, kommunikáció?
2: Én szerintem abszolút van helye a desztináció szempontjából.
3: Még egy picit hadd rugózzak ezen a Tész Balaton témán, tulajdonképpen egy új termék. Tehát egy új turisztikai élménycsomag, vagy élménytermék, egy 10 napig tartó gasztrofesztivál. Ha így nézem, akkor nem tudom, hogy ez az online megoldások nélkül, hogy mennyi idő. Lehet, hogy megvalósult volna, vagy megvalósulna, de vajon mennyi idő alatt épülne föl egy ilyen klasszikus személyes szervezési menetben?
2: Biztos, hogy sokkal lassabb lenne, és ilyen megoldások, vagy ilyen eredményt nem lehetne elérni az online tér nélkül.
3: Tudsz-e mondani olyan példát nekünk, amit korábban nem gondoltál volna rá, hogy a digitális vagy az AI alapú megoldásokkal meg lehet csinálni, végre lehet hajtani, ki lehet fejleszteni, és amikor jött a digitális megoldás, akkor meg úgy kellemes meglepetés volt. Jaj, de jó, hogy ezt most már meg tudjuk csinálni. Vagy ilyen reveláció még mindig nem jött szembe.
2: Nekem inkább így a saját munkám tekintetében az, amikor a ChatGPT-nek a fejlődése eljutott oda, hogy saját agentet tudtam létrehozni, és a saját munkámat könnyíti meg az, hogy egy asszisztenst létrehoztam, és ezt folyamatosan fejlesztem igazából annak megfelelően, hogy miben kell, hogy segítsen nekem.
3: Mondj egy példát, legutoljára miben segített?
2: Igazából ami nagyon sokat, tehát itt a különböző szövegeknek a megfogalmazása, vagy akár az, hogy van egy hosszú e-mailezés, amit hogyha nem szeretnék mondjuk végigolvasni, akkor összefoglalja, és akkor ebben is segít. Igazából rengeteg időt meg tudok vele spórolni.
1: Meg visszatértünk az időkérdés.
3: Még egy kérdés ennek kapcsán, most már ebből nem engedlek ki ebből a kérdésből, hogy iratsz tartalmat? A mesterséges intelligenciával? Fogalmaztatsz vele szöveget?
2: Tartalmat ritkán, inkább átfogalmaztatása, vagy az, hogy akár, tehát mondjuk az egyetemi munkámat abban nagyon megkönnyíti, hogy a nyelvi lektorálást azt megspóroljuk ezáltal, tehát anyanyelvi szinten, akár mondjuk egy brit-angol nyelvi lektorálás az működik, és ez a kiadóknál abszolút elfogadott most már, hogy nyilván tartalmat nem generálunk vele, viszont ezt a folyamatot, ezt sokkal gyorsabb is, és költség hatékonyabb.
3: Oké. A marketingre gondoltam, amikor azt kérdeztem, hogy iratsz-e vele szöveget. Nekem az egyik kedvenc funkcióm, én a Google Gemini-t használom, hogy egy bizonyos szöveget másmilyen stílusokban újra lehet vele iratni. Tehát adott esetben egy eseménynek a magázódó, hivatalos, hangvételű meghívóját, megkérem, hogy most ezt alakítsd át, légy szíves, Facebook vagy Instagram kompatibilis poszt szövegé, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát rendkívül sok időt spórol. De azért szerintem ennek van egy tök nagy veszélye, hogy előbb-utóbb ezek nem a szerző szövegei lesznek. Tehát az ilyen, nem tudom, létezik ez a kifejezés, hogy az AI túlhasználata, mondjuk szöveges tartalmak előállításában, hogy ettől szerinted nem kell tartani, hogy idő múlva már semmi nem olyan lesz, mint amit ember fogalmazott. Vagy olyan ügyes az AI, hogy nem veszük észre, hogy nem ember fogalmazta.
2: Én úgy gondolom, hogy egy jó prompttal most már annyira emberi a megfogalmazás, hogy azt nem lehet észrevenni, illetve nekem is volt már olyan, hogy valamilyen szövegtervezetet kiadott, de utána mondjuk még belenyúltam, de hogy
1: Igen, csak a jó prompttal annyi idő elmegy, amennyivel már saját magad is meg tudnád írni azt az adott szöveget. Ezt gyakorlatból mondom nektek, tehát, hogy valóban tud olyan szöveget csinálni, amiről szerintem nem biztos, hogy megmondod, hogy azt a mesterséges intelligencia készítette, hogyha jól van instruálva. Márpedig lehet őt jól instruálni.
3: Ebből a szempontból is ez valószínűleg generációs dolog. Én az AI segítségével készített szövegeket mindig átírom. Tehát a vége az mindig az, hogy végül is ember adja ki a kezéből. Oké. Egyetemi oktatásban hogy használjátok az AI-t?
2: Én konkrétan elkezdtem már úgy, hogy a prompt írásra megtanítani a hallgatókat, illetve akár azt a folyamatot, hogy akár, tehát hogyha mondjuk egy éttermi működéssel van szó, hogy hogyan tudják úgy nem is megírni a promptot, mert a legjobb az, hogyha ők megíratják már a promptot is az AI-jal, és akkor kapják meg a legjobb eredményt a különböző elemzésekhez, és ezekre szoktam felhívni a figyelmet. Nagyon sok oktató elítéli az AI használatát, de úgy gondolom, hogy ezt helyesen kell megtanítani, illetve át kell állni arra a működésre az egyetemeken is, hogy lehet, hogy a hagyományos szakdolgozatírás az már annak az utolsó éveit éljük, és át kell állnunk sokkal gyakorlatilasabb megoldásokra.
3: Most feltáró jellegű beismerő vallomás következik. Ezek szerint én egy dinoszaurusz vagyok. Az, amit az előbb említettél, hogy megíratja a promptot az AI-jal, ezt létszi magyarázd el nekem egy picit?
2: Tehát igazából már a promptot is az AI segítségével érdemes megíratni.
3: Adok egy promptot arra, hogy írjon egy promptot?
2: Igen. Uh-huh. És a különböző, tehát azokat a kérdéseket ezzel ki lehet küszöbölni, aminél félrecsúszhat egy tartalom generálás. Tehát, hogy feltesz olyan kérdéseket, amiket tisztázunk, és akkor utána már olyan prompttal íratja meg, olyan részletességgel, olyan akár mondjuk a formai elvárások, vagy a tartalmi elvárások, hangnem, stb., amit egyeztetve utána tényleg egy olyan szöveg jöhet ki, amit elvárunk tőle.
3: Én már biztosan tanultam valamit a Digiturizmó mai epizódjából. Reméljük, hogy a kedves nézők, illetve a hallgatók is. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Csapodi
1: Bencének.
3: Köszönjük
1: szépen.
2: Én köszönöm.
3: Ennyi fért bele a mai adásba. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvia.
1: És Prinzinger Péter.
3: Köszönjük a figyelmet.
1: Köszönjük szépen. Viszlát.
0: A Digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOP Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
4: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Elindult a 1,5 milliárd eurós fejlesztési program európai uniós forrásokból a magyar villamos energiahálózat korszerűsítésére és megerősítésére. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. A tárcavezető elmondta, a beruházások révén csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás előtt nyitják meg az utat. A program részeként a háztartások energiafelhasználásának tudatosabb tervezését és nyomonkövetését segítő okosmérők telepítésére is lehetőség nyílik. A 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztésekkel jelentős lépést tesznek a magyar energiarendszer korszerűsítése, a hazai energiatermelés további diverzifikációja, valamint a tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás felé. Idehaza kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő héten a parlament. Hétfőn várhatóan ismét felszólal napirend előtt a miniszterelnök, kedden pedig a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynököknek nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Korlátozták az áramellátást a Krím-félszigeten. A kényszerintézkedést a helyi elektromos szolgáltató azzal indokolta, hogy el akarja kerülni a hálózat túlterhelését. A tájékoztatás értelmében óránkénti áramszüneti terv nincs, áramszünetek csak szükség esetén lesznek egy-egy helyen. Szevasztopolban ugyanakkor áramszüneti ütemtervet vezettek be, itt található az orosz Fekete-tengeri hadiflotta központja is. Szerényen nőtt a svéd Hennesen Moritz, Európa második legnagyobb divatáru kiskereskedelmi láncának profitja, miközben a bevételei 3%-kal csökkentek a május végén zárult második pénzügyi negyedében. Az H&M arról jelentett, hogy adózott eredménye éves alapon 1 millió euróval 360 millió euró fölé nőtt. A cég bevételei Észak- és Dél-Amerikában 4%-kal, Kelet-Európában 2%-kal, Nyugat-Európában, Ázsiában, Afrikában, illetve a Csendes-óceáni térségben összesen 5%-kal csökkentek.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os mínusz, illetve 6,1%-os erősödés mellett 139.723 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 13,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 3,1%-kal erősödött 3.680 forintra, az OTP 1%-kal került feljebb 45.770 forintra. A Richter 2%-os pluszban 12.240 forinton, a Magyar Telekom 1,8%-kal csökkent és 2.684 forintnál jár. A Masterplast 0,5%-kal emelkedett 2750 forintra. A Forage 3,9%-kal csökkent és 1715 forintnál jár. A Rába 1,4%-kal került lejjebb 2160 forintig, az Opus pedig 2,8%-kal csökken és 348 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 3,1%-os pluszban 61.176 dolláron és 68 centen, az Ethereum 1635 dolláron és 47 centen áll 1%-os erősödés mellett. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 354 forint és 63 fillér, egy amerikai dollár 312 forint 26 fillér, egy svájci frank 384 forint és 67 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 78 fillér, a cseh koronájé 14 forint 63 fillér. Egy angol font 411 forintba és 52 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai tőzsdék közül a londoni FTSE 9/10, a frankfurti DAX 1%-os erősödésben, Párizs 7/10, Milánó 3%-kal korrigál felfelé, a madridi IBEX 4%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
5: Derült napos időnk lesz, csapadék egyáltalán nem várható, a szél viszont megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 14 és 21, holnap napközben 33 és 38 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázható a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFatter, és a következő egy órában a vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A dupla tesztet felvonultató mai adást természetesen a szokásokhoz szíven azért hírekkel kezdjük, ahol nagyon-nagyon el fogunk szomorodni a mesterséges intelligencia kapcsán, illetve egy picit örülni fogunk annak a német bírósági döntésnek, mely szerint egyáltalán nincs szükség az emberiségnek arra, hogy a mesterséges intelligencia kereső eredményeket összefoglalja egy ilyen zanzába, és adott esetben a kimutatások és a kutatások szerint is nagyon sokszor belegyúl olyan információkba és helyekre, ahova nem kéne, mert hogy fals információk vannak. Arról is beszélünk, hogy miért nem jó az, és ez is egy nagyon komoly kutatás eredménye, hogy ennyire buksi simogatóra sikerült fejleszteni szinte az összes mesterséges intelligencia algoritmust, amelyek inkább engedik, hogy az ember bunkó legyen, és inkább afelé tolják az embert tanácsok segítségével, hogy bunkó legyen, mint hogy megmondják neki, hogy figyú, te most nagyon nem vagy jó fej, és igazából neked kéne bocsánatot kérni a barátodtól, barátnőtől, férjedtől, feleségedtől, gyerekedtől, rokonodtól, bárkitől, és egy picit arról is beszélünk, feloldva ezt az egészet és örömködve, hogy a Commodore visszatér, méghozzá egy klasszikus old school kagylótelefonnal, nyomógombbal, de azért okos operációs rendszerrel, úgyhogy aki digitális detoxban gondolkozik, annak egy fokkal okosabb, maibb, de mégiscsak retro telefonja lehet majd nem túl olcsón a közeljövőben. És mint mondtam, rendhagyó az az adás, ugyanis 2 darab tesztünk van, egy brutális 480 Hz-es képfrissítésre, gamerek, tessék egy kicsit figyelni, nagyon-nagyon érdekes lesz. LG monitort hoztunk, méghozzá egy OLED, 27 szolos OLED monitort hoztunk. Nagyon-nagyon jó tudni, hogy az OLED technológia eljutott oda, hogy most már a nagyon-nagyon komoly gaming szekcióba is, brutálisabb vastag árcédulával, de be tud kerülni. A műsor legvégén pedig a friss, ropogós, vadonatúj Honor Magic V6 kihajthatós csúcskészüléket nézzük meg, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai adásban is érdemes lesz velünk tartani.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Minden, és tényleg minden a technológiában már a mesterség és intelligenciáról szól. Erre nyilván nem most döbbent rá az emberiség, legalábbis jó eséllyel a legtöbben nem most döbbentek rá. Nekem az volt az egyik nagyon fájdalmas pillanat, hogy azzal szembesültem, hogy már a keresés, tehát a Google legfontosabb terméke is a mesterség és intelligenciáról kell szóljon, miközben ez pont egy olyan terület, amit szerintem nem igazán kell egy AI-jal megreformálni, és úgy tűnik, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal, egészen meglepő helyről kaptam megerősítést ezzel a véleménnyel kapcsolatban nemrégiben.
2: És az nem más, mint a német bíróság, aki úgy döntött, hogy nem nagyon érti, hogy miért van szükség a mesterséges intelligenciára a kereső motorok tekintetében. Nyilvánvalóan ez egyértelműen a Google-nek fáj a legjobban, hiszen ő a világkereső motorja, és nagyon-nagyon érdekes és logikus az érvelés. De én egy pillanatra még visszugrannék arra, amit a Peti mondott, hogy már mindenhol az AI van, és ugye az egy dolog, hogy a kereső motorokban is AI van, és ugye van ez a zanzásítás, amikor összefoglalja, és ez is a problémája a német bíróságnak, hogy összefoglalja az adott információkat több helyről, amire mi rákeresünk, de ugye ott vannak a tartalomgyártók, mint például mi, írott, szöveges, vagy pedig videós, vagy akár csak podcastben, nagyon-nagyon idézőjelbe téve a csakot, podcastben elhangzó adatok alapján zanzásítja az AI az információkat, elétárja a felhasználónak, aki aztán ezeket a felületeket meg sem látogatja, hiszen nem tud arról, hogy kik segítették hozzá adott esetben egy fontos információhoz, ami a munkájához kellett, vagy csak nagyon érdekelte őt. Nekem itt etikai problémáim is voltak, és ugye ezzel kapcsolatban is azért jó néhány helyen megpiszkálták a Google-t, hogy ez nem teljesen oké, hogy most már nem irányítja oda a végoldalra, arra a hírpoltára, arra a YouTube videóra, arra a podcastre, arra bármire a felhasználókat a kereső óriás, hanem szépen ellopkodja az adatokat, összeállít egy ilyen kis minimál AI magyarázat csomagot, amivel, hogyha megelégszik a felhasználó, és sajnos a kutatások azt mondják, hogy megelégszik a felhasználó, akkor nem is tud arról, hogy honnan szedi ezeket az információkat. És itt van egy nagy probléma, mert kiderült, hogy bizony-bizony néha képes az internet pöcegödréből is információkat előkaparni, egész pontosan az esetek majdnem 10%-ában olyan helyekről is szed információkat, nem csak onnan, de is szed információkat, ami nemhogy nem pontos, de kifejezetten kártékony, ártalmas, vagy akár teljes mértékben kamu, és ezeket szépen belecsomagolja ebbe az AI magyarázatba, amitől aztán hát azt mondja a német bíróság is, hogy nem feltétlenül ugyanaz a helyzet, mint amikor az ember saját maga kellett végigkattingassa mondjuk jó esetben, hogyha nagyon-nagyon szeretett volna kutatni, a Google találati első 10 találati oldalon a linkeket, és fejjel leellenőrizni, aggyal felfogni, hogy az a felület egyáltalán, amit lát, az az oldal, ahol most olvassa azt az információt, ami neki kell, egyrészt hol van a pontos információ, másrészt valamennyire megbízható-e, vagy csak egy nem létező blog valami, nem tudom én, Reddit aldoménen, és a többi, és a többi. Szóval, hogy egész egyszerűen nekünk embereknek régen, kedves hallgatók, amikor még ilyen volt az őskorban, el kellett döntenünk intellektussal, aggyal, ésszel, fejjel, hogy az az információ, amit olvasunk, az valós-e vagy nem, helyettük ezt most már az összefoglaló, az AI összefoglaló eldönti, és nagyon sokszor pocsék helyekről húz be információt, ezáltal pocsék eredményeket adva, és azt mondja a német bíróság, hogy azt gondolja, hogy az nem elég védelem a felhasználók részére, hogy a Google azt mondja, hogy hát a felhasználókat mi tájékoztatjuk alul pici betűkkel, hogy bizony-bizony ezek az AI összefoglalók lehetnek pontatlanok is, mert hogy a kutatások is azt bizonyítják, hogy az embereket ez nem érdekli, és elfogadják azokat az információkat, amiket ott kapnak, holott, hogyha egész egyszerűen arról van szó, hogy a kereső motor, az online kereső motor, nem csak a Google, bármilyen online kereső motor azért jött létre, hogy megtaláljuk az interneten azt az információt, amire nekünk szükségünk van, akkor ehhez igazából nincs szükség mesterséges intelligenciára, mert hogy ezek az összefoglalók, ezek a zanzák, adott esetben a mesterséges intelligencia algoritmus a nagy nyelvi modellnek egy újfajta, mutatom az idézőjelet, véleményét tükrözi, vagyis nem 100%-ban pontosan idézi egy csomószor a forrásokat, plusz adott esetben fals forrásból is táplálkozhat ez az információ, tehát van egy plusz olyan layer, egy olyan réteg ezen az információn, amit elénk tár a Google Google mesterséges intelligenciája, amiben sokkal több a hiba lehetőség, mint hogyha mi szépen a fenekünkön ülve, akár hosszú órákon keresztül végig kattingatjuk ezeket a linkeket. Nyilvánvalóan a Google most hát fel van háborodva, és azt gondolja, hogy egyrészt a világ történetének megakasztója a német bíróság, hogy nem hagyja, hogy a mesterséges intelligencia még szebbé és még jobbá tegye az emberiséget. Nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki érzi a szarkazmust a hangomban. Másrésztről pedig nyilvánvalóan egy olyan üzleti modell, amit a jövőben értékesíteni és pénzre fog váltani, ha már nem teszi most is a Google ezt a kis zanzát és ezeket a kis összefoglalókat. Ha másra nem jó, arra jó, hogy mindenki a Google-t használja azért, mert mondjuk tételezzük fel, hogy azt gondolja, hogy ez a legügyesebb, de hogy ez biztos a jövőben még tovább fog gyűrűzni. És mivel Németország, és mivel Európai Unió, valószínűleg az uniós szabályozás is erre oda fog kacsintani, hogy ezt érdekes megvizsgálni, hiszen ha csak arról van szó, hogy kedves bármilyen keresőmotor, találj meg nekem az interneten információt, mondok valamit, nem tudom, a zöld almáról, ahhoz nincs szükség mesterséges intelligenciára, valóban utána aggyal, szemmel, ésszel, emberként el kell tudnom dönteni, hogy az az információ hasznos-e vagy nem, de ez van, ennek egész biztosan lesz folyománya, ha más nem a Google részéről, de ha már mesterséges intelligencia, és ha már arról beszélgetünk, hogy a nagyok hogyan és mit csinálnak, akkor beszélgessünk általánosságban arról, hogy hát bizony a legtöbb mesterséges intelligencia nagynyelvi modell sokkal inkább talpnyaló, mint amennyire határozott.
1: És ezzel nem csak az a baj, hogy nagyon kedvesek az AI szolgáltatások, az AI chatbotok, ezt egyébként egy Stanfordi kutatás hozta most napvilágra, mármint, hogy azt a felmérést, ami szerint egyébként nem csak az van, hogy a legtöbb mesterséges intelligencia szolgáltatást sokkal kedvesebbre faragták, mint amennyire kéne, és sokkal kevésbé faragták arra, hogy bizony-bizony, ha tévedés van az emberi oldalon, akkor azt közölje velünk is, mondja el nekünk, és ne kezdjen el ráerősíteni még ezekre a félreértésekre, meg ezekre a butaságokra, meg tévhitekre, hanem az, hogy az emberek is jobban kedvelik azt, hogyha a mesterséges intelligencia, ahelyett, hogy határozottan kijavítana minket, inkább elkezdi elkenegetni azt a végterméket, amit itt az ember-gép interakcióban sikerült összehoznunk. És hát itt egészen érdekes kísérlet volt egyébként több ezer részvevővel, illetve mielőtt még embereket vontak volna be, a 11 nagy nyelvi modellt, nagy mesterséges intelligencia szolgáltatást, mint amilyen a ChatGPT, a Claude, a Gemini és a DeepSeek, illetve azok társai, ezeket mindegyütt bevonták szépen egy olyan kísérletbe első körben, hogy fogták a kutatók és felcsapták a Reddit csodálatos gyűjteményét, van egy olyan alfórum, ami egyébként nagyon népszerű, és hát nem fordítanám le, és nem is mondanám el az angol nevét ennek a fórumnak, inkább mondjuk azt, hogy az alapvető kérdés, hogy velem van-e a probléma, mármint ugye nyilván ezt az egyes témákat feldobók kérdezik, és hát mindenféle magánéleti munkahelyi és mindenféle egyéb emberi konfliktust, illetve furcsa helyzetet tárnak az olvasók elé, aminek a végén ugye a felhasználók, a többiek segítenek kiigazodni, hogy hát mondjuk a szomszéd rendszeresen az én újságomat lopja el, velem van-e a gond, hogy ezt megjegyeztem, ennél sokkal komplexebb kérdéseket tárnak jól ész nyilván, és akkor itt a Reddit közösség reagál, igen vagy nem, tehát hogy mi az általános konszenzus ezekben a témákban, és direkt olyan témákat választottak a kutatáshoz, ahol a felhasználó, a nyitó felhasználó volt, úgymond elmarasztalva jó részt a többiek által, és megkérdezték ugyanazt a kérdést. Tehát feltették ugyanazt a kérdést a mesterséges intelligencia szolgáltatásnak, és nagy részt az jött ki, hogy szinte mindegyik ráerősítette, hogy ó, hát veled semmi gond nincsen, amiért bunkó vagy, hát lehet ilyen ember is a világon. Akkor is ez ilyen jellegű megerősítő viselkedést hozta fel a mesterséges intelligencia, amikor megcáfolták valamilyen úton, módon ezeket az állításokat, vagy árnyalták és továbbra is kihangsúlyozták, hogy bizony helytelen vagy társadalmilag nem elfogadott a viselkedés annak a személynek, akinek a kérdését feltették. Mindezek után, tehát hogy általánosságban ezt a képet alakította a mesterséges intelligencia ki, hogy igen, nagy részt ők azért ilyen 49%-ban megengedőbbek, mármint úgy összességben az AI szolgáltatások, mint az átlag emberek, a normál emberi konszenzus és emberi társadalmi kötelékek mentén gondolkodó emberi lények. Ezek után odaengedtek 2400 embert, akiket megkértek arra, hogy használjanak megengedőbb hangvételű, megengedőbb stílusú, illetve mondjuk azt ki, ahogy a tanulmány is fogalmazott, talpnyaló stílusú mesterséges intelligenciát, és az úgynevezett ténylegesen, hát ilyen kemény szeretetet alkalmazó, tehát kedvesen, de azért elég határozottan kijavító AI szolgáltatásokat, és kérdezzenek tőlük személyes dolgokat, kérdezzenek tőlük egyszerű eldönteni a dolgokat is, és hát az jött ki, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokszor nem kaptak elég jó felvilágosítást a talpnyaló mesterség és intelligencia szolgáltatásoktól ezek az emberek, még mindig inkább ezeket preferálták. Tehát az ember nem csak, hogy sokszor nem kap elégséges kiszolgálást mondjuk egy ilyen chatbottól, hanem igazából az a probléma, hogy még annak tudatában is, hogy tévednek ezek az AI-ok, még mindig ezt preferáljuk jobban.
2: És azt hagyján, hogy tudatában voltak annak, hogy tévednek, annak is tudatában voltak azok a felhasználók, akik ebbe a 2400-as csoportba tartoztak, hogy ők most konkrétan a talpnyalóbb, vagy a szigorúbb, mondjuk azt, hogy objektívebb, de nagyon-nagyon mutatom az idézőjelet, AI-jal beszélgetnek-e, tehát tudták, hogy ők itt most kifejezetten olyan válaszokat fognak inkább kapni, ami az ő verziójukat fogja megerősíteni, és adott esetben mondjuk meggyőzte arról az AI az úriembert, hogy az a probléma, hogy ő 2 évig eltitkolta a barátnője elől, hogy munkanélküli, az teljesen rendben van, és igazából ez azt jelenti, és azt mutatja, hogy a szerelmet jobban előtérbe helyezi, mint a financiális biztonságot, és hogy ettől milyen jó ember, holott ez azt gondolom, hogy bármilyen élethelyzetben egy minimum megkérdőjelezhető döntés, és annak ellenére, hogy ez egy nem túlzott a jó tanács, és a Redditen a valós élő személyek nyilván nem ezt tanácsolták, sokkal jobban tetszettek az ilyenfajta válaszok az embereknek, ráadásul úgy, hogy ugye ezt azért nagyon-nagyon okosan ezek a nagynyelvi modellek olyan hát szakszavakba, meg olyan kerek, szép, felnőttes mondatokba csomagolják, amik hihetővé teszik még sajnos a hülyeséget is, úgyhogy mindenképpen azt mutatja ez a dolog, hogy sokkal, de sokkal tovább kell ebben menni, és valamilyen úton, módon kell ezt szabályozni. Nem lehet ennyire buksi simogató a mesterséges intelligencia, ugye tínédzser tragédia is volt már, erről is beszámoltuk, hogy öngyilkos lett egy tínédzser azért, mert gyakorlatilag csak az AI-jal beszélget, közben pedig a másik oldalon rengeteg kutatás szól arról, hogy egyre többen fordulnak a mesterséges intelligencia felé személyes problémákkal, mint mondjuk a barátaik, szüleik, rokonaik, vagy uram, bocsá, ahova kéne fordulni szakemberek felé, és ez bizony-bizony a jövőben sokkal nagyobb probléma lesz. De azt gondolom, hogy most mindannyian egy kicsit már lent vagyunk, és egy kicsit följavítva a hangulatot, beszéljünk egy picit, sőt, azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal vidámabb témáról, ami ráadásul nem, hogy nem tartalmaz AI, de kifejezetten a digitális detoxot támogatja, egy olyan márkával, amit személy szerint azt gondolom, hogy minden 30 pluszos embernek kötelező imádnia, már csak azért is, mert igazából nincs, közben pedig mégis van, és ez nem más, mint a Commodore.
1: Számomra abszolút egy ilyen hónap híre és hónap felderítő és vidám híre az, hogy a Commodore nevezetű cég piacra dobja a Callback 8020-at, és hogyha senkinek nem mond semmit, akkor nyilván nem meglepő, mert ez egy nagyon-nagyon új, nagyon retro, kihajtható okostelefon, ami kifejezetten arra fókuszál, hogy ne legyen okosabb, mint kéne, és ehhez egyébként nyilván alapvetően is már ezt a kiadható formavilágot vették igénybe, ahol van érintőképernyőnk, de annyira kicsi, hogy nem ezen fogunk igazából végtelen ideig az Instagram reeleken lógni, nyomógombos, klasszikus, numerikus billentyűzetünk és navigációs gombjaink vannak, mint akkor a 2000-es években, még amennyire ezek előfordultak, és mindezek mellé olyan archaikus dolgokat is találunk a készüléken, mint mondjuk a jack csatlakozó. Nyilván okos funkciókkal azért már ellátták, mert belátható, hogy teljesen okostelefonmentesen azért a legtöbb ember nem tud, vagy nem szeretne létezni, ezért az androidos alkalmazások jelentős része futtatható ezen a készüléken, de nem Android és abszolút nem Google-féle Android fut, hanem egész konkrétan a Jolla operációs rendszer, ami az európai okos operációs rendszer, és már jó pár éve fejlesztik ezt is. A hardware nyilván nem lesz brutálisan erős, egy nagyon szívderengető dolog, hogy nagyon jó hangzást kínál elvileg a készülék kábeles fülhallgatón keresztül, nem lesz olcsó, az is biztos, tehát már ezt is tudjuk, de ettől függetlenül egy abszolút jó irányvonal lehet azok számára, akik okos eszköz keresnek, de nem akarnak elveszni olyan dolgokban, mint a mesterséges intelligencia vagy a túlzott alkalmazás használat.
0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél négy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az Európai Parlament illetékes szakbizottságai szavaztak az Európai Védelmi Innováció felgyorsítását célzó programról, amelynek célja a védelmi területen áttörő technológiákat fejlesztő innovatív kis- és középvállalatok támogatása. A Tisza párt Európai Parlamenti Delegáció vezetője Lakos Eszter közölte, azok az országok is részt vehetnek a programban, amelyek Magyarországhoz hasonlóan nem rendelkeznek nagyipari vállalatokból álló védelmi ipari bázissal. A program megkönnyíti az új európai ellátási láncok kialakítását a kisebb és a nagyobb iparági

0: tisztességek alig 2 hónapja lépett ki. Bagdad bevételeinek 90%-át az olaj biztosítja. A kőolaj nagy részét tengeren exportálják, amelynek mintegy 95%-a a Hormuzi szoroson halad át. Szerényen nőtt a svéd H&M Európa második legnagyobb divatáru kereskedelmi láncának profitja, miközben a bevételei 3%-kal csökkentek a május végével zárult második pénzügyi negyedében. Az H&M arról jelentett, hogy adózott eredménye éves alapon 1 millió euróval 360 millió euróra nőtt. A cég bevételei Észak- és Dél-Amerikában 4%-kal, Kelet-Európában 2%-kal, Nyugat-Európában, illetve Ázsiában, Afrikában és a Csendes-óceáni térségben 5%-kal csökkentek. A Mars és az Uránusz ritka bolygó együttállását lehet majd megfigyelni a július 4-én a hajnali égen, 3 óra 15 perc környékén. A jelenség a hajnali nyári égbolt egyik kiemelkedő eseményének ígérkezik, de megfigyeléséhez legalább egy távcső kell majd. Az égitestek viszonylag közel járnak majd a látóhatárhoz.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 139.528 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 14,3 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3,1%-os pluszban 3.680 forinton, az OTP 9,1%-kal erősödött 45.690 forintra, a Richter 1,5%-kal jött feljebb 12.230 forintnál jár, a Magyar Telekom 2,2%-kal csökkent 2.672 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 67 fillér, egy amerikai dollár 312 forint 13 fillér, egy svájci frank 384 forint és 73 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 81 fillér, a cseh koronáé 14 forint 62 fillér, egy angol font 411 forintba és 82 fillérbe kerül. Nyugat-Európában optimista a hangulat, a londoni FTSE 8-10, a frankfurti DAX 9-10, Párizs 0,5%-kal erősödik, Milánó 2-10, Madrid 4-10%-kal korrigál felfelé. Néhány perccel nyitás után jó a hangulat a tengeren túl a New Yorkban is, a Wall Street-en, ahol a Dow Jones 0,5%-kal, az S&P 500-as és a Nasdaq kompozit 6-10%-kal erősödik.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült idő várható, csapadék egyáltalán nem lesz, a szél viszont megélénkülhet. A hőmérséklet éjszaka 14 és 21 fok között alakul majd, holnap napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: TestPad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Mindig elmondjuk, minden egyes alkalommal elmondjuk, hogy az LG-nek meg kéne tanulnia elnevezni a készülékeit, ami azért nem feltétlenül igaz, mert valamikor sikerül nekik, de pont a gaming monitorok, meg úgy általában a monitorok tekintetében nagyon-nagyon fukarul bánik az LG a megjegyezhető nevekkel. Így a most nálunk lévő 27GX790A is egy olyan modell név, ami nem biztos, hogy az embereknek sokat fog mondani, de hogyha azt mondjuk, hogy ez az Ultra Gear gaming szériába tartozó 27 szolos 480 Hz-es, a játékosoknak most már egy picit talán áll a pöcök, 16:9-es képarányú OLED képernyője, akkor ebből nagyon-nagyon-nagyon sok egészen biztosan nem lesz. Nemhogy az LG-nél, de úgy szerintem a világon sem sok. Azért vannak gyártók, a meghatározó monitor gyártók, tehát nagyjából hasonló paraméterekkel meg lehet már találni ilyen monitorokat, de az, hogy kifejezetten gamingre már van OLED monitor, számomra ez is egy ilyen relatív újdonság. Tudom, hogy egy-két éve már van, és az is igaz, hogy ezért a készülékért is bokáig azért le kell nyúlni a pénztárcánkba, de már nem az alsó pince szintig, hanem már csak a bokángig, azért ez is valami. És hogy az OLED most már 480 Hz-es képfrissítésre dolgozik, azt gondolom, hogy itt a legszőrös szívűbb, leg-FPS rajongóbb, legbrutálisabb gamer is azt mondja, hogy jó-jó, ezzel már bőséggel el lehet karistolni bármilyen versenyen, bármilyen e-sport eseményen is. Mindemellett én a speciál nagyon szeretem az LG-ben, hogy persze RGB ledek világítanak itt-ott, amitől én kivagyok, de közben megértem, hogy a gaming világban ez kell. De ezek egyrészt mind kikapcsolhatók, másrészt pedig így első ránézésre nem egy otromba gaming monitor ez, hanem egy nagyon letisztult 27 szolos, szép monitor, amiben belül azért brutális technológia rejtőzik.
2: Sőt, ha már ugye a külsőről beszéltünk, azért ezt mindenképpen el kell mondani, hogy amellett nyilván, hogy egy nagyon stabil álmenzetet kapott, egy nagyon jól testre szabható, nagyon jól konfigurálható álmenzet ez, és tényleg, ahogy Feki is mondta, egy rettenetesen vékony, nagyon-nagyon-nagyon visszafogott stílusú panel ez, és igen, tudom, hogy ez az RGB ledes dolog, ez egy elég megosztó történet. Ennek a készülőnek azért tényleg viszont az nagyon jól áll, hogy csak a hátoldalon, és ott is egy ilyen nagyon visszafogott formában képviselheti magát ez a tipikus gamer design elem, és egyébként a hangulathoz, akár filmet nézünk, akár játszunk, abszolút jól passzol az, hogy ad egy ilyen kis háttérfényt, ad egy ilyen kis mellékfényt ez a LED sor, amit aztán egy mindenféle testre szabási lehetőségen keresztül, amit a monitor tartalmaz, azt szépen beállíthatjuk, de ugye a fő látványosság, az abszolút a monitor megjelenítője, ez a 480 Hz-es 27 szoros VOLED panel, ami 1440 pixeles, tehát QHD felbontásban képes ezt a brutális képfrissítési dátát hozni. Ugye azt mindenképpen el kell hozzá mondanunk, hogy nem csak ezen, hanem minden más területen is azért próbált az LG maximumot belepakolni. Nyilván ugye itt az egyik olyan dolog, ami szintén sok embert megoszt, hogyha már ebben az árkategóriában, mert azért már egy felső kategóriás megjelentő, nézelődnek, akkor sokan ugye a nagyobb képméretet várják el. Ez a 27 szó még az, ami egy ilyen, mondjuk azt, hogy arany középút, mert olvashatóság, láthatóság minden egyéb szempontjából, egy PC vonalon ez nagyon jól passzol, nyilván nem a nappalink kellős közepében a 12 fős filmezős estekre tervezték, hanem kifejezetten a kompetitív játékra. Ugye ezt a kompetitív gaming tulajdonságot vagy célt erősíti az is, hogy 0,03 millisekundos válasz ideje van, tehát minden azonnal történik, attól függően, hogy megfelelő erőforrás, megfelelő gépet raktunk-e ehhez a készülékhez, mert hogy ez nyilván ebben a kategóriában már elvárás. Annak fényében is, hogy ugye, ahogy említettem, a legmodernebb technológiák támogatásával dobta piacra az LG készüléket, így a két darab 2.1-es HDMI csatlakozó mellett egy 2.1-es DisplayPortot is találunk, ami ugye támogatja ezt a nagyon-nagyon magas frissítési rátát. Picit hiányérzett, hogy ez az USB csatlakozó ez nem támogat túl sok mindent, ami ezzel az eszközön rajta van. USB hubként használható egyébként, de videóátvitelre nem, ami azért ebben a kategóriában viszont szerintem egy kicsit szomorú.
1: Igen, talán ez a legnagyobb szívfájdalmam ezzel a monitorral kapcsolatban, mert annyira kis úgy diszkrét, hogy még egyszer ez egy gaming monitor, de a gaming monitorok között ez egy diszkrét megjelenési kijelző, amit tényleg napi használatra, munkában, grafikusoknak is lehet használni, videóvágásra, stb. Tehát komoly vizuális munkára is lehetne használni ezt a készüléket, és sokkal egyszerűbb lenne, hogyha USB-C porttal mondjuk összetudnánk dugni a notebookunkkal, dolgoznánk a monitorod, és amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor meguntuk a munkát, befejeztük mára, akkor pedig el lehet indítani a vastag, hardcore, épített, brutális gamer PC-t, és lehet tolni a DisplayPort 2.1-en keresztül, ami egy relatív új technológia, tehát azért most már vannak olyan GPU-k, vannak olyan VGA kártyák, amik ezt támogatják, de még mindig azt lehet mondani, hogy ez tényleg, ha megjelentésről van szó, egy olyan friss és kúrens technológia, ami egész biztos a jövőt állóbb, mint bármilyen HDMI szabvány, és ezt tudja már ez a monitor is, de valóban azt gondolom, hogy igazából egy ilyen árcédula mellett egy pár ezer forintos drágulással egy USB-C kapcsolat, hogy egyetlen normális USB-C kábellel, ami adatátvitelre is képes össze lehessen dugni egy notebookkal és lehessen ezen a monitoron dolgozni, az szerintem nem fájt volna, ráadásul úgy, hogy ugye van benne még térhatású hangzás is biztosító fejhallgató kimenet, tehát hogyha ilyen fejhallgatónk van, akkor a monitoron keresztül meg tudjuk hajtani, igazából tényleg nem okozott volna olyan mérhetetlen drágulást, viszont egy olyan plusz kényelmi faktort, és egy olyan plusz közeget érhetett volna el az LG, ami azt gondolom, hogy talán a legnagyobb hibája a készüléknek.
2: Nyilván ezen felül azért abszolút a gaming oldalra fókuszálva a maximumot hozták ki a gyártó részéről a technológiákból, természetesen támogatja az Nvidia G-Sync-et, a VESA Adaptive Sync-ét, illetve az AMD FreeSync-et is, tehát a szokásos, illetve elvárható szinkronizálási technológiák abszolút megvannak benne, és egy nagyon-nagyon fontos tényező, ami még számomra kifejezetten pozitív volt, ez a matt bevonat a képernyőn, mert hogy sokszor az öli meg a jó minőségű megjelenítők napi szintű használatát, vagy rendszeres használatát, hogy tükröződő felületet kapnak. Tudom, hogy sokan már azért mindenféle ilyen egészen használható megoldást találtak arra, hogy ne legyen ez a tükröződő felület egyúttal tompa is, de azért itt az AMOLED kijelzővel párosítva ez a fajta borítás, amit az LG alkalmazott, egy kifejezetten jó egyensúlyt hozott, végre egy kifejezetten jó egyensúlyt hozott abban, hogy ne tompítsa el a megjelenítőt, de egyúttal ne legyen az, hogy betükröződik bármiféle fény, pont a legrosszabb pillanatban egyébként, hogyha játékokról van szó.
1: És ez a bevonat is olyan, hogy igazából adná magát, hogy használhassuk munkára a mindennapi életben is ezt a készüléket. Megint az USB-C-vel fárasztom a hallgatókat, de emellett például, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy az állvány is nagyon-nagyon-nagyon átgondolt, tehát azzal, hogy nincs ilyen tripodszerű láb, egy lapos talpon, amire rá tudunk pakolni, tehát gyakorlatilag tényleg egy szinte lebegő monitort kapunk, egy nem kicsi 27-szoros monitort, forgatni tudjuk 30 fokba jobbra-balra a talpon ezt a monitort, dönteni tudjuk, a magasságot tudjuk állítani, sőt még pivot módban állítva is tudjuk használni ezt a monitort. Tehát egészen tényleg minden adott lenne egy professzionális munkamonitornak is, ezt valamiért kihagyta az USB-C portot. Nem mondom, hogy nem lehet használni, mert ugyanúgy HDMI-n keresztül rá lehet dugni a notebookra, csak ugye egy kábel tápellátással sokkal egyszerűbb lenne egy USB-C. Szóval mindent összevetve egy nagyon-nagyon letisztult, gaming monitorokhoz képest mindenképpen egy nagyon letisztult, brutális technológiákat felvonultató, igen, brutális áru készülékről van szó, mi minden esetre nagyon örültünk, hogy itt járt nálunk az LG 27-szolós OLED 16.9-es 480 Hz-es gaming monitora.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Nyugodtan kimerem jelenteni, hogy a tavalyi év legjobb széthajtható vagy kinyitható okostelefonja, ami az iFater szerkesztőségében járt, az az Honor Magic V5, és ez azért nem egy nagy dolog, mert hogy nem túl sok járt ezen kívül nálunk. Viszont már akkor is azt mondtuk, hogy tudván és ismervén és megfogván és azért megnézegetvén ezek a szavak mostantól léteznek. A többit és a nagyokat is beleértve, akik már régóta űzik ezt a kinyitható telefonos ipart, akkor azt mondtuk, hogy végre a tavalyi Magic V5 nem egy technológiai demo, nem arra született, hogy megmutassa, hogy ilyet tudunk méreg drágán, de igazából nincs haszna, hanem ez volt az első olyan szétnyitható és összecsukható telefon, ami összecsukott állapotában akkora volt és úgy viselkedett, mint bármilyen átlagos okostelefon, ellenben kinyitva létezhetetlenül vékony, és megkapjuk azt a dupla kijelzőt, azt a méretű képernyőt, amin sokkal, de sokkal több mindent lehet, sokkal, de sokkal jobb minőségben csinálni. Tehát valóban egy használható, méreg drága készülék volt a Magic V5, amire azt mondtuk, hogy igen, hogyha ebbe az irányba megy a világ szétnyitható telefonok tekintetében, akkor rendben van, mert már nem bonyolítják túl a gyártók ezt a nyitási mechanizmust, mégis nagyon strapabíró, már nincsenek meg azok a gyermekbetegségei a kinyitott képernyőnek, középen már alig észrevehető, ugye az a rés és az a kis hupli, ami egyszerűen azért van, mert nem lehet annyira kifeszíteni a képernyőt nyitott állapotában, hogy teljességgel sík legyen ott középen. Tehát egy csomó gyermekbetegséget, az összes gyártó gyermekbetegségét orvosolta az Honor is, a többiek is, tehát nem azt mondom, hogy ez csak az Honor csinálta jól. És most elérkeztünk 2026-ba, és itt a legújabb, legfrissebb, a Magic V6, ami igazából mondhatnánk azt, hogy egy újra dobozolt V5, de ez nem igaz, mert ahol kell, ott finomított az Honor a készüléken, és igazából mindenben egy picit jobb lett, nem drasztikusan, de egy picit jobb lett, úgyhogy most nem egy újra dobozolásról van szó. Nézzük is meg közelebbről, mit tud az Honor Magic V6.
2: A Magic V6 szerintem igazából egy ilyen finomra csiszolás, leginkább így lehetne összefoglalni, ugyanis nem jelentkezik egyik területen sem drasztikus újítás. A legvadabb, legdurvább újdonság ebben a készülékben az igazából pont az ellenállóságát érinti, de erre majd mindjárt visszatérünk. Alapjában vegyük végig gyorsan, hogy igazából egy 156,7x145,6x4mm-es készülékházról beszélgetünk, nyilván összecsukva. Összességében, összecsukott állapotában az előző modellhez képest egy 0,3 és 0,1 mm-es faragást találunk itt-ott ezekben a dimenziókban. Ennek megfelelően szinte kop ugyanazt az érzetet adja a két készülék, de mégsem teljesen, mert hogy ugye sok kritika érte a Honort is, illetve a többi gyártót is, hogy persze tök jó dolog, hogy nagyon vékony a telefon nagy része, miközben a kamera púp az valójában vaskos és nagyon kitörömkedő. Annak ellenére, hogy kamerás téren nem igazán volt változás, ez egy nagyon fontos tényező, hogy a Magic V6 kamera szigete, kamera dudorja a hátlapon, sokkal kevésbé emelkedik ki a hátlapból. Ennek megfelelően egy ténylegesen vékony, érzetre is vékony okos telefont kapunk a kezükben, amit nyilván, ha összecsukva használunk, akkor az előlapon található 6,52-szoros kijelzőn keresztül tudjuk vezérelni. Ez csak minimálisan nagyobb az előző modellhez képest, ami 6,43-szoros volt, de felbontásban is egy aprócska növekedés érhető tetten, és ami nagyon fontos, mind a színek kezelése, mind pedig a fényerő növekedett. Utóbbi papíron elvileg 5000 nitről 6000 nitre ugrott, mint abszolút csúcs maximális fényerő. Ez ugye a napos időszakban nagyon erős direkt megvilágított fényben, és csak pontszerűen mérve, tehát nagyon-nagyon labor körülmények voltak azok az értékek, amikben itt változásokat tetten érhetünk. A gyakorlatban viszont ennél sokkal drasztikusabb a különbség. Számomra ez így egy átlag napi használatban is látható. Egymás mellé téve a Magic V5 és Magic V6 esetén ugye tűzőnapban, tényleg abszolút napfényben, melegben, minden körülmény szempontjából egy kihívásokkal teli környezetben remekül láttam a kijelzőt, és egyúttal azt is remekül láttam még ide tűzőnapon is, hogy a színek mélysége sokkal jobb, sokkal szebben kezeli a színeket, annak ellenére, hogy azonos, mondjuk azt, hogy visszafogottra volt a színtónus állítva a kijelző, kijelzőn, tehát semmiféle élinkítés nem volt egyik telefonon sem, és nem volt túlzó színvilága a Magic V6-nak, szimplán csak jobb előlapi kijelzőt kapott, ami nagyon-nagyon sokat számít.
1: Számomra két dolog az, ami kiemelkedő, és egy picit utalt már a strapabíróságra a Peti, de a másik, az az akku, már eleve nem értettük, hogy a V5-be hova fér el a régi modellbe, régi tavaly, az előző modellbe, egy 5820 milliamperes szén-szilícium alapú táp, ami szintén nagy, és egyáltalán nem okoz gondot a kétnapos normál használat mellett, a kétnapos üzemidő a V5-tel sem. Ezt jócskán megfejelte az Honor, ugyanis 6660 milliamperes tápot kapott, és ez bizony-bizony jótékony hatással van továbbra is az üzemidőre, tehát majd mesélünk arról, hogy kicsit erősebb processzor, kicsit jobb minden. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy normál átlagos használat mellett, hogyha nem toljuk ki a szemét nagyon komoly játékokkal, akkor a kétnapos üzemidő az igazából gond nélkül elérhető, illetve a strapabíróság szempontjából még vízállóbb, még strapabíróbb, ugyanis a V6 most már IP68, IP69-es minősítést kapott, ami azt jelenti, hogy másfél méter mélyre is lemehetünk vele akár 30 percen keresztül, ami azt jelenti, hogy víz alatti medencés, gyerekvideós mókázásra tökéletesen alkalmas ez a telefon. Azért ez egy kihajtható készüléknél egyáltalán nem triviális, hogy hogy oldja meg ezt a gyártó. Az Honor megoldotta, hozzáteszem, az előző modellen is volt IP58, IP59-es minősítés, de azt azért így nem ajánlott bevinni a medencébe. A V6-ot sem, tehát ez nem erre van tervezve, de igazából bírja, tehát le van tesztelve. Ez a két dolog, tehát az aksi és a strapabíróság, pontosabban ezen belül is a vízállóság, ugye ezzel jobb porállóság is jár. Ez mindenképpen két olyan érv, ami még tovább azt mondja és azt mutatja, hogy az Honor ezen is nagyon-nagyon sokat dolgozott, ráadásul már a V5 is brutálisan strapabíró volt, akarva-akaratlan teszteltük ezt sajnos, vagy hát szerencsére a hallgatók részére, szerencsére, tényleg-tényleg nagyon-nagyon jól összerakott és nagyon strapabíró volt már a V5 is.
2: Apróság még a külső terén, mielőtt áttérnénk a belső hardware-es képességekre és tulajdonságokra, ami sokak számára egyébként vízválasztó lehet, ez pedig az, hogy a kijelző, még mindig ugye a külső kijelzőről beszélgetünk, a kijelző éleit nem kerekítették le még csak annyira sem, mint egyébként a V5-nél, ott azért minden irányban az oldali éleknél is, meg a felső-alsó élnél is, de van egy ilyen kis finom lecsiszolás, amin lecsúszhat az ember ugye, és ez sokaknak egyébként tényleg egy komoly probléma lehet, annak ellen jó magam ezen először elcsodálkoztam, hogy ez tényleg ennyire markáns kérdéskör, sokkal szögletesebben miatt a készülékhez, mármint hogy nincsen ilyen perem, illetve maga a készülék test is egy ilyen letisztultabb stílust és dizájnt kapott, ettől függetlenül, és ezzel együtt is inkább úgy mondanám, hogy nagyon jó fogása, és tényleg egy átlag okostelefon, átlag felső kategóriás okostelefon érzetét kelti, nyilván ezt hozzátesz az a műbőr hátlap is, amit még a dobozban rögtön meg is találunk, és ami rendelkezik kitámasztóval is. Összességében nézve, nyilván ebben a kategóriában azért elvárható, de tényleg egy jó minőségű, jó összeszerelési minőségű készüléket kapunk, és ha már a belsőről beszélgettünk azért valamennyire egészen picit, akkor azt nyilván el kell mondanom, hogy tényleg nagy változás nem fog minket érni. 7,95 colos a belső panel, a belső kijelző, ugyanazzal a felbontással, ugyanolyan frissítési rátával, ugyanolyan jó olvashatósággal, nyilván itt már a külső panel sokkal jobban olvasható. 50 megapixeles főkameránk, 50 megapixeles ultraszéles látószögű kameránk és 64 megapixeles periszkópos objektívünk van. Optikai képstabilizálást találunk a fő és a telefotó kamerákon. Ezek mindegyike abszolút ugyanazt a teljesítményt hozza, mint tavaly. Felső kategóriában megállja a helyét, abszolút nem a csúcs, és nem erre tervezték a készüléket. Ami igazán újdonság, vagy igazán előre lépés, az nyilván a központi egység, amely Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 lapka készült, és csak egy pici ugrás egyébként az előző modellhez képest. Ehhez egyébként Android 16 és a gyártó Magic OS nevezetű nagyon kidolgozott, nagyon precíz operációs rendszere tartozik, ami most már egyébként vezeték nélküli kapcsolatra képes akár Apple eszközökkel is, és nagyon meglepett, hogy tesztidőszakban feldobta a MacBookomat, hogy küldjek rá át képeket, videókat, miközben egyik telefonról másikra másoltam, mindenféle egyéb áldás nélkül, és mindezekhez egyébként 7 éves frissítést kínál a gyártó, úgyhogy abszolút a prémium kategóriába helyezik még szoftveres oldalról is.
1: A Magic V6 egy olyan finomítás, és egy olyan pici, de fontos upgrade csomag, amivel azt gondolom, hogy van létjogosultsága annak, hogy új telefonként és idén kiadja a frissített változatát a széthatatok készülékének az Honor. Nagyon jól sikerült, szerintem fontos javítások és frissítések érkeztek, pont az, ami adott esetben az átlag felhasználókat is érintheti. Mi nagyon örültünk, hogy megnézhettük, megfogdoshattuk és összehasonlíthattuk a tavalyi V5-tel, de ez az egy óra általában kevés szokott lenni, ez most is így van, de az iPhotel.net oldalon, a TikTokon, a YouTube-on és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-től.

0: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az aranykonvoj üggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás a bizonyítást nehezíti, vagy akár meg is hiúsíthatja azt. Így kommentálta a legfőbb ügyészség a miniszterelnök délelőtti kijelentését. Magyar Péter délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról. A legfőbb ügyészség közleményében hangsúlyozta, hogy az ügyben már több alkalommal adtak tájékoztatást, amelyek az ügyészség honlapján bárki számára elérhetők, és a sajtó képviselőinek is eljuttatták azokat. Jelezték, hogy az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyekről szintén részletes tájékoztatást fognak adni. Erősíteni fogják katonai és védelmi ipari együttműködésüket a V4 tagállamai. A 4 ország védelmi miniszterei megállapodtak abban, hogy a jövőben meghívják a szervezet képviselőit valamennyi olyan hadgyakorlatra, amelyet bármely tagállam területén tartanak. A NATO következő ankarai csúcs találkozóján közösen fogják javasolni az észak-déli logisztikai üzemanyagellátási rendszerek kiépítését a katonai szövetség keleti szárnyának megerősítése érdekében. Egyetértettek abban is, hogy az erős visegrádi együttműködés egyben biztonságos Európát is jelent. A lengyel védelmi miniszter egyenesen úgy fogalmazott, hogy a V4 világítótorony lehet egész Európa számára. Idehaza kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn várhatóan ismét felszólal, napi rend előtt a miniszterelnök, kedden a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Tárgyalják a kőolajtermék előállítók különadójának felülvizsgálatát célzó indítványt, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényt módosító javaslatot is. Az idei első negyedévben 2,1%-kal nőtt éves összevetésben az Egyesült Államok hazai összterméke. Az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium statisztikai hivatalának adatai szerint az első negyedévben az export 10,9%-kal nőtt, amit ellensúlyozott az import 11,8%-os bővülése. Így összességében a nettó kereskedelem gyengítette a GDP-t. A kormányzati kiadások 4,4%-kal emelkedtek összhangban a korábbi becsléssel. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve által preferált inflációs mutató lényegében a fogyasztói árak változását követő személyes fogyasztási kiadások évesített árindex emelkedése 4,6%-ra gyorsult a negyedik negyedévi 2,9%-ról.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödés mellett 139.608 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 17,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,2%-kal emelkedett 3676 forintra, az OTP 0,8%-kal jött feljebb 45670 forintig. A Richter 2,2%-os pluszban 12260 forinton áll, a Magyar Telekom 2,2%-kal csökkent 2672 forinton jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 93 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 312 forintot és 2 fillért, egy svájci frankért 385 forintot és 11 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 86 fillér, a cseh koronáé 14 forint 63 fillér. Egy angol font 411 forintba és 93 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,8, a frankfurti DAX 1%-kal erősödik, Párizsban a CAC 0,5%-kal került feljebb, Milánó 0,2, Madrid 0,4%-kal korrigál felfelé. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 0,5%-kal áll a pozitív tartományban, az S&P 500-as, illetve a Nasdaq Composite 0,6%-kal korrigál felfelé.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült napos idő várható, csapadék egyáltalán nem lesz, a szél megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 14 és 21 fok között alakul, de az északi, északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb, a vízpartokon és a nagyobb városokban kissé melegebb is lehet. Holnap napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Hírekkel legközelebb fél 5-kor jövünk itt a Trend FM-en a 94.2-n.
1: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Jó rádozás mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, Lévai Ferenc az Aranypont ZRT vezérigazgatója itt benne a stúdióban. Most nem halpénteki riport. Egy érdekes dolog, láttam egy cikket néhány héttel ezelőtt, felrobbant a net, brutális méretű halakat mutattak a hazai horgászok fotókkal, megnéztem a rekordlistát a Mohosznál, hát tényleg 3014 horgász, 6681 rekordhal, láttam nagyon sok a Ráckevei Dunából jön ki, harcsa, az más, az a székító, a 119, azt hiszem az örökös rekord, de nem biztos, 25-33, 18-16 kilós potykákat fognak, és nagyon nagy harcsákat, és azért érdekes ez a szín számomra, nem horgászom, de tudom, hogy sok százezeren horgásznak, mert a múlt héten beszélgettünk, és mondtad, hogy nagy harcsákat vettetek ki a tóból, és még te is meglepődtél az egyik, azt hiszem a horgásztóból, nem?
2: Igen. Hát nagyon érdekes jelenség, válaszuk két felé. Az óriás pontyok azért kerülnek elő, eddig is jött voltak. Nem tudtunk rájuk horgászni. Nem tudtak pontosabban, hiszen ne soroljam magam a horgászok közé, én alapvetően halász lennék, de halászeszközökkel se igen kerültek elő, amikor még volt halászat ekkora halak, hiszen ezek alap rendkívül óvatosak, ezért öregedtek meg. Olyan helyeken vannak, ahol nem lehet eljutni halászeszközzel, és hát egyet-egyet elkaptak belőlük a hagyományos horgászeszközök. A mai bojlis rendszerek, a rendkívüli kifinomultság, azok a lehetőségek, hogy radarra megtalálják.
1: Jó, de ezt kritizálják is sokan, akik azt mondják, hogy most már technika meg a technológia legyőzi a biológiát, az élővilágot.
2: Ez olyan dolog, hogy azt gondolom, az ember nem tudja a saját maga találmányi hatásáról kivonni magát. Valahol meg kell a sportszerűség és a lehetőség megadása. Ez a sportszerűséget jelenteni. A lehetőség megadása. Az esélyt az állatnak. Köszönöm szépen, mert ugye ez olyan, mint a vadászat. Nem lövünk agyon mindent, csak azért, mert látjuk. A horgászoktán is azt mondom, hogy nem horgászunk ki mindent, amit látunk. Most egy ilyen hév van, ott egy nagy hal fogjuk meg okvetlenül.
1: Meg lefotózzuk, meg megmutatjuk. Aztán vissza is engedjük, tudom erről más a vélemény.
2: Igen, ez egy...
1: Halászemberkednek halt egyeztük, más a vélemény.
2: Ezt is kétfelé választanám, nyilván a rekordhalakat, ezeket az óriásokat, ez már nem gasztronómiai élmények, hanem épp úgy, mint a vadászatban, ezek az elejtés dicsősége, én vagyok a nagyobb, vadászunk, vadászat az élet, az emberiség történet predációból áll, predátorok vagyunk, igen, azokat, akik nekünk a táplálékot érzik, megesszük. És pontosan ilyen a kelkáposzta is, az is pontosan azt érzi.
1: Ez olyan, mint nekem a gombagyűjtés.
2: Persze, a gombagyűjtés. El kell ejtenünk a zsákmány, nincs ebben semmi. Ez így működik a világ. Hát
1: most... Jó, szóval a technológia hozza felszínre ezeket a nagyokat, szegényeket.
2: Igen, a harcsák kivétel, a harcsákat el kell választanunk. Ez az időjárás elképesztő módon két halfajnak segít a gyors túlélésben, növekedésben. Az egyik a ponty, trópusi eredetű állat, valamikor pár millió évvel ezelőtt Ázsia területéről került Magyarországra, és a harcsa. Elképesztően szereti a meleget. Lusta. Szépen este
1: kilenckor
2: kibújik a padmaj alól, kinyújtja a méter hosszú bajszát, megtalálja azt a kilós potykát, nagyon szereti, vagy éppen méretes kárászbandát, és egy fél órán belül már bújik is vissza, és alszik tovább egész nap meg éjszaka. Ha ez nem sikerül, akkor bizony az éjszakai nagy bufogásnak nevezett felszínrablások jelzik, hogy a harcsák még éhesek is vannak. Hihetetlen sebességgel növekednek, amiről beszéltünk, az a kollégám úgy fogalmazta meg, hogy na hát ezt se hittem volna főnök, hogy rapsickodunk a saját tavunkon, mert bizony ezek a harcsák bent voltak, szaporítani kellett volna még néhány darab, mert kevesebbet tettünk.
1: Tehát nem bántottátok őket.
2: Dehogy bántottak őket. Ezeket azért vettük ki, hogy leszaporítsuk, de nem gondoltuk, hogy két évvel ezelőtt karácsonyra ebből a 8 hektáros tóból, ahol csak horgászat folyik, és hát néhány harcsát beletettünk, mindig megy a halak. Van be három harcsa, tegyél, hagyjátok, majd a horgász megfogja. Általában a nappali horgászok nem fognak harcsát. Egyet-egyet itt-ott elkapnak, de nem jellemző. De amikor megnézzük a padmajok mellett, ahol nincs horgászat este vagy éjszaka, hát 40 mázsát vettünk ki két éve a harcsából. El nem hittük, hogy itt még maradtak 30 kilós példányok. Hát most ilyen 250 kilót vettünk csak ki, de hát elég volt beemelni a 20-30 kilós példányokat, mert ez a 250 kiló, az 12 darab hau.
1: Én láttam, de mi történik ilyenkor, mint Réti Majorban ezekkel?
2: Ezeket ha beviszok a keltetőházba, igen, kap egy szegfűszeges altatást, érdekes, a szegfűszeg olajától elkábul, hogy tudjuk őket kezelni, akkor megmérjük őket, kaptak egy hormonkezelést, leszaporítjuk, aztán mennek vissza a helyükre, tehát az érdekesség az, hogy a harcsa az egyetlen olyan ragadozó halunk, amelyiknek ez az éghajlat változása meleg. Még a kisvizet se zavarják igazán, szereti a nagyvizeket, de alapvetően mindig a búvóhely a kérdés. Ha a búvóhely 2 méter mélyen van, akkor ott lehetőzik-e, ha 60 centinek a 60 centin, tehát nem az zavarja, hogy a vízmélység fölötte mekkora, meg a fényviszonyok se zavarják, a csuka például kifejezetten fénykedvelő, az nem tud sötétbe ragadozni, a szeme és a ragadozási stílusa olyan, hogy csak nappal tud látni, a süllő már a kettő közötti átmenet, nagyon szépen lát ezzel a teleszkópos szemével fél sötétbe, vagy akár mondjuk egy teleholdas éjszakán, de alapvetően is nappali ragadozó, a harcsa viszont kifejezetten éjszakai ragadozó. Egészen napos szemei vannak, ezek a fantasztikus érzékenységű bajusz szálak, amelyek akár
1: fénymeteresek.
2: Azzal kitapogat mindent. Tehát a óriás harcsák megjelenése annak köszönhető, hogy ezeket a harcsákat a horgász csak éjszaka tudja fogni, halászat nincs, tehát a halászat mint olyan nem ritkítja őket, és ezek a hatalmas országok, ezek az időjárás változás, a melegedő víz miatt gyorsabban nőnek lényegesen, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
1: Van változás a divatban, hogy mire mennek a horgászok? Mert értem, hogy a nagy az most mindent visz, tehát láttam.
2: Harcsát nem tudják kifogni. Igazándiból a horgászvizek jó részén. Ma már, ha
1: de kicsi érdekes hal nincs, hát a madaraknál is van, a vadászatban van, ami kunst megfogni, vagy lelőni. Tehát ugyanígy a halászatban nincs ilyen, vagy a horgászatnál?
2: Hát a pergető horgászat az, amelyik ez a folyton mozgó, zsákmányszerző, odafigyelő kis helyeket is megtaláló. Sajnos most olyan kis ragadozók igazán, amire lehetne horgászni. Talán azt mondanám, hogy az érdekesség a folyóvizeken vannak, a Domolykó például. Nagyon jó fogható kis körvillantó, egészen kis, viszonylag jó folyású patakokba is megtalálható.
1: Nem, a kicsit is kunst megfogni, nem csak a nagy.
2: Van is ilyen, de a belgetős horgászatán nem az a legfontosabb, hogy mekkora a hal, persze nyilván az is, hanem az, hogy hány ütésen volt, hány koppanáson volt, hol találtam meg. Például a Domolykó a Szeder éri is kor elképesztő jó szórakozás, ahol vannak Ipoly például, vannak olyan helyek, ahol
1: behajlik a fal
2: szedegető. Hullik le a Szeder, és akkor a Domolykó alá áll 1-2 méter, ahova leír általában a leírő a Szeder, és akkor odaáll, és ott lehet megfogni őket gyönyörűen.
1: Kicsit ittaskás, mire azért az már érik a Szeder, a ringok vagy a galambok is jól szoktak
2: igen. Nem csak az amúr, nagyon érdekes volt. A várárokba egy időben tettünk ki amúrokat, mert fölból járzott ez a zöld algás terület, a békanyának hívnánk ezt a békanyás algát, amit nehéz kiírtani, és nem is akarjuk, mert hadd éljen, oxigént termel napkor, csak azért degusztáló látvány, amikor alig látni a vízfületet. Na akkor tessék, az amúrt, hogy a biológiai rendszer szépen kitakarítja, az amúrok ott is van a híd lábánál közvetlenül, hogy megyünk be a Városligetbe, a Vajdahunyad várába, közvetlenül a híd lábánál van, a bejáratnál, ott van egy szederfa, ami úgy félig ráborul a vízre. Ott álltak a méteres amúrok alatt, és fotózta mindenki, mert álltak, nem csináltak, nem zavarta az, hogy megszokták, tudták, hogy nem. Potya, paf, kettő odaért. Úgyhogy verekedés ment a kajáj, nagyon tetszik ez a dolog.
1: Hogy vannak a vizeid? Mert ezt tudom, hogy hetekkel ezelőtt nagyon nagy volt a szárazság, azóta az egyszer-kétszer valamennyi eső volt. Most hogy vannak a vizek,
2: semmi,
1: amiket gondolsz
2: az országban? Nincs változás. Sajnos ezek a vizek annyira kevesek, hogy nem folynak meg. Egy-egy nagyváros, most csak érdekességként mondom, amikor Fehérvárt meglöttyenti egy nagy zivatar, akkor a betonról lefolyik a víz. Na, ez jelenik meg. Ami a szárazföldekre esik, ez alatt szó szerint értem, hogy szárazra is földre, a földre egy pillanatot, olyan patakot, csatornát, kisfolyót nem láttam, ami csatlakozna ma a mi vízrendszerünkhöz, és megfolyott volna az idén. Nincs megfolyás. Tehát a víz azonnal leszivárog a talajba. Nem ragozom azt, amit 100-szor elmondanak naponta, inkább a külön véleményemet mindig. Addig, amíg nem lesz a két bevágódott nagy folyómederbe gát, addig Magyarország kiszáradását nem lehet megállítani. Mindenféle programok nagyon-nagyon jók. Nehogy lebecsüljek bárkit is, a víza, a tájba, a vízőrzők, helyi lokális problémákat megoldunk, 5000 hektáron már van víz, könyörgöm, több millió hektár szomjazik. Addig, amíg ezek a folyómederek, a bevágódott mély medrek, a Duna és a Tisza szívják az altalajvizet, miért csodálkozunk gondolkodunk azon, hogy 7 balatonnyi víz hiányzik az állapot. Úgy kerüljük ezt a gát témát, mintha legalábbis az édes anyánk becsületéről lenne szó. Már nagy nehezen kimondják, hogy hát igen, a Tisza előnyben van, mert két emelt víztest biztosítja az Alföld halastavainak és öntöző rendszerek ellátását. Nem emelt víztest ez, igen, emelt víztest, de ezek gátak, a tiszalőkék.
1: Hát, a szavaknak súlya van, és...
2: Uzzasztók, persze. Na most felejtsük már ezt, hogy megváltozott a világ.
1: Hát a fenép küszöb is milyen divatos kifejezés lett, hogy az is valami hasonló, ugye, ha én jól gondolom.
2: A világ butasága volt.
1: Jó, nem tehát lényeg az, hogy fölöttünk is, alattunk is gazdálkodnak a víz.
2: Vízzel is kiengedjük az országból. Nézzék meg a Dunapartot. Ilyet szeptemberben szoktunk látni, az egész nyári kisvíz után a Dunapartot, ugye nem, a Dunaparti kövezés iszapon kikelnek a legkülönbözőbb növények zöld magjai. Hozza a nyárfának a magját, a sásétanál, mindenféle gazit, ami csak létezik. Ebben a termékeny iszapban a kövek között 40 centis ingadozás van, zöld a kövek között a Dunapart.
1: Pedig ilyenkor régen zöldár volt.
2: Hát nem? Hogy nézünk ki? Hát ilyenkor 500-as, meg 600-as vizet szoktak lenni, a mellékágok tele vannak vele, a halak ívnak. Egy emelkedett víztest, egy nagy víz, az mindig nagy biodiverzitást is jelent. Sokféle élőnyt, biológiai sokféleséget, rengeteg olyan egymásnak táplálékot jelentő lánc felépülését, amely nem tud meglenni a rohanó kisvízbe. Hát nincs élet a Dunába. Ha honnan lenne? Sóderon? Ott vannak a kiszáradt hótágaink. No, erről többet ne, rengetegen beszélnek erről. Én nagyon-nagyon remélem, hogy eljutunk már egyszer oda, hogy ne szégyeljük kimondani, ha 42 gát fölépült meg a Dunán, akkor nem az a kettő, ami nagyon kéne idehaza a hajózásnak, az energetikának, a vízpótlásnak, ha az a kettő, hogy az a kettő fog majd bármit csinálni a Dunán. Ez butanosztalgia.
1: Nagyon szépen köszönöm, Lévai Ferenc, az Aranypont Zrt. Vezérigazgató, de ezért a halak jól vannak.
2: Jó vannak.
1: És nagyok. Jó vannak, nagyok, kicsik, nagyok.
2: Bármint tudjuk, kis víz, kis hal, nagy víz, nagy hal. Na ezért szeretnénk nagy vizet és nagy halakat továbbra is.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél öt van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itthon harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól a várható extrém meleg időjárás miatt. Oroszi Beatrix arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. Legalább négy napon keresztül a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja majd a 29 fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38-40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. A szakemberek az elmúlt 20 évben sem láttak ehhez hasonlót. Az aranykonvoj üggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottokról szóló minden találgatás a bizonyítást nehezíti, akár meg is hiúsíthatja azt, így kommentálta a legfőbb ügyészség a miniszterelnök délelőtti kijelentését. Magyar Péter délután 3 óráig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról. A legfőbb ügyészség közleményében hangsúlyozta, hogy az ügyben már több alkalommal adtak ki tájékoztatást, amelyek az ügyészség honlapján bárki számára elérhetők. Jelezték, hogy a nyomozásban a közeljövőben érdemi eredmények

0: A Sörcs és Hajdú János esetében a jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés megalapozott gyanúja megállapítható, gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt. A legfőbb ügyészség nem cáfolta az irat valódiságát, de érdemi részleteket sem közölt a 444-gyel, arra hivatkozva, hogy a nyomozás folyamatban van és a közeli jövőben érdemi eredményeket ígérnek.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os erősödés mellett 139.993 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 20 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3%-kal erősödött 3.680 forintra. Az OTP 1,5%-kal került feljebb 45.900 forintig. A Richter 2,4%-os pluszban 12.380 forinton. A Magyar Telekom 1,3%-kal csökkent 2680 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 92 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 311 forintot és 76 fillért, egy svájci frankért 384 forintot és 73 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 82 fillér, a cseh koronáé 14 forint 62 fillér. Egy angol font 411 forintba és 54 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6-tized, a frankfurti DAX 1,2%-os erősödésben, Párizs 6%-kal korrigál felfelé. A milánói börze 1-tized, a madridi IBEX 6%-kal áll a pozitív tartományban. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 1,5%-kal, az S&P 500-as 0,5%-kal erősödik, a Nasdaq kompozit 2%-kal csökken.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos derült idő várható, csapadékra egyáltalán nem kell számítanunk, sem ma, sem pedig holnap. A szél viszont megélénkülhet. A hőmérséklet éjszaka 14 és 21, holnap napközben 33 és 38 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en fél öt múlt néhány perccel, csütörtök délután, nyilván akkor ez a földgömb rovat ideje, és Telbisz Tamás a telefon van a másik végén, geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára. Szervusz Tamás, jó napot neked még egyszer.
2: Szervusz András, üdvözlök mindenkit én is.
1: Na hát akkor én azt mondom, hogy vagy kérdezem, hogy miért mentél jégre, vagy jég veled, mindenféle jópofa cím jutott eszembe, vagy szerintem jópofa. Persze a te megfogalmazásod a földgömbben komolyabb, egy kis jégtektonika. Idézzük fel a telet?
2: Igen, hát ugye nyilván ezt persze még abban a lendületben írtam meg, amikor ott voltunk a tél után közvetlenül. Ugye ez egy kivételes tél volt az elmúlt teleket tekintve legalábbis, hogy befagyott a Balaton, a Velencei tó, meg más állóvizek is, és lehetett igen korcsolyázni. Én ezt régebben is mindig szerettem, és sok évig nem volt erre lehetőség, és akkor most végre újra volt, úgyhogy hát én is amikor lehetett, akkor mentem, voltam Velencei tavon is, Balatonon is ezen a télen, és hát nagyon érdekes jelenségek voltak, úgyhogy ezekről írtam a földgömbben.
1: Igen, hát és ezeket teljesen fotókkal dokumentáltad, és te az ember ilyeneket lát ott a tavon, amikor szerencséje van, és éppen olyan tél van, de hogy ez pontosan micsoda, vagy hogy alakult ki, az most ebből a cikkből, ez nagyon jól, és nagyon szakmaian természetesen kiderül. Kezdjük akkor egy kis fizikával, vagy mivel gondolod?
2: Igen, azt hiszem, hogy az egy jó kezdés lesz, én is a cikkben azzal kezdtem. Ugye, amiket vizsgálunk, vagy ami érdekes, hogy hát ez a jég, ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ilyen tükörlap az egész jég, aztán az ember megy bárhova szabadon, hanem hát aki volt ilyen természetességeken, azt tudja, hogy ezekben vannak mindenféle retedések, ugye rianások, ezt ugye a közvélemény is gyakran használja ezt a szót, a jégnek az állaga, minősége is nagyon-nagyon különböző lehet. És akkor kezdjük valóban fizikával. A lényeg az, hogy mégis hogyan fagynak be ezek a tavak. A mi éghajlatunk, ugye nyáron meleg van, tehát ugye 20 foknál melegebb, télen pedig ugye 0 fok körüli vagy az alatti hőmérsékletek vannak, és az lenne, hogy a kettő között van, bár az aljához közelebb van 4 fok. És a víz az egy nagyon különleges anyag, mert a víznek 4 fokon a legnagyobb a sűrűsége. Ez azt jelenti, hogy ha a nyári melegben elkezd hűlni a tóvize, akkor ez a 4 fokos víz, ez lemegy az aljára, mert az a legnehezebb, legsűrűbb, és akkor helyet cserél. És akkor ez így zajlik addig, amíg egészen a fenekéig nem lesz 4 fokos a víz, és akkor utána viszont már nincs ez a helycsere, hanem ami utána tovább tűl a vízben, akkor az a felszín közelében csak elkezd 0 fok közelébe menni, az már ott gyorsan megy az a része. Tehát igazából ez a nehéz, hogy a 4 fokra lehűl az egész tóvíz, és utána a felszín, amikor már 0 fok közelében van, és tényleg bejön egy hosszabb ideig tartó, mondjuk egy hetes tartós fagy, akkor az a felső rész az már elkezd jó erősen fagyni.
1: Igen, hát és akkor ez hártyásodik, aztán vastagodik a jég nyilván. Én a Velencei tavon élveztem ezt fantasztikus gyerekkorom, amikor akkor még gyakrabban befagyott, és ott alatta lehetett látni az élővilágot, ahogy jönnek, mennek lassan, vagy hát a halak ugye minden lehúzódik, és ott lenne a néhány centis jég alatt lehetett látni, hogy mozog a világ, és a szépen fagyott be, akkor gyönyörűen áttetsző volt. Hát igen, ugye az élet az ott zajlik, ugye a jég alatt nyilván.
2: Igen, tehát ugye ezért van az, hogy miközben a felső rész befagy, alatta még ugye megmarad a víz, ráadásul maga a kialakuló jég az egyfajta hőszigetelő réteget is képez, tehát az pluszban nehezíti az alsóbb részek befagyását. Ettől függetlenül, tehát nyilván olyan helyeken, ahol még tovább van és nagyobb ideig, mint nálunk, ott ez a befagyás megy aztán tovább, és akkor 5-10 centi, fél métert, akár métert is befagyhat, de nálunk ez azért már nem szokott előfordulni a legnagyobb teleken sem, tehát hogy ilyen, mondjuk ilyen 10-20 centis jég az már elég jó, ugye szoktak ilyet mondani, hogy a biztonságos korcsolyázás, hogy 10 centis jég kell, de ugye ezt is azért mindenkinek mondom, meg mindenki tapasztalhatja, hogy az nem úgy van, hogy a 10 centi, akkor az egész mindenhol 10 centi lesz, hanem hát lesznek benne különbségek, és ugye amiről a cikk leginkább szól az, hogy hát az ilyen repedésekkel mi történik a jégben. Mert hogy ha már kialakult a jég, akkor utána az is elkezd hűlni, tehát hűl az idő, akkor a jég is összehúzódik. Ebben a szempontból már úgy viselkedik, mint más idézőjelben rendes anyagok, és akkor ez a hűlő és egymást összehúzódó jég, ebben retedések jönnek létre. Ugyanaz van egyébként a vulkáni kőzetekkel, és amikor láva megdermed, akkor ugye megszilárdul valahogy, de utána még továbbra is hűl, összehúzódik, és ezért kirepedezik. Ugye a vulkáni kőzetek, a lávák azok ilyen szép hatszöges formákban repedeznek, a jégre ez nem jellemző, tehát jégben ilyen hosszati nagy repedések nyílnak ki, és akkor ezek lesznek a rianások. De most jön egy nagyon érdekes dolog, amit Egyébként az az érdekes, hogy nem nagyon sokat olvastam a szakirodalomot, de az ember kimegy a jégre, akkor meglátja, hogy amikor ezeknek a rianásoknál ugye megjelenik a sima víz, akkor utána az is befas, hogyha elég hideg van. De azon már csak egy ilyen kis vékonyabb jégréteg alakul ki, ilyen 1-2 cent is. És akkor az az érdekes, hogy amikor a jégnek a hőmérséklete változik, és a jég hőmérséklete egy kicsit elkezd nőni, de azért maradunk 0 fok alatt, akkor a jég tágulni fog. Tehát ugye kinyílt a rianás, de aztán a rianás visszacsukódna. De ha közben a rianás vize is befagyott, akkor az összecsukódás úgy lesz, hogy azzal ott valami történik.
1: Nem szintben van.
2: Akkor először, igen, tehát akkor felpúposodik, és akkor lesznek benne ilyen nagyon szép gyűrődések. Amilyeneket egyébként a kőzetekben is megfigyelhetünk, csak a kőzeteknek a gyűrődései azok ilyen nagyok, tehát azok ilyen több 100 méter magasságra fölemelkednek, felpúposodhatnak egy ilyen hosszanti irányban. A jég esetében ez mondjuk csak ilyen néhány 10 centisre púposodik föl. Tehát az az érdekes, hogy a jég, amire azt mondjuk, hogy ilyen nagyon kemény, nagyon szilárd anyag, az mégis képes így meghajolni. Hát egyébként a kőzetekre is azt gondoljuk, azok nagyon szilárdak, azt mégis képesek azok is gyűrődni. Úgyhogy ez egy ilyen meglepő dolog, de aztán ezt csak egy ideig bírják, és ha sokáig zajlik, akkor egy idő után el fognak törni, és akkor ez ennek a felpúposodó rianás kitöltő jegeknek, hát mondjuk így, hogy ezek rendő bontozatok, azoknak aztán eltörik a közepe, általában leginkább ott a legnagyobb a feszültség benne, eltörik, és akkor ilyen étoldalt, ilyen ég felé meredő, ilyen redőszárnak alakulnak ki belőle.
1: Redő boltozatok, redőteknők, és mondom, a fotók a földgömbben fantasztikusak hozzá, és végül is azért egy kis jégtektonika, ugye, mert ez most, amikor egy-egy ilyen képet látunk a jégen, amikor ezek összecsúsznak, és így fölpuposodnak, az tulajdonképpen leképezi azt, hogy egyébként, ami nem tudom, a földrészekkel történt annak idején, úgy, ugye, vagy valamilyen repedés mellett, ahogy ezek az alapok ugye összecsúsznak, kicsit vagy nagyon.
2: Hát igen, a földrészekkel történik, illetve azt mondom, hogy mondjuk egy ilyen redőboltozat, amit így a föld ilyen nagy felszínformaként megfigyelünk, azoknak a magassága mondjuk ilyen 100 méteres nagyságrend, keresztirányban néhány kilométeresek, hosszirányban pedig néhány 10 kilométeresek. Tehát nem egy egész földrészsel történik egy ilyen nagy gyűrődés általában, hanem azonban ilyen kicsik, és akkor egymás mellett van ez a sok-sok gyűrődés. Tehát mint egy szőnyegnek a redői, úgy kell ezeket elképzelni. És hát az a nagyon szép, hogy ez a jégben itt akkor pár nap alatt étszerűnek ezek a formák. A kicsiben is, de nagyon jól modellezik azt, ami a valóságban a kőzetekkel történik.
1: Egy kicsit még a Titanicról is emlékezzünk meg, mert azért az is lehetne egy ilyen fejtörőben egy 5000 forintos kérdés, hogy miért úszik ugye a jéghegy, és miért csak néhány százalék látszik ki belőle.
2: Igen, tehát az előbb már beszéltünk ugye arra a különleges tulajdonságról, hogy 4 fokon a legsűrűbb a víz. Viszont még egy érdekessége van a jégnek, ami más anyagokkal általában nem így történik, de a jégnél az történik, hogy amikor vízből jég lett, tehát a fagyás bekövetkezik, akkor úgy alakul ki a jégnek ez a kristályrácsa, hogy annak kisebb a sűrűsége, mint a vízé. Nagyjából 10%-kal lesz kisebb, tehát azt mondjuk ugye, hogy könnyebb. Márpedig ugye az úszásnak az a lényege, hogy aminek kisebb a sűrűsége, mint az adott folyadéké, az úszni fog a tetején, de úgy, hogy azért valamennyire belemerül. Ez a 10% sűrűség különbség, ez pont azt jelenti, hogy ugye egy jéghegynek a 10%-a áll ki a vízből, és a 90%-a pedig a víz alatt van, tehát a titanok ilyen értelemben kerülhet ide, hogy ugye találkoztak a jéghegyen, aminek csak egy kis része állt ki, és a lent lejjebb sokkal nagyobb volt, és amúgy is sötét volt, meg köd volt, és nem tudták kikerülni, neki mentek.
1: Ugye beszéltél a rianásról is, meg amikor ugye reped a jég, és annak fantasztikus hangja van, és az végig zúg, vagy végig süvít tulajdonképpen a Velencei-t, vagy a Balat, amikor egy komoly rianás van. Ennek az oka az, hogy ezek a jégtáblák megrepednek, eltörnek, vagy összecsúsznak?
2: Ez ennek konkrétan a szétrepedés az oka, tehát akkor van ez a rianás. És ugye az pedig azért van, mert ugye amikor még a hidegen belül is elkezd hidegebb lenni, és akkor összehúzódik a jég. Tehát magától a szétrepedéstől van ez a rianás hang. Az összecsúszás az általában lassabb, meg akkor van ugye ez a felpuposodás, felgyűrődés. Akkor is aztán ugye eltörhet valamennyire, de az nem szokott ilyen hangjelenséggel együtt járni.
1: A hallgatókat nem vitted ki a jégre? Mikor mentél? Az, mert tényleg, milyen izgalmas, hogy egy geográfus mit lát, meg minek a leképeződést lát, mit tud megfigyelni, mit tud dokumentálni, fotózni. És hát ez most már tényleg ritka ajándék. Nem tudom, hány éve nem volt ilyen, hogy a Balaton bizonyos részei befagytak, és élvezni lehetett ezt a látványnak, persze a téli sportokat is.
2: Igen, hát ez persze, hogy ez idézőben nagyon hirtelen dolog van, tehát hogy na akkor most itt megjött a hideg, tényleg befagyott, tehát az ember ezt előtte egy-két nappal dönti el, hogy na akkor kimegyünk a jégre, és akkor ott megpróbálunk korcsolázni, úgyhogy én ennyi időt nehéz is beszervezni a hallgatókat. Hát nem beszélve arról, hogy ugye saját felelősség alapon lehet, pont most itt a teretgyakorlatok kapcsán is kollégákkal beszélgetünk erről, tehát hogyha én azt mondom, hogy hallgatunk, hogy jön a jégre, és ott nehogy Isten bármi baj történik, akár csak egyszerű baj, hogy elesett és eltörte a térdét lábát, akkor kérdés, hogy ki a felelős, tehát hogy lehet ilyet csinálni, de kellő megalapozásra vagy, szóval nem olyan egyszerű. Úgyhogy igazából vetítem ezeket a képeket, sőt megsugom, hogy egy-kettő van itt most a földönben, és amit nem az idei tényleg csináltam, hanem még korábbi befagyásoknál. Tehát vetítem ezeket a formákat, amikor a kőzetek hasonló formáiról tanulunk.
1: Jó, hát csak azzal gondoltam, hogy egy-egy ilyen szakmai terepgyakorlat, az mindenképpen veszélyes üzem. Hát teljesen mindegy, hogy hova mentek, bokros cseppére, vagy hegytetőre, vagy jégre. Szóval veszélyes üzem, na, a geográfusoké, meg az egyetemistáké is, ez biztos. Van hát, még?
2: Ha, nem? Úgy veszik, van értelemben, van, igen. Igen. Van egyfajta veszély, de azt gondolom, hogy
1: ezt vállalni kell.
2: Egy átlagos ember, aki szeret túrázni, ez... akkor az hasonló veszélyekkel néz szembe, tehát azért nem is szeretnének. Ez...
1: Nem. És van még egy cikked a föld gömbben, csak a címét mondd meg a történetet, aztán majd legközelebb erről beszélgetünk, vagy 2-3 hét múlva.
2: Igen, a címe az, hogy kőgazdag kazbegi. Hát ez rövid magyarázatként azért annyit fűzök hozzá, hogy a kazbegi az a Kaukázus keleti részének a legmagasabb hegye, 5050 méter magas, kőgazdag pedig az, hogy nagyon sokféle kő van ott arra felé, és hát erről írtam a másikat, ami ugyanebben a földgömb számban jelent meg.
1: Jó, de legközelebb személyesen gyere, mert mióta nem beszéltünk, azóta én is begyűjtöttem egy-két kőzetet, és szeretném, ha megnézni, de most tényleg ez jó apropó lesz arra, hogy kőgazdag Kazbegiről beszélgessünk, és én is megmutathassam neked a magángyűjteményemet itt a stúdióban, jó, Tamás?
2: Ennek nagyon örülök, hogy a stúdióban van egy ilyen magángyűjtemény, csak nagyon szívesen megyek.
1: Nem itt van, de majd behozom akkor arra rövid időre. Nagyon szépen köszönöm. Telbisz Tamással beszélgettem.
2: Geográfus,
1: az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára, egy kis jégtektonika, így április végén, május elején gondoljunk erre vissza, amikor a jégkockák csörömpölnek majd egy jó koktélban. Köszönöm szépen, Tamás!
2: Köszönöm szépen, én is!
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel. Közel 20 év hazai tapasztalattal.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé az Asztúria előtt a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt is lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Szombattól a 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként csak egy sávban halad, a Lehel utcában az Üllői út előtt pedig lezárják a külső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között, a határút és a Lajos Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 17 óra van, jó napot kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Türelemre és az ultimátum típusú megszólalások kerülésére intett Karácsony Gergely a Tisza kormánnyal szemben az önkormányzati szféra hatalmas elvárásai ellenére. A Klasszis podcastban a főpolgármester azt mondta, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége egy 23 pontból álló reformcsomagot mutatott be a kormánynak. Karácsony kiemelte, hogy a települések autonómiájának visszaállítása mellett szükség van egy Budapest törvényre is. Ennek norma szövegéről már egyeztet Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Karácsony Gergelyt hallják.
4: Mind a MÖSZ-nek a programjában, egyébként mind a TISZA programjában az van, hogy egy csökkentett összegű befizetés legyen, és egy átlátható támogatási rendszer, amiben ez valóban odaérkezik a kisebb településekhez, ráadásul regionális alapon, tehát mondjuk Budapest ilyen szempontból egy speciális dolog, mondjuk a Debrecen által befizetett SZOLA, az a debreceni agglomerációban és mondjuk Hajdú-Mihar megyében egy regionális fejlesztési politika eszközévé váljon, egy olyan kiegyensúlyozó eszközé, amire egy kicsit szükség van a magyar adórendszerben, meg az önkati világban. Tehát visszatérve egy kisebb mértékű, igazságosabb és átlátható módon a kisebb településekhez valóban megérkező támogatási rendszer. Ez az, amit az önkormányzatok akarnak, és ez az, ami a TISZA programjában is szerepelt.
3: A Magyar Nemzeti Bank jelentősen javította inflációs előrejelzését. A jegybank idén 2% alatti, jövőre 2,3%, 2028-ban pedig 3%-os inflációval számol. Balatoni Andrást, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatóját hallják.
5: alacsonyabb élelmiszerárak, visszafogottabb üzemanyagár és az ár- és korlátozásoknak a fennmaradása az mérsékli az árindexet, csak úgy, mint az árfolyamnak az erősödése is, így összességében az idei évben 1,8%-os inflációra számítunk. 2027 negyedik negyedévéig alapvetően alacsonyabb lesz az infláció, mint az inflációs célunk, tehát a tolerancia sávnak az alsó felében lesz a fogyasztói árak növekedése, és ez ugye azt eredményezi az endogén monetáris politika, amivel természetesen mindig számolunk, hogy a monetáris politikai horizontnak a végén fogjuk majd elérni az inflációs célt, ezúttal azonban alulról. Tehát ez minőségileg egy más inflációs cél elérés, mint amit az előző negyedében bemutattunk.
3: A vártnál és az előző hónapoknál is kedvezőbben alakultak a májusi foglalkoztatási adatok. A munkavállalók átlagos létszáma 4.654.000 volt, ez egy hónap alatt 35.000-rel nőtt. Emellett 210.000 fő alá csökkent a munkanélküliek száma, és 4,3%-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta. Az ING Bank vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallják.
6: Az első negyed év után, amelyben egészen jól teljesített a magyar gazdaság, ez biztos, hogy adott valamiféle pozitív lökést a munkaerőpiacnak. Ha más nem, abban mindenképpen, hogy azokat a munkavállalókat, akiket elbocsátottak korábban, őket vissza tudta szívni. Mi lehet az oka annak, hogy most hirtelen megint csak megnőtt a munkaerőpiaci aktivitás, tehát többen vissza is tértek a munkaerőpiacra, és ők is tudtak helyezkedni. Milyen akkor szokott történni, amikor szezonális munkákról beszélünk, és ezt látjuk most is, csak alapvetően a május az nem egy ilyennel jellemezhető időszak szokott lenni. Ez mindenképpen egy fő kérdés, hogy most tényleg csak egy ilyen átmeneti megugrást látunk, vagy ez egy tartós pozitív tendencia.
3: Intézkedési terv készült a Velencei tó halállományának megmentésére, miután megdőlt a valaha észlelt legalacsonyabb vízállási rekord. Ma délben az agárdi vízmérce 51 cm-t mutatott. A Magyarországos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője szerint naponta fél és egy cm között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon, míg a legalacsonyabb szintet őszre éri majd el. Pálinkás Imrét hallják.
7: Itt levegőztető berendezéseket helyeztünk ki a tó legmélyei pontjaira, itt az evezős pálya területe és itt a dinnyési kotrás területe az, ami az átlagosnál nagyobb vízmélységgel rendelkezik, és ide ilyen almenedékként szolgáló helyszínekre helyeztük ki ezeket a levegőztetőket. Emellett mentőhalászatra is esetlegesen szükség lehet, elsősorban azokon a területeken, amik mondjuk elzáródnak a tó többi részéről, és ott egy olyan visszarekett halállomány marad a folyamatosan csökkenő vízmélység mellett, amire a biztos halál várna, hát őket próbáljuk elsősorban megmenteni abban az esetben, hogyha erre sor kerül.
3: A Magyar Lovas Terápia Szövetség idén nyáron is szervez élményterápiás táborokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovas Terápiás és Oktató Központjában. A négy turnusban összesen 80 sérüléssel érő gyermek vesz részt, akik évközben rendszeresen járnak fejlesztésre a szövetség központjába. A szervezet gyógypedagógus lovas terapeutája szerint lovas foglalkozások mellett gyógypedagógusok, pszichológusok, zeneterapeuták és mozgásfejlesztő szakemberek is segítik a gyerekeket. Bozori Gabriellát hallják.
8: Ezeket a táborokat mindig más-más tematikával szervezzük meg, minden táborban másféle problémával élő gyerekeket hívunk meg, más korosztálynak szervezzük. Az idei évben például lesz egy olyan tábor, aminek a célja a gyerekek érzelmi intelligenciájának és a pozitív gondolkodásnak a fejlesztése. Aztán lesz egy ilyen alkotólovas táborunk, aminek Creativity az elnevezése és a fantázia neve. Tervezünk az idei nyáron egy olyan tábort, főleg tanulásban, illetve értelmileg akadályozott gyerekeknek, valamint autizmussal élőknek, aminek az a címe, hogy Fókuszban a lovak. És a negyedik táborunk az egy pszichológiai lovasterápiás tábor, aminek a fő fókusza az önállóságnak a fejlesztésén lesz.
3: Itthon harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól a várható extrém meleg időjárás miatt. Oroszi Beatrix arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. legalább 4 napon keresztül a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38-40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. A szakemberek az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta azt a módosító indítványt, amely szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal nem egyszerűen megszűnik, de feladatait az Igazságügyi Minisztérium veszi át, és a vezetők végkielégítést sem kapnak. A hivatal által korábban indított eljárások kivétel nélkül leállnak. Új 100%-ban állami tulajdonú, országos közlekedés szervező és gördülő állománykezelő társaság jön létre a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítása érdekében a kormány döntése alapján. Az erről szóló határozat szerint a lépések célja a helyreállítási és ellenálló képességi tervben vállalt közlekedési fejlesztések megvalósítása, így a H5, H6, H7-es hévvonalak járműparkjának teljes, valamint a belföldi Intercity flotta részleges megújítása, illetve az uniós források felhasználásához kapcsolódó mérföldkövek teljesítése. Meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra a miniszterelnök. Magyar Péter az alaptörvény módosítás tervezetével és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztés társadalmi egyeztetésével kapcsolatban hangsúlyozta. Szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon, mivel a magyar kormánynak nincs titkolnivalója.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,6%-os erősödés mellett 139.624 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma átlépte a 36 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,6%-kal csökkent 3.648 forintra, az OTP 0,5%-kal került feljebb 45.970 forintra. A Richter 1,2%-kal erősödött 12.140 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökkent és 2.692 forinton zárta a napot. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 52 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 311 forintot és 57 fillért, egy svájci frankért 384 forintot és 76 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 79 fillér, a cseh koronáé 14 forint 62 fillér. Egy angol font 411 forintba és 44 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában a londoni FTSE 9/10, a frankfurti DAX 1,3%-kal erősödik, Párizsban a CAC 40 7%-kal teszi ugyanezt, Milánó 3/10, a madridi IBEX 8%-kal áll a pozitív tartományban. A tengeren túlon New Yorkban a Dow Jones a Wall Street-en 1%-kal erősödik, az S&P 500-as 2%-kal, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,8%-os erősödéssel $70.87-en áll, a Brent jegyzési ára 0,4%-kal emelkedett $74.04-re. Egy uncia aranyért 0,5%-os pluszban $4,027 fizetnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
3: Derült napos idő várható, csapadék egyáltalán nem lesz sem ma, sem holnap, a szél viszont megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 14 és 21, holnap napközben 33 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
9: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk itt a Trend FM-en, Canopy by Hilton szállodát fejleszt a Realis One a Deák Ferenc téren. Az épülettel Brajer Marcellnak, a világhírű Bauhaus építésznek is emléket szeretnének állítani. Canopy by Hilton Budapest. Itt van a stúdióban dr. Sanc Mihály, a Realis Group alapító tulajdonosa, vezérigazgatója. Egy ikonikus épület, egy ikonikus helyszínen, ugye?
10: Igen, Finta József által tervezett épületről beszélünk, amit nemrégiben szereztünk meg. Mindig az elmúlt 5-10 évben elsétálva, vagy autóval elközlekedve ott mellettem, mindig azon gondolkodtam, hogy miért nem szállod el ez az épület. Úgyhogy nem beszéltem előtte senkinek erről, mert mindig gondolkodtam, hogy milyen jó lenne nekem megszerezni, és hát aztán tavaly évben sikeresen lezártuk a tranzakciót.
9: Beszéljünk majd a fejlesztésről, mert nyilván ez nagyon izgalmas a lokáció, minden izgalmas ebben a témában, meg hogy milyen szállodát érdemes oda abban a lokációban fejleszteni. De az, hogy ön ugye építészmérnökként doktorált, aztán a Műszaki Egyetemen tanított, dolgozott nemzetközi területen is, szóval ez egy picit még pikánsabbá teszi az én számomra, hogy készültem a beszélgetésre ezt az interjút, mert oké, vagyok egy befektető, vagyok egy nagy cég, és azt mondom, na itt egy épület, ebből legyen szállodát. De hát csak irodaházból csinálok szállodát. Na, de amikor valakinek ez a szakmája, az egyik szakmája, az izgalmas, hogy küzd majd meg. Ráadásul a Finta stúdió, ugye? Végzi majd.
10: Igen, igen, a Finta stúdió.
9: Ez klassz, hogy annak idején ők építették, ugye Finta József tervei alapján épült.
10: Igen, Finta József tervezte még a tervező vállalatnál, úgyhogy még akkor nem is alapult meg a stúdió, de a kollégáival csináljuk az áttervezést, igen. Na szóval, de a kérdésre válaszolva, hogy én valójában már az egyetemi években folyton az üzleten gondolkodtam, úgyhogy nem véletlenül jutottunk oda, hogy ma egy relatív nagy cégcsoportnak vagyunk, a feleségemmel a tulajdonosai és vezetői. Mindenesetre velem egy kicsit nehéz dolgozni az építészirodáknak, mert ha ránézek egy házra, egyből látom, hogy mit szeretnék belőle csinálni, úgyhogy a karrierem során csupa nagyon jó nevű magyar és külföldi tervezővel dolgoztam együtt, és ez mindig inkább egy ilyen kooperáció, egy ilyen közös tervezési munka volt, és ugye én doktoráltam dizájnépítészetből, örökségvédelemből, ennek nyilván van egy nagyon, nagyon nagy respektje a másik oldalon, úgyhogy relatív könnyű, amikor jó
9: könnyű is, meg nehéz is,
10: könnyű is, meg nehéz is, igen, amikor relatív jó gondolatok merülnek föl, hogy lehetne még jobb egy ház, akkor lehet mondani, hogy szerencsém volt ebben. Talán nem is volt olyan példa, amikor ez nem egy tök jó végeredményt hozott volna, és egy jó folyamatban.
9: Most mit fog hozni?
10: Most mit fog hozni? Amikor ránéztem erre az épületre, szóval egyrészt én a Finta Józsefet elképesztő régóta ismerem, sokat dolgoztam a Finta stúdióval, szóval egy ilyen baráti légkörben kerestem meg őket. Nyilván József ikonikus házakat hozott létre Budapesten, tehát az, hogy ezt a házat, ezt radikálisan átalakítsuk, az fel sem merült bennem. Nyilván van egy pár dolog, ami erősen
9: kívülről elmond. Vagy belülről, kérdezem én, aki laikus, igen, és nem vagyok építész.
10: Igen, tehát kívülről mindenképpen, hiszen a funkcióváltás az egy teljesen más belső teret eredményez. Szóval ezen a házon azért van egy pár olyan dolog, ami megváltoztatandó, frissítendő, de a legnagyobb alázattal és finomsággal kell ezt megtenni, és az nagy szerencse, hogy a Finta stúdió vezetőivel ebben nagyon, nagyon, nagyon egyetértünk, hogy mi az, ami megtartandó, ami érték, ami a József örökségét őrzi, és mi az, amihez hozzá lehet.
9: Milyen klassz lehet azért nekik is, nem? Hát az, ja, hogy volt abszolút. Egyszer egy terv, és volt egyszer egy funkció, és most egy iroda helyett egy szálloda, lássuk, nem, igen, akármilyen szálloda, egy más funkció, azért nagyon klassz, amikor másodszor lehet azt a gyermeket a világra hozni valamilyen módon.
10: Abszolút. Én Pécsen a Bachmann Zoltán professzorúrral dolgoztam együtt, és ő beszélt mindig a csillogó szemű fiatalokról, és akkor nagyon klassz egy tervezési feladat, vagy egy ilyen projekt, amit megvalósítunk, hogyha mindenkinek csillog a szeme, és a Finta József társa, Gucogi Gyuri is részt vesz a projektben, ő már jóval 60 fölött van, de még amikor a Gyurinak is elkezd csillogni a szemem, az egy igazi klassz kooperációnak tűnik. Szóval nagyon figyelünk a József öregségére. Ezen a házon vannak ilyen erős, piros, zöld, kék momentumok, szóval egy ilyen posztmodern épületről beszélünk. Az én vízióm már, amikor már a tranzakció közepén voltunk, akkor erősen kialakult. Egy kicsit le fogjuk halkítani ezt a hasánságot a homlokzaton, nemesebb anyagokkal fogjuk helyettesíteni ezeket az erős színeket. Viszont a belső tér az egy lifestyle szállodát álmodtam már akkor. Több szálloda láncot tendereztettünk a folyamatban.
9: De a Hiltonnál is mosolyognak, csak ha már mindenkinek csillogott a szem, hát akkor Hiltonnál is meg a kontinenten.
10: Isztambulban jártunk, a Hilton minden évben szervez a tulajdonosoknak egy ilyen éves eseményt, ahol nagyon sok statisztika, szakma, és természetesen network-el jár ez a háromnapos rendezvény, és gyakorlatilag nem találkoztam olyan Hiltonos felsővezetővel, aki ne tudott volna a szállodánkról, szóval még nekik kicsi csillogott a szemük. Nyilván ilyen lokációt találni egy fontos, nagyon emelkedő turizmussal rendelkező városban, az még egy ilyen nagy láncnál is mindenkit megmozgat.
9: Ez az irodaháztú hotel konverzió, ez mit jelent? Mert kint értem, majd látom, meg látjuk. Belül mi történik, meg lifestyle, ez hogy lehet ezt megoldani? Sokkal nehezebb egy kész, egy irodaházból valamit létrehozni, mint hogyha ez egy zöldmezős történet lenne, nyilván más
10: persze
9: lehetőség.
10: Egyre szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha méregzöld világban gondolkodó emberekről beszélünk, akkor mindenki azt mondja, hogy a cement előállítás, a vasbeton szerkezet építése egyik legjobban káros emberi tevékenység, tehát ha így konverziót tudunk csinálni, az annál zöldebben nem lehet építeni, de ez félretéve nyilván rendkívüli kihívások vannak egy ilyen épület esetében. Egyrészt az előny, hogy nem kell a tartószerkezetet ennyi és...
9: Meg a mélygarást megcsinálni.
10: Így van. Tehát van óriási előny, tehát tartószerkezetig bontjuk vissza gyakorlatilag a házat. A mélygarázs az elképesztő állapotban, azt megtartjuk egy az egyben, és a homlokzatnak az épített részeit szintén megtartjuk. És akkor az üvegezett szerkezeteket teljesen cseréljük, tehát a függönyfal elemeket, ablakokat cseréljük, nyilván a díszítő elemeket azt egy-egyben majd visszaállítjuk, ahogy a József annak idején azt megálmodta, és gyakorlatilag belül egy teljesen kitakarított, tehát födémig, pillérig visszabontott szerkezetről beszélünk, ahova beletesszük az új funkciót.
9: Ott megnyílik a játszótér lehetőség az építésnek.
10: Ott megnyílik a játszótér. Ez egy nagyon-nagyon furcsa alakú, alaprajzú épület, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy jó sokat dolgoztunk, hogy beleférne 177 szoba. De a másik oldalon meg ez az érdekes forma, ugye van egy ilyen legyező alakú kis átrium udvara ennek az épületnek. Ez azt is jelenti, hogy ezen a relatív pici telken viszonylag hosszú a homlokzati szakasz, tehát minden szobát gyakorlatilag az utcára fogunk tudni tájolni, és az irodaház funkcióba adódóan viszonylag mély az épület, tehát relatív nagy szobákat fogunk tudni kialakítani, tehát ez egy 4 és 5 csillag közé pozícionált épület lesz, tehát mondjuk a 4 csillagos szállodákhoz képest 3-4-5 négyzetméterrel nagyobb szobákat tudunk adni az átlag 4 csillagos kínálathoz képest.
9: Ez a szegmens, ez most nagyon jól megy Budapesten.
10: Nagyon jól megy Budapesten. Szerintem fontos, hogy itt az elmúlt években felmerültek azok a hangok, hogy vásárló erőt kell növelni. Jó sokat beszélgetett a szakma arról, hogy lesz itt luxus turizmus. Én azt gondolom, hogy mindenképp emelni kell, de valójában Budapest sosem lesz luxus város, tehát az, hogy itt tele legyünk Prada meg Louis Vuitton boltokkal, én szerintem az nem egy reális elképzelés, de az, hogy egy sokkal magasabb vásárlóerővel rendelkező turista érkezzen Budapestre, és több legyen a magas kultúra, az egy teljesen reális cél, egy jobban szervezett ágazat révén, és szóval kifejezetten ezekre a 4 vagy 4+ csillagos hivatalos szállodákra van ma is igazán kereslet, és szerintem ez így is marad hosszú távon, úgyhogy mi szeretnénk az egyik legjobb négycsillagos szálloda lenni a városban.
9: Fantasztikus kilátás majd lesz ezekből a szobákból, mert ez egy nagyon jó helyen lévő épület. Egyébként mi hiányzik még onnan akár a környékről vagy Budapestről? Ez fejlesztőként is, beruházóként is kérdezem, hogy turizmussal foglalkozó szakemberként is, hogy mit változtatna ezen a pázlin?
10: Igen, nekünk a cégcsoportban ugye van az ingatlanos lábunk, illetve a kommunikáció, turizmus, milyen az egyik legnagyobb DMC az országban, úgyhogy akár a nemzetközi szálloda statisztikáktól kezdve hol tud megállni a busz.
9: Az idegenvezetők benyomásaig mindenről van információ.
10: Igen, tehát teljes spektrumon beszélgettünk este otthon a feleségemmel, hogy éppen mik voltak a problémák. Én azt gondolom, hogy sokkal jobban kell szervezni egyrészt a turizmust, szóval a szereplők adottak, a termék adott, elképesztő adottságokkal rendelkezik ez a város. Úgy látjuk, hogy elkezdett nőni Budapest ismertsége, keresettsége, szóval ebből a statisztikákból világosan látszik. Egy nagyon jó karakteres kommunikációt kéne végre megtalálnunk, szóval, hogy miről szól Budapest, és egyszerűen a szereplőket jobban kéne szervezni, akkor szerintem lenne fellendülés. Én, ami biztos dolgoznék relatív kis beruházása, az a tisztaság jelentős növelése. Szerintem ebben óriásit kellene előrelépnünk, de ha az infrastruktúra fejlesztés a kérdés, akkor én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hiátus az, hogy egy Duna parti városról beszélünk, ahol viszont nem megoldott a jó minőségi dunai hozzáférés. Itt a főváros előkészített rengeteg rakparti fejlesztést. Ezeknek egy részét legalábbis nagyon-nagyon klassz lenne megvalósítani. Én amikor városfejlesztésről, turizmusfejlesztésről gondolkodom, ugye régen Város Szíve programnak hívták ezt a dolgot, ezt érdemes lenne újra asztalra tenni. Én egy élmény belvárosról szoktam inkább beszélni, ahol sokkal az a kettő között a különbség talán, hogy nem csak a városépítészeti, burkolati, hol tudnak sétálni kérdésekről szól az én általam használt fogalom, hanem hogy ott milyen szolgáltatások vannak, milyen attrakciók, az milyen minőségű, itt jól lenne egy minőségbiztosítási rendszert is felállítani. Szóval, hogyha egy élménybelváros létrejönne, az rengeteget segítene.
9: Csak egy rövid dolog, a kenapjában Hilton Márk az kifejezetten a helyi kultúrára épülő lifestyle szegmens célozza, olvasom. Ez mit jelent? Kiszűrődik, beszűrődik? Elképzelem a szállodájukat már ott, azon a helyszínen, az egy nagyon érdekes nyüzsgő. Sokféle, nagyon sokféle. Mi az, ami be tud menni, mi az, ami ki tud jönni?
10: Igen.
9: Mennyire szervesül lehet, hogy így találjuk?
10: Igen, igen, igen, igen. Szóval a Canopy számára, vagy a Hilton számára és a Canopy brand számára elképesztő fontos a lokális érték. Mi ezt úgy fogtuk meg, hogy a Breuer Marce tematika köré építjük a szállat, erről is szívesen beszélek egy következő kérdésnél, de most inkább visszanyúlok oda, hogy amikor a Brajár családdal megkötöttük a szerződést a névhasználatra, illetve arra, hogy majd tudjuk az általa tervezett elemeket használni az épületben, akkor meséltek nekem arról, hogy bár Brajár sok tíz éven át nem tudott visszajönni Magyarországra, minden héten szó volt Pécsről.
9: Mert ő pécsi származású
10: építész, és akkor arra jöttem rá, hogy ugye én is pécsi vagyok, hogy iszonyatosan sok minden inspirált engem Pécsen, hogy valahogy bele kéne szőni még a szállodába ezt a gondolatot, hogy kik azok, akik Brajert inspirálhatták, vagy inspirálták, meg őket inspirált. Úgyhogy ki fogjuk terjeszteni ezt az egész Brajer történetet azzal, hogy pécsi születésű iparművészek és művészek ket is behozunk a házba, behozzuk a Zsolnait, behozzuk Viktor Vazarellit, behozzuk Lantos Ferencet és Keserű Lenát különböző motivumokkal, és egy olyan földszintet hozunk létre az épületben, ahol egy elképesztő nagy, én úgy szoktam hívni, hogy a Souvenir Shop, a Múzeum Shop és a Művészeti Galériának a szerelem gyereke jön létre. Tehát nyilván szükséges sajnos a hűtőmágnest is árolni, de egészen a műtárgyakig mindenfélét fogunk itt árulni nagyon jó minőségben. És létrehozunk itt egy ilyen kis kiállító teret, ami lesötétíthető, tehát itt a Breuerről szóló film is fog tudni bizonyos pontokon forogni, ilyen fényfestés kiállításokat is tudunk szervezni, és a többi. Konferenciaterem lesz a földszinten, lesz egy Breuer múzeum, lesz egy nagyon-nagyon klassz étterem. Szóval kifejezetten úgy álmodtuk meg a földszintet, hogy az így beszívja a turistákat, minél több olyan dolgot teremtsünk meg a földszinten, ami nem csak a szállodó vendégeket szólítja meg, hanem kívülről is behúzza az ott elsétálót. Ez nyilván üzletileg is egy nagy potenciál, hiszen rengetegen sétálnak ott el előttünk, de a Kenopinak kifejezetten ez a célja, hogy nagyon megmozgassa a környéket.
9: Mikor? Az olyan jó volt látni, amikor azt mondja, hogy sétálnak előttünk. Ez jó lehet kimondani, hogyha pár éve már szemez az épülettel, de mikor?
10: Igen, nekem az egyik nagy bajom, hogyha ránézek egy házra, akkor látom, hogy mit akarok belőle csinálni, és akkor már van. Tehát, hogy ez a mód. Valamikor 29 év második felében fogjuk átadni ezt a szállat. Nyilván jelen pillanatban ez egy irodaház, tehát a bérlők, az irodaházi bérleti szerződések lejárta után tudunk nekiállni a fejlesztésnek, de egy ilyen komplex fejlesztéshez azért elég sok előkészítési idő kell, szóval jelen pillanatban zajlik a tervezés, hatósági egyeztetések és a többi, szóval.
9: Most hadd legyek budapesti polgár, jó, és a fejlesztőt kérdezem meg a Relics Groupnak a hitvallását, ha úgy tetszik, hogy én értem, hogy a vendégek majd hogyan viszonyulhatnak ehhez a fejlesztéshez. Budapestnek mi az üzenet?
10: Budapestnek az üzenet, hogy egyrészt ugye ezek a földszinti és még nem beszéltünk a tetőn lévő rooftop étteremről és teraszról, az is nyilván publikusan elérhető lesz. Az nagyon fontos, hogy mi a jelenlegi kubatúrát érdemben nem fogjuk megváltoztatni, tehát nem kezdünk el újabb szinteket ráépíteni a házra. Egyrészt ez a József örökségének a tiszteletben tartása miatt is fontos, meg nem feszegetjük ilyen értelemben a határokat. Szerintem az az épület felújításra szorul, szóval egy komoly homologizott felújítás után egyszerűen jobb lesz a házra ránézni. És ami nekem személy szerint elképesztő fontos, szinte minden projektünkben foglalkozunk ezzel, hogy a Breuer megidézésével pedig egy nagyon komoly kulturális tartalom is kerül a városba. Breuert szerintem túl kevesen ismerik Magyarországon, Budapesten, tehát ez nyilván a budapestieknek is szól, és az ország márkát is jelentősen javítja. Szóval nyilván lesznek ilyen úgynevezett hard elemek a Breuer kapcsán, tehát ez a múzeum, kirakjuk, és a többi, de ahogy a turista majd belakja, vagy a vendég belakja a házat, léptennyomon felfedez majd különböző elemeket. Szóval az a vágyam, hogy úgy távozzon a turista, hogy nagyon sokkal többet tud mondjuk Breuerről, meg Budapestről.
9: Nagyon szépen köszönöm Kenopi by Hilton Budapest, dr. Sanc Mihály, a Relics Group alapító tulajdonosa, vezérigazgatója volt a vendég. Jó munkát akkor. Sok csillogó szemet.
10: Köszönjük szépen.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: A következő nyári szezonban, akár egy év múlva már AI ügynökök foglalhatják le a családi nyaralásokat. Így látja az A&O Hostels marketing vezetője. A mesterséges intelligencia ezen a szinten már önállóan szállást foglal adatainkkal, és a fizetést is intézi az általunk megszabott keretek alapján. Thomas Hertkorn arról beszélt rádiónknak, hogy Amerikában ez már kibontakozni látszik, és néhány év múlva Európában is természetessé lesz. A marketing szakember szerint jelen időben is mondható, már egyre természetesebb, hogy bevonjuk a mesterséges intelligenciát a döntéshozatalba. Somodi Evelyn interjúja.
2: Let's talk about the new world of search and discovery because
3: now kezdjük a keresés új világával. Ma már, ha valaki nyaralást vagy városlátogatást tervez egy másik országban, nem feltétlenül a Google-t vagy más keresőmotorokat használ, hanem inkább olyan AI eszközöket, mint például a ChatGPT vagy a Gemini. Hogyan alkalmazkodtok ahhoz, hogy a felhasználók egyre inkább ezeket az AI asszisztenseket használják a kereséshez? Search engines, but they are
4: using AI tools. First of all, classic search is not really completely disappearing when we look at our data, so we still have a lot of classic search going on. But what we can see, it's becoming more conversational.
5: Először is a klasszikus keresés nem tűnik el teljesen, legalábbis az adataink ezt mutatják. Továbbra is nagyon sok hagyományos keresés történik, ugyanakkor azt látjuk, hogy a keresések egyre inkább beszélgetésszerűvé válnak. Az emberek már nem azt írják be, hogy hotel Berlinben, hanem inkább azt, hogy berlini hotel két gyerekkel, két kutyával a következő hétvégére az adott rendezvény közelében. Sokkal hosszabbak és természetesebb nyelvezetűek a keresések. Az AI rendszerek erre természetesen sokkal szélesebb kontextusban válaszolnak. Jól látható, hogy a nagy nyelvi modellek, például a ChatGPT, a Claude, a Perplexity vagy a Google AI eszközei egyre vonzóbbak és egyre elterjedtebbek. Ez számunkra kihívást jelent, abból a szempontból, hogyan szerepeljünk jól ezekben a rendszerekben, illetve hogyan mérjük a hatásukat. Ugyanakkor a klasszikus SEO továbbra is nagyon fontos, sőt, talán még fontosabb lett, mert segít abban, hogy ezek a modellek felismerjenek minket. Már nem kulcsszavakra optimalizálunk, mint korábban, hanem témákra. Olyan tartalmakat készítünk, amelyek egy szélesebb célcsoport számára érdekesek lehetnek, és amelyek valamilyen szempontból egyediek. Ez ma a SEO stratégiánk alapja.
3: Tudnál erre néhány példát mondani?
5: Persze. Például vannak családi szobáink, amelyek akár 6 fő befogadására is alkalmasak. Ez viszonylag egyedi a piacon. Emellett kutyabarátok vagyunk, így a vendégek a kutyáikat is magukkal hozhatják. Erre építve kifejezetten ennek a célcsoportnak készítünk tartalmakat. Nyilván nem hatalmas a keresési forgalom ezekre a témákra, és közvetlenül sem hoznak rengeteg foglalást. Viszont, ha egy AI rendszer felismeri, hogy egy adott speciális témában relevánsak vagyunk, akkor később szélesebb célcsoport számára is ajánlhat bennünket. Írhatunk például egy hosszabb cikket arról, hogy nagycsaládosoknak és kutyával utazóknak milyen lehetőségeket kínálunk. Ennek eredményeként

0: Ha valaki megfelelő kérdést tesz fel egy AI asszisztensnek, akkor akár egy egyszerű berlini hotel keresésnél is megjelenhetünk, mert a rendszer tudja rólunk, hogy nagy családok és kutyás utazók számára is jó választás vagyunk. Így lehet elérni, hogy a márkánkat felismerjék a nagy nyelvi modellek.
1: Ha valaki azt szeretné, hogy az AI rendszerek jól ismerjék a márkáját, milyen közösségi platformokra érdemes építenie? A TikTok továbbra is fontos például, vagy teljesen át kell alakítani az online marketinget?
2: If you have in mind that I will answer with Reddit, I will not. Of course, Reddit is helpful because.
0: Ha arra számítasz, hogy azt mondom Reddit, akkor csalódást kell okoznom. Természetesen a Reddit hasznos, mert sok AI rendszer használja információforrásként. Ugyanakkor a kulcsszó itt a következetesség. Jelen kell lenni minden fontos platformon, még ha nem is azonos erőforrás ráfordítással. Teljesen rendben van például, ha a Redditen kisebb energiát fordítunk a jelenlétre, mint a TikTokon vagy a Meta platformjain. A lényeg, hogy mindenhol következetes legyen a márka megjelenése. Ha például van egy szálláshelyed Berlinben, ugyanazzal a névvel kell szerepelnie a Redditen, a TikTokon, a Metán, a Google Maps-en és minden más felületen. Nincs egyetlen legjobb közösségi csatorna. A cél az, hogy a márkád mindenhol felismerhető legyen, és ne csak a saját weboldaladon találkozzanak vele az emberek. A márkaismertség önmagában is segíti az AI rendszereket abban, hogy relevánsnak tekintsenek.
1: És mi a helyzet a felhasználók követésével? Erre is lehet AI-t használni?
0: Technikailag lehetne, de a GDPR valószínűleg megakadályozná. Emiatt nem javasolnám az Egyesült Államokból származó AI alapú követőrendszerek használatát. Mi inkább azt követjük, hogy milyen promptok vezetnek ahhoz, hogy a márkánkat megemlítsék a nagy nyelvi modellek. Erre jelenleg a Profoundot használjuk, amely szerintem az egyik legjobb ilyen eszköz a piacon. Azt vizsgáljuk, hogy vannak-e olyan kérdések, amelyek említésekhez vezetnek, és mekkora jelentősége lehet ezeknek számunkra. Azt még nem tudjuk pontosan mérni, hogy egy adott említés hány foglalást eredményez, de azt igen, hogy milyen gyakran jelenünk meg a felhasználók előtt. Remélhetőleg ez idővel foglalásokhoz vezet. Azt már most látjuk, hogy a ChatGPT-ből érkező forgalom egyre több konverziót hoz.
2: Decent amount of conversions to us.
3: And what about the ratings? Because most users can.
1: Mi a helyzet az értékelésekkel? A legtöbb utazó foglalás előtt ellenőrzi a véleményeket, hogyan lehet jó helyezést elérni?
3: How can you work on your rating, for example? How can you be on the top?
2: From a reviews or ratings, do you mean ratings for houses or ratings within the LMMs?
0: Because mi elsősorban arra koncentrálunk, hogy a termékünk valóban azt nyújtsa, amit ígér. Németországban korábban elfogadott gyakorlat volt a negatív értékelések törlése. Mi ezt nem tesszük. Arra törekszünk, hogy a vendégek a lehető legelégedettebbek legyenek, természetesen a költségkereteink figyelembevételével. Az elvárások megfelelő kezelése kulcsfontosságú. Valódi képeket mutatunk a szállásokról és a szobákról, nem túlozzuk el a kínálatunkat. A vendég azt kapja, amit előre látott. Ez segít abban, hogy az értékelések is hitelesek maradjanak.
2: And by that we don't over-exaggerate the products that we have.
3: Let's talk about A&O Budapest.
1: Beszéljünk akkor az A&O Budapestről. A digitális marketing szempontjából különbözik a magyar piac más európai országoktól? Például szükség van speciális eszközökre itt?
3: In other countries, how do you see our market?
2: The A&O Budapest is one of our.
0: Őszintén szólva, az A&O Budapest az egyik legjobb és legegyszerűbb szálláshelyünk, gyakorlatilag magát adja el. Nem használunk speciális marketingeszközöket. A marketingünk központilag szervezett, ezért minden országban ugyanazokat az eszközöket alkalmazzuk. Ezek több nyelven és több piacon is jól működnek. Piaci szempontból azonban maga az ország legalább olyan fontos számunkra, mint a Budapestre érkező turisták. Amikor új országban nyitunk szálláshelyet, az adott országban is intenzívebb marketing tevékenységet kezdünk, hogy növeljük a márka ismertségét. Ez természetesen kihívásokkal jár, nem mindig beszéljük a helyi nyelvet, és nem mindig értjük azonnal a piac sajátosságait. Állandó tanulási folyamat ez számunkra. Ugyanakkor úgy érezzük, jó úton járunk, és hiszünk abban, hogy a piac tovább fog fejlődni.
3: Ha egy magyar utazó magyarul kérdezi meg az AI asszisztensétől, hogy hol talál olcsó központi szállás Budapesten vagy akár Bécsben, akkor az E&O megjelenik a válaszok között.
2: Yes, it should, because we are optimizing on the natural language of the LLM. The problem.
0: Igen, meg kell jelennie, mivel a nagy nyelvi modellek természetes nyelvre optimalizálnak. Van egy sajátos kihívásunk, ezeknek a rendszereknek az anyanyelve valójában az angol, ráadásul az amerikai angol. Ez azt jelenti, hogy először minden tartalmunkat lefordítjuk angolra, és az angol verziót optimalizáljuk. Ezután készítünk helyi nyelvű fordításokat is, de gyakran azt látjuk, hogy a modellek leginkább az angol tartalmat használják. Ezért nem igazán tudunk nyelv specifikusan optimalizálni, inkább a tartalom minőségére és relevanciájára koncentrálunk.
2: Translations and go just with the English version. So we can't really optimize language specific, we really have to optimize content specific.
3: And what is your view on AI?
1: Mit gondolsz az AI ügynökökről? Valóban új trendet jelentenek? Eljutunk oda, hogy az emberek a napi foglalásaikat is rajtuk keresztül intézik?
0: Jelenleg ezek még nem tudnak nálunk közvetlenül foglalni, és Európában a fizetési rendszerek miatt még sok a korlát. Az Egyesült Államokban viszont más a helyzet. A Google például már bejelentette a szálláshelyekre vonatkozó Universal Checkout programot, amely lehetővé teszi, hogy egy AI ügynök közvetlenül foglaljon, fizessen, és minden ügyintézést elvégezzen. Ez már nem csak kísérlet, hanem aktív tesztelés alatt áll az USA-ban. Mi úgy gondoljuk, hogy hamarosan Európában is megjelenik, és mi az elsők között leszünk, akik csatlakoznak hozzá. Ezt a technológiát nem lehet megállítani. Annyira kényelmes és egyszerű, hogy az emberek használni fogják. Nemrég a Booking.com termékfelelőseivel is beszélgettem erről. Ők még kis és szkeptikusak voltak például azért, mert mi történik, ha az AI hibázik. Én azonban úgy gondolom, hogy a kényelem felülírja ezeket az aggályokat. Az AI ügynökök ígérete éppen az, hogy a lehető legjobb döntést hozzák meg a felhasználó érdekében. Emiatt szerintem az emberek használni fogják őket, nekünk pedig ott kell lennünk ezen a területen.
3: And what is your vision like for the next 5 years?
1: Mi a víziód a következő 5 évre? Ez lesz a legnagyobb trend, vagy valami más fogja alapvetően meghatározni a marketinget?
0: Szerintem elég egyértelmű az irány. Még idén lehetővé válik a közvetlen foglalhatóság a nagy AI rendszereken keresztül. Jövőre várhatóan jelentős növekedést látunk az AI ügynökök által végzett foglalások terén. 3-5 éven belül pedig szerintem mindenkinek lesz egy személyes AI asszisztense a telefonján, amely önállóan intézi majd a foglalásokat. Az asszisztens például felismeri, hogy valószínűleg a jövő hónapban Magyarországra utazol, ezért már előre keres neked szállást és javaslatokat tesz, anélkül, hogy külön kérnéd erre. Ez szerintem nagyon hamar valósággá válik.
4: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Helyszínelő. Hazai újdonságok, érdekességek.
1: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk. Csillagösvény, labirintus, ökoélménypark, Gergely Gábor. Hát tűz van, babám, ugye? Tűz lesz egészen pontosan, babám, szombaton 27-én éjszaka nálatok.
2: Igen, ez egy hagyományosan visszatérő rendezvény a labirintusunkba. Egy Szent Iván éjjelének kapcsán. Ugye a múlt héten volt mindenütt a múzeumok éjszakája, nem akartunk még egy programot arra hétvégére, hanem tudjanak elmenni a vendégek oda is, vagy hozzánk is, és akkor nálunk most szombaton lesz 27-én. A tűzugrás, valójában ezt sokan várják, ezt a programot, meg ugye ilyenkor tűzsonglőt hozunk, lesz csillagvizsgáló, ami szintén nagyon, nagyon népszerű program, a szegedi csillagvizsgáló kitelepülés, hoz meteorit darabokat, hoz óriási tárcsövöket, úgyhogy rengeteg lehetőség lesz most itt a labirintusozás előtt, közben még a családi kikapcsolódásra.
1: És lesz éjszakai labirintus is? Mert meséltem a kollégáknak, meg mutattam a képeket, meg a popstar videókat, senki nem gondolt, hogy ennyien voltak már nálatok forgatni. Na mindegy, akkor rögtön rácuppantak az éjszakai. Lesz éjszakai labirintus szombaton?
2: Igen, igen, ez így nyáron ezért is jónak tűnik ez az ötlet, mert ugye napközben most hétvégén például itt az előbb néztem, hogy 35-6 fokot mond itt az Alföldre. Azt nem biztos, hogy mindenki élvezné, bár vannak a területen legalább 10 párakapuink, de valójában a hűvös este az most így szerintem jobban fog esni mindenkinek, és egy még különlegesebb élmény a sötétben sétálni a labirintusba. Igen, egyébként havonta egy-két alkalommal szervezünk éjszakai labirintus túrákat, de most ebben a nyári melegben kimondott ideális, hogyha este látogatnak el hozzánk. Sokan kérdezik, hogy jó, de akkor mikor van ez a program? Hát más nem tudok mondani, mint hogy szerintem érdemes egy másfél órával még a sötétedés előtt odajönni, szóval sok különleges élményemet felfedezni, és akkor az éjszakai labirintushoz meg akkor kezdődik, amikor sötét.
1: Amikor sötét.
2: Mikor szürkület, mikor jön a szürkület, tehát így folyamatában.
1: Amúgy is hívtalak volna egyébként, meg gondoltam rád, ugye ez a világ harmadik legnagyobb sövényfalakból álló útvesztője, 3,5 kilométer hosszú, ha jól mondom. És annak idején még a születésnél is beszélgettünk, hogy hány szál sövény, hány éven keresztül nőttek. Szóval gondoltam rád, hogy ezt a hőséget, ez a fajta attrakció, ez hogyan bírja a tópuszta szeren? Azért ott meleg van, ott nagyon meleg van, ott kitett mindennek. Az a sok, nem tudom, 10 000 szál sövény, 35 ezer, igen.
2: 35 ezer darab fagyalt, ezt 15 évvel ezelőtt ültették, igen, az első 8 év az nagyon nehéz volt, már eladás szempontjából, hogy ez pedig egy sövény, de most már szép nagy, és 2 méter magas, meg 1 méter széles, olyan, ami ennek annak idején megálmodtuk, és hát persze ezeket gondozni kell. Tavaly telepítettük újra ezt a 3,5 kilométer hosszú csepegtető csövet, hogy a furtkutankról ezekben a nyári tikasztó napokban kapjon azért megfelelő tápanyagot, meg vizet a növény, de egyenlőre hál' Istennek kordába tudjuk tartani, és szép zöld minden. Sőt, nyírunk el, most van éppen az egyik szakasz a tetejének a nyírására. Két oldala az már hetek előtt meg volt, most vágjuk a tetejét hétvégére. Az is teljesen derékszögű lesz.
1: Itt a nagykönyvben meg van írva. Azt mondtam, hogy egy csillagösvény élménypark, ökoélménypark labirintus, de miért öko? Azt még azt hiszem soha nem beszéltük végig. Miért tartod azt fontosnak?
2: Hát azért, mert szinte minden eleme itt a környékbeli anyagokból készült. Ugye a Natura 2000-es távvédelmi körzetben vagyunk, úgyhogy nem is lehetett önállóan kitalálni bármit, hogy mit ültetünk, mit építünk, hanem csak olyanokat, amit hatóságok is ilyen szempontból is jóvá hagytak. Úgyhogy például a fagyal az egy olyan növény, amiben csináltak a labirintust, ami ősidők óta itthonos. A nyitáskor, hogy a fűzfa veszőből is építettünk egy labirintust, ugye ez már 15 éve volt, azt most újra rajzoltuk egy átlátszó labirintussá. A lényeg az, hogy nem kell hozzá semmi elektromosság, nem kell semmi külön energia, meg bántani, csak sétálni kell, gondolkozni a természet adta lehetőségek között, a bogarakkal, a gyíkokkal, a madarakkal, amik nálunk sétaközben megtalálhatóak. Úgyhogy ezért is úgy gondolt, hogy ez zöld ökó élményparként fogjuk megfogalmazni.
1: Jó, de hát testi-szellemi próbatétel lesz, főleg a melegben, mert hogy a kvízek azok megvannak még, ugye? Ezt is mindig kérdezik.
2: Sőt, fejlesztettünk fel az idén is több új kérdés volt, mert sok család visszajáró vendég hozzánk, és akkor minden témakörbe rajzoltunk új kérdéseket. Most elég sok lett itt a Csillagok háborújával, Gyűrűk urával, Harry Potterrel, ilyen népszerű filmekkel kapcsolatos kérdések például az idén kerültek a kínálatba. Meg hát a mesés kérdések, minden korosztály ugye más kérdésről tud végig sétálni a labirintuson, és akkor jó válsz, jó rendben, azért rossz válsz egy kis zsák utcába. Egy csomó dolgot meg lehet tanulni, mert oda figyeltünk rá, hogy ne legyenek túl könnyűek a kérdések.
1: Oké, akkor jó hosszú éjszakát, meg sok vendéget, meg jó időt nektek, meg jó tűzugrást akkor a Csillagos Igen, labirintusban, ópuszta szere. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
1: Gergely Gábor, köszi.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm szépen a mai figyelmüket, ez volt a csütörtöki Monitor délután. Köszönöm, hogy együtt rádióztunk, holnap pénteken Fintech világa, 4 órakor Szuppán Marcival kezdjük az adást. Már a jó pihenést és jó utat, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu.
5: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Szombattól a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: 18 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itthon harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól a várható extrém meleg időjárás miatt. Oroszi Beatrix arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. Legalább 4 napon keresztül a napi középhőmérséklet eléri, vagy meghaladja majd a 29 fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet 38-40 fok körül alakulhat. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta azt a módosító indítványt, amely szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal nem egyszerűen megszűnik, de feladatait az Igazságügyi Minisztérium veszi át, és a vezetők végkielégítést sem kapnak. A hivatal korábban indított eljárások kivétel nélkül leállnak. új 100%-ban állami tulajdonú országos közlekedés szervező és gördülő állománykezelő társaság jön létre a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítása érdekében a kormány döntése alapján. Az erről szóló határozat szerint a lépések célja a helyreállítási és ellenálló képességi tervben vállalt közlekedési fejlesztések megvalósítása. Így a H5, H6, H7 hévvonalak járműparkjának teljes, valamint a belföldi Intercity flotta részleges megújítása, illetve az Európai Uniós források felhasználásához kapcsolódó mérföldkövek teljesítése. Augusztus 1-től heti lappá alakul a Magyar Nemzet és 12 vármegyei napilap, erről a Média 1 írt a MediaWorks közleményére hivatkozva. A MediaWorks Hungary ZRT tájékoztatása alapján heti lappá alakul a Békés megyei hírlap, a Dél-Magyarország, az Észak-Magyarország, a Fejér megyei hírlap, a Hajdú-Bihari napló, a Kelet-Magyarország, a Napló, a Petőfi népe, a Somogy megyei hírlap, a Tolnai népújság, az Új-Dunántúli napló és az Új néplap. A megyei lapok a Magyar Nemzettel együtt szombatonként fognak megjelenni.
0: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os emelkedéssel 139.624 ponton zárt. Az OTP árfolyam csúcsot döntött, a részvénypiac forgalma 36,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A forgalomhoz az is hozzájárult, hogy a kereskedési adatok alapján az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. A MOL 6,1%-kal csökkent 3648 forintra, az OTP 1,5%-kal erősödött 45.970 forintig, ami új történelmi csúcs. A Magyar Telekom 1,5%-kal esett 2692 forintra, a Richter 1,2%-kal nőtt 12.140 forintig. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 9-tized, a frankfurti DAX 1,3%-os pluszban zárt, a párizsi CAC 6%-kal erősödött a nap végére. Milánó 3-tized, Madrid 8%-kal korrigált felfelé. A tengeren túl a New Yorkban vegyes a hangulat a Wall Street-en, a Dow Jones 6%-kal erősödik, az S&P 500-os 1%-kal, a Nasdaq kompozit viszont 0,5%-os mínuszban áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 354 forintot és 26 fillért kérnek, egy amerikai dollár 311 forint és 16 fillér, egy svájci frank 384 forint és 45 fillér. A lengyel zloty árfolyama 82 forint 72 fillér, a cseh koronáé 14 forint 61 fillér. Egy angol font 411 forintba és 25 fillérbe kerül idehaza, a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,6%-os erősödésben 71 dollár 43 centen áll, a Brent jegyzési ára 1,2%-os pluszban 74 dollár 60 cent. Egy uncia aranyért 1,1%-os erősödés mellett 4053 dollárt és 80 centet kérnek. Franciaország lefoglalta a Deliver nevű tankhajót Szicília közelében, ezt Emmanuel Macron francia államfő jelentette be az X közösségi oldalon. A haditengerészet azért tartóztatta fel a járművet, mert a gyanú szerint megsértette a nemzetközi tengerjogot, a francia hatóságok szerint a hajó az orosz árnyékflottához tartozik.
0: Időjárás jelentés.
8: Derült napos idő várható, csapadék egyáltalán nem lesz. A szél megélénkül, a hőmérséklet éjszaka 14 és 21 fok között alakul majd, hónap napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője a vendég, ő itt a stúdióban, köszönöm szépen, hogy eljött. Azt mondtad, hogy tegeződhetünk, ugye?
9: Igen, tisztelt üdvözlöm a szerkesztő urat, szervusz András, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy végre a stúdióban is beszélgethetünk.
1: Igen, mert mindig telefonon találkoztunk csak, meg nagyon régen személyesen. Ha biztosítási szakma, ha Mabisz, akkor most jókor beszélgetünk a nyár, hát majdnem közepén?
9: Szerintem mindig jókor beszélgetünk egyébként, mert egyrészt régi kollégák is vagyunk, de már csak a beszélgetés kedvéért is, de most a tréfát félretéve, igen, mindig jókor beszélgetünk, mert a biztosítási szektor és maga a biztosítás az egész életünket lefedi.
1: Meg az egész évet is.
9: Meg az egész évet is, ha belegondolnak, hiszen a biztosítás a logikája szerint, amit nekem ugye a szakemberek megtanítottak, mindig egy előre nem látható, majd később esetleg bekövetkező eseményre nyújt fedezetet az adott kockázatokra. És ahogy az élet írja mindig a legváratlanabb forgatókönyveket, ugye minden élethelyzetben, vagy itthon, vagy nemzetközi körülmények között, külföldön, határon, bárhol, bármikor, bármilyen problémánk adódhat az ingatlanunkkal, a vagyonunkkal, az életünkkel, a gépjárművünkkel. Tehát a biztosítási szektor tényleg lefedi az egész életünket, és napi kapcsolatban van velünk. És a Magyar Biztosítók Szövetségének pontosan ez a küldetése, hogy megpróbálja azt elfogadtatni az emberekkel, hogy mi nem árulhatunk terméket, de mindig egy általános
1: konkrét
9: biztosítások, viszont a társadalom felé mindig meg kell fogalmazunk azt az üzenetet, hogy higgyék el, hogy jól felfogott érdeke mindenkinek, hogy az adott kockázatokra mindig az adott fedezetet nyújtó biztosítása meglegyen, független attól, hogy most az életünkről van szó, a vagyontárgyainkról van szó, gépjárműről, vagy pedig most nyáron, ilyenkor, mert hogy akkor tereljük most a szót igazából a legfontosabb témára, hogy nyáron ugye az utasbiztosításokra. Igenis, nagyon fontos, hogy legyen megfelelő utasbiztosításunk, amely termék igazából kettő az egyben, mert ugye nem csak az utasbiztosításról van szó, hanem az útlemondás biztosításról is. Ugye ez azért fontos elhatárolni, mert a klasszikus utasbiztosítás ugye az indulástól az érkezésig fedezi minden problémánkat.
1: A megvalósult kapcsolatos problémát.
9: És köszönöm, hogy kijavították. Vagy utal rá, mert ez a fontos, igen, hogy itt jön a második fázis, az út lemondás biztosítás, ami arra vonatkozik, hogy ha nem valósul meg az út, vagy valami engem megakadályoz abban, hogy el tudjak indulni, az előre kifizetett, de fel nem használt költségeimet megtéríti. Majd a részleteibe érdemes belemenni, tehát azt tudni kell, hogy az utasbiztosítás nem egyfajta termék, hanem a kettő az egyben, és nagyon sok kiegészítő fedezete van még.
1: Hát ha nem bánod, ma csapongani fogok, mert már most nagyon sok mindent fölírtam. A megfelelő szót azt megnyomtad, erről majd mindenképpen beszélünk. Meg azt is mondtad, hogy bármiről beszélünk, ugye vagyon, élet, gépjármű, lakás, hogy azért nekünk úgy tűnik itt Magyarországon momentán 2026-ban, és hát a ti számaitokból, meg nyilatkozatokból szűröm le, hogy azért a vagyon az első, annak a biztosítás, az kézenfekvő, az evidencia, mondjuk az ingatlané, az életi az sokkal kevésbé, azzal nem vagyunk úgy átszőve, mint mondjuk egy akár kötelező gépjármű biztosítással, vagy ingatlan biztosítással, ugye?
9: Igen, hát ez egy szomorú tény, és ugye itt volt a szövetség elnöke és Holló Bence elnök úr nálad legutóbb, és ő is azt hangsúlyozza, és mi is kénytelenek vagyunk azt hangsúlyozni, hogy nagyon furcsa ez a szemlélet, hogy az életünket valahogy hátrébb helyezzük a vagyontárgyaink mögé. Tehát a kollégáink azt szokták mondani, hogy az emberkaszkót elfelejtjük megkötni, vagy nem szeretjük megkötni.
1: Nem elfelejtjük.
9: De előbb megkötjük ugye a kötelezőt, nyilván a gépjárműre. Ugye a jogszabály éri elő, a kaszkót már nem, de már azt is vagy megkötjük, vagy nem kötjük. A vagyontárgyainkat, ingatlanunkat vagy bebiztosítjuk, vagy nem, de éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége tényleg mindent megtesz annak érdekében, a honlapunkon, a különböző nyilatkozatainkban, tévében, rádióban, elektronikus formában, hogy tényleg arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy nagyon fontos megkötni az adott biztosításokat. Tudjuk, hogy pénzről szól, persze, ez teljesen evidens.
1: Ja, hát a kocsinás pénzről szól, az ingatlanás pénzről szól.
9: De mindenhol, igen, és hogy egy nagyon széles piacról választhatnak most már. Csak a Magyar Biztosítók Szövetsége 25 tagbiztosítót tömörít. 25 tagbiztosítónak a különböző, tényleg szerteágazó termékei közül választhatnak. Kérhetnek tanácsadást, erre is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ne sajnáljuk eltöltjük az időt, vagy a biztosítóval, vagy pedig a biztosítás közvetítővel. Kérjünk időpontot, üljünk le, beszéljük végig az összes szerződést, mert nyilván az ember fejem káptalan, egyrészt, másrészt pedig hát egy civilnek nem minden szempont merül fel, ami mondjuk egy szakembernek felmerül, és föl tudja hívni rá a figyelmet. Mert ebből aztán olyan problémák jöhetnek, amelyek sokszor előjönnek, amikor vannak ezek a betelefonálós műsorok, ugye most ezt számolom, hogy a második vagy harmadik SMS mindig az, hogy ne higgyenek neki, mert az udik, úgyse fog a biztosító fizetni. És én akkor mindig ezt mondom, hogy ez nem igaz. Persze, el lehet képzelni, sőt, hát az életben bizonyítja, hogy csomó olyan ügy van, ami majd a bírósági tárgyaló termében fog véget érni, persze. Voltak ilyenek, vannak is, meg lesznek is nyilván. De hogyha tényleg teljes figyelemmel adózunk az adott szerződésnek, megkérjük a szakértőnek a segítségét, és valóban az adott fedezetekre, adott kockázatokra az adott fedezeteket nyújtó biztosítást kötünk meg, akkor higgyék el, hogy a biztosító köteles fizetni, hogyha azok a károk érnek bennünket, amelyek szerepelnek a kötvényben. Nagyon szigorú jogszabályok közé szorítva dolgoznak a magyar biztosítótársaságok ma Magyarországon, tehát próbáljuk ezt az előítéletet, jó lenne, hogyha elfelejtenék, vagy félretennék.
1: Két volt az ingatlan, hogy arra mindenki, majdnem mindenki kötött biztosítást annak idején fél éves termékot.
9: Hát nagyon jó számaink vannak, tehát egész európai összehasonlításban több mint 80%-a magyarországi ingatlanoknak olyan lakásbiztosítással van fedezve, amely a legnagyobb természeti katasztrófákra nyújt fedezetet. Tehát ez egy nagyon jó szám.
1: És azokat frissítjük is, mert oké, hogy megvan, de azt is sokszor elmondjátok, hogy ezt azért évente frissíteni kell, mert nagyon sok minden történik egy ingatlan belül, meg mennek föl az árak akár 10-15%-a, tehát az frissíteni muszáj, nem ülhetek hátra tett kézzel, vagy kényelmesen, mert egyszer megkötöttem évente 80 000 forint, és az 10 év múlva is ugyanannyit fog téríteni.
9: Igen, majd. Pontosan ezt mondjuk el mindig, meg a sajtóközleményünkben is ezt hangsúlyozzuk, hogy nincs elintézve azzal, hogy megkötöttem a szerződést, és beteszem a fiókba, mert az ingatlanomat fejlesztem, vagy napelemet teszek rá, vagy hűtő-fűtő, különböző luxus berendezéseket építek be, vagy high-tech, mindenféle berendezést, vagy bővítem, mondjuk beépítem a padlásteret. Ez mindezek a tényezők, ezek igenis értéknövelők, de kockázattal is járnak, és éppen ezért fedezetbe kell vonni, ahogy a szakemberek fogalmaznak. Tehát igenis mindig, minden évben érdemes, hogyha bármilyen beruházást csinálunk, érdemes leülni a biztosítási szakértővel, és megnézni, hogy valóban az a fedezet, ami nekünk be van állítva az ingatlan szerződésben, a lakásbiztosítási szerződésben, az fedezi-e a kárunkat. Meg gondoljunk bele, hogy mi nagy vonalon azt mondjuk, hogy hát csak adott részét biztosítjuk, vagy az adott dolgot akarjuk biztosítani. Hát igen, de ahogy mondtam, hogy az élet írja a váratlan forgatókönyveket, lehet, hogy pont olyan kár ér bennünket, amire nem kötöttük meg a fedezetet, és akkor hiába hibáztatjuk a biztosítót, nem a biztosító lesz a hibás, hanem mi.
1: A másik az, amit eszembe jutott, hogy persze fizeti az ember, és aztán nem történik semmi. Hét csak az kidobott pénz volt. Megint fizettem az évben, nem történik semmi, kidobott. Tehát a rossz érzés, hogy amit mondasz, hogy ezek a betelefonálós történeteknek, hogy ezek azért vannak, amikor nem történik semmi, akkor tényleg úgy érezheti a polgár, hogy hát most költött, fizette a biztos, és a végén nem történt semmi. És akkor már nem leszek annyira motivált abban, hogy ezt elhiggyem meg, hogy mondjuk egy következő évben, vagy akár magamra biztosítást kössek.
9: Igen, de nekem is a biztosítási szakemberek magyarázták el, és akkor értettem meg én is, hogy az egész biztosításnak a logikája a veszélyközösség létrehozása és fenntartása. Tehát amiről beszélsz, igazad van, igen, ezt érezzük a TB-nél is. Mondjuk, hogyha egészségesek vagyunk, semmi baj nem történik, egész életünk során, adja Isten, hogy így legyen mindenkivel, amiért fizetjük. Na de azért fizetjük, pontosan azért fizetjük, mert ez egy veszélyközösség. A gépjárműnél is, a lakásingatlannál is, vagy ingatlannál is, lakásnál is, és minden más vagyontárgynál. Tehát, hogyha mi befizetjük tisztességesen a díjat, akkor, hogyha bennünket ér kár, akkor ebből a veszélyközösségből fedezik. Ha más ér kár, akkor szintén ebből a veszélyközösségből fedezik. És hogyha például valaki biztosítási csalást követel, mindig ezt mondják a szakemberek, hogy abba gondoljanak bele, hogy persze, hát ez sajnos Magyarországon ugye ezzel elfogadott, hogy van egy törvény, akkor kijátszom a törvényt.
1: Vagy legalábbis keresem a kiskaput.
9: Igen, keresem a kiskaput. De hogyha valaki elköveti a biztosítási csalást, akkor nem csak törvényszeg, hanem igazából azoknak tehát okoz kárt, az egész veszélyközösséget károsítja meg. Pontosan erről van szó. Tehát nyilván valamilyen szemléletváltozásnak is be kellene következnie ahhoz, hogy ezt fölfogjuk, hogy ez egy felelősség, egymás iránti felelősség.
1: Arról külön tudnánk beszélgetni, hogy hogyan alakult ki ez a szemlélet, hogy az életünket nem tartjuk többre, mint az autónkat.
9: De innen is biztatom a hallgatókat, hogy kössenek életbiztosítást, nagyon fontos.
1: De nyilván ennek történelmi hagyománya
9: is vannak. És egészségbiztosítást is ugyanígy, igen.
1: De ebben látok különbözőséget, akár azt mondjuk közép-kelet-európa, Európa-nyugati felén tudjuk, hogy másképpen van ez a dolog. Van ebben elmozdulás?
9: Igen, azért látjuk, és azért ez egy nagyon jó érzés is, hogy egyre tudatosabbak az ügyfelek. Nem gondolnám, hogy most csak azért, mert a Mabisznál mindent megteszünk ennek érdekében, de bízom benne, hogy mi is hozzájárulunk ahhoz a különféle tájékoztatási tevékenységeinkkel. Nem szeretem ez az edukáció, de hogy a népszerűsítés, a tudatosság növelés, a szemléletformálás, igen. Tehát ezzel azért szerintem hozzájárulunk ahhoz, hogy egyre tudatosabbak, igen. Bár a számok még ezt nem mutatják az életbiztosításnál, ezért az ügyvezető elnökség, a Mabisz 5 pontos új stratégiájában ez kiemelten kezeli az életbiztosításokra is. Azért meg az egészségbiztosításra is külön fel kell hívni a figyelmet, de azt látjuk, hogy azért elindult, tehát jó irányba haladunk.
1: Sok dolog játszik a kezére ennek a folyamatnak, például az, hogy akár a nyugdíjak, azt tudjuk, hogy ha nem gondoskodunk magunkról, és nincs öngondoskodás, akkor mit érhetnek majd 10-20-30 év múlva. Az egészségügy helyzete olyan, amilyen ott, és az egészségbiztosítás lassan kikerült, tehát egyre nagyobb összeget költünk évről évre a magánegészségügyre. Tehát látszik, hogy nincs más út, mint valamilyen módon az öngondoskodás, akár a biztosítás. Tehát ezek a dolgok mindenképpen ezt a folyamatot erősítik, csak ezen gondolkoztam.
9: Igen, és ez a kult szó, az öngondoskodás. Most tért véget június 15-én ugye a Mabisznak a kockázati életbiztosítási kampánya. Ugye ezt most 3 szakaszra bontottuk, megújítottuk, már csak azért is, mert fontosnak tartottuk, hogy bemutassuk a biztosítás közvetítőket, hogy miért érdemes szakemberhez fordulni, hogyha a vízszerelőhöz fordulunk, akkor is szakemberhez fordulunk, az autónk romlik el, akkor is szakemberhez, hát hogyha biztosítást kötünk, akkor miért nem fordulunk a biztosítás közvetítőhöz, felhívtuk külön a figyelmet a kockázati életbiztosításra, és ahogy mondod, az egészségbiztosításra, igen, hogy minél fiatalabb korban, minél korábban kezdjünk el azon gondolkodni, hogy vagy különböző pénzügyi konstrukcióban, vagy egyszerű takarékoskodással gondoskodjunk az egészségünkről, gondoskodjunk arról, hogyha bármilyen komoly baj ér, akkor tudjuk, hogy el tudunk jutni az orvoshoz, tudjuk, hogy ki tudjuk fizetni az orvosi ellátást, és ez mindnyájunknak javára válik. Tehát erről szól az egész kampány, a mabisz.hu honlapon követhetik egyébként a jövőtervezés menü alatt mindegyik kampányunkat, és az öngondoskodás azért fontos, mert az egyben azt is jelzi, hogy mindig van egy B-tervünk. Ez volt az egyik jelmondata most a kockázati életbiztosítási kampánynak, meg az egészségbiztosításnak is, hogy legyen egy B-terved. Tudd azt, hogyha bármi történik veled, akkor neked mi a követendő dolog, és a családtagjaidról hogy tudsz gondoskodni? Mert ez is egy nagyon fontos kérdés. Biztos hallhatták a hírekben tavaly is a hallgatók, hogy ugye hogyha egy házastárs mondjuk meghal, ott marad a másik házastárs a gyerekekkel, és hogyha nincs megkötve a kellő életbiztosítás, a kellő kockázati életbiztosítás, például, hogyha hitele van a háznál, akkor az bizony nagyon, nagyon komoly problémákat okoz, és erről is szól. És erről is szól a kockázati életbiztosítás. Igen, erre is fedezetet nyújt, ezért is fontos.
1: Ha már a fiatalokat említetted, az kulcskérdés a Mabisznál, de láttam a te pályádon is nagyon sok nyilatkozat, meg fénykép van, ahol különböző ilyen vetélkedő, meg oktatás.
9: Tanulmányi verseny.
1: Igen. Tehát a fiatalokat mindenképpen ebben a folyamatban erősíteni kell, mert aki fiatal, 20-25-30 éves, az még nem gondol arra, hogy egyébként már 60-70 évesen bekövetkezhetnek, meg bekövetkeznek bizonyos dolgok. Ebben nyilván a Mabisznak különös szerepe lehet, hogy a fiatalokat a maguk stílusán, a maguk csatornáin szólítsa meg, és valamilyen módon a biztosítottság fontosságára, meg az öngondoskodása, meg az összes többire hívja fel a figyelmet.
9: Igen, hát idén 36 éves a szövetség, és nem akarok én más tollaival ékeskedni, szerintem csak 2 éve vagyok itt kommunikációs vezető, de a kollégáim évtizedek óta elindították a fiatal generációs stratégiát, ami arról szól, való igaz, hogy azt kell kitalálnunk, azokat a csatornákat kell megtalálnunk, és azokat a mondatokat kell nagyon jól megfogalmazni, amelyek elérnek a fiatalokhoz. Azért vagyunk jelen tanulmányi versenyeken, a privát bankárnak, a pénziránytű alapítványnak a versenyen, és van egy saját házi versenyünk, a Biztosíts be magad, szintén országos középiskolai tanulmányi verseny. Azért vagyunk ezeken jelen, mert azt látjuk, hogy igenis megvan a fogadókészség és az értő olvasás és a biztosítás logikájának a megértése igenis céltér a fiataloknál is. Természetesen az egészségbiztosítás meg a nyugdíj a számukra valami egészen távlati kérdés, de jól megfogva és jó versenyfeladatokkal, ahogy a privát bankár versenye is jelzi, a Legyél te is pénzügyi junior klassz is. Ez egy online verseny, és utána egy nagy személyes megmérettetés. Itt mi a kollégákkal zsűrizünk például, és utána a díjat is adunk át a legtöbb csapatot indító középiskolának, az őket képviselő pedagógusnak. Tehát ez mindig azt jelzi számunkra vissza, hogy bár az is probléma, hogy nem elég csak megtanulni, hanem gyakorlatban is ugye ezt kell érvényesíteni, de ezek a fiatalok igenis hajlamosak, vagy hajlandóak ebben a versenyben, ebben a megmérettetésben részt venni, és koncentráltan foglalkozni ezzel a témával, utána olvasni, adatokat beszerezni, azokban az adatokból következtetéseket levonni. Tehát az ez egy biztató dolog, nyilván időigényes, és nyilván ez egy maraton. Tehát ez egy, nem egy 100 méteres rövid távfutás, de nagy örömmel csináljuk, és egyébként van a biztonság hete, ami pedig szeptemberben mindig egy közlekedés, biztonság és baleset megelőzési tematikus hét, és itt például most egyetemekre is kitelepülünk, legutóbb a Budapesti Műszaki Egyetemnek az egyetemi napokján voltunk kint, én is éjszakáztam a kollégákkal 3 éjszakán keresztül, de meg kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy ez egy koncert rendezvény igazából, a biztonság utcája, ahol az országos rendőrfőkapitánysága, az országos baleset megelőzési bizottsággal, a tűzoltók, a katasztrófa védelme, Vöröskereszttel, tehát a társszervezetekkel voltunk kint. Képzelje a hallgató, hogy megállás nélkül dolgoztunk, tehát egészen késő éjszakáig jöttek a gyerekek, lehetett velük játszani, lehetett velük nagyon értelmesen elbeszélgetni, tehát nincs megoldhatatlan kérdés, ez is azt jelzi, és azt jelzi, hogy igenis van felelősségünk, és ezt csinálnunk kell tovább.
1: Ha már a játékot említetted, most itt a műsor első felét lassan lekanyarítom, de emlékszel, te még biztos játszottál Gazdák vagy okosan.
9: Igen.
1: És ott is volt biztosítás, ugye mentünk a lakásért, a kocsért, mindenért.
9: Igen.
1: Aztán kellett valamennyi...
9: Hát valamenny... ugye a Csíba csoportos életben lehetett az állami biztosítás.
1: Aztán sokan kihagytuk, és aztán jött a rossz kártya, hogy leégett a lakásod, meg totál káros lett az autód. Szóval igen, ott is a fiatalokat kellett megszólítani maguk módján, és végülis ez a dolog semmit nem változott. Tehát ugyanúgy csak jól kell tudni megfogalmazni az üzeneteket, jó csatornákon keresztül kell eljutatni hozzájuk, akkor ugyanolyan fogékonyak lehetnek erre, de hát ez bizonyíték erre az egyetemi rendezvény.
9: És nem kell hozzá semmilyen különleges dolog. Tehát nálunk is van egy biztonságkerék például, amit lehet forgatni, és különböző élethelyzeteket meg lehet oldani. Most már van egy kész Solvers Kft. Nevű partnerszervezetnek köszönhetően, ez egy fiatal fejlesztő csapat. Van egy szabadoló szobánk, ami például egy interaktív játék, igazából történelmi korokban különböző jelenetek, szinten élethelyzetek vannak, és ott is kérdések közül lehet választani, hogy milyen biztosítási kérdéseket hogyan lehetne megoldani, és képzeljük el, hogy itt felnőtt, gyerek, fiatal, idős, órákon keresztül játszottak, és játszanak velünk, és teljesen elfeledkeznek, ugye
1: az idő. Kiszabadult,
9: és mindenki kiszabadul, mindenki megoldja a biztosítást, és a végén a telefonján kap egy nagyon szép oklevelet, tehát még erre is figyeltek a fejlesztők, tehát igen, amit mondtál, és ehhez csak egy A4-es lap kell, ezek A4-es laminált lapok, amiken a feladatok vannak, és egy telefon kell hozzá, tehát semmi különleges dologra nem kell itt gondolni, egyszerű játékkal, egyszerű mondatokkal, egyszerű gondolatokkal igenis el lehet fogadtatni, és meg lehet értetni a biztosításokat.
1: Lehetne egy ilyen táblán az is, hogy Viszmajor, fejtsd meg, mondd el, hogy mit gondolsz erről, mert azért a Viszmajor kérdés az egyre gyakrabban jön elő a mi életünkbe, világunkban az elmúlt években, évtizedekben. És ha már Viszmajor, ha már útlemondás, ugye, akkor folytassuk majd a napvendégem műsort a nyári szezon slágerével, jó az utas biztosításokkal, mert aztán köszönöm. Nagyon nem mindegy, hogy milyen díjakat fizetünk, milyen fedezetünk van, milyen térítést kapunk. És akkor viszmajorozzunk is egy kicsit, Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője napvendégét, a Trendefemen pár perc, és jövünk vissza.
0: Hamarosan folytatódik a napvendége. 94.2 Trendefem. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
10: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
11: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
12: MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing cégeknek. Gondtalan céges autóhasználat, szakértői támogatással és technológiai tanácsadással. Az MHC Mobility segít optimalizálni flottája költségeit és egyszerűbbé tenni vállalata mobilitását. MHC Mobility. Flotta kezelés és operatív leasing nemzetközi háttérrel, közel 20 év hazai tapasztalattal.
13: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!

0: Fél hét van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Szivárgás volt a CATL debreceni gyárában, 1 liter dietilkarbonát került ki egy tárolóból lefejtés közben. A tájékoztatás szerint a veszélyt a cég szakemberei a helyszínen 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt. Az esemény okainak feltárása érdekében a vállalat belső vizsgálatot indított. A dietilkarbonát egy gyúlékony, alacsony lobbanáspontú vegyület, fokozottan tűz és robbanás veszélyes. Gőzének belélegzése szédülést, émelygést, valamint légúti és torok irritációt okozhat. A folyadék erősen irritálja a szemet és a bőrt. Használatakor megfelelő szellőztetést, védőkesztyűt és szemvédőt is alkalmaznak. Itthon harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól a várható extrém meleg időjárás miatt. Oroszi Beatrix arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. Legalább 4 napon keresztül a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot, több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38-40 fok körül alakulhat. Meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra a miniszterelnök, Magyar Péter az alaptörvény módosítás tervezetével és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztés társadalmi egyeztetésével kapcsolatban hangsúlyozta. Szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon, mivel a magyar kormánynak nincs titkolni valója. Idehaza kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő héten a parlament, hétfőn várhatóan ismét felszólal napirend előtt a miniszterelnök, kedden a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről is szavazhatnak a képviselők. A keddi szavazásokat követően az országgyűlés általános vitát folytat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatról. Újabb fontos nemzetközi mérföldkőhöz érkezett az OTP, a Forbes 2026-os Global 2000 rangsorában a magyar pénzintézet a 398. helyen végzett, így először került be a világ 400 legjelentősebb tőzsdén jegyzett vállalata közé. Az OTP ezzel a második legjobban szereplő közép-kelet-európai bank lett az osztrák Erste mögött, megelőzve többek között a Raiffeisent és a legnagyobb lengyel pénzintézetet, a PKO-t. A listára idén összesen 2 magyar vállalat került fel, az OTP és a MOL.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os emelkedéssel 139.624 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 36,2 milliárd forint volt. A MOL 6,1%-kal

0: A frankfurti DAX 1%-kal erősödött, a párizsi CAC-ront 0,6%-kal korrigált felfelé a nap végén, csak úgy, mint a madridi IBEX. A milánói börze 0,3%-kal állt meg a pozitív tartományban. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a hangulat vegyesnek tűnik, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal csökken, a Dow Jones ugyanennyivel 0,5%-kal növekszik, az S&P 500-os 1,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,9%-kal emelkedik, $71.64-nél jár. A Brent jegyzési ára 1,4%-os pluszban, $74.78 hordonként. Egy uncia aranyért 1,3%-os erősödés mellett $4,059 kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos derült időnk lesz, csapadék egyáltalán nem várható, viszont megélénkül a szél. A hőmérséklet éjjel 14 és 21, holnap napközben 33 és 38 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
2: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, Jenei Attila, Mabiz kommunikációs vezetője ül itt a stúdióban.
3: Én is köszöntöm ismét a hallgatókat.
2: És ott hagytuk el a beszélgetést, hogy Viszmajor, szóval ez az elmúlt 10-15 év terméke, és egyre többféle káreseményre egyre többször hallja az ember ezt a kifejezést szakértőktől is. Tanulnunk kell ezt is, mi lehet Viszmajor, mire kell készülnünk, kell felkészülni a váratlanra, ugye erről szól a biztosítás, biztosítani magam a váratlan helyzetekben. És ha már nyár és utasbiztosítások, akkor azt gondolom, hogy itt most nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, ami a Viszmajor kifejezést erősíthette bennünk.
3: Hát mondjuk a Viszmajort azért a polgári jog ismeri már régebb óta, tehát tágítsunk el az időtávon. Ami a biztosításokat illeti, igen, való igaz, a biztosítások is kiterjednek a Viszmajorra, ami azt jelenti magyarul, hogy egy olyan esetnek a bekövetkezte, amiről aztán tényleg végképp nem tehet senki. A földrengés, háború, terrorizmus. De ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a biztosítások egyértelműen kiterjednek arra, hogy melyek azok a kockázatok, amelyekre fedezeteket nyújtanak, és melyek azok az esetek, amelyekre nem. Ezeket úgynevezett kizárásoknak hívja a biztosítási szakma, és amikor szerződést kötünk, amikor utasbiztosítást kötünk, akkor erre külön felhívják a figyelmet, és én is e helyről szeretném felhívni a figyelmet, hogyha megkötik a biztosítást, akkor gondoljanak arra, nézzék végig ezeket a kizárásokat, mert ezek nem csak természeti katasztrófa, vagy terrorizmus, vagy háború lehet, hanem például olyan is, hogyha eltitkol mondjuk egy olyan betegséget, amiről neki van fogalma, de nem akarja belevetetni a szerződésbe, és mondjuk ennek a betegségnek a következtében éppen azon az adott úton éri őt valami baj, akkor a biztosítónak akkor joga van mondjuk ezt is a kizárások körében.
2: Az összes kizárások körében. Meglátogattam, ugye?
3: Na ez a másik, az alkohol, így van, alkohol, drog, tehát nagyon sok, nagyon széles körű ez a kizárási kör, de mindez nem azt jelenti, hogy a biztosító bármikor, bárhol bajban hagyná a biztosítottat. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog.
2: Ez egy olyan szerződés, ahol mind a két fél vállal valamit.
3: Ez egy szerződés, így van, kötelez mind a kettőnket arra, hogy mind a ketten felelősséggel járjunk el, jogkövető magatartást tanúsítsunk, és ha már említetted, ez nagyon fontos, hogy bár téli sportokról beszélünk, a sízésről, de azért nyáron is vannak olyan sportok, amelyek azt hiszük, hogy hát azt mondjuk magunknak, hát mi baj lehet. Elmegyek, kipróbálom, paplan, ernyő, a víz is. Igen, ám csak amikor nagy sebességgel, mondjuk nagy magasságba, vagy nagy mélységbe megyünk le, értelemszerűen növeljük a kockázatokat. De ezeket a kockázatokat nem feltétlenül az adott veszélyközösségnek kell vállalnia, ezért erre léteznek külön extrém sport biztosítások. Ezeknél is nagyon széles körű a választék, és ezeket is érdemes egyenként áttanulmányozni.
2: Világos, mert kötöttem egy utasbiztosítást egy egyhetes olasz nyaralásra, de a
3: bungee
2: jumpingozni fogok ott egy héten keresztül, arra nem feltétlenül fog kiterjedni az én biztosításom.
3: Hát az extrém sportoknál is akkor meg kell kötni az adott biztosítást.
2: Azért az, hogy az elmúlt időszakban ennyi minden történt a világban, itt a háborúk, a járványok, a földrengések, a vulkánkitörések, volt itt már tényleg minden.

0: Azért ez azt gondolom, hogy elgondolkoztatta azokat is nagy tömegben a világban, így Magyarországon is, akik nem kötöttek utasbiztosítást, és abból indultak ki, tehát meg lesz a bőröndöm, annak nem lesz problémája, más meg mi történhet. Most meg már mindenre lehet biztosítást kötni, arra is, hogy süt a nap, vagy nem lesz-e hó, vagy nem lesz hó, esik az eső, tudom-e nézni a nap felkeltét, tehát most már minden kézre áll, hogy mondjam, a biztosítással kapcsolatban, és nem csak a bőröndről szól meg, hogy az autóm ne romoljon el.
1: Igen, és ismét hangsúlyozzuk a felelősséget, mert mindezek a dolgok nem olyan dolgok, amelyeket nem láthatunk előre. És a Magyar Biztosítók Szövetsége most már évek óta nagyon jól együttműködik a külügyminisztériummal. Ugye most külügyminisztériumban, külgazdaság és külügyminisztérium láthatják a honlapunkon és az utasbiztosításoknál, hogy folyamatosan közzé tesszük az ő közleményeiket is. Ilyenkor szezon elején ők külön utastájékoztatást nyújtanak, ami azért fontos, mert például az ő tájékoztatások között mindig van egy olyan link is, ami a nem ajánlott, utazásra nem ajánlott országokat, kockázatos országokat veszi lajstromba. És ez nem azt jelenti, hogy nem mehet el az adott országba, senki nem tilt meg semmit, ugye, önálló individuum, mindenki magától dönti el, hogy hova megy, vagy nem megy. Viszont gondoljanak bele abba, hogy például a külgazdaság és külügyminisztérium az elmúlt években azért valóban megmutatta, hogy mindenkit hazahoztak, senkit nem hagytak hátra, akármilyen katasztrófa, vagy konfliktus, vagy válságzónában voltak. De ez nem mentesíti az alól a bejelentkezési kötelezettség, a tájékoztatási kötelezettség alól az utazót, mert a külügyminisztérium, ad mindig egy olyan linket is nekünk, hogy a konzuli osztályra, konzuli védelemre regisztráljunk, bárhova megyünk. Ne higgyük azt, hogy nem történhet.
0: Mert akkor tudnak rólunk, és akkor tudnak keresni.
1: Mert akkor tudnak rólunk, el tudnak érni, ha pontos adatokat mondunk, akkor el fognak érni, és akkor kimentenek, és a segítségünkre sietnek. Mert még az utasbiztosításoknál azért azt említsük meg, hogy minden utasbiztosítási alapcsomagban benne van az asszisztencia szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy az anyanyelvünkön nyújt 0-24 órás szolgálatot, addig, hogy jogsegély szolgálatot is nyújt például, sőt még az is beletartozhat, hogy segít a hozzátartozóknak a kiutazásban, hazautazásban. Tehát nagyon-nagyon széles körű ez is, a gépjárműveknél szervizszolgáltatást, autóvontatás,
0: szállítás. Vagy nyelvtudás hiány, az milyen jó, hány ilyen beszélgetésen volt.
1: Pontosan, tolmácsot biztos. Ez így van, összehozat adott egészségügyi intézménnyel, kórházzal, mert ugye amikor azt is nagyon sokan elfelejtik, hogy ugye amikor bármilyen kár ér bennünket, teljesen természetesen egy stressz helyzetbe kerülünk. Egy stressz helyzetben az ember nem tud mindent végig gondolni. Így van. Ilyenkor nagyon fontos, hogy ott legyen a magyar biztosító társaságnak, az adott magyar biztosító társaságnak a kellően felkészült szakembere.
0: Mert ő fogja tudni megmondani, hogy mire van ott nekem lehetősége.
1: Aki higgadtan el fogja mondani, szinte fogja a kezét. Igen, így távvezérése szinte fogja a kezét, és végigvezeti az egész folyamaton, és segít neki abban, hogy valóban biztonságban hazaérjen, illetve meggyógyuljon.
0: Nem mindegy, hogy hol műtik, ha műteni kell, nem mindegy, hogy ott műtsék kint, mondjuk Svájcban, vagy jöjjünk haza, és itthon műtsék, meg rengeteg
1: hát bizony, hogy nem, mert gondoljanak bele a hallgatók. Érdekes módon most pár éve folyamatosan mondjuk ezt az EU, úgynevezett EU-taj kártyát, a kék kártyát, hogy figyeljenek arra, hogy emellé mindenképpen kell egy teljes körű utasbiztosítás. És egyre jobban kezd átjönni, egyre jobban kezdenek erre figyelni, hál' Istennek az utazók, mert itt azt kell megérteni, hogy ez az európai tajkártya, a kék kártya csak olyan biztosítási fedezetet nyújt, amit egyébként az adott részes tagállam, mondjuk egy spanyol vagy egy portugál, ott az ottani állami egészségügytől megkap. De, hogyha például, ahogy mondtad, sízésnél a hétvége, magas hegyen,
0: ünnep,
1: 2000 méteren balesetet szenved, igen, ahol a sípályák mellett ugye magánklinikák vannak, vagy nyáron, amit szoktam mondani, hogy egy banális bokaficam miatt úgy esik el, hogy beveri a fejét, mindezt egy szigeten történik, szigetről ugye helikopterek ki kell hozni a szárazföldre, gondolják meg, korábbi összegeket emésztettek föl mindezek. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy ott legyen velünk valaki, és gondoskodjon rólunk. Az utasbiztosítás erre, az asszisztencia szolgálat erre megfelelő.
0: Roller balesetek.
1: Hát ez egy új sláger,
0: igen. És egy negatív sláger. Egy nagyon hasznos dolog, remek, milliók használják, de az biztos, hogy itt a szabályzás az események után kullog. Az új kressz is majd ugye ezzel sokat foglalkozik. Az kérdés, hogy a biztosítóknak ez mekkora plusz feladatot ad.
1: Ugye fontos hangsúlyozni, hogy a Magyar Biztosítók Szövetség ugye nem egy joghatóság, nem egy szabályozó szerv, ez sokan félreértik, az ügyfélszolgálaton látjuk, hogy néha olyan kérdésekben is hozzánk fordulnak, ami nem hozzánk tartozik, de amit meg
0: de jó lenne a véleményeteket a
1: mondjuk, igen, éve, most már ugye 2024 óta érvényes ez az EU-s rendelet, hogy a kötelező felelősségbiztosítást kell kötni az adott rollerekre is, akkor már a Magyar Biztosítók Szövetsége honlapján közé tettünk egy nagyon részletes táblázatot, hogy hány kilométer per óra, hány kilogram, hány fajta különböző roller típusra vonatkozik, és akkor is felhívtuk a figyelmet, hogy az nem a biztosító kötelezettsége, hanem a vevőnek a kötelezettsége, hogy mielőtt megveszi azt a rollert, nézze meg,
0: vagy
1: hogy az
0: bérli.
1: Igen, hát a bérlés ugye az egy,
0: igen,
1: az
0: is egy érdekes dolog. A balesetek 80%-ánál bérelt.
1: Pontosan. Tehát, hogy mindig meg kell nézni, nem véletlen ez a táblázat is, amit a honlapunkon megnézhetnek, hogy milyen kategóriában, milyen kilométer per órás sebességhez, milyen öntömeghez, saját tömeghez köthető. De amire szeretnék kitérni, és köszönöm, hogy ezt szóba hoztad, hogy való igaz, azért hangsúlyoztam, hogy nem vagyunk joghatóság, mert ebben nem tudunk semmit tenni. Az annyit tudunk tenni, hogy elmondjuk, felhívjuk a figyelmet, a mára a biztonság hetén, tavaly előtt is, és tavaly is, ez volt a központi téma, úgynevezett mikromobilitási eszközök. Ugye itt ez a gond, hogy nem válik külön az e-roller, az elektromos roller a többitől, hanem itt ebbe benne van a, nem tudom, a Segway, benne van az egykerekes, nem tudom, ezt hogy hívják. Tehát most már különböző féle és fajta eszközök vannak, és mi is bízunk benne, hogy azért a szabályozás ezt követni fogja, mi is csak a hírekből értesülünk erről, de valóban hát gondoljanak bele, hogyha a kerékpárosokra, hogyha a segédmotoros kerékpárosokra, hogyha a gépjárművezetőkre, tehát hogyha mindenki másra szabályok vonatkoznak, és hogyha teljesen természetesen elfogadjuk, hogy a piros lámpán nem megyünk át, akkor miért ne fogadnánk azt el, hogy a rollerekre is szabályoknak kell vonatkozniuk. Arról nem is beszélve, ha már a biztosítókat említetted, hogy igenis, nagyon komoly károkat tudnak okozni a rollerek, és az ORFK, OBB adatai és a Központi Statisztikai Hivatal adatai is azt mutatják, hogy az elmúlt két évben fél évente drasztikusan megnőtt, szinte duplázódik a roller balesetek száma, és ugye egy ember balesete is, és egy ember halála is őrült veszteség az egész magyar társadalom számára. Tehát azt mindenki megérti, hogy ez egy könnyű, természetbarát, környezetbarát, energiatakarékos eszköz, rendben van. De azért gondoljanak bele abba, hogy nem tudom, egy olimpikont is elvesztettünk, ha jól emlékszem, vagy egy ilyen sportolót, de gyerekeket vesztünk el. Most voltunk az első mikromobilitási konferencián a Krisztina városban. Két traumatológus, gyermektraumatológus orvos mondta el, hogy milyen tragikus eseteket kénytelenek kezelni, ugye amikor gyerekek vannak a kezük alatt, és a szívük majd megszakad, és azt látják, hogy azért vették meg a szülők, és itt akkor térjünk ki a szülők felelősségére is, azért vették meg a szülők, mert a gyerek azt mondta, hogy hát neki erre szüksége van, mert ez egy trendi dolog. Biztos, hogy így van, na de hát akkor nekünk, a szülőknek is legyen annyi felelősségünk, hogy legalább felhívjuk a gyerekünk figyelmét arra, hogy ez milyen veszélyekkel jár.
0: Hát hiszen
1: ne felejtsék el, a jogászaink is mindig azt hangsúlyozzák, hogy ha kiskorút ér ilyen baleset egy adott rolleren, ami mondjuk nincsen kötelező felelősségbiztosítás, a szülő a felelős érte. Tehát a bármilyen jogkövetkezmény, vagyoni jogi következmény, büntető jogi felelősség a szülőé lesz.
0: És hát, hogyha az ember járja a várost, akkor azt is látja, hogy alkoholosan, többen egy rolleren, sokkal nagyobb sebességgel, ott is, ahol nem lehet, és erre nem szocializálódott se a gyalogos társadalom, se az autós társadalom, Magyarországon egészen biztosan nem látom, én magam is érzem, és ezek az emberek, akik ezeket az eszközöket használják, ezek sem feltétlenül. Lehet, hogy csak egy hétre megy el valahova nyaralni, és akkor egy ilyen rollerrel föláll, és akkor ilyen körülmények között okoz vagy nem okoz balesetet. Ez biztos, hogy ebben itt mindenkinek tennivalója van. Hát nem véletlen, hogy városok meg országok szállnak ki, és mondják azt, hogy na eddig és ne tovább, mondjuk nálam már nem lehet bérelni, vagy nem lehet. Tehát itt mindenki keresi a megoldást. Ez amit az internet rengeteg áldással, de közben vannak olyan árnyoldalai, amire valamilyen módon készülni kell.
1: Hát igen, csak ugye gondoljunk bele, hogy amikor, tehát a rollert annyiban különböztetjük meg mondjuk az internettől, az internet használattól, hogy azért emberéletekről van szó.
0: Hát az interneten
1: is. Iszonyatos, persze, nyilván, persze. Igen, ez is igaz, hogy ennek is lehet következménye, de itt viszont azt látjuk, hogy hetente, havonta iszonyatos balesetek történnek, saját magukban is kárt tesznek, és másban is kárt tesznek, emberéletben és mondjuk tárgyban is, tehát gépjárművekben. És ugye most például ezen a konferencián nagyon világosan elmagyarázták a szakemberek, hogy ezek instabil eszközök. Nagyon pici a kerekük, látjuk a rengeteg kátyút, ismerjük a magyar kátyú helyzetet. Egy-egy kátyú is pillanatok alatt megdobja őket, és az embernek az egész egyensúlyi elrendezése teljesen más, mint egy kerékpáron. Amikor egy kerékpáron ülünk, szélesebben is fogjuk a kerékpárt, és a testsúlyunk is hátrébb helyeződik. A rollernél pedig, ahogy látják, mindenki szinte egyenesen áll rajta.
0: Jó esetben egy áll rajta, igen.
1: És pontosan az instabilitása és a nagy sebessége miatt, mert állítólag ezek a fedélzeti kompjúterek manipulálhatók, tehát nem persze. Igaz az, hogy annyival megy, amennyi rá van írva, akkor ezeket a súlyos balesetek...
0: már régi talán.
1: Igen, ezért következnek be ilyen súlyos balesetek, mert szó szerint átrepül a kormány fölött, lerepül a rollerről.
0: Utolsó dolog, de ennek is van aktualitása, mert hogy tegnap is volt vihar, mikor ezt a felvételt készítsük, meg szerintem holnap is lesz vihar, valahol biztosan Magyarországon. De néztem, az egyik biztosító tavaly 8000 lakossági viharkár bejelentést kezelt, 1 milliárd forint összegű biztosítást fizetett ki a károsultat, és ez csak egy biztosító. A MABIS 25, ugye azt mondtad, 25 biztosító.
1: Igen.
0: Tömörítetek. És ez most már egész éves jelenség.
1: Igen. És annak ellenére, hogy bármikor jellemzőek a biztosítók, illetve a Magyar Biztosítók Szövetsége, az úgynevezett vihar szezont májustól augusztusig méri.
0: Ezért van adatotok szeptemberben.
1: És éppen ezért közülünk mindig szeptemberben adatokat, visszakövethetők egyébként minden évben a honlapunkon, a sajtóközlemények között. És én is a kollégáktól mindig ezért kérek türelmet, hogy értsék meg, hogy amikor történik egy viharkár, és már csönk a telefon,
0: hogy mondja meg
1: a biztosító, hogy mekkora kár keletkezett, nem tudja megmondani egyetlen biztosító sem, mert teljesen észszerűen ennek megvan a maga módja, hogy mikor jelentik be, milyen hamar, mennyi idő alatt jelentik be, hogyan jelentik be, valóban pontos adatokat adnak-e meg, mert arra is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy minden dokumentálni kell egy-egy viharkárnál, függetlenül attól, milyen stressz helyzetben vagyunk, de mindig csak azért szabad, akkor szabad elmozdítani tárgyat, hogyha valóban kármentésről van szó, mert mindennek jelentősége van, hogyha kijön a kárszakértő, hogy éppen az az adott tárgy hol volt, amikor a kár,
0: mi időt,
1: pontosan. Tehát a pontos adatközlés nagyon fontos. És ez a szeptemberi adatközlés pedig azért van szeptemberben, mert ilyenkorra ér össze minden tagbiztosítónál, 13 tagbiztosító kínál lakásbiztosításokat, és ugye ezek a lakásbiztosítások körébe tartoznak. Ezek a viharkár fedezetek, természeti katasztrófák fedezetként. És ilyenkor ér össze teljesen természetesen, és ilyenkor tudunk valóban egy mérleget vonni. Évről évre egyre nagyobbak a károk, és itt arra is felhívják a figyelmet a szakemberek, hogy van egyfajta kárinfláció, tehát egyre magasabbak az építési árak, építési költségek, ugye, és amikor bekövetkezik egy kár, értelemszerűen lehet, hogy egy kisebb kár következik be, de az újjáépítése, a megépítése, az újra elkészítése, az viszont már komolyabb összegekbe kerül évről évre, tehát ezért nagyon fontos, de ez hogy megfelelően ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy megfelelő biztosítással rendelkezünk, és itt is, hogyha fölmennek a MABIS honlapra, van egy külön, a Lakásbiztosítási Bizottságnak külön van egy tájékoztatója, és külön van egy ajánlása, hogy hogyan kell megkötni egy jó lakásbiztosítás, és kifejezetten a viharkárok kapcsán, hogyan kell felkészülni egy adott viharra. Mert például van egy nagyon érdekes dolog, amit évek óta megfigyelnek a szakemberek, hogy van az elsődleges és a másodlagos villámcsapás kára, ugye energia, ez azt jelenti, hogy nem csak az, hogy rögtön belecsap az áram a villámhárítóba, vagy a házba, hanem hogy mondjuk 100 méterre, vagy 2 kilométerre lévő elosztóba csap bele, és de végig ég a vezeték, és a nagy high-tech elektronikus berendezéseink is például kárt szenvedhetnek. Tehát a túlfeszültség, a másodlagos villámcsapás elleni
0: vagy a
1: kárra is, igen, fel lehet készülni, ezt is nézzék meg, legyenek kedvesek, ezt is megtalálják a mobis.hu honlapon, a lakásbiztosításoknál, erre is egy külön tájékoztató szól.
0: 2026-ban mi a kulcs kifejezés a biztosításokkal kapcsolatban?
1: Hogy a biztonságot, ahogy a biztonság hetén szoktuk mondani, minél szélesebb körben értelmezzük. Tehát a biztonság a napi 0-24 órás életünkben, munkánkban, családi életünkben, közlekedésünkben ott van velünk, és nekünk kell gondoskodni arról, hogy ugye a biztonság hetének az ORFK jelmondat az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, de ez nem csak a közlekedésre vonatkozik. Biztonságosan érjünk haza a bebiztosított ingatlanunkban, az életünk legyen biztonságban 0-24 órában a lehetőség szerint, és a minden vagyontárgyaink és a gyerekeink is legyenek biztonságban. Ha rollerezik, ha kerékpározik, ha egy fiatal felnőttről van szó, motorozik. A Magyar Biztosítók Szövetség arra hívja fel a figyelmet, és ezt láthatják az egyik tevékenységünk során is, hogy a biztonságot minél szélesebb körben kezeljük, és minden adott lehetőségre találjuk meg a megfelelő tartalmú biztosításokat.
0: Nagyon szépen köszönöm, Jenei Attila, a Mavis kommunikációs vezetője volt a nap vendégét a Trend FM-en. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, viszont hallásra.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 19 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Szivárgás volt a CATL debreceni gyárában. 1 liter dietil karbonát került ki egy tárolóból lefejtés közben. A tájékoztatás szerint a veszélyt a cég szakemberei a helyszínen 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt. Az esemény okainak feltárása érdekében a vállalat belső vizsgálatot indított. Itthon harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól a várható extrém meleg időjárás miatt. Oroszi Beatrix arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. Legalább 4 napon keresztül a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38-40 fok körül alakulhat. Magyar Péter miniszterelnök a hőhullám miatt az államigazgatásban és az állami cégeknél otthoni munkavégzést rendelt el a hétfői és a keddi napra. Új 100%-ban állami tulajdonú, országos közlekedés szervező és gördülő állománykezelő társaság jön létre a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javítása érdekében a kormány döntése alapján. Az erről szóló határozat szerint a lépések célja a helyreállítási és ellenálló képességi tervben vállalt közlekedési fejlesztések megvalósítása, így a H5, H6 és H7-es hévvonalak járműparkjának teljes, valamint a belföldi Intercity flotta részleges megújítása, illetve az Európai Uniós források felhasználásához kapcsolódó mérföldkövek teljesítése. Augusztus 1-től heti lappá alakul a Magyar Nemzet és 12 vármegyei napilap, erről a Média 1 írt a MediaWorks közleményére hivatkozva. A MediaWorks tájékoztatása szerint heti lappá alakul a Békés megyei hírlap, a Dél-Magyarország, az Észak-Magyarország, a Fejér megyei hírlap, a Hajdú-Bihari napló, a Kelet-Magyarország, a napló, a Petőfi népe, a Somogy megyei hírlap, a Tolnai népújság, az Új-Dunántúli napló és az Új néplap. A megyei lapok a Magyar Nemzettel együtt szombatonként fognak megjelenni. A 398. helyen végzett az OTP a Forbes idei Global 2000 rangsorában. A magyar pénzintézet először került be a világ 400 legjelentősebb tőzsdén jegyzett vállalata közé. A rangsor az árbevétel, a nyereség, az eszközállomány és a piaci érték együttes figyelembevételével hasonlítja össze a világ vállalatait. Az OTP ezzel a második legjobban szereplő közép-kelet-európai bank lett az osztrák Erste mögött, megelőzve a Raiffeisent és a legnagyobb lengyel pénzintézetet, a PKO-t is. A listára idén összesen 2 magyar vállalat került fel, az OTP és a MOL.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedéssel 139.624 ponton zárt. Az OTP árfolyam csúcsot döntött, a részvénypiac forgalma 36,2 milliárd forint volt. A MOL 6%-kal 3648 forintra csökkent, az OTP 1,5%-kal erősödött 45.970 forintig, ami új történelmi csúcs. A Magyar Telekom 1,5%-kal esett 2692 forintra, a Richter 1,2%-kal nőtt 12.140 forintig. Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 1,1-tized, a párizsi CAC 6-tized százalékkal emelkedett. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 354 forintba és 29 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 311 forintot és 48 fillért, egy svájci frankért 384 forintot és 55 fillért kérnek. A lengyel zlotyi árfolyama 82 forint 70 fillér, a cseh koronáért 14 forint 60 fillér. Egy angol font 411 forintba és 31 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A tengeren túl a New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 4%-kal erősödik, az S&P 500-os 1%, a Nasdaq Composite 6%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,1%-os pluszban, 71,48 $-en áll. A Brent jegyzési ára 1,3%-kal erősödött, $74.69. Egy uncia aranyért 1%-os emelkedés mellett $4,047.40 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült száraz időnk lesz, csapadék nélkül, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjszaka 14 és 21 fok között alakul, holnap napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Aludj a szabad ég alatt. Szuper bivak szállások. Börzsönyi klasszikus. Bár a kámor bércének oldalában megbújó üreget az emberi kéz is alakította, összességében mégis egy természetes sziklapárkányról van szó, amely kiváló, szélvédett menedéket nyújt a szabadban alvó túrázó számára. Ez a jelzetlen úton megközelíthető bivakszállás napjainkban is kiváló választás azok számára, akik egy eldugott, csöndes helyen akarnak elvonulni. Túratippünk, túra a Kámor elvarázsolt erdejében. Doboskút. A Cserhát legnagyobb összefüggő erdőtömbjének mélyén egy hűsvízű, csobogó forrás mellett két érdekes épületet találunk. Az egyik építmény egy esővédőtető, a másik épület egy még jobban felszerelt bivakhely. Palával fedett nyereg teteje alatt egy hosszú asztalt és fapadokat találunk, de ennél jóval több dolgot is rejt. Túratippünk? Hollókai körtúra a Dobogó tetőre. A legmagasabb bivakszállás. A Gajatető Turista Centrum által működtetett, mintegy 30 méter magas kilátó egész évben várja a vendégeket. Egy fülkében maximum 5-en alhatnak. Túratippünk? Körtúra a Gaják vidékén, a Mátra gerinc peremén.
0: Hello Hungary a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Rádiózra.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dabbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük

0: mezők 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
0: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a Kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az Év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8-számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagy lemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a különleges zenei válogatásban.

Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt. A gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb, vedd észre magad, ahogy lélegezteted. A szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, bár nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Szivárgás volt a CATL debreceni gyárában. Egy liter dietilkarbonát került ki egy tárolóból lefejtés közben. A tájékoztatás szerint a veszélyt a cég szakemberei a helyszínen 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt. Az esemény okainak feltárása érdekében a vállalat belső vizsgálatot indított. A dietilkarbonát egy gyúlékony, alacsony lobbanáspontú vegyület, fokozottan tűz és robbanás veszélyes. Gőzének belélegzése szédülést, émelygést, valamint légúti és torokirritációt okozhat. A folyadék erősen irritálja a szemet és a bőrt. Használatakor megfelelő szellőztetést, védőkesztyűt és szemvédőt alkalmaznak. Itthon harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól a várható extrém meleg időjárás miatt. Oroszi Beatrix arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. Legalább 4 napon keresztül a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38-40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. A szakemberek az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. Magyar Péter miniszterelnök a hőhullám miatt az államigazgatásban és az állami cégeknél otthoni munkavégzést rendelt el a hétfői és a keddi napra. Az aranykonvoj üggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás a bizonyítást nehezíti, akár meg is hiúsíthatja azt. Így kommentálta a legfőbb ügyészség a miniszterelnök délelőtti kijelentését. Magyar Péter délután 3-ig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról. A legfőbb ügyészség közleményében hangsúlyozta, hogy az ügyben már több alkalommal adtak tájékoztatást, ezek az ügyészség honlapján bárki számára elérhetők. Jelezték, hogy a nyomozásban a közeljövőben érdemeredményekre lehet számítani, amelyekről szintén részletes tájékoztatást adnak majd. Közben egy állítólagos belső ügyészségi dokumentum szerint az aranykonvoj ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Őrs volt államtitkár, Hajdú János volt TEK főigazgató és Demeter Tamás, a NAV volt elnök helyettese tartoznak a lényegi döntéshozók közé, akiknek büntetőjogi felelősségét tisztázni kell. Erről a 444 számolt be. A lap által hivatkozott dokumentum szerint Farkas Őrs és Hajdú János esetében a jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés megalapozott gyanúja megállapítható, gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt. A legfőbb ügyészség nem cáfolta az irat valódiságát, de érdemi részleteket sem közölt a portállal, arra hivatkozva, hogy a nyomozás folyamatban van, és a közeli jövőben érdemi eredményeket ígérnek.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os emelkedéssel 139.624 ponton zárt. Az OTP árfolyam csúcsot döntött. A részvénypiac forgalma 36,2 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A forgalomhoz az is hozzájárult, hogy a kereskedési adatok alapján az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. A MOL 6,1%-kal csökkent 3.648 forintig, az OTP 1,5%-kal erősödött 45.970 forintra, ami új történelmi csúcs. A Magyar Telekom 1,5%-kal esett 2.692 forintra, a Richter 1,2%-kal nőtt 12.140 forintig. Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 7 tized, a frankfurti DAX 1,1 tized, a párizsi CAC 6 tized százalékkal emelkedett. Franciaország lefoglalta a Deliver nevű tankhajót Szicília közelében, ezt Emmanuel Macron államfő jelentette be az X közösségi oldalon. A francia haditengerészet azért tartóztatta fel a járművet, mert a gyanú szerint megsértette a nemzetközi tengerjogot. A hatóságok szerint a hajó az orosz árnyékflottához tartozik. Korlátozták az áramellátást a Krím-félszigeten. A kényszerintézkedést a helyi elektromos szolgáltató azzal indokolta, hogy el akarja kerülni a hálózat túlterhelését. A tájékoztatás értelmében óránkénti áramszüneti ütemterv nincs. Áramszünetek csak szükség esetén lesznek egy-egy helyen. Szevasztopolban ugyanakkor áramszüneti ütemtervet vezettek be, itt található az orosz Fekete-tengeri hadiflotta központja is.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült időnk lesz, csapadék egyáltalán nem várható, a szél viszont megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, holnap napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsegy zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagylemezen szerepelt.
0: Trend Night.
1: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
2: Lehet így is, és úgy is tenni jó.

különleges zenei válogatás a 94.2-n. A 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei, a próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Szivárgás volt a CATL debreceni gyárában. Egy liter dietilkarbonát került ki egy tárolóból lefejtés közben. A tájékoztatás szerint a veszélyt a cég szakemberei a helyszínen 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt. Az esemény okainak feltárása érdekében a vállalat belső vizsgálatot indított. A dietilkarbonát egy gyúlékony, alacsony lobbanáspontú vegyület, fokozottan tűz és robbanás veszélyes. Gőzének belélegzése szédülést, émelygést, valamint légúti és torokirritációt okozhat. A folyadék erősen irritálja a szemet és a bőrt. Használatakor megfelelő szellőztetést, védőkesztyűt és szemvédőt alkalmaznak. Itthon harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól a várható extrém meleg időjárás miatt. Oroszi Beatrix arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. Legalább 4 napon keresztül a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38-40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. A szakemberek az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. Magyar Péter miniszterelnök a hőhullám miatt az államigazgatásban és az állami cégeknél otthoni munkavégzést rendelt el a hétfői és a keddi napra. Az aranykonvoj üggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás a bizonyítást nehezíti, akár meg is hiúsíthatja azt. Így kommentálta a legfőbb ügyészség a miniszterelnök délelőtti kijelentését. Magyar Péter délután 3-ig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról. A legfőbb ügyészség közleményében hangsúlyozta, hogy az ügyben már több alkalommal adtak tájékoztatást, ezek az ügyészség honlapján bárki számára elérhetők. Jelezték, hogy a nyomozásban a közeljövőben érdemeredményekre lehet számítani, amelyekről szintén részletes tájékoztatást adnak majd. Közben egy állítólagos belső ügyészségi dokumentum szerint az aranykonvoj ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Őrs volt államtitkár, Hajdú János volt TEK főigazgató és Demeter Tamás, a NAV volt elnök helyettese tartoznak a lényegi döntéshozók közé, akiknek büntetőjogi felelősségét tisztázni kell. Erről a 444 számolt be. A lap által hivatkozott dokumentum szerint Farkas Őrs és Hajdú János esetében a jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés megalapozott gyanúja megállapítható. Gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt. A legfőbb ügyészség nem cáfolta az irat valódiságát, de érdemi részleteket sem közölt a portállal, arra hivatkozva, hogy a nyomozás folyamatban van, és a közeli jövőben érdemi eredményeket ígérnek.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedéssel 139.624 ponton zárt. Az OTP árfolyam csúcsot döntött. A részvénypiac forgalma 36,2 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A forgalomhoz az is hozzájárult, hogy a kereskedési adatok alapján az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. A MOL 6%-kal csökkent 3648 forintig, az OTP 1,5%-kal erősödött 45.970 forintra, ami új történelmi csúcs. A Magyar Telekom 1,5%-kal esett 2692 forintra, a Richter 1,2%-kal nőtt 12.140 forintig. Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 1,1-tized, a párizsi CAC 40 6%-kal emelkedett. Franciaország lefoglalta a Deliver nevű tankhajót Szicília közelében, ezt Emmanuel Macron államfő jelentette be az X közösségi oldalon. A francia haditengerészet azért tartóztatta fel a járművet, mert a gyanú szerint megsértette a nemzetközi tengerjogot. A hatóságok szerint a hajó az orosz árnyékflottához tartozik. Korlátozták az áramellátást a Krím-félszigeten. A kényszerintézkedést a helyi elektromos szolgáltató azzal indokolta, hogy el akarja kerülni a hálózat túlterhelését. A tájékoztatás értelmében óránkénti áramszüneti ütemterv nincs. Áramszünetek csak szükség esetén lesznek egy-egy helyen. Szevasztopolban ugyanakkor áramszüneti ütemtervet vezettek be, itt található az orosz Fekete-tengeri hadiflotta központja is.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült időnk lesz, csapadék egyáltalán nem várható, a szél viszont megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, holnap napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Night.
1: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
0: Trend Night.
1: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Szivárgás volt a CATL debreceni gyárában. 1 liter dietilkarbonát került ki egy tárolóból lefejtés közben. A tájékoztatás szerint a veszélyt a cég szakemberei a helyszínen 5 percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt. Az esemény okainak feltárása érdekében a vállalat belső vizsgálatot indított. A dietilkarbonát egy gyúlékony, alacsony lobbanáspontú vegyület, fokozottan tűz és robbanás veszélyes. Gőzének belélegzése szédülést, émelygést, valamint légúti és torokirritációt okozhat. A folyadék erősen irritálja a szemet és a bőrt. Használatakor megfelelő szellőztetést, védőkesztyűt és szemvédőt alkalmaznak. Itthon harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos szombattól a várható extrém meleg időjárás miatt. Oroszi Beatrix arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. Legalább 4 napon keresztül a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38-40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. A szakemberek az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. Magyar Péter miniszterelnök a hőhullám miatt az államigazgatásban és az állami cégeknél otthoni munkavégzést rendelt el a hétfői és a keddi napra. Az aranykonvoj üggyel kapcsolatban a nyomozás esetleges irányáról vagy a potenciális gyanúsítottakról szóló minden találgatás a bizonyítást nehezíti, akár meg is hiúsíthatja azt. Így kommentálta a legfőbb ügyészség a miniszterelnök délelőtti kijelentését. Magyar Péter délután 3-ig adott időt a legfőbb ügyésznek arra, hogy beszámoljon az ügyben folyó nyomozásról. A legfőbb ügyészség közleményében hangsúlyozta, hogy az ügyben már több alkalommal adtak tájékoztatást, ezek az ügyészség honlapján bárki számára elérhetők. Jelezték, hogy a nyomozásban a közeljövőben érdemvéleményekre lehet számítani, amelyekről szintén részletes tájékoztatást adnak majd. Közben egy állítólagos belső ügyészségi dokumentum szerint az aranykonvoj ügyben Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Őrs volt államtitkár, Hajdú János volt TEK főigazgató és Demeter Tamás a NAV volt elnök helyettese tartoznak a lényegi döntéshozók közé, akiknek büntetőjogi felelősségét tisztázni kell. Erről a 444 számolt be. A lap által hivatkozott dokumentum szerint Farkas Őrs és Hajdú János esetében a jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés megalapozott gyanúja megállapítható. Gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt. A legfőbb ügyészség nem cáfolta az irat valódiságát, de érdemi részleteket sem közölt a portállal, arra hivatkozva, hogy a nyomozás folyamatban van, és a közeli jövőben érdemi eredményeket ígérnek.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os emelkedéssel 139.624 ponton zárt. Az OTP árfolyam csúcsot döntött. A részvénypiac forgalma 36,2 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A forgalomhoz az is hozzájárult, hogy a kereskedési adatok alapján az amerikai részvénypiacokról jelentős mennyiségű befektetés jött át Európába. A MOL 6,1%-kal csökkent 3.648 forintig. Az OTP 1,5%-kal erősödött 45.970 forintra, ami új történelmi csúcs. A Magyar Telekom 1,5%-kal esett 2.692 forintra, a Richter 1,2%-kal nőtt 12.140 forintig. Erősödéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 0,7, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC 40 0,6%-kal emelkedett. Franciaország lefoglalta a Deliver nevű tankhajót Szicília közelében, ezt Emmanuel Macron államfő jelentette be az X közösségi oldalon. A francia haditengerészet azért tartóztatta fel a járművet, mert a gyanú szerint megsértette a nemzetközi tengerjogot. A hatóságok szerint a hajó az orosz árnyékflottához tartozik. Korlátozták az áramellátást a Krím-félszigeten. A kényszerintézkedést a helyi elektromos szolgáltató azzal indokolta, hogy el akarja kerülni a hálózat túlterhelését. A tájékoztatás értelmében óránkénti áramszüneti ütemterv nincs. Áramszünetek csak szükség esetén lesznek egy-egy helyen. Szevasztopolban ugyanakkor áramszüneti ütemtervet vezettek be. Itt található az orosz Fekete-tengeri hadiflotta központja is.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült időnk lesz, csapadék egyáltalán nem várható, a szél viszont megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul, holnap napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dalspájz. Például az első dal az Üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt Szerelemgyerek és az Üzenet Nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít, az kavi csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzeld, hogy az ott mind egyetlen.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban, 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban. Unreal.

liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

különleges zenei válogatás a 94.2-n.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
0: Trend Night.
1: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

egyiptomi szarkofág, neoavantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: az ég, ragyognak a csillagok, könnyű szeretni, mert szeretni akarok. Legyen így, előre hát.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
2: Trend Night.
3: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémán című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
0: Trend Night.
1: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisjus előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányai 13 éves korában kezdte, két évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Quartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művész nevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta három címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.